valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő Szentlélek Úristen, és tőzs be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas, szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elmén gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen.
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk!
3: Szentlélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk!
3: Szent Háromság egy Isten,
2: irgalmazz nekünk!
3: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmezz nekünk, Uram!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket, Uram!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazz nekünk, Uram!
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, o mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, újtsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei, hogy édesanyám, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten szeretetlen gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária!
2: Új irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlat mi van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mai gyermekinnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járközve betegeinkért. Istenünk,
2: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály Arkangyal,
2: védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik

0: Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj Uram örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Amen.
2: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! A múlt alkalommal elkezdtünk a Szentírásról beszélni, és azt ígértem, hogy próbálok kis tisztánlátást hozni abban, hogy hogyan olvassuk a Szentírást, különösen azoknak, akik megpróbálták már, és úgy érezték magukat, mintha eltévedtek volna egy dzsungelben, és egy ilyen képpel éltem, hogy próbálok, mintha két vágást vágnék ebben a dzsungelben. Hogyha eltévedtünk benne, akkor egyszerűen csak keressük meg ezeket a vágásokat, és akkor úgy látjuk az irányt. És elmondtam, hogy a Szentírásban lényegében két nagy téma van. Az egyik Isten története az ő népével, a másik téma az, hogy Isten megmutatkozik, hogy milyen ő, mondhatnánk, Isten érzelmei. És a történeti könyvei a Szentírásnak az első téma, a proféta és a bölcsességi irodalom az Ószövetségben, ez a második téma, az Új Szövetségben hasonlóan az evangéliumok és az apostolok cselekedetei, inkább az Isten története a népével címszó alatt sorolhatok be, míg a levelek sokkal inkább az Isten érzelmei címszó alá sorolhatok be, de mondtam azt is, hogy a határok azért nem olyan egyértelműek, nem olyan élesek, mert hogy mindkét téma mindenhol megtalálható többé-kevésbé. És a múlt alkalommal az Ószövetségnek a történeti részével foglalkoztunk, a Mózes törvényeinek az öt könyvvel, és a többi történeti résszel, bár nagyon nem mentünk részletekbe, elmondtuk azt, hogy tulajdonképpen arról szól az egész története Istennek a zsidó néppel, hogy Isten közösséget akar a néppel, de ez nem működik, mert a nép hát eredetileg azt akarja, hogy nem akar találkozni Istennel, mert Isten mennydörög ott a Sinai hegyen, és inkább azt mondják, hogy beszéljen csak Mózes a Istennel, mi nekünk adjon csak törvényeket, és mi azt teljesítjük a törvényeket, csak az egész ószövetségi történeten keresztül az nyilvánul meg, hogy ez nem működik, mert Isten annyira szent, annyira tökéletes, hogyha egy neki megfelelő törvényt akarunk teljesíteni, amilyen a mózesi törvény, ez lehetetlen az ember számára. És akármennyire próbálkoznak, újból és újból elbuknak, és az Ószövetségnek a következtetése az, hogy Isten akar a népével lakni, de ez nem működik. Mert az ember újból és újból elbukik, mindig bálványimádásba kötnek ki, és az Ószövetség azzal fejeződik be, hogy egy más útra van szükség. Tehát egyszerűen Isten valahogy másképp kell ezt megoldja, mert ha arra vár, hogy az ember tökéletesen teljesítse és megfeleljen neki, abból nem lesz semmi. Vagy nagyon, nagyon rossz dolgok lesznek. És látjuk, hogy ott voltak még a királyok idejében a legegyértelműbb ez, mert Dávid, Isten szíve szerinti férfi, de ő is olyan szörnyű bűnöket követ el, hogy csak nézzük, mégis igen, ő szereti Istent, de utána már csak rosszabb királyok jönnek, Salamon már nagyot bukik, és utána alig van olyan király, amelyik legalább részben Isten kedve szerint él, oly szörnyen megbukrik ez az egész próbálkozás Istennek megfelelni, hogy Krisztus előtt 722-ben az északi királysága a zsidóknak 10 törzs elvész az asszírok támadása következtében, ami a Szentírás tanúsága szerint egy ítélet Isten részéről, mivel hogy ennyire nagyon elfordultak tőle. Aztán 586-ban a babiloniaiak a déli királyságot is tönkreverik, és a zsidó nép, mint nép majdnem rámegy, Isten kegyelme, hogy túlélik, de igazából visszatérnek a babiloni fogságból, és még mindig szörnyű bűnöket követnek el, és nem, egyszerűen az ember nem tud megfelelni Istennek. Ezért Isten majd egy új tervet valósít meg. De maradjunk még az Ószövetségnél, azt mondtuk, a másik téma Isten érzelmei az Ószövetségben. És ide tartozni, tehát leginkább a profétai könyvekben és a bölcsességi irodalomban jön elő ez a téma. De mielőtt belemennénk, szögezzünk le egy dolgot. Mégpedig, hogy az Ószövetség Istene ugyanaz az Isten, aki az Új Szövetség Istene is. És látni fogjuk, hogyha figyelünk a profétai könyveknél és a bölcsességi irodalomban és a zsoltároknál, hogy ugyanarról az Istenről van szó. Ha próbáljuk kihámozni, hogy milyen érzelmei vannak Istennek az Ószövetségben, akkor ugyanazok az érzelmek, mint az Új Szövetségben. Ő szenvedélyes, szerelmes az emberben.
és irgalmas. Az Ószövetségben is, az Új Szövetségben is. És említettük a múlt alkalommal, hogy a kivonulás történetben, most visszatérve kicsit a történeti részre, hogy Isten találkozni akar a néppel, de a nép azt mondja, hogy nem, mi inkább törvényeket akarunk, ne találkozzunk ezzel a mennydörgő Istennel. Isten kapcsolatot akar, az ember inkább vallást akar, vagyis valamit elvégezni és jól van, nem találkozni Istennel. Ez úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben, és mai nap is körülbelül így történik. Sokan kérdezik tőlem, bármilyen témáról van szó, hogy mi fér bele, tehát ilyen kérdések, hogy például a szexualitás, mi fér bele, vagy azt kérdik, hogy mit kell tegyek, hogy éppen csak besurranjak a mennyországba majd életem végén. És ez annyira nem méltó Istenhez. Mert nem az a kérdés, hogy mi fér bele, vagy mi az a minimum, ami által besurranhatok. Az a helyzet, hogy azt a minimumot én nem tudom elérni, hogy kiérdemeljem, hogy besurranjak a mennyországba. De is rossz a kérdés. Mert a kérdés nem ez, hanem a kérdés akörül forog, hogy Isten velünk akar lenni. A kérdés az lenne inkább, hogy hogyan csináljam, mit tehetek én, hogy Istennel lehessek. Hogy Isten jól érezze magát velem, és beborítson az ő irgalmával, hogy majd vele lehessek. De a kérdés nem az, hogy besurrantam, vagy vígan mentem be a mennyországba. Mindenki vígan megy be a mennyországba, mert nem az szerint megyünk be a mennyországba, hogy milyen nagyokat teljesítettünk Istennek. Sokkal inkább az szerint, hogy benne bíztunk. És ez tulajdonképpen Isten érzelmeivelhez kapcsolódik, és nagyon meglátszik a prófétáknál, hogy Isten nem az érdekli, hogy hány jó tettet végeztünk, és ha mennyi áldozatot hoztunk. A prófétáknál nagyon gyakran ez szerepel, hogy nem kellenek a ti áldozataitok, hanem a szeretet és az Isten ismeret. Olvassuk el csak Ózeás könyvében a 6. fejezet, 6. verset. Hogy tudjad, hogy ki vagyok én, mondja Isten. Igen, de akkor azt mondjuk, de Isten, te akartad, hogy legyenek áldozatot. Te kérted a mózesi törvényben, mutassunk be áldozatokat. Igen, de azért, hogy eszközei legyenek a találkozásnak, nem, hogy helyettesítsék a találkozást. És igen, mi emberek vagyunk, és kellenek nekünk a rítusok és a törvények. Ezzel nincsen baj. Pál apostol is azt mondja, hogy a törvény az jó dolog. Mert nem tudunk, mi emberek vagyunk, mi nem tudunk a hit megszabott formái nélkül élni. De állandóan találkozunk ezzel. Látjuk az Ószövetségben, hogy a papok erkölcstelen életet élnek, az ószövetségi papok. Hogy bálványimádás van Isten népében. És a Zsoltárok 51.18-ban mégis az áll, hogy az Istennek tetsző áldozata megtört lélek. Istennek nincs szükség az áldozatainkra, s a teljesítményeinkre. Bár ezek fontos eszközei lehetek a találkozásnak. De ezek nem önmagukban szent dolgok. Ezt kellene megértenünk, mert ugye egy elég nagy vita van, hogy a protestáns egyházak kihangsúlyozzák, hogy nem a cselekedeteink alapján, és nagyon igazuk van. A katolikusok kihangsúlyozzák, hogy igen, de azért nekünk a hitünk megéléséhez kellenek szabályok, és kellenek rítusok, és igazuk van. A teljes igazság az, hogy kellenek nekünk szabályok és rítusok, de ezek nem helyettesíthetik a kapcsolatot, az élő kapcsolatot Istennel. Így a teljes kereszténység valahogy helyesen látja dolgokat. Egyik ezt hangsúlyozza ki, a másik azt hangsúlyozza ki, helyes kihangsúlyozással az igazságra találunk. A mi üdvösségünk nem a cselekedeteink alapján fog megvalósulni, viszont igenis fontos az, hogy kialakítsunk egy magatartást. Jelentősek a cselekedetek, és jelentősek a rítusok is. Visszatérve Isten érzelmeihez, ami az Ószövetségben szerepel, az irgalom, a féltékenység, a szeretet, a szenvedély, a harag, barátságosság, az öröm. Látjuk, ha olvassuk a különösen a prófétákat, hogy Isten tele van érzelmekkel, és kicsit sajnos a mi korunkban, mintha úgy ez elveszett volna, mintha úgy gondolunk Istenre, mintha ő teljesen érzelemmentes lenne, mintha a tökéletes azt jelenteni, hogy hát nincsenek érzelmeim. Különösen nem ilyen negatívnak vélt érzelmek, mint például a harag. De ha nézzük az Ószövetséget, és aztán az Új Szövetségben is meg fogjuk találni,
ezek az érzelmek ott vannak. A különbség az emberekhez képest az, hogy Isten ezekkel tud bánni, hogy az érzelmek nem vesznek erőt rajta, és nem irányítják, de nagyon is erős érzelmek vannak Istenben, sokkal erősebbek, mint a miénk. És hogyha próbáljunk ezek között, az érzelmek között is egy ilyen rendet rakni, hogy tisztán lássunk, akkor lényegében az érzelmek két nagy csoportját tudjuk megkülönböztetni. Az egyik a bírói érzelmei Istennek. Ezek olyan dolgok, amiknek annyira talán nem örvendünk így első körben, de amik nagyon fontosak. A másik pedig a vőlegényi érzelmek. És ez nagyon szép. Hát bírói érzelmek, vőlegényi érzelmek. Bírói érzelmek például a düh. Miért olyan dühös Isten? Testvéreim, a harag egy fontos érzelem. Például szülőként, ha valaki megtámadja a gyermekemet, akkor az nem lenne helyes magatartás szülőként, hogy azt mondjam, hát de mi békések vagyunk, hát most ezt elfogadjuk, és nincs semmi baj. Ha valaki megtámadja a gyermekemet, különösen ok nélkül, akkor az a legmegfelelőbb magatartás, vagy reakció, hogy dühös leszek, és megvédem a gyermekeimet. És ugyanez van Istennel is. Istennek véleménye van a világban levő igazságtalanságokkal kapcsolatban. És bizonyos igazságtalanságok mélységesen felháborítják és feldühítik Istent. Gondoljunk csak azokra a nőkre, akiket eladnak szexrabszolgákként, vagy azokra a gyermekekre, akiket Afrikában háborúba visznek harcolni gyermekkatonaként. Ezek a legnagyobb szörnyűségek, amiket el lehet képzelni, és ezekkel kapcsolatban Istennek nem enyhe érzelmei vannak, és mélységesen felháborítják őt. Isten haragos, mert ő gyűlöli az igazságtalanságot. És van olyan igazságtalanság, amikor több van, mint hogy Isten azt mondja, hogy hát ez nem jó, ajajaj. Isten, mintha azt mondaná, az én érzelmeim ilyenek, én vagyok a szeretet és irgalom napja, ha te túl közel jutsz hozzá, és nem vagy nap, véged van. Mert mélységesen ellentmond az karakteremnek. És talán ez a pokol, amikor emberek úgy viselkednek, hogy Isten jelenléte égeti őket. Van olyan elmélet is, most ezt nem tudom, hogy mennyire állja meg a helyét teológiailag, de van olyan elmélet, amely szerint a pokol nem az a hely, ahol Isten nincs jelen, hanem a pokol az a hely, ahol azok az emberek, akik úgy döntöttek, hogy nekik nem kell Isten, Isten pont Isten jelenlététől szenvednek, mert őket ez mélységesen szenvedésbe helyezi, mivel hogy az ő döntésük, az ő olyanokká váltak, hogy Isten jelenléte olyan, mint az égető tűz számukra. A lényeg az, hogy Istenben vannak bírói érzelmek, és igen, benne vannak a harag, a düh, akár a féltékenységnek is van ehhez köze, bár a féltékenység sokkal inkább az vőlegényi érzelmeknél fog előjönni. A bírói érzelmekhez tartozik az irgalom is, hogy Isten túl hamar nem vett ítélet alá, mert ismer minket. Aztán ott vannak a vőlegényi érzelmek, és talán az egyik legkifejezőbb vers, ami erről szól, a Szofóniás 3.17, amelyben azt mondja Isten, hogy újongok fölötted, újongok fölötted, Isten közötted van, erősül és megszabadít, újong fölötted, mint aki ünnepet ül. Most nincs pont előttem az ige, tehát a lényege ez, amit mondtam, parafrazálva idéztem a Szofóniás 3.17-et, ami lényegében azt mondja, ha rám néz Isten, nem a

pontosan tudja, mi lakozik benned. Tudja a múltadat is, és tudja a jövődet is, tudja még mire, mi mindenre vagy képes. És ezek ellenére ő igent mondott neked. Képzeld el, hogy Isten bármikor téged megsemmisíthetne, és senki sem vonhatná felelősségre. Meg Isten dönthetett volna úgy, hogy egyáltalán nem teremt meg téged, mert ő tudta, hogy ki vagy, még mielőtt megteremtett volna. Mégis Isten úgy döntött, hogy téged megteremt. Annak ellenére, hogy tudta, hogy milyen hibákat fogsz elkövetni, mert Isten végtelenül örvend neked, és téged végtelenül akar. És erről szól Szófóniás 3.17, hogy örül neked. Miért? Egyszerűen, mert az övé vagy. Nem azért, hogy olyan ügyes voltál, és nem azért, hogy esetleg milyen bűnöket nem követtél el, hanem egyszerűen örvend neked, ő akart téged, és tudja, hogy igazából belőled hatalmas jókat tud előszedni, amennyiben hagyod. És ezért örvendne, potenciált lát benned, és neki fontosabb az a potenciál, ami benned van, mint az, hogy hányszor buktál el. Izajás 62.5-ben az áll, ahogy örül a vőlegény a mennyasszonynak, úgy örül majd neked Istened. Ilyen Isten nincs egy vallásban sem, akiben ilyen vőlegényi érzelmek vannak. A Isten érzelmei velünk szemben a legjobban a szerelemhez hasonlítanak. És ezért van az, hogy az Új Szövetségben majd Szent Pál el fogja mondani, hogy hát igen, a házasság tulajdonképpen a kifejezője annak, ahogyan Isten szeret minket. Úgy képzeljük ezt el, most képzeljük el, mert most nem tudom bemutatni, mivel hogy ez csak egy hanganyag. Képzeljünk el, hogy egy lap, egy fehér lapot mutatok be neked, amire rárajzoltam egy kicsi fekete pontot. És ha megkérdem, hogy mit látsz, ha nézed ezt a lapot, azt fogod mondani, hát látok egy pontot egy fehér lapon. Látok egy pontot. Egy fekete pontot látok. És mi így hajlunk erre, hogy lássunk egy fekete pontot, ha valahol van egy kis tökéletlenség, azt rögtön meglátjuk. Isten teljesen másképp állna hozzá, Isten azt mondaná, látok egy nagy fehér lapot. Van ott egy pont is, de én látok egy nagy fehér lapot. Isten így áll hozzánk, nem mintha nem látna a mi tökéletlenségünket, de azt mondja, hogy az, amire képessé tettelek, és ami az én terveim, azok oly sokkal fontosabbak és jobbak, mint az a tökéletlenség, ami már van bármilyen számodra, bármilyen nagy is lenne. Testvérem, azért meg kell értsed, hogy akármit követtél már el, vagy akármilyen nagy hibáid vannak, Isten nem lepi meg. Ő nem, nincs kétségbeesve, nem lehet kétségbeejteni, hogy te a te hibáiddal nem borított fel az ő terveit. Nem fogja azt mondani, hogy jaj, Pista, már megint mit csinált? Most hogy fogok ebből, hogy fogom ezt kijavítani, amit Pista csinált? Nem, Isten nem lehet meglepni. Isten pontosan ismer minket, mégis igen mond ránk. És ez egy jó hír számunkra. Mert Istenben vőlegényi érzelmek vannak. Isten, azt mondhatjuk, szerelmes az emberbe. Szerelmes beléd. Isten végtelenül akar téged. És ezért vágyik arra, hogy velünk legyen. A zsoltárokban olvassuk, hogy Isten nem csupán jó vagy rossz kedvű. Sokszor így képzeljük el Isten, vagy jó vagy rossz kedvű. Hanem a zsoltárokban rengeteg érzelmet olvasunk Istenről. Isten szomorú, féltékeny, haragos, szerelmes, örömteli, felháborodott. Van, amikor teljesen empatikus, van, amikor komoly. Isten sokkal sokszínűbb, mint bármely ember. Isten nem unalmas. Az a problémánk, hogy mi sokszor úgy képzeljük el, mintha Isten unalmas lenne. Úgy, ha Istenre gondolunk, akkor ilyen, hát ott van a felhők felett, és ott mindenki neki hajlunk, és őt dicséri, és nem csoda, hogy így nem vágyunk oda. Vagy egyáltalán nem csoda, hogy nem szeretünk imádkozni, amikor úgy olyan szegényes az Isten képünk. Megkérdezek valakit, hogy milyen Isten? Azt mondja, hát Isten jó, a jó Isten, ugye, a jó Isten. Jó, és még milyen? Hát milyen? Hát nagy, és végtelen. És körülbelül itt véget ért. De el kell olvasni a Szentírás, testvérek, és érdemes így olvasni, hogy kezdj el kijegyzetelni, például olvashatod így végig a Szentírást, hogy milyen érzelmeket tanulok meg Istenről, milyen Isten, és az ő érzelmeit kijegyzetelni, és egy csomó mindent fogsz felfedezni. Vagy olvashatod a Szentírást úgy, hogy, és ezt javasolom, hogy ne csak olvasd el a Szentírást, hanem csináld azt, hogy elkezded, és
kiválasztasz két vagy három témát. Most lehetnek ezek, hogy Isten története,

az Ószövetségben, vagy Isten érzelmei, például ez is, de lehet az is, hogy valami más témát választasz ki, hogy például Isten irgalmát egyszerűen megnézni, hogy milyen Isten irgalma, mert nem elég, hogy egy tulajdonságát csak így megemlítünk, Isten irgalmas, hanem meg kell nézni, hogy milyen is ez az ő irgalma. És olvashatod úgy a Szentírást, hogy mindig figyelsz arra, hogy hol van valami Isten irgalmáról, és kiegyzeteled magadnak, és elemlékedsz, és így alakul ki egy, akár egy doktori mű is, abból, hogy úgy olvasod a Szentírást, hogy egy bizonyos témára figyelsz nagyon. Én most is emlékszem annak idején, amikor Augsburgban voltam, és a Szentírást elejétől végig olvastuk, akkor volt nekem vagy három témám is, az egyik a végidők, és nagyon meglepődtem, hogy a végidőkről milyen sokat ír a Szentírás, meg volt az Isten, mint atya, hogy milyen atya ő, és ezzel foglalkoztam, és volt még néhány ilyen témám, és így olvastam végig a Szentírást. És azóta is többször van, most többször olvastam el a Szentírást elejétől végig, és most már nem mindig egy bizonyos téma mentén, de sokszor van, hogyha foglalkozom, ha valamit elő akarok szedni, meg akarok érteni, hogy veszem és úgy tanulmányozom a Szentírás egy bizonyos téma szempontjából, és ez így nagyon-nagyon érdekes, mert így áll össze egy teljes kép. Mert hogyha azt mondjuk, hogy Isten irgalmas, ezt nagyon félreérthetjük. És a mai társadalom, és a mai keresztények, akik nem ismerik a Szentírást, nagyon sokszor egy ilyen ferdeképet látnak Istenről, az ő irgalmáról, pont azért, mert nem olvassák végig, és nem tanulmányozzák. Mert ha azt mondjuk, hogy Isten irgalmas, ez nagyon könnyen átült egy olyanba, hogy hát teljesen mindegy, hogy mit teszel, Isten mindig irgalmas, és akkor néhány szentírási részt úgy ismerünk, a tékozló fiú esete, és így felületesen az irgalmasság címszó alatt olyan dolgokat fogunk elhinni, amik egyszerűen nem felelnek meg a teljes képnek. Mert igen, Isten visszafogadja a tékozló fiút, és irgalmas, és az egész Ószövetség arról szól, hogy Istennek még volt türelme, és még volt türelme. De az irgalom arról is szól, és a szeretet, hogy pont az irgalom kell találkozzon az igazságossággal. Másképp nincs alapja. Az irgalomhoz azt is, arról is kell beszélnünk, hogy van bűn. Mert csak a bűnnel szemben lehetek irgalmas. Ha nem létezik bűn, ha minden jól van, akkor nincs irgalom. Mert akkor miért is haragudnék? Az irgalom például sokkal inkább előjön, amikor Jézus találkozik a házasságtörő nővel, akit meg akarnak kövezni a templomban. És miután Jézus irgalmasan figyelmeztet mindenkit, hogy csak az kezdje el dobni az első követ, akinek nem volt bűne. Ugye ez idáig tetszik, de utána ott marad Jézus azzal a nővel, mert mindenki eltávozott. És Jézus megkérdi, hogy senki sem ítélt el téged, és a nő azt mondja, nem. És most jön az igazi irgalom, mert a társaságban volt egy valaki, aki dobhatta volna az első követ, az Jézus maga, mert neki nincs bűne. És igazából most a törvény szerint az jött volna, hogy Jézus felemel egy követ, és agyon kövezi a nőt. De Jézus úgy dönt, és ez az irgalom, hogy annak kell, nem azt mondja, hogy amit a nő elkövetett, az semmi. És nem kezdjük el kimagyarázni, mert persze feltevődik a kérdés, hogy jó, és hol volt a férfi is, mert a törvény szerint, amikor házasságtörésen kapnak rajta egy párt, akkor mindkettejüknek meg kell halnia, tehát a férfit is kellett volna oda kellett volna ráncigálni, és őt is megkövezni. És akkor magyarázhatjuk, de igen, de a másik, de nem tudom én, de ebben a beszélgetésben egyáltalán nincs magyarázat. Jézus kérdi, hogy senki sem ítélt el téged, a nő nem kezd el magyarázkodni, egyszerűen elismeri, hogy ő bűnös, csak éppen az a helyzet, hogy senki sem ítélte előtt. És most ott van Jézus, aki elítélhetné, teljes joga lenne, ő mégis azt mondja, hogy nem ítéllek el én sem, így döntök, irgalomból, na ez az irgalom. De ugyanakkor azt mondja, menj, és többet ne vétkezz. Vagyis nem azt mondja Jézus, hogy de te jó vagy, és minden rendben van, hanem nem, nincs rendben, de én irgalmas vagyok, mert szeretlek. És pont azért, mert szeretlek, azért akarom, hogy változzál. Ez a jól, helyesen ítélt irgalom és szeretet. És a tékozló fiú esetében is az apa nem azt mondja, hogy nem történt semmi,
hanem csak irgalmas. És az idősebb fiúval szemben is az apja nem azt mondja, hogy hát de legyünk irgalmasok, mert hát nem történt olyan nagy dolog. Nem. Szörnyű dolog történt. Mégis legyünk irgalmasak. Szeressük ezt az elveszett gyermekünket. És az egész Ószövetségben Isten nagyon is kimondja, hogy mi a probléma. És ugyanakkor irgalmas. És azt mondja, hogy de az irgalomnak is valamikor van egy vége, mert betelik a pohár, és valamikor a bűnök következményeit vállalni kell. Ez is hozzátartozik Isten irgalmához, hogy Isten hosszan tűrő, de nem végtelenül tűrő. Isten sokkal tovább tűr, mint mi egyáltalán képesek lennénk rá, de nem végtelenül. Éppen ezért szükség van, mert Isten valamikor igazságot is szolgáltat, és lesz ítélet is. És az irgalom az csak esélyt ad nekünk, hogy az ítélet ne érjen minket, hogy megszabaduljunk az ítélettől. De ez nem jelenti azt, hogy nem lesz ítélet, mert igenis lesz. És ha nem használjuk ki a lehetőséget, amíg az irgalom ideje tart, akkor nagyon rosszul fogunk járni. Ez is hozzátartozik. A 21. században viszont keresztény körökben sem hirdetik mindig ezt az üzenetet, ami a Szentírásban körülbelül így van benne. Úgyhogy azt javasolom, hogy olvassuk a Szentírást, kutassuk, és bizonyos témákat, például Isten érzelmeit lehetne így megnézni. Egyszerűen kövessük, és tanuljunk belőle, hogy jól tudjuk megismerni Istent, mert Ózeásnál az van, hogy elvisz az én népem a tudás hiánya miatt. Azért vészel Isten népe a 21. században is, a kereszténység azért megy tönkre, mert nem olvassuk a Szentírást, és nem foglalkozunk, és nem ismerjük meg Istent. És ennek most változnia kell, és lehetséges a változás. Következő alkalommal folytatjuk Isten történetével és Isten érzelmeivel az új szövetségben. Dicsértessük a Jézus Krisztust!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük rádiunk minden kedves hallgatóját. Imára hívjuk Önöket a következő közel egy órában. Szentségimádást közvetítünk a Sepsi-Szentgyörgyi Krisztus Király templomból. Tartsanak velünk!

Köszöntelek, drága Jézusom, minden jelenlevővel és minden hallgatóval. Köszönjük, hogy ezen a mai estén is meghívtál minket, hogy a te szent színed elé járuljunk. Köszönjük, Jézusunk, a megváltás kegyelmét. Köszönjük, hogy arra hívtál minket, a benned való szabadságban való élésre. És köszönjük, hogy te tettél minket szabaddá. De kérlek, Uram, bocsásd meg nekem és nekünk, hogyha nem élek és nem élünk ezzel a szabadsággal. Bocsásd meg, Uram Jézusom, hogy félreteszem ezt a kegyelmet, amivel megáldottál, hogy nem veszem számba az Isten gyermekségemet. Uram Jézusom, bocsásd meg nekem, hogy nagyobb figyelmet szentelek a kísértéseknek, a nehézségeknek és a próbatételeknek. De köszönöm, Jézusom, hogy bárhányszor bűnbánó lélekkel jövök és jövünk elődbe, újra átvehetjük ezt a kegyelmet, amiben részünk van. És köszönjük, hogy arra hívtál minket, hogy nem csak a szabadság ideje alatt, a vakáció ideje alatt, hanem életünk minden percében és minden hátra levő percében úgy éljünk, Uram, hogy a te jelenléted tükröződjön a mi életünkön. Köszönjük ezt a szabadságot, és köszönjük a megváltás kegyelmét. Amen.

Köszöntelek, Úr Jézus Krisztus, valóban a te neved minden név fölött áll, és minden névnél édesebb az én szívemnek. Hálát adok neked, Uram, a hetedik napért, a vasárnapért, amit már Atyád a teremtéskor az ő végtelen bölcsességében úgy rendelt el, hogy 6 nap az ember dolgozzon, de a hetedik nap pihenjen. Hálát adok neked, Uram, hiszen a te dicsőséges feltámadásod is egy vasárnap történt. És tudom, Uram, hogy ez sem véletlen. Köszönöm neked, Uram, hogy teszítasz vágyat a mi szívünkbe, hogy ezen a napon a te nevedbe, a te hajlékodba összegyűlve, igéidből és a te szentestedből és a te szentséges véredből tápláljuk testünket, lelkünket. Áldott vagy, Uram, hogy még a templomaink nem üresek, és kérlek, Uram, hogy ne engedd meg, hogy ez megtörténjen. Mindig szólíts meg, Uram, sok-sok embert hívjál el, hogy megszenteljük az Úr napját, hogy ne csak a léhasságot, ne csak a pihenést és a szórakozást, hanem a veled való találkozást, az együttlétet is fontosnak tartsuk. De Uram Jézusom, én hálát adok neked, hogy megérinted azokat a vállalkozókat, megérinted az ők szívüket azoknak, akik puszta nyereség vágyból az alkalmazottaikat vasárnap is dolgoztatják. Mutasd meg nekik, Uram, hogy 5 vagy 6 nap alatt is, amit te megáldasz, az talán még több is lehet, mint az, amit vasárnap kitermelnek. Adják meg a szabadságot az alkalmazottaiknak, hogy pihenjenek, de főleg, hogy hozzá tudjanak menni, Uram, hogy ne gátolják meg őket abban, hogy a te hajlékodba, a te szent nevedet megszenteljék az ők jelenlétükkel, az ők részvételükkel. Áld meg, Uram, minden jó akaratú embert, aki a vasárnapot nem csak dőzsölésre, hanem a veled való találkozásra és együtt létre is használja. De áld meg, Uram, mindazokat, akiknek ez még eszük ágában sem áll. Érints meg őket, hívd el őket, mutasd meg, hogy milyen csodálatos az, amikor veled vannak együtt, amikor a te nevedben összegyűlünk sokan, és áldhatunk, és magasztalhatunk, és imádhatunk téged. Téged a legcsodálatosabbat. Dicsőség neked, Uram, most és mindörökké, minden egyes megszentelt Úrnapjáért. Amen. Amen.

0: Jézusom, te vagy minden álmom, te vagy mindaz, amire vágyom. Hálatelt szívvel térdelek itt, a te jelenlétedbe, a te csendedbe. Hálatelt szívvel hozom elédbe mindazon személyeket, embertársaimat, akik szabadság előtt állnak. Áld meg, Uram Jézus Krisztus, hogy mindaz a fáradtság, mindaz a teher, mindaz, ami lesújtotta az év során, ki tudják pihenni mindazt, ami áld meg, Uram Jézus Krisztus, hogy ez a szabadságolás ne csak egy világi vakációzás legyen, hanem a természetben, vagy bárhol, ahova elmennek szabadságolni, hogy a természetben téged találjanak meg, te rád tudjanak figyelni, és még közelebb tudjanak kerülni te hozzád, hogy ne a világi csillogás, villogás hatalmaskodjon az ő életükbe, hanem még mélyebben rád tudjanak figyelni, Jézusom. Amen.
1: Amen.

Jézus Krisztus, szükségünk van rád, szükségünk van a te két karodra, szükségünk van a te óvó két karodra, hogy átölelj minket, hogy átöleld a mi életünket. De a szívünk hálával van tele, Uram. Hálával van tele, Uram, mindazért, amit értünk tettél, hogy vállaltad ezt a földi életet, hogy vállaltad a keresztet, hogy nekünk szabadságunk legyen. Szabadságunk legyen itt a földi életben, és az örök életben is, Uram. És Uram Jézus Krisztus, köszönjük mindazt a tanítást, mindazt a példát, amit te mutattál nekünk. Hiszen megmutattad, hogy amikor tanítványaid visszatértek, te félre vontad őket, hogy megpihenjenek. Megmutattad, hogy egy jól elvégzett munka után méltó az ember a pihenésre, a megpihenésre, a szabadságra. Uram Jézus Krisztus, én most a te szent színed elé hozom azokat, akik most szabadságon vannak, akik most pihenéssel, kikapcsolódással töltik idejüket. Kérünk téged, Uram, érintsd meg az ő szívüket, lelküket, hogy a világ csillogása, a túlzott szabadság, a kicsapongás ne rabolja el az ő szívüket, hanem rád tekintsenek, téged befogadjanak, hogy felismerjék, hogy megóvják a testüket. Áld meg őket, Uram, hogy ez a pihenés, ez a testi, lelki fejlődésükre és lelki javukra szolgáljon. Testi, lelki feltöltődésükre szolgáljon. De Uram, én elédbe hozom azokat is, akik valóban szabadságon vannak, de nem pihenéssel töltik az időt, hanem akár idős szüleiknek segítenek, vagy rászorult testvéreiknek segítenek, önkénteskednek, Uram. Áld meg mindazokat, akik munkával töltik a szabadságot. Áld meg munkájukat, dicsőj meg, Uram, tevékenységükben. És mindaz, amit tesznek, legyen a szabadságukra, Uram, a lelki szabadságukra. Legyen áldott a te szent neved mindenért, most és mindörökké. Amen. Amen.

Köszöntelek, Úr Jézus Krisztus! Köszönöm, Uram, hogy Te itt vagy, jelen vagy velünk, élő Isten vagy, és mindenütt jelen vagy. Velünk vagy szabadság alatt és után is. Életünk minden helyzetében velünk vagy. Csak nekünk kell rád figyelnünk. Most azokat a testvéreimet hozom elődbe, akik most szabadságból térnek haza. Látod, Uram, hogy a szabadság alatt sokszor a figyelmünket elvonza a világ csillogása. De Uram, kérlek, segítsd meg őket, hogy visszajöjjenek a Te jelenlétedbe teljességgel, mert Te teszed valóban szabaddá őket és minket, mindnyájunkat. Uram, Te ismersz minket, és tudod, hogy eléggé szomorúan jövünk vissza, mennek vissza testvéreim a munkába, hogy kezdődik a mindennapi nehéz munka, a taposomalom. De Uram Jézus, Te erőt adsz minden helyzetben. Ha megfáradunk, hozzád jöhetünk, és Te felüdítesz, hívod a megfáradtakat. Úgyhogy bátran indulhatnak munkába, mert Te adsz erőt, ha rád bízzák magukat, beléd kapaszkodnak, erős hittel veled élnek, élő kapcsolatban, akkor minden nehézséghez Te erőt adsz. Köszönöm, Úr Jézus, hogy Te adsz áldott munkanapokat a szabad napok között. Megáldod azokat a napokat, mikor munkába vagyunk. Megáldod gyermekeidet, hogy áldás lehessenek kollégáiknak, főnökeiknek, és mindazokkalnak, akikkel a munkahelyen találkoznak. Ezért kérlek, Uram, árasz ki a Te lelkedet, hogy a Te lelked bőségében, örömmel, szabadon, Isten gyermeki szabadságban tudjanak lenni a munkahelyén, és Téged dicsőítve, áldva és magasztalva. Amen.

Köszönöm, Uram, hogy te nem erőszakos vagy. Te nem erőlteted ránk sem a jót, sem a te akaratodat. Nem követelőzöl, de mindig, nap mint nap felkínálod a jót, hiszen megvan írva, hogy eléd tárom a jót és a rosszat. Uram, a szabadságozókért, a vakációzókért imádkoztunk, de vajon tudjuk-e, hogy mi az igazi szabadság, az Isten gyermeki szabadság? Tudjuk-e, hogy a lelki életben nem lehet szabadságot, sőt, nem kell és nem szabad szabadságot vennünk, mert akiket a te lelked vezet és betölt, futnak, de nem fáradnak, és nem lankadnak, ahogy a Zsoltáros írja. Látod, Uram, hogy mennyi szorongattatás éri sok testvérünket, akár azért, mert a lelki szabadságukat elvették, talán már magzat korukban megpecsételték. Talán a szülők tudatlanságból, kicsinyhitűségből, az ők fogságuk miatt gyermeküket úgy nevelték, hogy több volt a gyötrelem, a fájdalom, a szeretetlenség, mint az igazi szabadság és öröm. Vannak, Uram, embertársaink, akiket kizsákmányolnak, testileg is, Uram, kihasználnak, dolgoztatnak, apró pénzért, és nem csak felnőtteket, hanem gyermekeket is, és ők nem tudják, mit jelent a szabadság, sem a lelki, sem a testi. Uram, én ő értük, hozzád kiáltok. Ő értük, Uram, bárhol lennének, bármivel volnának meggyötörve és megtörve. Tudom, Uram, hogy neked van hatalmad minden rabláncot megoldozni, feloldozni, a lelkeket szabaddá tenni, a testeket felüdíteni. Vannak, Uram, olyanok, akik minden munka mellett annyira szegénységben, nehézségben élnek, hogy a mindennapi alig jut ki. Talán soha nem voltak, és nem is álmodoznak arról, hogy ők vakációra menjenek. Nekik a mindennapi a fontos. Míg mások nagyon sokat költenek egy-egy kirándulásra, vakációra, ők a legszükségesebbet, a mindennapi kenyeret nem tudják megengedni. Bocsáss meg, Uram, hogyha ezért téged hibáztatnak, vagy téged vonnak felelősségre, hiszen az Atya ránk bízta a földet, és mi kéne adjunk nekik. Uram, nyisd meg a mi szívünket, a mi szemünket, hogy meglássuk, kiken kell segítsünk, kik azok, akiket lelkileg is szabaddá kell tegyünk a te kegyelmed által, kik azok, akiken valóban segíteni tudunk. Árasz ki, Uram, a te szent lelkedet, hogy átformálja gondolkodásunkat, hogy megújuljunk gondolkodásmódunkban és egész életvitelünkben. Amen.

0: Uram Jézus, nagy szükségem van rád, és hálatelt szívvel térdelek most szent színed előtt, hogy megköszönjem, hogy megmutattad azt az utat, ahol jó nekem együtt járni veled. Ó, Uram Jézus, mielőtt megismertelek volna, azt hittem, hogy az anyagiakban találom meg a boldogságomat, és hova tovább nagyobb nehézségekben volt részem, és amikor meghívtál, Uram, és megmutattad az utat, hogy veled járjak, megadtál mindent, amire szükségem volt. Azt mondtad, Uram, hogy keressétek Isten országát a többi megadatik. Jézusom, én most szent színed elé hozom mindazokat, akik az anyagi javak gyűjtésében és azoknak a szórakozásra, a dőzsölésre, a mértéktelenségre és hiába valóságokra költik. Nyisd meg ezeket a szíveket, Uram, és add, hogy felfigyeljenek nélkülöző, nehézségekkel küszködő embertársaikra. Mert az igazi boldogság abban van, hogyha ajándék, áldás lehetünk embertársainknak. Erre kérem a te áldásodat, Uram. Áldj meg mindannyiunkat, hogy tiszta szívvel áldások legyünk a környezetünkre. Amen.
1: Amen.

Áldalak Jézus Krisztus az élő jelenlétedért. Áldalak, mert a szívünk újong a te jelenlétedben is. Ki te teszel szabaddá, az igazán szabad. Hálát adok neked, Istenem, az Isten gyermeki szabadságunkért. De megköszönöm, Uram, a nyári szabadságot, a munkaszüneti napokat is. És megköszönöm, hogy új lehetőség a te élő jelenlétedbe kerülni, és az általad elnyert szabadsággal is felüdüléssel élni. És köszönöm, Uram, hogy az a szabadság, az a felüdülés, az az erő, amit te adsz, az felülmúl minden luxus és divat nyaralást. És erre még kölcsönt és hitelt sem kell felvenni, hogy eljuthassunk oda. És köszönöm, Uram, hogy rád bízhatom mindazokat, akik úgy nyilatkoznak, hogy most szabadságban nyaralunk, és akkor mindent szabad nekünk. Köszönöm, Uram, hogy megadod azt a józanságot, hogy felismerjék, hogy talán minden szabad, de nem minden válik a javunkra. Köszönöm, Uram, hogy nincs szükségünk másra, csak az általad kapott szabadságra, erőre és felüdülésre, ami igazi szabadságra és nem szabadosságra vezet. Áldott légy, és dicsőség a te szent nevednek, most is mindörökké. Amen.

Köszöntelek Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm Jézusom, hogy nálad és általad elnyerhessük azt a békét, amire oly nagyon vágyunk a mi szívünkben. De bocsáss meg Jézusom, hogy ezt a békét, ezt az örömet oly sokszor máshol keressük, más dolgokban, világi dolgokban, és rengeteg pénzt el is költünk ezért, és mégsem találjuk meg. Bocsáss meg Jézusom, hogy oly kényelmesek vagyunk, oly könnyen átadjuk magunkat mindenféle szórakozásnak, féktelen költekezésnek, és az, ami ingyen van, és teljes szeretetből adod nekünk, abból nem kérünk, attól távol tartjuk oly sokszor magunkat. Bocsáss meg nekünk, Jézusunk, hogy oly sokszor szabadságot veszünk még tőled is, és minden mennyei kegyelemtől. Bocsáss meg, hogy máshol keressük a mi pihenésünket és szórakozásunkat. Bocsáss meg mindazoknak, akik szabadságra menvén teljesen megfeledkeznek rólad, és féktelen költekezésbe kezdenek, dobzódásba, és mindenféle bűnös dolgokba. Érints meg szent lelked által mindezen embereket, hogy benned is általad örömük legyen és békéjük legyen, hogy felismerjék, hogy ez csak is nálad található meg a felüdülés, a kipihenés. De érints meg szent lelked által azokat is, akik nem ismernek téged, talán soha nem is ismertek, és nem ismerték meg a te békédet és örömödet. Küld el szent lelkedet ezen emberekre, hogy megismerjenek, hogy felismerjék, hogy nálad van a szabadság, az igaz szabadság és kikapcsolódás, és hogy minden más hiába valóság, ami nem szolgálja a lelki üdvösségüket. És köszönöm Jézusom, hogy te mindazt megadod nekünk, és hogy gondunkat viseled, és hogy árasztod a te végtelen kegyelmedet, és erősíts meg minket Jézusom, mindazokat, akik szabadságra megyünk, vagy voltunk, hogy ne feledkezzünk meg a mennyei atyáról, ne feledkezzünk meg a te közelségedről, és ne feledkezzünk meg arról, hogy ez a pihenés, ez a szabadság nem jöhetett volna létre, csak is általad. És köszönöm Jézusom, hogy te itt vagy velünk minden nap. Amen. Amen.

Áldott légy, drága Jézus Krisztus itt az oltári szentségben. Hálát adok neked, Uram, hisz én is azok közé tartozok, akik szabadságon vannak. Én ugyan egy hosszabb szabadságon, de kérlek, bocsáss meg nekem, hogyha olykor a saját világosságommal próbálok világot világítani, Uram, környezetemben, és nem ismerem fel azt, hogy rád van szükségem. Kérlek, bocsáss meg nekem, Uram, hogyha nem a te akaratod szerint, hogyha nem veszlek észre, segíts engem, Uram, hogy valóban fény lehessek, ugyanúgy embertársaimat is, akik éppen szabadságukat töltik, hogy meghalljuk a te hívásodat, hogy észrevegyünk téged, hogy érezzünk téged, Uram, egy látó szemet és halló fület, Uram, a te ígédre, hogy ne vegyünk szabadságot tőled, hanem a te kegyelmedben megérezzük a lényeget, a valóbi Isten gyermeki szabadságot. Áldott légy ezért, Uram. Amen. Amen.

Könyörögjünk, Úr Jézus, ki ebben a szentségben, kint szenvedésednek emlékét hagytad ránk. Ott kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodik,

Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt közel egy órában a gyönyörű szentségimádást közvetítettük. Köszönjük a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzom önöktől a mikrofonnál. Majoros Attilát hallották, viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami helyenünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszul.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszony.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokolban.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszony.

0: üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászolgálnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg.

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy!

0: Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele.

0: áll.
1: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy már!

0: találtál.
1: Asszonyunk, Istenek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájának.

0: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az

0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.

0: Szűzanyánk, imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzét király.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória vasárnapi adásunk tartalmából.

Leó pápa jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába.

Leó pápa jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. 14. Leó táviratot küldött Ricardo di Segni, római főrabbinak a Rosh Hashanah, a Jom Kippur és a Szukkot ünnepe alkalmából. Remélem, hogy ezek az ünnepek a mindenható bőséges áldásának alkalmává és az öröm forrásává válnak, írta a pápa Ricardo di Segni római főrabbinak és az egész kedves zsidó közösségnek címzett táviratában a közelgő Rosh Hashanah, Jom Kippur és Szukkot ünnepe alkalmából. Rosh Hashanah elérkezése hozza magával a békés megújulás ígéretét és egy kedvező új kezdet édességét. Jom Kippur szent csendje legyen a béke és a belső világosság alkalma. Szukkot ünnepe pedig teljen örömmel, hálával és közösségben, írja 14. Leó üzenetében. A pápa ismételten kifejezte saját és az egész egyház nagyrabesülését, és azt kérte az örökkévalótól, adja meg nekünk, hogy növekedjünk a kölcsönös barátságban, Róma városában és az egész világon. Rosh Hashanah a zsidó újév, az egyik legfontosabb vallási ünnep. Jom Kippur az engesztelés napja, Szukkotot pedig a sátrak ünnepének nevezik.

Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába. Kedves hallgatóink, következő összeállításunkban Dankó István atyával beszélgetünk, aki a dunai svábok egy csoportjával érkezett zarándoklatra Rómába. Az interjúban a zarándoklat élményeiről, a dunai sváb közösségről, valamint személyes tapasztalatain és papi szolgálatán keresztül hitről, hagyományról és közösségről is szó esik. Hallgassák szeretettel a vele készült beszélgetést!

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Dankó István rogacionista atyát, aki a Dunai Svábok egy zarándok csoportjával érkezett Rómába, München környékéről. Dankó István atya Felvidékről, Szlovákiából származik, és rogacionista. Mutassa be a hallgatóinknak magát, hogy hogy került a Felvidékről München környékére.
1: 2008-ig 11 évig a Kassi főegyházmegye papjaként működtem Felvidéken, és azután léptem be a rogacionistákhoz, a szerzetes rendbe, amely Magyarországon, Felvidéken még akkor nem létezett, vagy nem voltak tagjai. És hát így, mivel hogy én mindig úgy gondoltam, hogy a német nyelv az fontos, hát mivel hogy rómában tanultam, hát megtanultam olaszul, aztán meg szünidőkben mindig kétszer elmentem tanulni angolul az Egyesült Államokba. Hát úgy, ahogy megtanultam kicsit angolul is, hát gondoltam, megtanult németül is. Hát így aztán, amikor az olaszok főnököm, aki tudott németül, és provinciális lett, azt mondta, hogy akkor menj Németországba, mert még a rendnek nincsen embere Németországban. Hát akkor elküldött engem Németországba, és ott kezdtem tanulni németül.
0: De innen, Rómából?
1: Innen, Rómából.
0: Igen.
1: Itt Rómában voltam káplán egy évig, a rogacionisták templomával, Szent Antal és Annibale templom a Piazza Astia Via Tuscolanában 15 percet gyalog a Lateran Bazilikától, hogy ez a legfontosabb bazilika olyan szempontból, hogy a templomok anyja, Madre de la Chiesa, úgy azt hiszem így nevezik a Laterani Bazilikát. És hát onnan küldtek engem tehát Németországba, és hát már több mint 10 éve vagyok Németországban, ebből másfél évet a München egyházmegyében, azelőtt a Regensburg egyházmegyében voltam. És most ott, a müncheni periférián,

0: 16-an, aztán még csatlakoztak hozzánk 5-en Felvidékről, hát így összesen, vagy akkor többen vagyunk, mert 22-en vagyunk összesen mostan.
1: István atya, a rogacionista rendről, csak röviden, hogy a hallgatóink is jobban megismerjék.
0: Hát Messinában, Szicíliában alapította Annibale Maria di Francia, jövőre ünnepeljük a halálának 100. évfordulóját, és a fő mondat, amit felfedezett az evangéliumból, úgy hangzik, hogy kérjétek az eredetás urát, hogy küldjön munkásokat eredetásába, és ez az a rogate, kérjétek, imperatív parancs, és hát mostan nekünk kell kérni az urát, hogy küldjön munkásokat, de persze nem mondhatjuk, hogy uram, küldjed őket, de engemet hagyd békén, hát nekünk is kell valamit tennünk, hát így aztán nekem is kell valamit tenni a mennyek országáért, illetve azért, hogy a mennyek országa terjedjen, illetve itt is a földön már kezdjük el építeni az igazságossága, jósága, szeretett országa, béke országát.
1: Igen, ez egy vonzó karizma.
0: Igen.
1: És akkor most egy kicsit részletesebben, ha beszélne a dunai svábokról, tehát svábok, de magyar nyelvűek, tehát akiket kitelepítettek?
0: Így van, hogy hát a svábok, amit én tudok róluk, az azt jelenti tehát, hogy Stuttgart környéke, és hát ott szétszették a házukat, aztán Dunán elérték Romániát területét, most a Szatmár németi és Oradea az magyarul Nagyvárad, akkor ott közte Nagykárem meg Petri ezekből a településekből sokan kitelepültek, hát 89 után főleg, de már kezdte kicsit hamarabb is, mostan mivel, hogy ott német svábokként nem igen tudták megtanulni németül, mert a lánymamák nem akarták beszélni az unokák előtt németül, mert féltek a kommunistáktól. Így aztán a gyerekek nem tanultak meg németül, vagy nagyon gyengén. Akkor, amikor kijöttek 89 után, akkor tanultak meg németül. A többnyire német nevű emberekről van szó, de jobban tudnak magyarul, úgy tűnik, vagy tudták. Most talán megint jobban tudnak németül, mert ha 30 év volt ilyenek, már gyerekei azok tökéletesen, és akkor most ilyen csoporttal jöttem, mert ahogy említettem, a német nyelv az egy kicsit nehezebb, mint az előző nyelvek, amit tanultam, így akkor nekem könnyebb magyarul, mint németül még mindig.
1: Tehát akkor ez egy nagyszerű egymásra találás volt ezzel a közösséggel. És most a római zarándoklatukon milyen programok elé néznek?
0: A legnagyobb nehézséget megoldottuk. Első nap meg volt a Szentpéterben reggel 8 órakor egy német mise a müncheni Domkapitulál, Ulrich Kampe celebráltam misét, én koncelebráltam és részt vettünk, mert itt van az én főnököm is, Esperes Domkapitulál, az azt jelenti, hogy mind a kanonok, 12 van a müncheni érsekségben, és ő az egyik, aki Münchennek az egyik esperese, mert 3 espereség van, az észak-nyugati esperesének az esperese. És én ott vagyok az ő egyházközségében káplán, és hát most úgy alakult, hogy ő is itt van, meg én is, de ő 6 emberrel jött, illetve egy kis csoporttal, én meg egy kicsit nagyobb csoporttal, de úgy véletlenül úgy alakult, hogy mindenképpen ide kerültünk. Na és hát mi ott kezdtük hétfőn reggel a Szentmisével, mert vasárnap este érkeztünk, és aztán meg a Szentpéter bazilika megtekintés után, illetve a Szentmise után elmentünk a Lateráni bazilikába, onnan elmentünk, aztán a Szent Kereszt bazilika, onnan a Santa Maria Maggiore-ba, aztán a következő nap már kicsit lazább volt, már csak a központot néztük, már a Piazza Navona, Pantheon, a Trevi kút, meg a spanyol tér, spanyol lépcső, Piazza di Spagna, és aztán ma meg az audiencia, pampai fogadás, ez megint egy ilyen pihenő nap. Azon túl, hogy korán kellett felkérni, korán kellett jönni, hogy jó helyet kapjunk, mert szerencsére volt jó jegyünk. Van egy parto speciale, így mondják, hogy sokan meglepődtek, hogy milyen közel vagyunk a Szentatyához, ami nekem nagy örömre volt. Négy, aztán holnap meg a Szentpált meglátogatjuk. Holnap van még Szentmisénk is, a Villa Mater Redemptorisben vagyunk elszállásra, már kihasználom, mint a reklámhelye.
1: Igen, tehát magyar, az egyik magyar zarándokház Rómában, a másik a Szent Istvánház, igen.
0: Nagyon jó. Hát így akkor már mostantól csak oda fogunk menni, valószínűleg, és akkor aztán meg szombaton menjünk haza, még marad a péntek, amit még eltöltünk itt, és így azt hiszem, hogy meg leszünk elégedve, illetve hálásak leszünk, hogyha ezt minden így sikerül, hogy elterveztük, és akkor majd meglátjuk, hogy

0: Münchenbe, mert találkozunk, hogy ilyen szép emlékeink lesznek Rómára és a Szentatyára főleg, mert mondom, említette, nagyon közel is voltunk hozzá.
1: Igen. És milyen benyomások érték a zarándokokat, és atyának is mi volt a...
0: Hát mondjuk már azt hiszem, hogy az emberi méltóságról beszélt az Szentatya, amit az első dolog az intelligencia, az értelem emelte ki, a lelkismeret és a szabadságot, tehát ez, erről egyszer nem akarok sokat beszélni, mert lehet, hogy többen jobban értenek hozzá, mint én, de számomra ez nagyon fontos dolog, mert hiszen jobb gondolkodni, jobb értelmesen csinál dolgokat, mint értelmetlenül, és jobb a lelkiismeretet szerint viselkedni, mint anélkül, és a szabadság, azt hiszem, hogy mindenki vágyulik szabadnak lenni, és hát mostán, hogy lehetek én Isten gyermekeként szabad, vagy szabad a kereszténység, milyen szabadságot biztosít számra a Krisztusban vetett hitem? Ez a kérdés. És hogyha erre keresünk a választ, akkor talán jó úton haladunk.
1: Most visszatérve a dunai svábokra, akik ott München környékén élnek, István atyának milyen tapasztalatai vannak a lelkipásztori ellátásuk terén?
0: Hát mivel én egy német plébániában vagyok káplán, hát én direkt egyenesen a lelki pásztorkodással nem foglalkozok a magyar hívekkel, csak azok, akik ott körülöttem laknak, azokkal szokok én találkozni, de nem rendszeresen, meg hát néha jön valaki gyóni, vagy néha most lesz egy esküvő is, egy magyar esküvő, de így hát egyenesen nem tudok beszámolni arról, hogy mostan milyen pontosan a pasztoráció, hogy néz ki, de azt tudom, hogy ők eléggé szét vannak szóródva, és akkor már elég sokan a saját plébániákon vesznek részt az egyházi életben.
1: Értem. És igazából akkor a német plébánián szerzett tapasztalatait hogyan hasonlítaná össze mondjuk az otthoni, tehát a kassa környéki lelkipásztori ellátással? Melyek azok a különbségek vagy pozitív tapasztalatok, amik ott Németországban, München környékén ilyen
0: hát érik? Azt teszem észre, hogy több olyan ember felnőtt, aki felnőtt korában tért meg, kevesebb az, aki gyerekkorától vallásosan nevelő volt, és úgy
1: Németországban.
0: Németországban München periférián lakó emberek, a mi egyház községünk tartozók közt, sokan vannak annak, akik nem gyerekkoruktól hitben nőtek fel. Most például 3 fiatalt keresztelt a plébános ez éven, az is egy érdekesség, hogy vannak, akiket érdekel a hit, és jönnek. Persze lehet, hogy azért is jönnek hozzánk, mert a plébános tud kommunikálni jobban, mint mások, ahol nincsen ennyi sok keresztelésre jelentkező fiatal.
1: Igen, ez mondjuk a katolikus egyháznak az egyik legújabb tendenciája, hogy a fiatalok kezdenek visszatérni az egyházba New Yorktól,
0: Párizson keresztül,
1: igen. Ez egy nagyon pozitív jellemző most ebben az időszakban. Tehát akkor a saját plébániáján mit emel neki a mondjuk kihívások közül, és mik azok, amik nagy örömet szereznek a munkájában?
0: A kihívása idősek otthona, mert ott az emberek, megpróbáltunk egyszer leültetni 5-6 embert, hogy beszélgessünk kicsit, az egyik nagyot hall, a másik rosszul lát, a harmadik nem bír sokat ülni, akkor fel kell, akkor nem lehet igazából, mindenki szeret a saját szobájában lenni egyedül, és akkor mindenkit külön kell meglátogatni, és akkor mindenkivel külön kell beszélni, ez egy kicsit igényes dolog, meg aztán az értelmi szintjük is olyan, hogy nem mindig tudjuk, hogy mostan mennyire vagyunk képesek egymást érteni. Hát ez egy komoly dolog. Azon túl mi igyekszünk minden vasárnap délután, és a plébános, minden vasárnap délután menjünk a nyugdíjas házba. Ezzel sose tapasztaltam ilyesmit, mert vasárnap délután az nem a legideálisabb. Vagy ami öröm az, hogy vannak minisztrások, és azt veszem észre, hogyha a plébános időt szentel, és foglalkozik velük, akkor jönnek és vannak, de anélkül úgy tűnik, hogy máshol nincsenek, és azért, mert időigényes, és energiaigényes, és hát kell nekik szervezni dolgokat. Néha úgy tűnik, hogy sok a kísérő program, és kevesebb a hitoktatás velük kapcsolatban, de azon túl ez mindig jobb, mint semmi, mert valakinek úgy tűnhet, mert nekem is úgy tűnt, hogy hát mindent csinálunk, csak éppen katekézis nem nagyon, de viszont úgy látszik, hogy más lehetőség nincsen, mert hogyha azt akarjuk, hogy az egyházhoz kötődjenek valamilyen módon, akkor meg kell talán módját annak, hogy hogy lehet velük beszélni, és nem lehet azt mondani, hogy most így lesz, hogy én mondom, és ha nem, akkor vége, mert akkor vége. Meg kell találni a kommunikációnak a módját, és ez egy kis művészet, meg főleg energia és idő, amit meg kell fektetni. Úgy tűnik nekem.
1: Igen. Atya a beszélgetés végén 3 évtizedes lelkipásztori tapasztalat, nemzetközi lelkipásztori tapasztalatából. Igen. Mit emel neki, hogyha így visszatekint erre az életpályára?
0: Hát, ez jó kérdés. Hát azt hiszem, hogy az, hogy az emberek el kell dönteni, hogy mostan szolgálni akar, vagy uralkodni. El kell dönteni, hogy ráhagyatkozni akar Istenre, vagy ő akar-e megszabni, hogy mi legyen. El kell dönteni, hogy mostan én elfogadom azt az embert olyannak, amilyen, vagy megpróbálom átalakítani olyannak, aminek én akarom. El kell dönteni, mit akarok, és hát hogyha mostan az a mi feladatunk, hogy legyetek olyan tökéletesek, mint az Isten, akkor a mi tökéletességünk abban kell, hogy el legyen rejtve, amiben el van rejtve az Isten tökéletessége. És az Isten tökéletessége, az Isten nagysága elsősorban abban van, hogy irgalmas. És akkor nekünk is tükrözni kell Isten irgalmasságát, Isten szeretetét, hogyha olyanok kell, hogy legyünk mind az Isten tökéletesek. És hogyha mostan én megpróbálok olyan lenni, hogy akarom tükrözni ezt az irgalmasságot és a jóságot, akkor ezt kell tennem nekem. És ha ezt én nem fedezem fel, vagy nem fedeztem fel mostanáig, akkor már ideje, hogy felfedezem, mert csak így van értelme az egésznek.
1: Azt hiszem, hogy ez egy summás zárása a beszélgetésünknek. Dankó István atya, nagyon örültünk a látogatásának, köszönjük szépen a beszélgetést, és hát akkor lelki értékekben gazdag további római zarándoklatot kívánunk a csapatának, a dunai sváboknak München környékéről.
0: Köszönöm szépen, nagyon kedves.

Dankó István atyával, müncheni káplánnal készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén szeretettel köszöntjük Önöket, Ábel pap bácsi, Péter András és a mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Áldott napot, hetet kívánunk! 2026. szeptember 14-e van, ma ünnepeljük a Szeréna, Szerénke, Roxana és Irma névre hallgatókat, a születésnapot, házassági évfordulót ülőkkel együtt. Isten bőséges áldását kérve rájuk, és mindannyiunkra, akik az Erdély Mária Rádiót hallgatják. A mai nap elég sok változást hoz a reggeli és délelőtti műsorok sorrendjében, ezért még figyelmesebben hallgassák az ismertetőnket. Ami nem változik, az a reggeli csendesség Kertész Marikával, a reggeli imák, majd a Zsolozsma reggeli dicsérete. Minden napunk ajándék Istentől Veres Judit Mária szerkesztésében 6 óra 40 perckor, és biztosan Isten segítségével itt leszünk 6 óra 45 perckor mi is, és együtt ébredünk Önökkel a Mária Rádióval. Egészen 7 óra 55 percig, amikor az igézőt hallgatjuk meg, majd 8 órakor megújulni rózsafűzéreink által Mihály Balázs atya műsora, 8 óra 30 perckor pedig szót követ dr. Sávai Jánossal. 9 órakor ima szándékokat fogadunk, majd a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk, 10 órától pedig egy új szentmisére invitáljuk Önöket. Budapestről lesz a közvetítés, és segít nekünk ebben a Magyarországi Mária Rádió. 10:30-kor a Hit görögkatolikus szemmel Pallai Béla parókus műsora, 11 órakor pedig szentmisét közvetítünk Csíkszeredából, a Szent Kereszt templom búcsú ünnepét fogjuk hallgatni. 12 óra 35 perckor a Zsolozsma napközi imaórája, és 12 óra 50 perckor majd hallhatnak egy újabb műsor ismertetőt is, azt majd a délutánra vetítjük. Kedves hallgatók, most együtt csendesedjünk el Kertész Marikával.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Bizonyára már nagyon sokszor hallottad az örömhírt, hogy Isten szeret téged. Könnyen lehet, hogy már közömbössé is váltál ezzel az üzenettel szemben. De vajon megtapasztaltad-e már valaha ezt a mindent felülmúló, féltő, gondoskodó szeretetet? Felfogtad, hogy mit jelent ez? A mennyei atya nem kevesebbet adott oda érted, mint az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust. Őt áldozta fel azért, hogy neked életed legyen, és az bőségben legyen. Olyan jó ma újra tudatosítani, hogy nincs kudarcra ítélve az életünk. Hogy nem a vereség az osztály részünk. Krisztus áldozata nélkül beleragadtunk volna a bűneinkbe. Halottak és élettelenek lennénk. Általa viszont élet lehet bennünk. Az ő életem. A megváltó győzelme a halál és a sátán felett a mi győzelmünk is. Hiszen így mi is győztesek lehetünk minden helyzetben. Jézus az ő áldozatával mindent megszerzett, amire szükségünk van. Általa bocsánatot nyerhetünk, szabadulást a bűn és a megkötözöttségek hatalmából. Vigasztalást a szenvedésben. Reményt a reménytelenségben. És gyógyulást mindarra, amit a bűn megsebzett bennünk. Ma nézz föl a megfeszített Krisztusra, és szemléld őt. Köszönd meg neki, hogy vállalta helyetted a szenvedést, hogy neked örök életed lehessen. A kereszt ne csupán egy ismert keresztény jelkép legyen számodra, hanem Isten személyes szeretetének legmélyebb bizonyítéka. Mondd ki hittel, Jézus, köszönöm, hogy értem adtad az életed. Köszönöm, hogy szereteted erősebb a bűnömnél, a félelmeimnél és a halálnál. Azt szeretném, hogy életem válasz legyen erre a végtelen szeretetre. Kérlek, segíts nekem ebben. Amen.

0: Kedves hallgatóink, most pedig tartsanak velünk a reggeli imában.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
0: Hozzád száll fel, Istenem.
1: Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldok és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök és alázattal, bízalommal. Békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek.
1: Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
1: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben.
0: Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, Uramat, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak.
1: Amen. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi mélyedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyáján szívünk királynőjének vallunk.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Sietes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
1: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.

Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és a minden vigasztalás Istene. Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is.

0: Testvéreim, az Isten igéje miatt megölt vértanúkban ünnepeljük üdvözítőnket, a hűséges tanút, és mondjuk, megváltottál minket Istennek szent véred árán. Vértanúid által, akik a hit bizonyságául önként vállalták a halált, add meg nekünk, Urunk, a lélek igazi szabadságát.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik vérükontásával megvallották hitüket, add meg nekünk, Urunk, a tiszta és álhatatos hitet.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik keresztjüket felvéve nyomotban jártak, add meg nekünk, Urunk, hogy erős lélekkel viseljük az élet megpróbáltatásait.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, add meg nekünk, Urunk, hogy legyőzzük a test és a világ minden csábítását.

0: Urunk Istenünk, segítsen meg minket Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk közben járó imája, hogy akiknek győzelmét örvendezve ünnepeljük, azoknak álhatatos hitét is kövessük. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

írja Máté 6.34-ben. Ez egy olyan embernek mondatott, aki kísértésekben volt, és gondok miatt elcsüggett, miközben így szólt, idézem. Meddig kell ebben a kísértésben lennem, idézett befejezve. Inkább kellett volna elgondolkoznia, és naponta így szólnia. Ma kell kitartanom. Mondta Szent Poimen sivatagi atya.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Kedves hallgatók, hallgassuk meg együtt most az örömhírt, majd a hozzáfűzött gondolatokat Ambrus István Ábel szombatfalvi plébánostól.
1: Az Úr legyen veletek!
0: És a te lelkeddel!
1: Evangélium Szent János könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott, az emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljen a világ. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Kedves rádió hallgatók, a mai evangélium elgondolkodtat minket, hogy hogyan is viszonyulhatunk az élethez, amikor annak tudatában éljük, hogy Isten végtelenül szeret. Amikor elolvassuk ezt az evangéliumi részletet, két fontos dolog megmaradhat bennünk. Elsőként az, hogy aki benne hisz, el ne vesszen. Ez kétszer is előfordul ebben a rövid evangéliumi részletben. És aztán, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Minden benne van ebben a rövid evangéliumi részletben, ami segíthet minket abban, hogy az életben ne a keserűséget választjuk, hanem Isten szeretetének tudatában éljünk. Nagyon sokszor a gonosz azzal kísért meg bennünket, hogy nincsen értelme az életednek, nem érdemes küzdened, harcolnod, nem vagy szeretve, egyedül vagy, elveszett vagy ebben a világban. És különösen a fiatalokat is megkísérti ez a gondolat, és aztán elkezdenek keresni, de kevesen vannak, akik a jó helyen keresnek. Ezért fontos Isten igéjének a kézbe vétele, azon való elmélkedés, hogy megértsem azt, hogy Isten nem akarja, hogy elveszek. Isten azt szeretné, hogy örökké éljek, hogy örök életem legyen. És ezt mindenki számára. Mert Jézus azért jött el, hogy általa üdvözüljen a világ. Engedjem, hogy ez a mondat átjárja a szívemet, amelyet Jézus így fogalmaz meg. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha ezt ismételgetem, erre gondolok, akkor a nehézségek idején is bátorságot kapok. Hogy jusson ez nekem eszemben? Kérdezhetik sokan. Jézus erre választ is ad, azt mondja, ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felemelni az emberfiát is. Igen, utak szélén, házakban, házak tetején, házak falán látunk kereszteket. És Istennek hála, keresztény világunkban még láthatunk kereszteket. És amikor a keresztre tekintünk, akkor jusson eszünkbe ez, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. És ezt értem, érted mindnyájunkért. Azért, hogy ne vesszünk el. Mert Isten azt szeretné, hogy ott legyünk, vele legyünk, mert ő végtelenül szeret. Másként tekints ettől a naptól kezdve erre a keresztre. Amikor házassági esküt tesznek a fiatalok, a mennyasszony és a vőlegény, és a keresztre teszik a kezüket, kérik Istennek a segítségét, áldását, de ugyanakkor esküt is tesznek arra, hogy igen, ők egymást úgy fogják szeretni, ahogy azt Isten megadja, segíti, elgondolta. És talán sokszor nehéz sokaknak a házas élet, de ha keresztre tekintenek, akkor érezni fogják és érteni az, hogy Isten az ő szeretetét megosztotta velük és velünk, és nem vagyunk elveszve. Jöhetnek bármilyen viharok, nehézségek, megpróbáltatások, háborúk közepette is élhetnek emberek, akkor is tudnunk kell, hogy Isten nem akarja, hogy elveszünk. Isten gondunkat viseli. Lehet, hogy nem úgy, ahogy mi azt elképzeltük. Lehet, hogy nem úgy történnek a dolgok, ahogy azt mi elvárnánk, de tudnunk kell, hogy Isten a legjobb módon irányítja az életünket. Írjam a szívembe a mai napon, hogy Isten nem akarja, hogy elveszek, mert Isten azt akarja, hogy aki benne hisz, el ne vesszen. Uram Jézus, köszönjük, hogy meghaltál értünk, köszönjük, hogy megmutattad az Atya szeretetét, és minket is bekapcsolsz ebbe a szeretet közösségbe a Szentlélek által, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Add, hogy mi is úgy szeressünk, hogy napról napra a te szeretetedet megosszuk másokkal. Amen.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az evangéliumot hallottuk, majd a hozzáfűzött gondolatokat Ambrus István Ábel szombatfalvi plébánostól.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen,
0: önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
2: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. szeptember 14-én a Székely Udvarhelyi Stúdió mikrofonjánál
1: Hamrus István Ábel
0: és Dávid Gyöngyi köszönti önöket. A pontos idő 7 óra és 8 perc, hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A gyulafehérvári Fegyház megyében a mai nap folyamán a csíkszeredai Szent Kereszt templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. A gyász és a veszteségek feldolgozása.
0: A gyulafehérvári főegyház megyei papi továbbképzési program idei évadának újabb rendezvényére került sor szeptember 7-én és 8-án a csíksomlyói Jakab Antal házban. A gyász és a veszteségek feldolgozása volt a központi téma. Az elengedés művészete a mindennapokban képzésnek, melynek során Darvas Piroska segítőnővér, lelki kísérő és Dániel Boton szociológus egyetemi oktató a Szent Ignáci lelkiség tanításából merítve, valamint szociológiai ismeretek és módszerek által segítették az érdeklődő lelkipásztorokat jobban megérteni a veszteségek és a gyász mélyebb értelmét. Az elengedés művészetével ismerkedve a résztvevők a pasztorális munkájukat segítő felismerésekben, megtapasztalásokban és hatékony eszközök elsajátításában gazdagodhattak az együtt töltött idő során, tudatosítva, hogy az elengedés képessé tesz megbékélni a múltban történt eseményekkel, veszteségekkel, és lehetőséget ad a régi kötődések terhétől való felszabadulásra, a jelen teljesebb megélésére, tudatosabb értékelésére, Isten gondviselő jelenlétének és szeretetének megtapasztalására. Mária köszöntő Székelyudvarhelyen.
1: Ünnepélyes Mária köszöntőn emlékeztek meg Székelyudvarhelyen arról, hogy 110 évvel ezelőtt a Barátok templomába menekítették az előre nyomuló román hadtest elől a csíksomlyói kegyszobrot, amelyet akkor tömegesen kerestek fel a hívek. Szűz Mária neve ünnepén szombaton a 110 évvel ezelőtti események emlékére délután 5 órától a Székelyudvarhelyi Barátok templomában ferences rózsafüzért imádkoztak, ezt követően Guyen Laurián húgó, a Székelyudvarhelyi ferences kolostor házfőnök egy fából faragott liliumot helyezett el a Mária szobor kezébe, amit szeptember 5-én a csíksomlyói kegytemplomban megáldottak, és a kegyszoborhoz érintettek. A Szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka Albert Leander ferences szerzetes csíksomlyói házfőnök volt. Prédikációjában úgy fogalmazott, a szűzanya köszöntésére nem csupán külsőleg kell készülnünk, hiszen bár örömére szolgál a virágcsokor, vagy a szépen feldíszített szobor, de ami a szívünkben történik, az az, ami igazán boldoggá teszi őt. A Szentmise után Székelyudvarhely főterén a csíksomlyói első szombati Mária köszöntőhez hasonlóan a csíksomlyói kegyszobor másolatával gyertyás körmenetet tartottak. Hangoló Nagyváradon.
0: Ma délután 6 órától ismét hangoló beszélgetésre várják az érteklődőket az Ad Lucem zarándokházban. Az est vendége Rácz Borbála, skolisztika, szociális testvér, gyógypedagógus és humán ökológus, az ELTE tudomány társadalomtudományi karának doktorandusza lesz, aki ökoszociális kezdeményezésekkel is foglalkozik. Az, ami rám van bízva, női identitás, értékek, teremtésvédelem témájú találkozón arról gondolkodnak közösen, mit jelent számunkra a teremtett világ, és milyen felelősséggel tartozunk érte. A beszélgetés arra is keresi a választ, hogyan válhat a teremtés iránti gondoskodás mindennapi életünk és döntéseink természetes részévé. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak az Adelucem zarándokházba. Béke és kegyelem.
1: A Szatmári Egyházmegye szeretettel hív és vár minden érdeklődőt a Béke és Kegyelem című kiállítás ünnepélyes megnyitójára, amelyen Széphalmi Jurkó László iparművész alkotásai tekinthetők meg. A kiállítás megnyitójára szombaton délután 4 órakor kerül sor a Megmaradás házában. A tárlat szeptember 25-ig látogatható. Négy alkalom Szent Ferenc nyomában.
0: Lehet-e ma is úgy élni, ahogyan Assisi Szent Ferenc? Mit taníthat nekünk a több mint 800 éve élt Szent az Istenről, a szabadságról, a szépségről, a kapcsolatainkról és önmagunkról? 4 különleges alkalomra hívnak minden érdeklődőt a csíksomlyói kegytemplomba, ahol Szent Ferenc életén és lelkiségén keresztül keresik a választ ezekre a kérdésekre. A második előadást vasárnap 12:30-kor I.S. Zsolt plévános tartja, Mit kell elengednem, hogy szabad legyek címmel. Most pedig az időjárásról.

0: Egy hideg front érte el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongos tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkeni kezd a felhőzet, helyenként élénk, néhol erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban 4 és 14 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 18-26 fokot mérhetünk. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor. A legtöbb helyen mérsékelt marad az északnyugati szél, csak kevés helyen fordulhatnak elő élénk széllökések. Hajnalra többfele pára köd képződhet, kora reggel 5 és 16, délután pedig 19 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Pálcinban és a Bánságban. Aradon 9, Barót, Beszterce, Brassó 11 fok, Csíkszereda 9, Dés 10, Déva 8, Dizsőszentmárton 11, Fogaras 10, Gyergyóalfalu 9, Gyulafehérvár 11, Kézivásárhely 10, Kolozsvár 9, Máramarosziget 10, Maroshévíz 9, Marosvásárhely Nagybánya 10, Nagysármás 9, Nagyszeben 12, Nagyvárad 11, Resicabánya 8, Sepsiszentgyörgy 11, Szatmárnémeti 8, Székelyudvarhely 11, Temesvár 9, Tordán és Zilahon 10 fokot mértek.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb, holnap reggel jelentkezünk.
1: Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

Jézusunk, jó pásztor, te azért jöttél, hogy keresd és üdvözítsd az elveszetteket. Azért alapítottál papságot egyházadban, hogy minden időben folytassa műved. Könyörögve kérünk, küldj munkásokat szőlődbe, küldj méltó papokat szent egyházadba. Add, hogy mindenki kövesse hívásodat, akit öröktől fogva szolgálatodra választottál. Mária, apostolok királynője, könyörögj érettünk. Amen.

Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Kalazanci Szent József, áldozópap, piarista, rendalapító. Kalazanci Szent József 1556-ban született Észak-Spanyolországban. Már iskolás korában a kis szentnek nevezték. Atya tanítatta és a Valenciai Egyetemre küldte. Itt az egyik unokahúga beleszeretett és addig üldözte, amíg József el nem hagyta Valenciát és át nem ment az Alcalai Egyetemre. 1583-ban szentelték pappá. Püspöke annyira elégedett volt a munkájával, hogy kinevezte általános helynökévé. Úgy tűnt, hogy József pályája zavartalanul ível fölfelé, ő azonban a szíve mélyén érezte, hogy Isten másra hívta, nem az egyház kormányzati pályán való állandó emelkedésre. Ezért 1592-ben lemondott állásáról, atyától örökölt tekintélyes vagyonát eladta, árát szétosztotta a szegények között, majd elköltözött Rómába. Ahol csak tudott, segített a szegényeken és a betegeken. Az 1595-ös évi járvány idején Lelisszi Szent Kamillái, akihez bensőséges barátság fűzte, fáradtságot nem kímélve enyhítették a nyomorúságot. Hamarosan felfigyelt rá, milyen sok gyermek csavarog otthontalanul és magára hagyottan Róma utcáin. Szemmel láthatóan senki nem törődött velük. József ezért belépett egy hitoktató egyesületbe, amelynek tagjai vasárnaponként és ünnepeken katekézist tartottak gyermekeknek és felnőtteknek, de hamarosan be kellett látnia, hogy a gyermekek alapvető problémáját ez nem oldja meg. Az iskolázás akkoriban elég költséges volt. Józsefet pedig egyre inkább az a kérdés foglalkoztatta, hogyan lehetne ezeket a szegény gyermekeket rendszeres, mindennapos iskolázáshoz segíteni. Először a római plébánosokhoz fordult és kérte, engedjék meg, hogy ezek a szegények is járhassanak a plébániai iskolákba. A plébánosok nem zárkóztak el, csak azt kérték, hogy ennek fejében a város emelje meg az iskolák számára nyújtott támogatás összegét. Ezt pedig a városi tanács, a szenátus elutasította. Ekkor József a szerzeteseknél zörgetett tervével. Előbb a jezsuitákat, majd a domonkosokat kereste fel, de mindkét rend azt a választ adta, hogy már túl vannak terhelve meglévő feladataikkal is, egy ilyen újabb vállalkozásban nem tudnak érdemleges segítséget nyújtani. József ekkor belátta, hogy más választás nincs, neki magának kell megpróbálni a megoldást találni. A Szent Dorottya templom plébánosa rendelkezésére bocsátott két termet, és megígérte, hogy maga is segíteni fog a tanításban. További két pappal, tehát négy tanerővel 1597. novemberében megnyílt a szegény gyermekek ingyenes iskolája, a Scuola Pia. További két év alatt a növendégek száma 700-ra nőtt, ezért 1602-ben a termek számát ismét növelniük kellett. Mikor az iskola udvarán harangtornyot állítottak és feltették a harangot, József leesett a létráról és eltörött a lába. A törés rosszul forrt össze, ennek következtében haláláig fájt a lába és sántított. De a testi fájdalom semmi sem volt ahhoz képest, amit lélekben kellett elszenvednie élete második felében. 8. Kelemen pápa rendszeresen fedezte az iskola kiadásainak egy részét, közben pedig annyira terjedt iskolájuk jó híre, hogy módos családok is kezdték odajáratni a fiaikat. Emiatt más iskolák vezetői féltékenyé lettek, irigykedni kezdtek a piaristákra. Az intézetet megrágalmazták a pápánál, aki váratlanul két bíborost küldött ki ellenőrzésre. A vádak alaptalansága hamarosan kiderült, és az eredmény épp az ellenkezője lett, mint szerették volna a rágalmazók. A pápa személyes oltalmáról biztosította az intézetet. Néhány évvel később az eset ugyanúgy megismétlődött 5. Pál pápával, de akkor az eredmény úgy módosult, hogy a pápa megkettőzte az évi támogatás összegét. Nem sokkal később Rómán kívül is egymás után nyíltak a piarista iskolák nem csak Itáliában, hanem Európa más országaiban is. Miként József előre megjövendölte, az intézményt 8 évvel a halála után ismét szerzetes rendrangjára emelték.
Ezt követően egy nő, Olimpia, a pápa egyik rokona, mindenkivel szövetkezett a piaristák ellen, és sikerült is elérnie rokonánál, a pápánál, hogy feloszlassa a rendet.

0: Kedves hallgatók, 7 óra és 29 perc a pontos idő. 2026. szeptember 14-e van, hétfő, az esztendő 257. napja, és ebből az évből még 108 nap van hátra. Úgy gondoltuk, hogy nem mehetünk el amellett, hogy meg ne említsük a mai nap dr. Boga Alajost, gyulafehérvári püspöki helynököt, aki az életszentség útját járta. Az életszentség útját járta dr. Boga Alajos gyulafehérvári püspöki helynök vértanú. Csíkkozmáson született 1886. február 18-án, Csíksomjon és Székelyudvarhelyen járt gimnáziumba, teológiát Bécsben hallgatott, filozófiából doktorátus szerzett. 1910. augusztus 24-én szentelték pappá, főpásztora Lemhénybe, majd Szászrégenben nevezte ki káplánnak. 1912-14 között a Kolozsvári Egyetemen folytatta tanulmányait, az első világháború tábori lelkésze volt 1919-től a Kézdivásárhelyi gimnázium tanára, később igazgatója. 1933-tól egyházmegyei tanfelügyelő, 1940-től pedig skolasztikus kanonok, vagyis a gyulafehérvári székesegyházi iskola vezetője.
1: 1949. június 21-én a gyulafehérvári és Tevis közötti országúton a román titkos rendőrség elfogta Márton Áron erdélyi püspököt, és ismeretlen helyre vitte. Akkor Boga Alajos általános püspöki helynök vette át az egyházmegye irányítását, mivel hűséges volt a pápához és ellenállt a demokrata papságba való belépésnek, neki is osztoznia kellett püspöke sorsában. Megdöbbentő levelet írt az akkori román miniszterhez, Stanciu Szojánhoz, akitől felvilágosítást kért, hogy hova tűnt el a főpásztor és kísérője Ferenc Benjamin, de levelére sose kapott választ. 1950. február 28-án a Román Ortodox Egyház szinódusa felhívást tett közzé, és abban felszólította az országban élő katolikusokat, hogy csatlakozzanak a szovjetek diktálta úgynevezett stockholmi békekiadványhoz, amelyben támadják a Vatikánt és a katolikus egyházat. Boga nem írt alá, sőt papjainak is megtiltotta azt.
0: 1950. április végén tartották meg a marosvásárhelyi papi békegyűlés, ezt az összejövetelt is a Securitate rendezte, melyre összeszedték részben csábítással, részben megvesztegetéssel vagy megfélemlítéssel az ingatag jellemű katolikus papokat. Mintegy 100-an jöttek össze. Az elnöki posztra Ágota Endrét választották meg, akit néhány nap leforgása alatt Róma kiközösített. A békepapi mozgalom tagjai felismerték az egyházszakadás veszélyét, ezért otthagyták a csoportot. Igen kevesen maradtak benne, így nem tudták megtörni az egyházmegyét. Akkor azzal a szándékkal, hogy az egyházmegyét Bukarest kommunista vezetése alá helyezzék, fel akarták éleszteni az 1932-ben megszüntetett, nagy történelmi hagyományokkal rendelkező erdélyi katolikus státust. Ennek érdekében Kolozsváron és Gyergyószentmiklóson is békegyűléseket rendeztek, de kevés eredménnyel. A gyergyói gyűlésre ugyan összeszedtek 120 papot és 150 világit, de amikor megtudták, hogy a béke helyett el akarják szakítani az egyházat Rómától, kevés kivétellel a képnél hagyták a gyűlést.
1: Minden ilyen hivatalos írás bogalos kellett volna elsőnek aláírnia, de ő ezt megtagadta. A román államnak nem maradt más hátra, mint azonnal eltüntetni a püspöki helynököt. Ám rövidesen be is következett. 1950. május 10-ről 11-re víradóra Boga vikáriust és titkárát Dávid Lászlót, valamint a jászvásári püspöki helynököt letartóztatták, május 18-án pedig Csiszár Sándor bukaresti érseket is. Boga Alajos ítéletét nem ismerjük, csak azt tudjuk, hogy a vallatói és kínzói ütötték, verték, éheztették, és mindent elkövettek, hogy megtörjék. Ám ezt sohasem tudták elérni. Máramaros szigeten halt meg a börtönben 1954. szeptember 14-én.
0: És szintén az életszentség útját járta dr. Gajdácsi Béla, a gyulafehérvári teológia rektora, vértani, aki a nagyenyedi börtönbe lelte halálát 1952. szeptember 14-én hasonló körülmények között. És most a krónikába is belenézünk egy kicsit. 1321-ben 705 éve Ravennában meghalt Dante, olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író. Ő írta az isteni színjátékot.
1: 517 év 1509-ben földrengés rázta meg Konstantinápolyt 13 ezer ember életét követelve.
0: 1861-ben 165 éve megnyitott a kapuit a Lánchíd budai hídfőjénél a Budai Népszínház. A színház alapító, igazgatója és sokoldalú tehetséggel megáldott Molnár György volt, aki 1864-ig vezette, majd három évi szünet után 1867 és 70 között újította fel ismét a társulat munkáját. Repertoárjuk nagy részét a népszínművek és operettek alkották, a Népszínház kiváló tehetségeket is nevelt, köztük Blaha Lujzát, Jászai Marit, akit 1870-ben a színház végleges megszüntetésekor a Nemzeti Színházhoz szerződtettek. Az épületet 1870. szeptember 16-án lebontották.
1: 160 éve 1866-ban George K. Anderson feltalálja az írógép szalagot.
0: 1872-ben 154 éve kitört Magyarországon az utolsó nagy kolera járvány. A halálos áldozatok száma hivatalos kimutatások szerint 250 ezer volt.
1: 134 éve 1892-ben Kossuth Lajost Budapest díszpolgárává avatták.
0: 1982-ben 44 éve meghalt Grace Kelly, amerikai színésznő, monakói hercegné, második Albert, jelenleg Monakó uralkodó hercegének édesanyja.
1: 42 éve 1984-ben meghalt Jeanette Gaynor, amerikai színésznő, az első Oscar-díjas nő, amit három filmbeli alakításáért kapott. A hetedik Mennyország, Street Angel, Víradatban nyújtott alakításáért tüntették ki. Ez egyedülálló a Film Akadémia történetében.
0: A Keresztény Egység napját 1996. szeptembere óta tartják, az ezer éves fennállását ünneplő Pannonhalmi apátságban. Az első eseményen képviseltette magát a grúz, a román, a szerb, az orosz, a magyar ortodox egyház. Jelen voltak a magyar katolikusok, református és evangélikus egyház vezetői. A különböző országokból érkezett különböző felekezetek, hívőiből álló zarándokok, hívők, papok és püspökök ökuménikus istentiszteleten vettek részt.
1: A katolikus jótékonykodó nemes asszonyokat tömörítő csillagkeresztes rend ünnepnapja is.
0: És ünnepnapot ülnek a szerénák, a szerénkék, az írmák és a roxánák, hiszen nevük napját ülik, és ünnepnapot ülnek azok is, akik születésnapot vagy házassági évfordulót ülnek. De nézzük csak meg a nevek eredetét és jelentését.
1: Szerén a latin eredetű név, a Serenus férfi név, női párja, jelentése derűs, vidám.
0: A Roxana perzsa görög eredetű név latinos formája, Nagy Sándor feleségének a neve volt, jelentése világos, ragyogó.
1: Irma germán eredetű, Irmin germán istenségről, jelentése nem ismert.
0: Kedves hallgatók, hívhatnak bennünket és általunk köszönhetik szeretteiket. És ha megteszik, akkor a következő telefonszámra tegyék.
1: 0259 420 155 vagy a 0359 420 155.
0: És elő van készítve már a laptop, hogy beolvassuk innen az üzeneteket is, amit írnak önök. Azt a következő telefonszámra kérjük.
1: 0758 420 555.
0: Kedves hallgatók! Most üressek még a vonalak, és várjuk, hogy önök betelefonáljanak.

0: Halló, halló, szeretettel köszöntjük.
1: Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsitessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Nagy nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Drága jó Mária, segíljen meg. Köszönjük az áldásos munkájukat. Jó Isten, segíljen meg mindenkit. És köszöntem én Kicse Mártonon, a családomot, az unokáimot, a dédunokámot, a négy testvéremet családjukkal együtt. És köszöntöm, szintén Kicse Mártonon, Özvegy Boga Józsefné Irma. Kívánok egészséget, békességet, özvegységében segítjék egy álmát. Kívánok a Jóistánki áldásos, mai áldott napot és hetet. Isten fizesse, meg tudtok hallgatni. A Jóisten segélye meg továbbra is. Ücsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel meg köszönjük, hogy betelefonált Isten. Áldja meg mindazokat, akiket köszöntött.
1: És közben érkezett SMS-ünk is, Vas, illetve nem nekünk, hanem Vas Sándornak és Kovács Zsejkének. Nagyon boldog születésnapot kívánok, a Jóisten éltesse szeretetben még nagyon sokáig. Aláírva nincs az üzenet, de biztos Vas Sándor és Kovács Zsejke tudja, hogy ki írta nekik ezt az üzenetet.

0: Következő üzenetünk is beérkezett. Maros főre szól Bota Jánosné Marikának, és így szól: Maros főn Bota Jánosné Marikát köszöntöm nagy szeretettel, Szeredából, Erzsike. Várjuk, hogy kedves hallgatóink írjanak, vagy betelefonáljanak, mi szívesen kapcsoljuk és be is olvassuk az üzeneteket. Ne feledjék, a szerénákat, szerénkéket, írmákat, roxánákat ünnepeljük ma, és ha tudják, hogy szeretteiknek a születésnapját, akkor köszöntsék bizony.
1: Megragadnám én is az alkalmat, és köszönteni szeretném Nagy Tibor keresztapámat a holnapi születésnapi alkalmából. Isten éltesse!
0: Ez a mai technikusunk, Andráska, Péter András üzent akkor a keresztapjának, és mi is csatlakozunk a jó kívánsághoz. Egy újabb üzenet érkezett. Isten éltesse nagyon sokáig László Máriát, Székely Szent Királyon és Karácsony Máriát, Kecsetúr Kisfaludban. Boldog névnapot kívánnak nekik Székelyudvarhelyről. Tehát László Marikának, Székely Szent Királyra és Karácsony Máriát Kecset Kisfaludban köszöntik. A nemrég volt Mária nap, ugye, és bizony még maradtak köszönteni néhány szerettünk.
2: Igen, és szeretettel köszöntjük a Tusnád Fürdő plébánost is Bilibó Gézát születésnapi alkalmából, Isten áldását kívánva életére, szolgálatára, hogy Isten dicsőségére tudja végezni munkáját.
0: Legyen így, a jó Isten éltesse sokáig.

0: Betelefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Halló, halló.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket. Szeretném köszönteni Kicsóba Szabó Áronnét, Mariskát, Feszekbe Balló Marikát, és még na, bocsánat.
0: Csak nyugodtan.
1: Isten éltesse sokáig, sok számos évben érjék meg névnapokkal, örömmel, egészséggel. És nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, és önt is köszöntjük nagy szeretettel. Közben érkezett egy SMS-ünk, szeretettel köszöntöm Oroszhegyen kicsi unokámat 7. születésnapja alkalmából, Rózsika mamája. Isten éltesse nagyon sokáig. Mi is csatlakozunk a jó kívánsághoz Rózsika mama mellé, a Jóisten éltesse Rózsika mamát is. És a Jóisten éltesse Péter András technikusunkat is, aki holnap ünnepli születésnapját, de mi megelőlegezzük egy nappal hamarabb. Már lehet egy ilyen születésnapra, legalább 3 napig lehetne készülni egy ilyen fiatalembernek, de mi ma köszöntjük

0: Annyi, nagyon szépen köszönöm az egészüknek, minden elképzelhető jót, egészségben gazdag, hosszú boldog évet, pirán, Mancinéni Csicsóból. Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam.
1: Mi is köszönjük, hogy velünk kezdi a napot, a Jóisten éltesse önt is nagyon sokáig. Érkezett egy következő üzenetünk, ami így szól: Isten éltesse a műsorvezetőket, Ülkébe Anna néninek erőt, egészséget, minden jót kívánunk, Isten áldását kérem életük minden napjára, ne add fel a reményt, áldott napot mindenkinek. Ez volt leírva az üzenetbe. Ülkébe Anna néninek mi is kívánunk minden jót, és reméljük, hogy hallgatja ugyanolyan hűségesen a Mária Rádiót, ahogy tette eddig, és önkéntese is volt egy időben. Várjuk, hogy még néhány percig betelefonáljanak kedves hallgatóink, vagy írjanak nekünk üzenetet. Betelefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló, halló! Sajnos megszakadt a vonal, de még újra próbálhatja, mert András azonnal kapcsolja nekünk.

Halló, halló. Ez nem megy nekünk, kedves hallgató. Valamiért szakad meg a vonal, de már 7 óra 51 perc is az idő. András, még várjunk, hogyha valaki be telefonál. Nem, most már nem, nem sokára a nap gondolatával térünk vissza, de előtte köszöntjük a Szerénákat, a Szerénkéket, az Irmákat és a Roxánákat. Tegyék önök is, ha van ismerősük. Közben érkezett egy üzenet, Mikó Újfaluba szól, és így Mikó Újfaluba köszöntöm Péter Mária nénit névnapja alkalmából. Egy hallgatónk írta az üzenetet, tehát Mikó Újfaluba Péter Mária néninek szólt az üzenet, és mindenkinek, aki ma születésnapot, házassági évfordulót ül, a Jóisten áldása legyen az ünnepén. Nem sokára Jálics Ferenc gondolatával térünk mi vissza.

Így hangzik a gondolat, azt, hogy eljuss léted középpontjába, ahol Isten jelen van benned, azt nem tudod csinálni. Rá tudsz lépni erre az útra, és ez teljesen elegendő. Ettől kezdve vezetve leszel, és a maga

A idején minden megadatik neked, magadtól nem tudod ezt az állapotot elérni, mert megint bűntudatod lenne, hogy nem tudod elérni. Aki az úton van, már a helyén van. Hogy az út elején van, a közepén vagy a végén, az már nem számít, mondja Jálics Ferenc.

Egy kicsit felborult a rend itt a műsor ismertetés műsoraink tájékán, hiszen az igéző után, ami most fog kezdődni, megújulni rózsafűzéreink által Mihály Balázs atya műsora következik, ma 8 óra 30 perckor szót követ dr. Sávai Jánossal, ami állandó és biztos az, hogy 9 órától az önök imaszándékainak fogadása következik, és az örvendetes rózsafűzért is 9:30-tól elimádkozhatjuk együtt. 10 órától egy szentmisét hallgathatunk meg Budapestről, a Magyarországi Mária Rádió segít ebben, majd 10 óra 30 perckor a Hit görögkatolikus szemmel Palai Béla parókusnak a műsora következik. Hogy miért volt ez a műsor változások, hát időrendben legalábbis, azt most tudhatjuk meg, hiszen 11 órától Szent Misét közvetítünk Csíkszeredából, a Szent Kereszt templom búcsús Szent Miséjét. Kapcsolódjunk be. 12 óra 35 perckor a Zsolosban napközi imaóráját is meghallgathatják, és 12 óra 50 perckor egy újabb műsorismertetést fognak hallani kedves hallgatóink, akkor már a délutánra vonatkozólag. Mi innen a Székelyudvarhelyi stúdióból elbúcsúzzunk, önöket pedig arra kérjük, hogy ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádió társaságában. Búcsúzom Péter András technikusunk nevében és a papbácsi nevében is, aki el kellett menjen. Akik önöket ébresztették, az a papbácsi volt, ugye is, Dávid Gyöngyi. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Keressétek Istent, és élni fog lelketek. Ez a Zsoltár rész számomra nagyon fontos szerepet tölt be a mostani életemben, mivel azt látom a világban, hogy nagyon sok ember elfordul az Istentől, nagyon sok fiatal nem foglalkozik a saját lelkével, nem értik azt, hogy miért fontos az, hogy a jó Istennel foglalkozzunk, vagy miért fontos az, hogy a mi lelkünkkel foglalkozzunk. Mindig keresik a fiatalok az élvezeteket, keresik azt, hogy teljesen maximalizáljuk ki a mát, és a fiataloknak az élete egyik napról a másikra telik a legtöbbjének. Viszont ez a Zsoltár vers arra világít rám, hogy akkor fogjuk megőrizni a lelkünket, akkor fog élni a mi halhatatlan lelkünk, amit a Teremtés könyvében az Isten elmond, hogy ezt ő adja nekünk, az ő éltető lelke él bennünk, hogyha keresni fogjuk az Istent, hogyha egy picit is foglalkozunk vele. A gimnazistáimnak mindig hozom ezt a Zsoltár verset, és azt mondom mindig nekik, hogy nem muszáj nektek már most rögtön hatalmas megtérésben templomba járni, és folyamatosan minden nap órák hosszát imádkozni, csak törekedjetek arra, hogy minden nap az elején gondoljatok Istenre. Én a saját napomban is mindig keresem az Istent. Keresem a szertartásainkban, keresem a természetben. Egy-egy sétáláskor keresem a lágy szellőben, ahogy a Szentírás is mondja. Nekem is ezért fontos, hogy keressem az Istent, mert meggyőződésem, hogy akkor fog az én lelkem is élni az örök boldogságban és a mennyországban, hogyha minden nap keresem az Istent.
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 8 óra.

Sok-sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai szép őszi hétfőjén, az ősznek ennek a hétfőjén, szombaton, Mária neve napját, szeptember 12-e volt, Mária neve napját ünnepeltük, és arra gondoltam, hogy mivel az előadás címe ez, hogy megújulni rózsafűzéreink által, akkor legyen ez a mai előadásnak is az üzenete, tanítása, megújulni rózsafűzéreink által Mária szent nevének oltalmában. Kedves hallgatók, ma egy olyan titokzatos és csodálatos valóság kapujában állunk, amely egyszerre hordozza magában a múlt mélységes gyökereit és a jelen legsürgetőbb segélykiáltását. Kedves hallgatók, amikor egybegyűlünk, hogy elmélkedjünk ezen a sokat mondó címen, ugye a rádió készülékek előtt, hogy megújulni rózsafűzéreink által, nem tehetjük ezt anélkül, hogy ne tekintenénk arra a csillagra, amely az éjszaka sötétjében is utat mutat nekünk, vagyis Szűz Mária szent nevére. Kedves hallgatók, ma, amikor a világ zajos, amikor az emberi lélek olyan gyakran elfárad és elbizonytalanodik, római katolikus anyaszentegyházunk, Krisztus igaz és egyetlen egyháza elénk tárja az édesanyja nevét és az ő legkedvesebb imádságát, a rózsafűzért. De kedves hallgatók, mit jelent ez a mai kor embere számára? Hogyan válhat egy évszázados imádság a modern ember radikális megújulásának eszközévé? Tehetjük fel a kérdést. Tehát erről szeretnék ma önöknek beszélni, hogy mondjam, szívtől szívig, lélektől lélekig. Nézzük meg, hogy mit jelent a névnap, és hogyan ünnepeljük vallásosan. Ez egy nagyon fontos szempont. Mielőtt a rózsafűzér láncszemeit elkezdenénk pörgetni újunkon vagy lelkünkben, álljunk meg egy pillanatra, és menjünk vissza a lélekben a szombati napra, a jeles napra, Mária neve napjára. Ez a nap, vagy az a nap egyben arra is hív minket, hogy elgondolkodjunk, mi is valójában a névnap. A mai világban a névnap sokszor csak egy felületes alkalom a naptárban. Egy gyors üzenet a telefonon, egy sablonos köszöntés a közösségi médiában, esetleg egy kocintás a hétvégi vacsoránál. De a keresztény ember számára a névnap sokkal több, mint a születésnap kishúga. Ugye sokan ezt mondják, hogy a névnap nem más, mint a születésnap kishúga. A névnap nem más, kedves hallgatók, mint identitásunk, önazonosságunk és égi pártfogásunk ünnepe. Amikor megszületünk, szüleink olyan szép nevet választanak nekünk. Én nagyon hálás vagyok, hogy a Balázs nevet választották. Szent Balázs püspök és vértanú, büszkén viselem ezt a nevet, és imádkozom napi szinten hozzá védőszentemért. Kérem, önök is tegyék ezt. De amikor megkeresztelnek bennünket, ezt a nevet beírják az életkönyvébe. Ugyanis a védőszentünk, jelen esetben az én esetemben Szent Balázs, nem egy mitológiai alak, hanem egy élő közben járó testvérünk az égben, aki előttünk járt a hit útján, és akinek a neve mögött egy egész követendő életpélda áll. A névnap ünneplés ezért a hálaadás nagy napja. Hálaadás azért, hogy Isten a nevünkön szólított minket, és hálaadás a védőszentünkért, aki hathatós közben járunk a mennyországban, és aki hát vigyáz ránk. De hogyan ünnepeljük meg a névnapot igazán vallásosan, keresztény módon? Nem a külsőségek elhagyásával, hanem azok megszentelésével. A vallásos névnap azzal kezdődik, hogy megköszönjük Istennek a védőszentünket. Elmegyünk aznap például a szentmisére, és ami a legszebb és legmélyebb, szent áldozáshoz járulunk, felajánlva azt a napot a saját lelki üdvünkért és szeretteinkért. Otthon, a családi asztalnál nem csak testünket tápláljuk, hanem például meggyújtunk egy gyertyát, és közösen elmondunk egy imát. A vallásos névnap lényege az elcsendesedés és a kapcsolat megerősítése, a földi családunk és az égi családunk közötti híd építése. És hát van név, amely előtt a földön és az égben mindent ért meghajol, kedves hallgatók, a Jézus neve után,
az Mária neve. Mária neve a tengercsillaga, Stella Maris, a tengercsillaga, a biztos kikötő. Amikor az ő nevét kiejtjük, nem egy történelmi személyre emlékezünk, hanem a királynőnkre és édesanyánkra, aki sietve jön, ha bajban vagyunk. Az ő neve a kulcs, amely megnyitja a rózsafűzér titkait. Kedves hallgatók, nézzük meg, hogy a mai kor embere számára mi az, hogy Mária névnapja, mi az, hogy rózsafűzér. Nézzünk most rá a saját életünkre, milyen a mai kor embere siető, zaklatott, állandóan online lévő, állandóan internet, telefon, okostelefon függő, mégis végtelenül magányos. Hadd hozzak egy nagyon mai hasonlatot. Olyanok vagyunk sokszor, mint egy okos telefon, amelynek az akkumulátora már csak második vagy 2%-on áll. Pirosan villog a kijelző, jelzi, hogy mindjárt kikapcsol, lemerül. Mit teszünk ilyenkor? Kétségbe esetten keresünk egy konnektort, egy töltőkábelt, mert anélkül megszűnik a kapcsolatunk a világgal. Nos, a mai kor emberének a lelke pontosan így villog, hát durván szólva 2%-on van. Lemerült a szeretetünk, lemerült a türelmünk, lemerült a reményünk. A rózsafűzér nem más, mint a lélek töltő kábele, kedves hallgatók, amely összeköt minket az isteni kegyelem kimeríthetetlen forrásával, az élő Istennel, Mária közvetítésével. Vagy gondoljunk egy másik képre. Az életünk sokszor olyan, mint egy teljesen összegubancolódott fonalgombolyag. Ott vannak benne a munkahelyi stressz szálai, a családi konfliktusok csomói, a betegségektől való félelem és a bűneink hálói. Minél jobban rángatjuk magunktól, annál jobban megszorul a csomó. Tehát tehetetlenek vagyunk. És amikor kezünkbe vesszük a rózsafűzért és elkezdjük morzsolni a szemeket, olyan, mintha odaadnánk ezt az összegubancolódott, hát fonalat, golyót, golyóbolyagot az ég édesanyánknak. Az üdvözlégyek ritmusa, a szemek halk kattanása megnyugtatja a lelket. Mária pedig az ő gyengét anyai ujjaival elkezdi kibogozni a csomókat az életünkben. Nem hirtelen, nem erőszakosan, hanem szép lassan, imáról imára, tizedről tizedre. A rózsafűzér által megújulni annyit tesz, mint engedni, hogy Mária rendet tegyen életünk káoszában, életünk összevisszaságában. Kedves hallgatók, hogy megértsük ennek az imának a mindent átformáló erejét, hadd meséljek el egy igaz történetet, amely a múlt század viharaiban a II. Világháború borzalmai közepette történt, de üzenete ma is elevenen, hát elgondolkodtató és húsunkba vág. Élt egyszer egy fiatal katona, János, akit a frontvonalra küldtek. János hívő családból származott, édesanyja búcsúzásakor egy kopott, egyszerű rózsafűzért nyomott a kezébe. Fiam, ha minden elveszik, ez megmarad. Ha nem tudsz mit mondani, csak kapaszkodj bele ebbe, és Mária megsegít. János a háború poklában mindent elveszített. Látta meghalni a bajtársait, átélte az éhséget, a fagyot, és ami a legrosszabb, a lelke is megfagyott. Elveszítette a hitét az emberben, és elveszítette a hitét Istenben is. Nem tudott imádkozni. A szívét elöntötte a gyűlölet és a keserűség. A rózsafűzér ott lapult a zsebeméjén, mint egy elfeledett, felesleges tárgy. Egy éjszaka a századát bekerítették. Egy romos templom pincéjében kerestek menedéket, miközben kint záporoztak a bombák. A tűzérség dübörgése megrázta a földet, a falak omladoztak. Mindenki tudta, ez az utolsó éjszakájuk. A félelem pofon csapásként érte a férfiakat. Sokan sírtak, mások átkozódtak. János ekkor a zsebébe nyúlt, és a keze rátapadta hideg rózsafűzér szemekre. Kihúzta. Nem emlékezett a hittanórákra, nem emlékezett semmilyen más tudásra, csak tartotta a fűzért. De a mellette ülő halálra vált fiatal bajtársa meglátta, és azt sutogta: János, gyere imádkozzunk, kezd el kérlek, mert én is ismerem ezt a rég elfelejtett imádságot. János torka elszorult, megérintette az első szemet, és reszkető hangon kiejtette a szót: Ave Maria,
Üdvözlégy, Mária! A mellette lévő folytatta, kegyelemmel teljes. És csoda történt abban a sötét pincében. A bombák dörrenése között a katonák egy emberként kapcsolódtak be az imába. Olyan férfiak, akik évek óta nem ejtették ki Isten nevét. Csak káromkodásban. Ahogy tizedet tized után imádkoztak, a pince sötétjét és a halál félelmet felváltotta egy megmagyarázhatatlan, természet feletti, különleges, egyedi béke. János érezte, hogy a szívéből elolvad a jég. Már nem a bombáktól félt, hanem megérezte, hogy Mária szent neve ott van velük, és takarójával, palástjával befedi őket. A templomot találat érte, a pince bejárata beomlott, de másnap reggel, amikor a mentőcsapatok megtalálták őket, mindenki életben volt. Amikor Jánost megkérdezték később, hogyan élték túl, ő nem a szerencséről beszélt, nem azt mondta, hogy ó, hát ez véletlen szerencse volt. Felmutatta a kopott rózsafűzért, és azt mondta, nem a falak mentettek meg minket, hanem az ég édesanyja. Az az édesanyja, akit a nevén szólítottunk többször, és többször, több százszor elmondtuk, üdvözlégy, Mária! Ez a fűzér újjászötte a lelkemet, amikor az már teljesen elszakadt. Kedves hallgatók, ez a katona nem csak fizikailag menekült meg, hanem lelkileg is megújult. A háború után pap lett. És élete végig a rózsafűzér apostolaként szolgált. Kedves hallgatók, hogyan újuljunk meg ma a rózsafűzér által? Kedves hallgatók, nem kell, hogy háború legyen körülöttünk ahhoz, hogy a lelkünk a romos pincében érezze magát. A mai világ szellemi és erkölcsi háborúja sokszor pusztítóbb, mint a fegyverek. Elveszítjük a családok egységét, a fiatalok elveszítik a célt, az idősek a megbecsülést. A megújulás útja nem a nagy világ megváltó elméletekben van, hanem a kis tettekben. A rózsafűzér morzsolása egy forradalmi tett a mai világban. Miért? Egy időt adunk Istennek, amikor rájönünk 20 percre, mert csak annyi a rózsafűzért imádkozni, azt mondjuk a rohanó világnak, megállj. Most nem te vagy a fontos, hanem a teremtőm és az én édesanyám. Ez az idő felajánlás az első lépés a megújulás felé. 2. Iskola Mária mellett. A rózsafűzér nem a szavak gépies ismételgetése. A rózsafűzér lényege, hogy Mária szemével nézzük Jézus életének titkait. Amikor az örvendetes, a világosság, a fájdalmas vagy a dicsőséges titkokat elmélkedjük, Mária kézen fog minket, és bevezet a Szentírás mélységeibe. Megtanít minket úgy szeretni, úgy szenvedni és úgy remélni, ahogy ő tette. Kedves hallgatók, a rózsafűzér fegyver a kísértések ellen. Pió atya, a szentéletű Ferences szerzetes mindig így hívta a rózsafűzért, a fegyver. Fegyver az önzésünk, fegyver a bizalmatlanságunk, fegyver a kételjünk, a haragunk, a kisítőségünk ellen. Amikor úgy érezzük, elbukunk, Mária szent neve és a rózsafűzér megtart minket. Szeretett kedves hallgatók, ez az előadás egy meghívás. Szombaton Mária szent nevét ünnepeltük. Az ég édesanyánkra tekintettünk, és most is azt tesszük lélekben. És mindannyiunknak ő nyújtja a rózsafűzért. Ne hagyjuk a fiókok mélyén, ne tekintsük azt csupán az idősek imájának, vagy egy szép kegytárgynak az autó visszapillantó tükrén. Újuljunk meg ma, határozzuk el, hogy ezentúl a névnapjainkat és ünnepeinket valóban Krisztusra hangolva ünnepeljük. Határozzuk el, hogy ha csak egy tizedet is naponta, de elmondunk a családunkért, a békéért, a fiatalokért. Amikor a rózsafűzért imádkozzuk, a mennyország kapuja nyílik meg, és Mária szent neve illatként árad szét az életünkben. Legyen, kedves hallgatók, tiszta szívemből kívánom, ez az imádság, ami mindennapi kenyerünk, ami megújulásunknak a forrása. Szűz Mária szent neve, világkirálynője, rózsafűzér királynője, imádkozzál érettünk, és újítsd meg megfáradt szívünket. Most pedig egy hálaadó imádsággal zárom be lassan az előadást. Mennyei atyánk, mindenható Istenünk,
Lelkünk teljes imádatával és alázatával borulunk le trónod előtt ezen a szent és magasztos napon. Szívünk csordultig tele van hálával, amiért megajándékoztál minket a legszebb, legtisztább Föld édesanyjával, a boldogságos Szűz Máriával. Köszönjük neked, hogy az ő szent nevének emléknapján egybegyűjtöttél minket, hogy együtt énekeljük irgalmat, dicséretét, és hálát adjunk mindazért a kegyelemért, amelyet az ő anyai szíve és közbenjárása által árasztasz a világra. Ó drága, égi édesanyám, Szűz Mária, oly édes és oly biztonságos kimondani a te szent nevedet, amikor a világ viharai tombolnak körülöttünk, amikor a félelem és a bizonytalanság sötétsége borul a lelkünkre, a te neved Mária, mint a tenger csillaga ragyog fel az éjszakában. Ez a név menedék, ez a név gyógyír a sebzett szívnek, ez a név béke a zaklatott léleknek. Köszönjük, hogy valahányszor hittel és bizalommal kiejtjük a te nevedet, te azonnal odafordított felénk szerető anyai tekintetedet, és szent fiathoz, Jézushoz vezetsz minket. Hálát adunk ma neked, mennyei édesanyánk, egy különleges, felbecsülhetetlen értékű kincsért, a rózsafűzér nagy ajándékáért. Köszönjük ezt a szent láncot, amely összeköti a földet a mennyországgal. Amikor ujjaink között pörgetjük a rózsafűzér szemeit, érezzük, mintha te gyengéd kezedet fognánk. Köszönjük, hogy a rózsafűzér által megtanítasz minket csendben lenni, elmélkedni, és Jézus életének titkait a te édesanyjai szemeden keresztül szemlélni. Köszönjük a rózsafűzért, amely menedékünk a kísértések idején, vigasztalásunk a gyászban és a magányban, erőforrásunk, amikor a mindennapok terhei alatt roskadozunk, békességünk forrása, amely kibékíti a családokat és megnyugtatja a háborgó szíveket. Bocsáss meg nekünk, Szűzanyánk, ha olykor elfeledkeztünk erről a hatalmas ajándékról, ha hagytuk a fiókok mélyén porosodni, vagy ha gépiesen szív nélkül mondtuk az üdvözlégyeket. Ma újra felajánljuk neked magunkat, családunkat és egész életünket. Ígérjük, hogy a rózsafűzér újra a mindennapi kenyerünk és lelki fegyverünk lesz. Kérünk téged, Mária, akinek szent neve győzelmet hirdet a gonosz felett, oltalmazd meg minket, szeretteinket, az egyházat és az egész világot. S amikor eljön földéletünk utolsó órája, és lelkünk elindul az örökké valóság felé, a te szent neved legyen az utolsó szó az ajkunkon, és a rózsafűzér legyen a kezünkben, mint a mennyország kapujának biztos kulcsa. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, most és mindörökkön, örökké, miképpen kezdetben, most és mindörökkön, örökké. Amen. És kedves hallgatók, engedjék meg, hogy erre a napra írt versemet is megosszam önökkel, amelynek címe Mária, égédesanyám neve napjára, Ave Maria, üdvözlégy Mária. Az őszi borús felhős szélben halkan kondul a harang, szeptemberi fényben úszik most a föld, Mária nevét suttogja ezer tiszta hang, mely a szívünkben minden sebet beölt. Ma hozzád száll az imám, ég édesanyám, ki oly csendesen vigyáztál, és szüntelen vigyázol fentről reám. Szent neved napján térdet hajtok előtted, megköszönve a végtelen hűséges erődnek, hogy karjaidban tartasz, ha roskad a lélek, s a sötét éjszakában is csak minden jót tőled remélek. Ave Maria, üdvözlégy Mária! Gondolkoztam és gondolkodom sokszor a múló világon, hogy hányszor tévedtem el a rögös úton, hányszor hittem azt, hogy magamra maradtam, s a nehéz keresztet már-már feladtam. De te ott álltál mindig a keresztfa alatt, tudtad, mi a fájdalom, mi a mély gyász, s mikor a világ tőlem mindent elragadt, te voltál a tiszta fény, mely a sötétben is rám vigyáz. Hogyan lehet valaki ennyire tiszta és jó, hogy még a bűnösnek is megbocsátást ígér? Mária, te vagy a kikötő, a biztos hajó, kinek szeretete a csillagokig felér. Ave Maria, üdvözlégy Mária! Köszönöm, hogy anyám vagy, amikor árva vagyok, hogy letörlött könnyem, ha senki nem látja, hogy mikor a bűneim súly alatt roskadok, te palástod alá veszel, mint hűséges dajka. Te vagy a hajnal csillag a viharos égen, a békesség kutya a békétlen korban, akiért hálát adok minden áldott este, s akinek nevét imába foglalom e névnapi köszöntőben. Ave Maria, üdvözlégy Mária! Nézd le most, reámú áldott Szűzanya, ezen a szent napon, mely a te nevedet hordja, legyen a szívem a te tiszta otthonod, s vidd fiam imáját.
a magasság belihez. Tudod, hogy hálás vagyok minden egyes percért, az égi oltalomért, a kapott kegyelemért. Vezess tovább az úton, te drága jó anyám, ne engedd el a kezem, míg egy napon nálad, a mennyben megérkezem. Amen. Kedves hallgatók, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Kívánom, hogy továbbra is használják ezt a nagy kincset, ezt a fegyvert a mindennapi életben, és ajánljuk fel sok-sok intencióért, szándékért. További áldott My Rádió hallgatást kívánok, dicsértessék az Úr Jézus szent neve, és Mária szent neve, egyben, mindörökké. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

minek is él az ilyen? Használjátok fel az időt, mert rossz napok járnak. Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát. Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet, inkább teljetek el lélekkel. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Énekeljetek és újongjatok szívből az Úrnak. Adjatok hálát mindig mindenért, Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának. Szent Pál efezusiakhoz írt levelének végén találjuk ezeket a bátorító sorokat. 16. Benedek pápa mondta, hogy akik hisznek, azok soha nincsenek egyedül. De ennek a jelenlétnek, ennek a társaságnak tudatosságként kell növekednie mindannyiunkban. Az imádatból az eukarisztikus oktatás egyike azoknak a dolgoknak, amelyeket vissza kell állítanunk valóság gyakorlásaival együtt, mint hatékony eszközzel lelki életünk növekedésében. A mindennapi életben azt tapasztaljuk, hogy a kapcsolat megerősödik, ha időt töltesz azzal a személlyel, teszel valamit közösen, együtt lógsz vele, esetleg együtt élsz vele. Valami ilyesmi van a lelki életben, az Istennel való kapcsolatunk növekedése nem abból adódik, hogy új ötleteket szerzünk róla, hanem abból, hogy vele együtt cselekszünk, együtt élünk vele, együtt töltjük az időnket. A templom előtt elhaladni és a tabernákulum előtt 2 percre megállni olyan, mint megállni egy szeretett ember előtt, és azt mondani, rád gondolok, hogy vagy? Szeretlek. Térjünk vissza erre a gyakorlatra. Csodálatos. Tudom, tapasztalom, hogy sok helyen nem lehet bemenni a templomba, egész nap zárva, tolvajok, rendetlenkedők miatt. Miért lehetnek nyugodtak a tolvajok, rendetlenkedők a templomban? Azért mennek nyugodtan a tolvajok, mert a hívek nyugodtan nem mennek tájára sem. Azok sem, akik nyugodtan elmehetnének. Ha volna a templomok körül mozgás, ha a hívek látogatnák az eukarisztiát, nem kellene kamerákat felszerelni drága pénzen, amelyek fölvételein szinte soha nem lehet fölismerni a tolvajokat. Milyen jó lenne megszervezni egyházközségeinkben az egész napos látogatókat. Hány idős ember megy el a templom előtt, és oda se néz, pedig vallásosnak mondja magát, aztán megáll akár fél órákra is beszélgetni fájós lábbal. Imádkozó emberek kellenek az Úr körül, őrá szegezett szemek és nem kamerák. Ő az a kincs, akire figyelnünk kell, akin rajta kell tartani a szemünket, a szívünket. Nagyon szeretem, és ezt a magatartást milyen tükrözi Paul Claudel a világháború borzalmai után írt gyönyörű versében. Tudom, többször elmondtam, nem elégszer. Délben a szüzanyánál. Dél van. A templom nyitva áll, belépek. Jézus anyja, nem azért jöttem, hogy kérjek. Nincs, amiért könyörögjek, vagy amit felajánljak neked. Csak azért jöttem, szüzanya, hogy nézzelek. Hogy nézzelek, sírjak a boldogságtól, tudjam, hogy a fiad vagyok, és itt vigyázol. Csak egy pillanatra, amikor minden elakad délben, veled legyek, Mária, ott, ahol te vagy. Semmit ne szóljak, arcodon merengvén, hagyjam, hadd énekeljen szívem a maga nyelvén. Semmit sem szólni, csak énekelni, mert a szív túlságosan tele már, ahogy kedvét tölt és váratlanul felcsendíti énekét a rigó madár. Mert szép vagy és szeplőtlen, az asszony, akit fölemelt végre a kegyelem, a teremtmény kezdeti tisztaságában és kivirágzásának tetején, ahogy Isten kezéből kikerült eredeti ragyogása reggelén, elmondhatatlanul sértetlen vagy, mert te vagy Krisztusnak szülője, s ő karjaidban az igazság, az egyetlen remény, s a világ egyetlen gyümölcse. Mert te vagy az asszony, az elveszített régi gyöngétség édene, tekintetedre ellágyul a szív, és a szem könnyen lesz sűrűn tele. Mert megmentettél engemet, mert megmentetted Franciaországot, mert rá is és rám is a gondot különösképpen vigyázott. Mert akkor léptél közbe, amikor már mindenek recsegtek, mert Franciaországot megint csak megmentetted. Mert dél van, s mert híveiden napon ma itt lehetnek, és mert te mindenekre itt vagy, egyszerűen mert te vagy, Mária, egyszerűen mert dicsérhetjük létedet, Jézus Krisztus anyja. Legyen hála neked!
Mária Jézusnál van. Miért ne ülhetnénk le ebben a társaságban mi is egy pár percre, kikapcsolt telefonnal? És ha már a kincsről van szó, akkor vegyük szemügyre azt a három ajándékot, amelyet a mágusok felajánlottak a gyerek Jézusnak. Aztán kinyitották ládáikat, és aranyat, tömjént és mirhát kínáltak neki. Ebben a három ajándékban szeretném látni mindazt, amit adhatunk neki. Lesznek napok, amikor elébe megyünk, gyönyörű és értékes dolgokat kínálhatunk neki, például örömet, valaminek a sikerét, eredményt, megtartott ígéretet. Nos, ez az arany. Mikor talán nem értünk el sikert, és csak az általunk tett erőfeszítéseket és az élet fáradtságát kínálhatjuk fel neki, ez lesz itt a tömjén. Megint máskor csak életünk halálának, kudarcoknak, szenvedéseknek, bűnöknek, bukásoknak, következetlenségeknek azt az oldalát tudjuk felmutatni és felajánlani neki. Ez itt a mirha. Nincs olyan életünkben, hogy ne tudnánk átalakítani neki szóló ajándékát. Nem csak az lehet ajándék, ami számunkra jónak tűnik, hanem mindaz, amelyet készséggel felajánlasz. És ha egy életen át csak a bűneinket tudnánk felajánlani neki, akkor a kezébe veszi őket, mint egy vadvirágcsokrot, amelyet a gyermek összegyűjt az anyja számára, és a melléje szorítja, mint a legértékesebb kincset, melyet ő kapott. Miért? Mert szeret minket, és a szeretet ilyen. A csendes imádság bensősége egy tanújának az élete példájával, tanúságtételével szeretném majd mindezt közelebb hozni. Október 13-án az egyház boldog Alessandra Maria da Costát tiszteli. Fiatal portugál misztikus, a Szalézi Együttműködők Szövetségének tagja volt. 14 évesen 1918 nagyszombatján egy tragikus epizód pecsételte meg életét. Néhány férfinak sikerült lakásuk ajtaját felfeszíteni és behatolni a szobába, ahol varni készült a nővérével együtt. Hogy megmeneküljön az erőszakoskodók elől, 4 méter magasból kivetette magát az ablakon. A következmények akkor is nagyon súlyosak, ha fokozatosan nyilvánulnak meg. 19 éves koráig, ha minden végtagja lebénul, zsugorodik, mégis sikerül a templomba elvonszolnia magát. Az izületi fájdalmak a végsőkig súlyosbodnak, egészen a teljes bénulásáig, ami ágyba kényszeríti, 30 éven keresztül. Minek is él az ilyen ember, tették föl, és ma még többen tennék fel a kérdést. Felajánlja életét Krisztusnak a bűnösök megtérésére és a világ békéjére. Erre az időszakra nyúlnak vissza az első misztikus jelenségek, amelyeket Jézussal és Máriával való lelki egységben tapasztalt meg. 1938. október 3-ától 1942. március 24-ig minden pénteken átélte a passió szenvedéseit. Az ő bátorító vallomásából idézek most néhány mondatot. Ezeket a bátorításokat Jézus adta ennek a sokat szenvedő fiatal lánynak a szívébe. Jézusom, mit kell tudnom, hogy örömet szerezzek neked? Jézus válasza, az evangélium. Nem szükséges, gyermekem, sokat tudni, hogy örömet szerez nekem, csak higgy és kitartóan szeres. Ha még jobban akarsz tetszeni nekem, bíz bennem jobban. Ha nagyon a kedvemben akarsz járni, bíz még jobban bennem. Azután beszélj velem, ahogyan beszélnél a legközelebbi barátoddal, hogyan beszélnél anyáddal, vagy éppen a testvéreiddel. Szeretnél valakinek örömet szerezni, segíteni valakin? Imádságodban mondd meg a nevét. Legyen az szüleid, a testvéreid, vagy a barátaid, vagy valaki, akit ajánlottak neked. Mondd el azonnal, mit akarsz, hogy most tegyek értük. Megígértem, kérjetek és megadják nektek. Aki kér, az kap. Kér sokat, sokat. Ne habozz kérni, de hittel kérjed, miért adtam volna a szavamat, ha annyi hited lenne, mint egy mustármag, és azt mondhatnád, a hegynek kelj föl és verd magad a tengerbe. Ez hallgatni fog rád. Bármit is kérsz imádságban, higgy abban, hogy megszerezted és megkaptad. Mondj nekem akár egy szót is sok emberért, de legyen az baráti, a szívből jövő és buzgó szó.
Emlékeztes arra, hogy megígértem, minden lehetséges azok számára, akik hisznek. Atyád, aki a mennyben van, jó dolgokat ad azoknak, akik kérik tőle. Bármit kérsz az atyától a nevemben, megadja neked. Ma értetlenül állunk Jézus hívása előtt, ne szégyeljük bevallani neki, és engedjük, hogy feltárja előttünk hívása értelmét. Hamar rájövünk életünkben, hogy szeretni nem könnyű, szeretet igyekezetünk csak akkor éli túl a pillanatnyi érzelmi fellángulásunkat, ha Istenben szeretünk. Jézus tanít meg minket szeretni, ennek a bizonyosságával olvasok az evangélium egyik, sokszor, mondjuk meg őszintén, értetlenül, idegenkedve hallott kijelentését éppen a szeretetről. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi vállára a keresztét, és nem követ, nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti. Aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja. Milyen veszélyesek ezek a szavak, ha nem érted a legmélyebb jelentésüket. Az ilyen kérések nem hívőket, hanem vallási fanatikusokat generálhatnak, de Jézusnak nem áll szándékában valamilyen vallási fundamentalizmust szítani, ehelyett mindent a legigazibb alapjaira akar visszahozni, mintha azt mondaná, érted, hogy szeretlek? És annyira szeretlek, hogy én adtam neked apát, anyát, fiat és bárki mást, aki igazán szeret. Minden ember, akit szeretsz, és aki szeret téged, egy jel tőlem. De nem lenne értelme egy jelet bálványozni, ha nem veszed komolyan azt az irányt, amerre mutat. Az utak mentén a település közúti nyíljai nem azt jelzik, hogy állj meg, hanem hogy menj tovább a jelzett irányba, amerre a nyilak mutatnak. Ebben az életben minden szeretet igaz, ha emlékezünk arra, hogy ez Krisztus jele, és mindannyian komolyan vesszük Krisztust, ha komolyan veszünk minden szeretetet, amellyel életünkben találkozunk. Az evangélium nem azt kéri tőled, hogy kevésbé szeresd apádat, anyádat, gyerekedet, feleségedet, férjedet, legjobb barátodat, hanem arra kér, hogy szeresd őket annyira, hogy ez a szeretet hozzávezessen, és ne állj meg az útodon. Ha az apád az Istened lesz, akkor bajban vagy. Amikor a szeretett nő vagy férfi az Istened lesz, akkor nem jó úton jársz. Ha valaki ebben az életben elfoglalja Isten helyét a szívedben, akkor ez az élet nem ad nekünk jó dolgokat. De ha emlékszel arra, hogy szeretni megéri, mert minden, amit szeretsz, Krisztushoz vezet, akkor megtanulod szeretni az embereket a hibáikkal, következetlenségeikkel, sötétségükkel együtt. A keresztény nem azért szeret, mert a másik mindig megérdemli, hanem a keresztény azért szeret, mert tudja, hogy a szeretet által komolyan veszi Krisztust. És így szeret mindennek ellenére, szeret minden ellen és mindenki ellen. Mindig szeret és így méltó Krisztushoz, mert Krisztus pontosan így szeretett minket, méltatlanokat méltatlanul. De ami minden másnál jobban elmondja nekünk, hogy méltók vagyunk Krisztusra, az az, hogy szeressük az ember keresztjét, vagyis fogadjuk el az életet úgy, ahogy az történik, öleljük át teljesen, és tegyünk erőfeszítéseket, hogyha egyszer átöleljük, úgy éljük meg Jézus mögött haladva. Szívünkben forgatva, mint Mária, Jézus szavait lassan világossá válnak, az imádással formált evangéliumi szavakat a megtérés, a megértés útját jelentik. Jézus édesanyja, te vagy az ő és a Szent Háromság első imádója, te vagy az imádás anyja, minden imádó lélek anyja, édesanyám, életemet a te oltalmad alá helyezem. Óriási hálával köszönöm, hogy felnyitottad a szemem, hogy szemlélhessem azt, aki feláldozta magát a szent oltáron, és megnyitja előttem az eukarisztikus imádat felé vezető utat. Mindig fiad elé vezetsz a tabernákulumban, őrizd lelkemet, és szenteld meg imádó hivatásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek dicsőségére. Amen.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezem. Ezúttal innen fogjuk imádkozni a fájdalmas rózsafüzért, majd 10 órától Szentmisébe kapcsolódhatnak be. Az imánkat és a Szentmisét a mai napon, a Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén felajánljuk. A megváltás kegyelméért, bűneink bocsánatáért, de ma is imádkozunk a háborúk megszűnéséért, és természetesen azoknak minden rossz következményének a megszűnéséért. Imádkozunk Leó pápáért, püspökökért, papokért, a keresztények közötti egységért. Felajánljuk az imát minden testi-lelki betegért, a szenvedély betegekért, fiatalokért, akik beteg ágyon fekszenek, kismamákért, és hálatelt szívvel imádkozunk minden kedves önkéntesünkért és támogatónkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységüket, és önmagunkért is imádkozunk, hogy jó eszközei legyünk a Jóistennek. Hívhatnak a szokott módon a 0259-420-555 vagy 0359-420-555-ös telefonszámon, SMS-ben a 0758-420-555-ös számra írhatnak, vagy a www.mariaradio.ro honlapra. Arra kérem a kedves betelefonáló hallgatókat, hogyha élőadásba kerülnek, akkor a háttérben a rádiókészüléket kapcsolják ki. Köszönöm szépen.
1: És köszöntöm
0: mindörökké, amen.
1: Ennyi szeretném ezt a rózsafüzét szemekkel imádkozva felajánlani a szándékokért, amiket felsoroltak a Mária Rádióba, és még ajánlom a halottjaimért, a családomért, az unokáimért, azért, aki a keresztneve Mária, azért a dédunokai, és még ajánlom a Balog Irma lelkié, hogy máma írnak nyitva van, hogy a Jóisten adjon neki a felső, a középloki temetőbe örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki, elvészt imádkozok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel mindig vagyok.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy mindig velünk van, és mindig velünk együtt imádkozik. A Jóisten áldását kérem az ön életére. Amíg újabb telefonáló lesz, addig egy pár üzenetet osztok meg, amik érkeztek most így e-mailben, SMS-ben. A mai nap tiszta szívvel hálát adok azért, amim van, családomért, unokámért, egészségért, békémért, szeretetért. Köszönöm, drága Jóistenem, és hálám jeléül megpróbálom ma is csak a jót tenni. Köszönöm, hogy együtt imádkozhatok önökkel. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus. Szeretettel szeretném köszönteni magukat ezen a szép ünnepen. Szeretném köszönteni a drága családomat. Adjon a drága Isten mindnyájunknak erőt, egészséget a havadi rokonainak. És holnapra egy fontos dologért, és a hírekben hallottam, hogy egy, most már nem tudom, egy kislány, fiúcska, riasett egy szekrény, a drága Jóisten legyen mellette, hogy ő maradjon meg, adjon neki erőt, egészséget és szeretetet. És az egész havadi halottainknak, és az egész meggyesi halottainknak, a papjainkért, és az egész hívekért, akik engemet ismernek, erőt, egészséget kívánok, minden jót, Ibi volt a meggyesről. És szép napot kívánok maguknak is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, kedves Ibi néni. Együtt imádkozunk önnel. Erzsébet írja, imád szeretnék kérni férjemért, a héten lesz egy műtétje, hogy a műtét sikerüljön, és újra tudja használni a kezét. Köszönöm. Az egész heti rózsafüzéreket felajánlom Szűzanya szándékáért, hálából a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, gyermekeinkért, áldásért, békéért és egy fontos szándékért. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
3: Köszönjük a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
3: Nagy tisztelettel köszöntöm.
2: Mária Rádió Eszpás dolgozóját, Pabatiát, a Jóisztán fizessem ráadásuk munkájukat, és felajánlom a mai Eszpás imáját, fenntiséget, önökkel imádkozó. Most, mit itt előtt álló, máma mit itt, Kicsa Mártani, keresztes István, a Jóisztán a szegélye meg az orvosokat, az alkalókat, a Jóisztán fizesse meg munkájukat, és a családjáért, akik nagyon aggódnak érte, és minden betegért, a gyermekeimért, az elhúnyt férjemért, a családjaimért, a Jóisztán adjon segítőkegyelmet, az élőknek segítőkegyelmet, és a halottaknak örök nyugodalmat. További áldoknak kívánok, a Jóisten fizesse meg munkájukat. Isten fizesse, így érdeklők el is.
0: Mindörökké, amen. Áldott napot kívánok én is önnek. Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket. Imádkozom és köszöntöm nővéremet, Imárk Zsuzsannát, születésnapja alkalmából, testvére Ferenc. Gondolom, jól olvastam ki a nevet. Ezt a szentolvasót és a mai összes imát felajánlom az én gyermekeimért. A mai összes imát felajánlom családomért, unokákért, betegekért, a családjaikért, hitük és hitünk gyarapodásáért, ápolókért, orvosokért, unokámnak az internátban egy jó helyért, a jó közösségért, a Mária Rádió dolgozóiért, pápáért, püspökökért, papokért, halottaink, lelke üdvéért és a világ békéért köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: A Jóistennek hálát adok mindenért. A mai napon van a 63. házassági évfordulónk. Jóistentől kérünk még kicsi egészséget, mert betegek vagyunk, imádkozunk Leó pápáért, a családhoz tartozó összes halottaiért, a békéért, a Mária Rádió fönnmaradásáért. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott.
0: Mi is köszönjük szépen a hívását, adjon a Jóisten még egészséget, hogy együtt tudjanak a férjével lenni, s hogy sokaknak példaképül szolgáljanak. Ezt a szentolvasót és minden imát felajánlom fiam élete jobbá alakulásáért, családom egészségéért. Kérem a drága szűzanyát, járjon közben, értünk Jézusom, bízom benned, egy édesanyja írta. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Kérdezzék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Nagy szeretettel köszöntöm, kedves Tündika. Én önökkel imádkozva lesz a rózsafüzért, hálából felajánlom az eddig kapott kegyelmetét, felajánlom a családom összes élő és elhunyt családtagjaimért, valamint anyósomért, aki a Mária nevet viselte, adjon a Jóisten neki örök nyugodalmat, örök világosság, fényeskedjék neki, valamint két idős betegért, akik a szívemhez nagyon közel állnak, adjon a Jóisten gyógyulást neki, és minden élőtagnak jó egészséget, halottaknak örök nyugodalmat, betegeknek jó gyógyulást. Áldott szép napot kívánok, köszönöm szépen, hogy meghallgatott, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. A felsorolt szándékok mellé helyezem az én szándékaimat is, és ezért ajánlom fel az imákat. Ezt a rózsafüzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, gondjaink megoldásáért. Ezt a rózsafüzért és minden imát felajánlom családom minden egyes tagjáért, testi-lelki gyógyulásomért, minden beteg emberért. Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet, köszönöm, egy édesanyja ima kérése volt. A rózsafüzért felajánlom égi édesanyánknak hálából a közbenjárásáért, családom testi-lelki ajándékaiért, halottaim békés nyugalmáért. Köszönöm. Ezt a rózsafüzért felajánlom aposom lelke üdvéért, akit nemrég helyeztünk örök nyugalomra, és kérem a drága szűzanyát, hogy a lányomék érjenek haza szerencsésen. És újabb telefonáló van a vonalban. Szeretettel köszöntöm. Halló? Halló? Élőadásban van a kedves hallgató, hogyha hall engem, akkor megkérem szépen, hogy mondja el az ima kérését, ima szándékát. Sajnos ez megszakadt. A mai nap minden imáját felajánlom édesapám lelke üdvéért, édesanyám gyógyulásáért, egy fontos ügy nehézségeinek megoldásáért. Kérlek, szűzanyám, vedd oltalmadba az én családomat, oltalmazd meg minket, minden bajtól, Jézusunk, bízunk benned. Halló, itt a Mária Rádió.
4: Dicsérteség a Jézus Krisztus, Szokos Mária vagyok, szeretném ezt a rózsafüzét felajánlani sok-sok szándékra, különösen most Bálint műtét utáni gyógyulásáért Magyarországon szívműtéten esett, tehát a gyógyulását adja meg a Jóisten. Segítő kegyelmet kívánok az édesanyjának, és minden hozzátartozónak kérem a Jóistenet, hogy segíts. Köszönöm.
0: Mi is köszönjük szépen a hívását, köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. Halló! Közben nincs több telefonáló, úgy érzékeltem, hogy mégis van. A mai imákat kérem a fiamért, gyermekeimért. Köszönöm. Hálából a drága szűzanyának ajánlom fel ezt a szentolvasót, egy mindennapos hallgató írta Sepsi Szent Györgyről. A rózsafüzért önökkel imádkozom, és felajánlom önökért, felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért. Csíksomlyó is segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, és imádkozom a közös halottaim lelke üdvéért. Jézusom, bízom benned. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Mindörökké.
4: Ezt a rózsafüzét felajánlom a bácsiknak, a betegeknek, s az ápolóknak, s a takarítóknak, és magamnak is. Háborúnak szűnését, imádkozzunk együtt.
0: Imádkozzunk együtt. Köszönjük a hívását. A ma elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom gyermekeimért, saját magam testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízom a közös ima erejében, Erzsébet írta. Halló, itt a Mária Rádió.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt és minden Mária Rádió hallgatót. Én is csatlakozom ma az elhangzott imakérésekhez, imaszándékokhoz, és bízva közös ima erejébe imát szeretnék kérni családom minden tagjának egészségéért, betegek gyógyulásáért. A héten fontos feladatok megoldásra váró kérdések, biztonságos, jó kimeneteléért, és családhoz tartozó közös halottak lelke üdvéért. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak önökkel, és önökért is imádkozom.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk és értünk imádkozik, és minden kedves hallgatónak köszönjük, hogy velünk imádkoznak, hívjuk is önöket, hogy csatlakozzanak hozzánk itt az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szent Györgyi stúdiójában. A jelenlévő önkéntesekkel végezzük a fájdalmas rózsafüzért, természetesen felajánljuk azokért, akiknek üzenetét nem sikerült beolvasni, sajnos mindenkit nem tudtam élőadásba kapcsolni, de az Úr elé visszünk minden kimondott és ki nem mondott kérést. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas rózsafűzér első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek, halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosíts meg értelmünket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas rózsafűzér második szent titka, akit érettünk, megostoroztak. Aztán szembe köbdösték és ököllel verték, mások arcul ütötték és közben kérdezgették, talált ki Messiás, kiütött meg. Úr Jézus, édes megváltunk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy feléd forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áldj meg minket bizalommal és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas rózsafűzér harmadik szent titka, akit érettünk tövissel koronáztak. Megfosztották ruhájától, bíbor színű köntöst adtak rá, tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nátszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták. Üdvözl légy, zsidók királya! Közben leköpdösték, fogták a nádat, s verték a fejét. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. Áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat mindörökkön örökre. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztok.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Az

0: száján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas rózsafűzér negyedik szentitka, aki érettünk a keresztet hordozta. Epével kevert bort adtak neki inni, de amikor megízlelte, nem akarta meginni. Aztán keresztre feszítették, és sorsot vetve megosztoztak ruháján, majd leheveredtek és őrizték. Feje fölé táblát tettek, amelyre elítélése okát írták. Ez Jézus, a zsidók királya. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér 5. szent titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet a koponya helynek hívnak, ott felfeszítették. Jézus pedig mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek. 9 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Én Istenem, miért hagytál el? Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és szűzanyád iránt, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökre. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk

0: asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel, a misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen. Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomjai segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg, Mária!
1: Ó,

0: nem törik meg, hőj máid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
1: Imádkozzunk, Isten szolgálja Márton Áron erdélypüspöke mielőbbi szenté avatásáért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Urunk Istenünk,
0: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgált és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít, tekints érdemeire.

0: Atyaid között tisztelhessünk. Amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály Arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály Arkangyal,
0: védelmezz minket

0: légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
2: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk innen a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból a jelenlévő önkéntesekkel. Kedves hallgatók figyelmét felhívom, hogy hamarosan 10 órától szentmisét közvetítünk Budapestről a Magyarországi Mária Rádió közreműködésével, majd 11 órától szentmisét közvetítünk Csíkszeredából, a Szent Kereszt templomból, búcsús ünnepi szentmisét. Délután 6 órától Nagyváradról, a Katalin telepi templomból lesz szentmise, majd este 7 órától szintén búcsús szentmisét közvetítünk Csíkszeredából, a Szent Kereszt templomból. Mindnyájuknak jó rádiózást és kellemes napot, áldott ünneplést kívánok. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvéreim, a négy magyar nyelvű Mári Rádió között szentmisén szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A Mári Rádió budapesti szerkesztőségének a kápolnájából, Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén, Szent Keresztről települések is vannak elnevezve, ott, ahol valószínűleg a templom titulusa az ez, Karamszent Kereszt például, vagy Bükszent Kereszt, és bizonyára vannak további hasonló nevű települések. Hagyomány szerint megtalálta a Krisztus keresztjének a maradványait Szent Ilona császárné Jeruzsálemben, és ez ennek az ünnepnek az eredete. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jó
1: nap a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok értem, Urunkhoz, Istenem között.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te azt akartad, hogy egyszülött fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget, attól, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje.
3: Istenben legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: Isten lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőségben és Isten.
0: Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott, az emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesse, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim, a Szent Kereszt megtalálása, felfedezése nyilván régen történt, és aztán a 21. századi eszünkkel persze kérdezhetjük, hogy biztos ez, valóban azt a keresztet találták meg. De a kereszt az nem csak tárgy, nem csak egy számunkra fontos személy halálának vagy kínszenvedésének az eszköze, persze, mint ilyen magát a tárgyat is hát valami fajta kegyelettel vennénk körül, de hát ezen túl jelkép, szimbólum. Hogy mit szimbolizál, mit jelent, hát annak meg nagyon-nagyon sok rétege van. Ugye akár a mai evangélium, hogy Jézus ezt vállalta, értünk. Hogy ahogy Szent Pál a Filippiek ezért levélben leírta, az is nagyon szép volt, hogy hát hogy hogyan testesült meg az Istenfia, hogyan lett emberré, hogyan mondott le az isteni kiváltságairól, és jutott el hát az emberi életben, történelemben a legeslegutolsó helyig, hát a keresztig. És hogy innen viszont Isten felmagasztalta, ugye megint visszatérünk az evangéliumhoz. Tehát ez is benne van a keresztben, mint jelképben. Ott van benne Istennek a megbocsájtása, a minden határon túlmenő szeretete. És az is, hogy hát ez nem valami egyszerű összeesküvés volt Jézus ellen. Persze emberileg az, de ugyanakkor az ő számára sem volt ez a kereszt kikerülhető, nem volt valami egyszerűbb út, hanem az ő számára is ezen keresztül vezetett az út a föltámadásba, és hát bennünket is ezen így vezet. Tehát a kereszt Jézus megdicsőülésének is a szimbóluma, ő maga is így beszél erről, most dicsőül meg az emberfia, nem mint hogyha a kereszt vagy a keresztre feszítés az a maga naturalista elképzelése szerint hát lenne borzalmas, hanem hogy mégis itt válik teljesen nyilvánvalóvá, hogy tulajdonképpen Jézus mit vállalt értünk, mit tett értünk. A kereszt a mi megváltásunknak is, vagy az örök üdvösség lehetőségének is a jelképe. Tehát nagyon-nagyon sokrétű a jelentése. Amikor a keresztre gondolunk, vagy tekintünk, vagy keresztet vetünk, akkor nem egyszerűen csak egy tárgyra gondolunk, hanem hát valamiképpen mindennek a szimbóluma vagy jelképe az, amire rátekintünk. Ezzel akarunk találkozni. A kereszt persze valamiképpen az, hogy Jézus szenvedett értünk, vagy az emberi szenvedés bennünket is meg tud érinteni. És nyilván nagy kérdés, hogy egy másik emberben mi az, ami a mi figyelmünket magára vonja? A pénze, a hatalma, a jó föllépése, a társadalmi helyzete, vagy hát éppenséggel esetleg a sebzettsége, a benne lévő hát mindenféle megtörtség, hát sok ellentmondás, ami ott van egy emberben, ezt is úgy megláthatjuk el, és ráérezhetünk, és talán nem baj az, hogyha másik emberben hát nem csak a társadalmi státusza az, ami megragad bennünket, nem csak annak a titkát keressük, hogy hogy lett ő sikeres, vagy gazdag, hanem talán az is megragadhatja a figyelmünket, hogy hát mi az a kereszt, amit ő hordoz. Úgyhogy ez a kereszt, ez valamikor az életünk során egyszer megérint bennünket. Talán azért, mert a másik emberben a tekintetünk az nem csak arra irányul, hogy mi az ő életében a csillogás, vagy a társadalmi elismertség, hanem az, hogy mi a sebzettség. De talán az is, hogy a kereszt az előbb vagy utóbb, hát ránk nehezedik, kire előbb, kire később. És hát Ady Endre talán nem volt mindenben egy keresztény életvitelű ember, de hát ettől még természetesen nagyon nagy költő volt. És ő a következőképpen írja le azt, hogy a kereszt őt egyébként protestáns embert, tehát azt, aki mondjuk talán az ilyen katolikus szimbólumok iránt nem annyira fogékony, úgy neveltetésétől fogva, de mégis valahogy így egyszer megérinti a kereszt, lehet, hogy ezt a verset már elmondtam itt, de nem baj, Ady Endre sem tegnap írta, és azóta is olvassuk, mert az a címe, hogy Havas Krisztus kereszt az erdőn. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában, régi emlék, csörgős szánkon, valamikor én arra jártam, holdas nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk. Apas fiú, egy igen, s egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy röpültünk. 20 év elmúlt, s gondolatban ott röpül a szánom az éjben. S amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen. Ott röpül a szánom az éjben. Hát Ady valahogy így hagyta, hogy megérintse őt a kereszt. Szimbóluma, jelképe, mindaz, amit jelent, amit neki ott eszébe juttatott, talán nem volt tisztában mindazzal a teológiai jelentéssel, amit a kereszt összefoglal, de hagyta, hogy megérintse. Hát valahogy Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén jó, hogyha mi is hagyjuk, hogy egy kicsit megérintsen bennünket mindaz, amit a kereszt jelent, és akkor közelebb kerülünk Krisztushoz, aki mindenkinek, aki őt követi, nem csak, hogy megmutatja ezt a jelképet, hanem részt is ad a kereszt hordozásának a lehetőségéből. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, hogy üdvözítőnknek értünk vállalt kereszthalála szolgáljon mindnyájunk üdvösségére.
2: Hogy hívő néped megtisztuljon a bűn minden szennyfoltjától, szent véred által. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy egyházad pásztorai szent véred által megerősödve példát mutassanak a kereszt türelmes hordozására. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az államok vezetői áldozatra kész lelkülettel munkálják népük boldogulását. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a szenvedők és a betegek szent véred erejéből vigasztalást merítsenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a kereszten kiontott szent véred szabadulást adjon a szenvedő és tisztuló lelkeknek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Kérünk, Urunk, tekints családodra, amelyért a te szent fiad Jézus Krisztus vonakodás nélkül a gonoszok kezére adta magát, és vállalta a kereszt halál gyötrelmét, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja az Úr kezemből az áldozatot, nevének kíséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyház.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, tisztítson meg minket minden bűnünktől ez az áldozat, amely a kereszt oltárán az egész világ vétkét eltörölte, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Felmentjük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te úgy akartad, hogy az emberi nem üdvösségét a keresztve hozza meg, hogy ahonnan a halál származott, onnan támadjon az élet. A bűn fáján győzte sátánt, a kereszt fáján győzze le Urunk Jézus Krisztus. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek. Az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek az ég erői, és a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos meghallással zengjük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, hogy a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Áldalat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásra, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, ami által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáldat Leó pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk.
1: Mi a Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kérsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy ajándékomra jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Szent asztalodról tápláltál minket, Urunk Jézus Krisztus. Kérve kérünk, hogy akiket életadó kereszted által megváltottál, vezesd el azokat a feltámadás dicsőségére, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Kedves hallgatóink, a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös szentmiséjét közvetítettük Budapestről, a Gogol utcai kápolnából. Köszönjük, hogy együtt imádkozhattunk. Délvidék, Erdély, Felvidék és a kis anyaország hívő keresztényeivel Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén adjon mindenkinek örömet a Jóisten. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Szent Misa áldozatot bemutattuk, járjatok békével!
1: Köszönöm, hogy

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Magyarországról a budapesti Mária Rádió jó voltából. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hamarosan a Hit görögkatolikus szemmel című adásunkat hallják, majd ezt követően ismét szentmisét közvetítünk Csíkszeredából. További jó rádiózást kívánok, dicsértessék Jézus Krisztus, mikrofonnál Görgényi Tündét hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Sok-sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót innen a Szatmárnémeti Mária Rádió stúdióból, a Bizánci Egyházban, s így nálunk a görög katolikusoknál is keresztfelmagasztalás ünnepe van. Műsorunkban erről lesz szó. Nem csak nagypénteken, vagy előtte Nagybődben, annak közepén, kereszthódoló vasárnapján emlékezünk meg a drága, tisztes és dicső keresztfáról, ahogy az ünnep teljes elnevezése is mutatja, hanem annak megtalálásának napjára az egyház ide rendelte ezt a csodálatos emléknapot is. Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona, Jeruzsálembe ment, és egy idős zsidó útmutatása alapján sikerült megtalálnia egy gödörben Jézus és a gonosztevők keresztjét. Mivel a kereszt felirása elkeveredett, Istenhez fordultak, hogy ő mutassa meg az igazit. Először egy betegen fekvő asszonyhoz érintették a kereszteket, Jézus keresztjének érintésére az asszony meggyógyult. Utána egy temetésre vitt halottnál tették meg ugyanezt, az igazi kereszt érintésére a halott feltámadt. Ezeknek a csodáknak a híre sok embert vonzott a Golgota hegyére. Mivel a nagy tömeg miatt nem volt arra lehetőség, hogy mindnyájan megérintsék, megcsókolják Jézus keresztjét, Makáriosz pátriárka egy magas helyre állva tisztelettel emelte a magasba Jézus keresztjét, hogy mindenki láthassa. Egy másik hagyomány szerint létezik egy monda, amely a csengő Orbánc fű vagy Szent János fűről azt tartja, Jézus Krisztus keresztfája alatt nőtt ki. Öt szirma és vörös nedve Krisztus sebeire és vérére emlékeztet. A megváltó vére rácsöppent a növényre, ezért vörös a nedve. Ugyanezt tartják a lapulevelű keserű fűről is, melynek a levelein láthatóak piros foltok. A csengő Orbánc füvet hatásos gonosz űző szernek is gondolták. A kereszt alapvető jele lett a keresztényeknek. Múlt héten ünnepeltük az Isten szülőnek, mint legfőbb közbenjárónknak a születését, és pár napra rá már a szenvedés keresztje emelkedik előttünk. Mert a Szent Kereszt nem akadály, hanem mint az Isten felé vezető út, világító lámpás, iránytű, mondjuk úgy, hogy célkereszt. Egyfajta mértékegység számunkra. Megmutatja, hogy mi a magasság és a mélység, a szélesség és a hosszúság. Amikor az ember lenéz, vagy tudja, hogy hol van, utána rögtön fölnéz, hogy lássa, merre megy. Akkor fogja tudni, és a keresztnek a két oldalsó szára erről beszél, hogy hogyan szeressen, hogyan tegyen jót, hogyan és mit is csináljon, hogy ne fogjon ki fölöslegesen a kezéből a drága idő. Ma, amikor a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a templomba megyünk, a legelső, amellyel a mai napon a Szent Kereszt iránt való tiszteletünknek kifejezését adjuk, az az ajkunkról fölcsendülő szent ének. A te kereszted előtt leborulunk, uralkodó, és a te szent föltámadásodat dicsőítjük. A második tiszteletnyilvánításunk jele, hogy csókjainkkal halmozzuk el a Szent Keresztfát. A hagyomány szerint így cselekedett az Úr Jézus is. A legenda azt tartja, hogy amikor elindult keresztútjára, mielőtt vállára vette volna a Szent Keresztfát, jóságos tekintetével nézett reá, mint egy simogatóan, majd megcsókolta, s úgy vette vállára, úgy vitte, úgy hordozta a mi bűneinket, hogy megváltson bennünket,
az örök kárhozattól. Majd térdre borulunk a Szent Kereszt tövében. Bánatos pillantással tekintetünk a rajta függő Úr Jézusra. Bűnbánóan tekintünk rá. A következő jel, hogy térdreinkre borulunk a Szent Keresztfa tövében. Bánatos pillantással tekintünk a rajta függő Krisztusra. Bűnbánóan kezünkkel mellünket verjük, és hálálkodva adózunk, imádjuk a mi Urunkat és Istenünket. Boldognak is érezhetjük magunkat mindnyájan a keresztfának a tövében, mert maga az Úr Jézus bátorített minket, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik terhelve vagytok, és én megnyugtatlak titeket. És ki ne lenne közülünk leterhelve? Kinek vállaira ne nehezedne valamilyen kereszt? Kinek a szíve ne lenne tele gondokkal? Saját magáért? Családjáért? Rokonságáért? Lelki és testi boldogulásunkért? Az élet sújt keresztekkel, ver minnyájunkat, de az erőt az Úr Jézus Krisztus adja. Tulajdonképpen, ha mellé állunk az ő kereszthordozásában, akkor már nem is fogjuk érezni, mert ő viszi helyettünk a keresztet. A keresztfához édesged bennünket az Anya Szent Egyház is, amikor olyan szívrehatóan énekli: a keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek nyugodalmat lelkemnek. Érezzük és tudjuk is ezt mi mindnyájan. Éppen ezért mi megbecsüljük a Szent Keresztfát. És inkább, ha kell, készeknek kell lennünk vállalni még a kereszt halált is, semhogy Krisztus keresztjét meggyalázzák. Az Anya Szent Egyház mindenüvé oda helyezi a Szent Keresztet, a templomoknak oltáraira és tornyaira, a temetőkbe és a sírok mellé, hogy a Szent Kereszt örködjék az elhuntjaink felett, és a Szent Keresztnek árnyékában aludják ők síri álmukat. Az utak szélére, a lankákra, a mezőkre, hogy a Szent Keresztet látva és lélekkel adózva ébredjenek fel mindazok, akik arra járnak, talán még a mezőkön dolgozó munkások is. A Szent Keresztnek jelével áldjuk meg magunkat, étkezésünk és munkánk előtt, és utána is, lefekvéskor és felkeléskor. Az édesanya az ő gyermekét is, miután lefektette, annak elalvása előtt kereszttel áldja meg. A Szent Keresztnek és a keresztvetésnek a használata nagy nyereség mindnyájunknak. Megoldhatatlan nagy veszedelmektől elűzi a gonoszt, az ellenséges és halálos fenyegetést, és talán utolsó óránkon, halálos ágyunkon is hathatós támogatója lehet, ha szorosan kötődünk hozzá, hisz az örök üdvösségért folytatott viadalban csak ezzel lehet győzni. Nem lehet eléggé nyomatékosítani és hangoztatni, hogy a szülők, különösen az édesanyák az átok helyett inkább Isten áldását kérjék az ő szeretteikre, a Szent Kereszt jelével áldják meg őket, és szentelt vízzel is hintsék meg, ha kell, akár mint kisgyermekeket fektetik őket a bölcsőbe, akár már mint nagyobbakat is engedjék őket így éjjeli nyugalomra, ez védelmezi őket. Egy édesanyának az volt a szokása, hogy esténként, amikor gyermeke aludni ment, szentelt vízbe mártotta az ujjait, és az atyának
és fiúnak és szentléleknek nevében, e szava kíséretében, három keresztjelt rajzolt gyermekének a homlokára. Ennél a családnál egy alkalommal egy püspök vendégeskedett. Kisfia, aki elálmosodott és édesanyjától áldást kért, hogy aludni mehessen, az édesanyja úgy válaszolt neki: ma este mindnyájunkat a főtisztelendő püspök atya fog megáldani. Aztán az egész család letérdepelt, hogy a püspök áldását fogadják. A kisgyermek azonban nem elégedett meg ezzel az áldással, még egyszer áldást kért édesanyjától, miközben így szólt: hát a püspök áldása nem volt ám az igazi esti áldás. A püspök ezután így szólt a gyermekhez: mutasd meg tehát, hogyan kell esti áldást adni. A gyermek szentelt vizet kért, ujjacskáit vele mártotta, s a három keresztjellel a püspök homlokára e szavakat mondta: az atyának és fiúnak és szentléleknek nevében, amen. A püspök elmosolyodott, de nagyon örült az ártatlan gyermek áldásának. A gyermek megkapta anyjától és atyától az esti áldást, s miután szüleiknek és a püspöknek kezet csókolt, nyugovóra tért. Bárcsak mi is ilyen gyermeki lelkülettel vetnénk keresztet, szorítanánk magunkhoz Jézus Krisztus keresztjét, és így térhetnénk esténként nyugovóra. A műsor elején említettem, hogy elmúlt héten az Istenszülő Szűz Mária születésének az ünnepe volt. Lám még ebben a történetben is az édesanyának a szerepe, aki nekünk adta az Úr Jézus Krisztust, és megmutatta a helyes útirányt, megmutatja azt is,

mi a története, hogyan találták meg a Szent Keresztet. Lássuk, mi a történetnek a folytatása. A Szent Kereszt 611. január 22-én a perzsák kezébe került. 628-ban Heraklios görög császár fegyverrel visszaszerezte, s a Szent Kereszt első fölmagasztalásának évfordulóján ismét fölmagasztaltatta. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe előtt szeptember 13-án Szent Konstantin és Ilona által Jeruzsálemben épített templom felszentelésének az évfordulója van. Hisz Jeruzsálem elfoglalása után Hadrianus, római császár, az Úr sírját betömette földdel és kövekkel, és fölöje Jupiter pogány isten szobrát állítatta. A Golgota hegyén Vénusz istennek épített templomot, és felállította benne a szobrát. Szent Ilona sok pénzzel Jeruzsálembe ment, minden pogány templomot leromboltatott, minden bálványszobrot összetöretett, és az egész szent várost megtisztította. Ezután akkora nagy templomot épített a Golgota hegyén, amely magába foglalta Jézus megfeszítésének helyét és szent sírját. A feltámadás templomát 335. szeptember 13-án szentelték fel. Jóval később, 611. január 22-én a perzsák kezébe került a Szent Kereszt. 628-ban Heraklius görög császár fegyverrel visszaszerezte, s a Szent Kereszt első fölmagasztalásának évfordulóján ismét fölmagasztaltatta. Azóta ezen a napon ünnepünk van, és a Szent Kereszt tisztelete mellett eljövünk a templomba, hogy a keresztre feszített Krisztus előtt leróljuk a mi hódolatunkat. A legenda úgy tartja, hogy amikor a császár a Szent Kereszttel elindult, hogy azt a Szentsír templomába visszahelyezze, s a keresztövéhez ért, egy lépés sem tudott tenni, hogy az aljától a Szentsír temploma felé elinduljon. Nem illő dolog, hogy itt, ahol az Úr Jézus összetörve vitte keresztjét, mondta a jeruzsálemi püspök a császárnak, te díszruhába öltözve vigyed azt. A császár a püspök szavaira levette a császári ruhát, és egyszerű ruhába öltözve így vitte fel, különösebb nehézség nélkül Krisztus keresztjét a Szent Sír templomába. Az Anya Szent Egyház tanítása szerint Krisztus Urunknak életadó keresztje nekünk, az ő követőinek mindenkor a vallásosság legyőzhetetlen fegyvere marad. A paradicsom ajtajának a kulcsa, a hívek erőssége, az egyház vétfala, mellyel megtöretett az átok és megsemmisítetett a halál hatalma, le is győzetett, mellyel a földről az égbe emelkedünk, legyőzhetetlen fegyver az ördögök ellenfele, a vértanúk dicsősége, a szentek valódi helyeslése és az üdvösségnek révpartja. Imádkozzuk! A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén megalázó lélekkel, mély tekintetünkkel mégis az Úr Jézusra nézünk, drágalátos, tisztes és elevenítő jelzőkkel halmozzuk el a keresztet. Drága, de nyilván nem a pénzzel, az anyagiakban kifejezhető értéke miatt, hanem azért, mert így lehetett különleges értéke, hiszen a hóhérok az éppen akkor is ott található fából ácsolták össze. Csak az egyházi hagyomány adott neki később egy olyan értelmezést, hogy abból az édenbeli fából készítették, amely által Ádám elbukott. Nem anyagilag, hanem eszmeileg drága számunkra

a szent kereszt. Drága a kereszt, mert a legnagyobb értéket hozta meg nekünk, az üdvösségünket. Tiszteletre méltónak, pontosabban tisztesnek, tiszteltnek vagy tekintélyesnek is nevezzük. A legnagyobb tiszteletünket érdemli Jézus keresztje, mert rajta függve szerzett üdvösséget számunkra. Olyannyira tiszteletre méltó ez a kereszt számunkra, hogy a szertartásokon a pap a felmagasztalási szertartásban a világ négy égtája felé, a földig hajolva, hódol előtte, és a hívek is ugyanígy mélyen meghajolnak. Nem csak a szent lelket nevezzük elevenítőnek, hanem a szent keresztet is. A paradicsomi fa halált sarjadzott, ezen pedig, mármint a keresztfán, az élet virágzott ki. Ünnepő, magasztaló énekünk is így szól, magasztald én lelkem az Úr elevenítő keresztjének fölmagasztalását. Mit jelent az, hogy elevenítő? Elevenné tevő, életre támasztó, fölélesztő, de mondhatjuk azt is, hogy vidító, élénké tevő. Ilyen élénk lélekkel, ilyen örömmel, vidító, élénké tevő lélekkel adózzunk ma a Szent Keresztnek, és amikor keresztet vetünk, az Isten áldását rajzoljuk magunkra, hogy az megvédjen bennünket, erőt adjon nekünk, és amikor eljön az a pillanat, amikor tárt karokkal vár Krisztus az örök boldogságba, ezzel a kulccsal tudjuk mi is kinyitni az örök életre vezető ajtót. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Ünnepélyes jubileumi szentmisét közvetítünk a Csíkszeredai Szent Kereszt plébánia templomból, amelynek főcelebránsa excellenciás és főtisztelendő dr. Kerekes László, a Gyulafehérvári Egyházmegye segédpüspöke koncelebrál, excellenciás és főtisztelendő Tamás József nyugalmazott püspök és a környék papsága, ugyanakkor az ez alkalomból meghívott több évtized alatt itt szolgáló káplánok és plébánosok. A kántori szolgálatot a környező plébániákon szolgáló kántorok együttesen végzik. Arra hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, akkor kapcsolódjanak be lélekbe, ebbe a szentmisébe.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Örökké, amen!
0: Excellenciás és főtisztelendő püspökatyák, főtisztelendő paptestvérek, tisztelt konzul úr, tisztelt menedzser asszony, tisztelt polgármester urak, tisztelt képviselő úr, szeretett vendégek és hívek, kedves Mária Rádió hallgató! A Szent Kereszt oltalma alatt 275 éve hitben együtt búcsú szentmisénket kezdjük a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia templomban. Hálával gondolunk mindazokra, akik előttünk éltek, és hitükkel, áldozatukkal, kitartásukkal őrizték Szereda közösségét. A 14. század végén épült Sarlós Boldogasszony kápolna, majd a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szentelt barokk templom falai tanúi a város történelmének, fejlődésének és háborúknak, szegénységnek és idegen uralomnak, valamint a kommunizmus nehéz évtizedeinek. A történelem viharaiban azonban a hit és a közösség megmaradt, s az egri hős szavait parafrazálva, a templom falak ereje nem a kőben van, hanem a Krisztus hívő emberek lelkében. Vannak helyek, amelyek az emberek hitét, imádságát, reménységét és egymáshoz tartozását szolgálják. Ilyen hely a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia templom. Évszázadok óta nemzedékek sora lépett be kápolnájának, majd templomának ajtaján, örömben és gyászban, ünnepben és hétköznapon, erőben és megpróbáltatásban. Gyermekek itt részesültek a keresztség kegyelmében, fiatalok itt indultak el hivatásuk útján, családok itt adtak hálát, és sokan itt kerestek vigaszt életük nehéz óráiban. A 275 év plébániánk életében elsősorban a hűség története. Hűség a Jóistenhez, hűség Jézus Krisztus egyházához, hűség a Szent Kereszthez, és hűség Szent István népéhez, hűség a székely katona nemzethez. A jubileum ezért nem csupán a múltról szól, a hálaadás és az emlékezés mellett ott van benne a közösség öröme és a jövő iránti felelőssége is. Hiszen az örökség, amelyet elődeinktől kaptunk, nem azért adatott, hogy csupán megőrizzük, hanem azért, hogy élő hittel továbbadjuk. A jubileumi napok programja is ezt a teljességet fejezték ki. A szentmiségben elhangzó igehirdetés, a szentségimádás csendje, a zarándoklat, a kiállítás és az emlékkönyv mind ugyanarra irányította figyelmünket, arra, hogy amit ma magunkénak vallunk, annak mély gyökerei vannak, mert a jelen s a jövő a múltból él. Nem magunkkal kezdődött a történelmünk, és nem is velünk ér véget. Különös élmény volt a csíkszentdomokosi Mártonáron nyomába tett zarándoklat, és a Szépvízi Székely Határőr Emlékközpont megtekintése. A fiatalokkal együtt útra kelni azt jelenti, hogy a múlt nem lezárt történelemként áll előttünk, hanem olyan örökségként, amely kérdéseket vesz fel a jelennek. Mit kezdünk azzal a hittel, amelyet őseink ránk bíztak? Milyen egyházat és milyen közösséget adunk majd tovább azoknak, akik utánunk jönnek? A jubileumi háladó szentmise pedig, mint egy összefoglalta mindazt, s összefoglalja, amit a múlt jelent. Azt is, amit ez alkalommal tettünk. A barokk oltár restaurálását köszönöm Mihály Ferenc, Enz Géza díjas fa restaurátornak és munkatársainak. Köszönetet mondok az emlékkönyv szerkesztőjének és a nyomdának, a Hargita megyei tanácsnak programunk támogatásáért, a fotoművészeknek és a fotókat rendelkezésünkre bocsátó híveknek, a kiállítás létrehozásában segítő személyeknek, minden támogató ismerősnek, akik hozzájárultak méltó ünneplésünkhöz. Nevüket megörökítem a História Dómusban. Köszönetet mondok a Jóistennek az egykori és a jelenlegi püspökatyákért, paptestvéreimért, a hajdan itt szolgált és szolgáló papjainkért, egyházi szolgálatot ellátó személyekért, kántortanítókért, kántorokért, sekrestésekért, irodistákért, a szeredai származású szerzetesekért 1590-től és papokért, és minden jó akaratú emberért és velünk ünneplőkért. Mert egy közösség története akkor él tovább, ha van, aki emlékezik rá, hálával őrzi, és van, aki hittel tovább viszi. 275 év után nem egy fejezetet zárunk le, hanem új lapot nyitunk. Ezt az új lapot együtt írjuk mi, akik ma itt vagyunk, és ti, akik iskolába vagytok, s akik utánunk jöttök. A következő éveket és nemzedékeket pedig őrá bízzuk, akinek se kezdete, se vége nincs. Excellenciás és főtisztelendő püspökatya, Isten hozta plébániánkra, és szeretettel felkérem, hogy mutassa be a legszentebb áldozatot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!

0: Kedves testvéreim, könyörögjünk, mindenható Istenünk, neves segítségül hívásával a te dicsőségedre szenteljük fel ezt a Szent Kereszt oltárt. Hallgass meg kegyesen alázatos kérésünket. Add, hogy ezen az áldozati oltáron neked felajánlott adományok legyenek előtted mindig kedvesek, elfogadottak és a Szentlélek által megszenteltek. Hallgass meg mindenkor itt könyörgő népedet, szüntesd meg ínségét, fogadd el felajánlását, teljesítsd vágyait, kéréseit, és lásd el minden szükségessel. Add, hogy egyre készségesebben és figyelmesebb lélekkel szolgálhassunk neked, és ezt a Szent Kereszt tiszteletére és emlékezetére újjáépített oltárt áld fel, áld meg és szenteld fel. A világosság angyalai szolgáljanak itt, és a Szentlélek megvilágosító kegyelme ragyogja be fényességével. Kérünk, mindenható Istenünk, hogy ezt az oltárt megáldani méltóztassál.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Kérünk, hogy ezt az oltárt megáldani és megszentelni méltóztassál.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Kérünk, hogy ezt az oltárt megáldani, megszentelni és fölszentelni méltóztassál.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, legyen olyan kedves neked ez az oltár, mint Ábrahámé, akit a hit atyának nevezünk. Ő megváltásunk előképeként kész volt fiát feláldozni, és oltárt épített. Legyen olyan kedves neked ez az oltár, mint Jákobé volt, aki csodálatos látomásban szemlélte az Urat, és kőoltárt épített. Kérünk, hallgass meg azokat, akik itt imádkoznak, és szenteld meg mindazt, amit itt felajánlunk. Te pedig, Urunk, az ide helyezett adományokat áld meg, a megáldottakat fogad szívesen, és oszd meg híveidnek, hogy azokból részesedve elnyerjék az örök életet, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

kedves testvéreim, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, egyházközségi búcs ünnepén rácsodálkozunk arra a nagyon mély és soha emberileg föl nem fogható Istennek a gesztusára, amivel elküldte az ő egyszülött fiát, aki kereszthalált szenvedett, aki meghalt, de föltámadt, hogy megváltson és üdvözítsen bennünket. Jézus azt mondta Nikodémusnak a titokzatos éjszakán, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Mai napon, amikor rátekintünk, a Szent Keresztre felmagasztaljuk, el tudjuk mondani, úgy szereti Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. És eszünkbe jut, vagy juthat a mi emberi gyöngeségeink. Eszünkbe jut, hogy Isten, ha ilyen bőkezű a szeretetben, mi olykor szűkmarkúak vagyunk Isten és embertársaink felé. A Szent Misén kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által.

Olvasmány a számok könyvéből. Az Egyiptomból való kivonulás idején a választott nép elhagyta a Hór hegyét, és Edom földjét megkerülve a Vörös-tenger felé haladt. A nép azonban belefáradt a vándorlásba, és zúgolódni kezdett Isten és Mózes ellen. Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk itt a pusztában? Nincsen kenyér, nincsen ivóvíz, és unjuk már, e semmit érő manna étket is. Az Úr ekkor mérges kígyókat küldött a népre, és ezek megmarták őket, úgy, hogy Izrael fiai közül sokan meghaltak. Erre Mózes elé járultak, és így kérlelték őt. Vétkeztünk, lázadoztunk Isten ellen és te ellened. Imádkozzál, hogy a kígyókat vegye el tőlünk az Úr. Mózes tehát közbejárt a népért, és az Úr így válaszolt. Csináltass egy rész kígyót, és tűzd ki jelül egy fára. Akit marás ért, és rátekint, az életben marad. Csináltatott is Mózes egy rész kígyót, és kitűzte jelül egy fára. Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a rész kígyóra, az életben maradt. Ez az Isten igéje. Isten.

Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje.

Jézus így szólt Nikodémushoz: senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből jött le, az emberfia. Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az emberfiának is fölemeltetnie, hogy mindannak, aki ő benne hisz, örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.

0: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Nagy méltósága is főtisztelendő püspökatya, főtisztelendő esperes urak, kedves paptestvére, Krisztusban szeretett, kedves búcsúra összejött hívek. Valamikor kispap korunkban nagyon kézenfekvő volt, pontosabban hát olyan olvasási slágernek számított, 1987-ben magyar nyelven megjelent a híres japán írónak, Endo Suszakunak a Némaság című könyve. 1966-ban írta meg a japán író, magyar fordítás 1987-ben. A japán keresztény üldözésnek állított emléket, állít emléket ebben a könyvében. És együtt tudtunk érezni, átbeszéltük kispaptársainkkal, mert valahogy az akkori helyzet, 80-as évek vége erősen hasonlított ahhoz a 17-18. Századi japán diktatúrához, amikor nem fogadták be és nem fogadták szívesen a misszionáriusokat. Jezsuita misszionáriusoknak állít emléket, különösen az olvasó elé tárva azokat a határhelyzeteket, amik megtörténtek azokban az években. Maga a hatóság kitalálta Japánban, hogy ahhoz, hogy bizonyítsák, hogy nem lettek keresztények, egy évben egyszer valamilyen szertartás alkalmával meg kellett tapossák magát a Szent Keresztet. Mélyen belénk ívódott maga ez a gesztus, és kérdésként állt előttünk, mit tennénk mi, hogyha abba a helyzetbe kerülnénk. Maga a környezet, illetve a politikai rendszer nagyon is hasonlított, nem volt annyira véres, de mégis tudtuk, hogy üldözés vár, vagy várhat ránk is. Szent Kereszt ünnepén, egyházközség búcsú ünnepén mi is rátekintünk a felmagasztalt Szent Keresztre. És amikor rátekintünk magára a szégyenfájára, amiből életfája lett, hiszen a Teremtés könyvében olvassuk, ahogyan Isten megígéri, hogy majd megváltja az embert. Nem hagyja őt, az Istentől eltávolodott, és az Istentől, Istennek hátat fordított embert, a bűnbe belépett világot nem hagyja, hogy eltávolodjon az isteni kegyelemtől. És a szégyenfájából az életfája lett. Nem egy régi tárgyat ünneplünk, amit 326-ban Szent Ilona megtalált Jeruzsálemben. Nem egy régi eseményre gondolunk, amikor egyházközségünk búcsú ünnepét üli, hiszen tudjuk, hogy maga a Szent Kereszt az mindenünk. Szent Kereszt az életünk. Nem csupán a nagy szenvedést tekintjük, amivel a mi úrunk Jézus Krisztus a keresztet hordozta és meghalt rajta, de előre tekintünk. Ő, aki feltámadt a halálból, megmutatta, hogy legyőzte a szenvedést, a föld életet, legyőzte és újjáteremtette azt, feltámadt az örök életre. A Szent Kereszt, amikor rátekintünk, Isten mérhetetlen szeretetének az állandó emlékeztetője. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Maga a Szent Kereszt számunkra nem más, mint egy hitvallás. De ugyanakkor a Szent Kereszt az alázatnak az iskolája. Az alázat iskolája, mert megtanít bennünket az alázatra. A mindenek ura, a világ teremtője, a hatalmas Isten vállalta ezt értünk. Megmutatta a szolgálatban és a határtalan szeretetben, hogy a világunk, ami gyakran a sikert, az erőt, a hatalmat, a gazdagságot tartja legfontosabbnak, megmutatta, hogy aki utána megy, fölveszi keresztjét minden nap, az és követi őt, annak örök élete lesz. A szentek nem győzték dicsérni magát a Szent Keresztet, nem magát az erekét, hanem ami mögötte van, a mély lelki tartalmat, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Asszisi Szent Ferenc például mélységes tisztelettel fordult a Szent Kereszt felé. Megértette, hogy ha vállalja a szenvedést és a szegénységet, akkor közelebb kerül a megfeszített Krisztushoz. Avilai Szent Teréz szintén a keresztben látta a lelki életnek a mély útját és a egyik kulcsát. A kereszt számára a mennyország felé vezető királyi út volt. És ez a látásmód segít bennünket, emlékeztet bennünket, hogy maga a Szent Kereszt Krisztus követése, bár áldozatot kíván, mégis örök életet ígér. És esztergomi Boldog József atyánk, aki jelmondatának és párosok jelmondatának tűzte ki, in cruce salus, a keresztben az üdvösség. Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén mi is kereszthordozókká kell, hogy váljunk. Amikor a templomunk 275. évét vagy jubileumát ünnepeljük, akkor mi is rátekintünk a Szent Keresztre, és mi is rádöbbenünk arra, hogy az igazi Krisztus követés, hogyha mi is felvesszük minden nap a keresztünket, és úgy követjük Jézus Krisztust. Hitünk központjában, mondotta néhai Szent Atya Ferenc pápa, nem egy eszme, hanem egy személy áll. A kereszt arra emlékeztet bennünket, hogy a hitünknek a középpontjában nem valami ideológia vagy szabályrendszer áll, hanem egy személy, a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztus. Szent Pál apostol a korintusi híveknek ezeket írja. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak pedig oktalanság, a meghívottaknak azonban akár zsidók, akár görögök, Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén mi is elgondolkodunk, mit mond nekünk, mit mond számunkra maga a Szent Kereszt. Hogyan tudjuk ma mi, keresztények, fölmagasztalni a Szent Keresztet? Ha nem is úgy, hogy kitesszük vagy láthatjuk, de a mindennapi életben, hogyha mi is követjük ezt az alázatos és értünk mindent vállalva életét odaadó Jézus Krisztust. Az Endosu Szaku Némaság című könyvben van egy nagyon érdekes mozzanat, amikor az egyik jezsuita atya, akit oda tesznek, hogy tapossa meg a Szent Keresztet, akkor elgondolkodik, megrökönyödik, és hallja, ahogyan a kereszten lévő Krisztus megszólal. Tedd meg, ne félj, azért jöttem a világra, hogy megtapossanak. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén rácsodálkozunk a Szent Keresztre, még inkább Istennek az alázatára, aki oly nagyon, oly alázattal, oly szerényen, egyszerűen, ember értelemmel föl nem fogható módon szeret bennünket, hogy ezt tudta mondani, vagy ezt sugalta a keresztet megtaposó atya felé, tedd meg, ne félj, azért jöttem a világra, hogy megtapossanak. Valahányszor a Szent Keresztre emeljük a tekintetünket, látjuk, hogy a mindennapi szentmisénkkel milyen szoros összefüggés van. Amikor a pap kezébe veszi a kenyeret és a kehelyben lévő bort, rámondja, vagy elmondja az átváltoztatás szavait, ugyanaz az gyöngeség, ugyanaz az alázat, ugyanaz a kiszolgáltatottságot tapasztalhatjuk meg. Szent II. János Pál pápa a kereszttel kapcsolatban újra és újra visszatér Krisztus keresztjéhez, amikor homiliáiban, írásaiban a következőket mondja. Az ember nem tud szeretet nélkül élni. És a kereszten felfedezzük ennek a szeretetnek a legmélyebb és legtisztább formáját. Azt a szeretetet, amely önmagát ajándékozza oda. Hogyan tudjuk mi fölmagasztalni a Szent Keresztet a mindennapokban? Úgy, hogyha követjük őt, aki meghalt értünk, de feltámadt. Úgy, hogyha mi is igent mondunk a szenvedésre, ha fölvesszük a keresztünket és követjük őt. Úgy, hogyha átkaroljuk és átöleljük a szenvedésnek a nehéz keresztjét minden nap. Hogyan tudjuk őt felmagasztalni ma, a Szent Keresztet, aki mögötte van, a megfeszített, de feltámadt Jézus Krisztust, ha gyakoroljuk mi is az irgalmasságot és megbocsátást. Hogyha számunkra a kereszt a kiengesztelődésnek a jele. Hogyha maga a kereszt az, ami segít bennünket bocsánatot kérni és megbocsátani. Hogyan tudjuk mi felmagasztalni a Szent Keresztet? Úgy, hogyha 275 év távlatából ma is azzal a hittel és bizalommal valljuk meg a hitünket. A Szent Kereszt ma is bátorságra tanít bennünket. Ez a templom 275 éve áll, hogy amikor az ember azt gondolja, hogy mindennek vége, akkor tudjunk föltekinteni rá. Legyen egy hely, ahol föltekinthetünk a keresztre, és meghallhatjuk Isten válaszát. Nem, nincs vége a kereszttel, hanem utána a feltámadás következik. A kereszt felmagasztalása bennünket is arra indít, hogy egymásnak a keresztjét is hordoznunk kell. Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepe emlékeztet bennünket, hogy maga a kereszt, a kereszthordozásnak az útja, az soha nem egy magányos út. A kereszt nem egyetlen emberért emelkedett a magasba, hanem az egész emberiségért. Ezért arra bíztat és, szabad mondani, motivál bennünket, hogy észrevegyük a mellettünk járó embernek a terhét. Néha nem tudjuk levenni a válláról a keresztet, nem tudjuk megszüntetni betegségét, nem tudjuk visszahozni azt, akit elveszített, nem tudjuk megoldani a problémáját, de odaállhatunk mellé, és olykor éppen ez a legnagyobb segítség, hogy a másik ember tudja, hogy nincs egyedül. Én azért imádkozok ebben a Szent Misében, és azt kívánom mindannyiunk számára. Ma is nézzünk azzal az alázattal és nagy bizalommal a Szent Keresztre. Mi is tegyük oda a keresztünket, és ahogyan nem a templom hordozta a keresztet, hanem a kereszt hordozta ezt a közösséget 275 éven keresztül. Mi is tegyük oda a mi mindennapi apró kis keresztünket. Az én igám édes, és az én terhem könnyű, mondja Jézus. Azért imádkozok, és azt kívánom mindannyiunk számára, hogy mi is napjainkban újra és újra, nem csak a búcsűnnepen, tudjunk rátekinteni őrá, akit keresztül szúrtak. Őrá, aki segít bennünket, keresztünket hordozni. És mondjuk, hogy imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Imádkozzunk, testvéreim, hogy üdvözítőnknek értünk vállalt kereszt halála szolgáljon mindnyájunk üdvösségére.
1: Hogy hívő néped megtisztuljon a bűn minden szennyfoltjától, szent véred által.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy egyházad pásztorai, szent véred által megerősödve, példát mutassanak a kereszt türelmes hordozására.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy az államok vezetői áldozatra kész lelkülettel munkálják népük boldogulását.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy a szenvedők és a betegek szent véled erejéből vigasztalást merítsenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy a kereszten kiontott szent véred szabadulást adjon a szenvedő és tisztuló lelkeknek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, tekint családodra, amelyet a te szent fiad Jézus Krisztus vonakodás nélkül a gonoszok kezére adta magát, és vállalta a kereszt halál gyötrelmét, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentjére.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk át, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fial üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szenvedtével elterve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
2: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
3: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely püspökünket, László segédpüspökét, a jelenlévő József püspököt, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
4: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
5: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodban, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség összünk mindenkor.
3: Thank you.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondom, és meggyógyul az én lelkem.

0: kérve kérünk, hogy akiket életadó kereszttel által megváltottál, vezesd el azokat a feltámadás dicsőségére, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Még egy rövid ideig foglaljunk helyet. Tisztelettel és szeretettel felkérem Korodi Attila, Csíkszereda város polgármesterét, hogy ossza meg ünnepi gondolatait velünk.
2: Eszenciás és főtisztendő püspök urak, esperes plébános urunk, kedves egyházi előjáróink, Szentkereszt plébániánk közössége, 275 év, nem egy egyszerű évforduló. A Szentkereszt plébánia 1751-ben vált önálló plébániává, de a csíkszeredai katolikus közösség története ennél jóval régebbre nyúlik vissza. Ha egy olyan közösséget ünneplünk, amely generációkon keresztül jelen volt a város életében. Csíkszereda vásárközpontként működött, a város egyik alapvető szerepe az volt, hogy a különböző településekről, vidékekről érkező emberek találkozási pontja legyen. Vásárhely embereket hozott össze, a templom pedig közösséget formált belőlük. Amikor 1751-ben Szereda önálló plébániává vált, ugyanebben az időszakban megkezdődött a mai Szentkereszt templom építése is. És ebben nem csak az egyházi vezetésnek, hanem magának, a városnak és a helyi közösségnek is fontos szerepe volt. Csíkszereda városa patronusként vállalt az egyház közösség és a templom fenntartásával járó felelősséget. A templomot pedig a hívek költségén építették. Ez nagyon fontos üzenet 275 év távlatából is. A közösség nem csupán igényelte a saját templomát, hanem felelősséget is vállalt érte. 1751. januárjában Sztojka Zsigmond Andal püspök önálló plébániával nevezte Csíkszeredát, szervezte Csíkszeredát, majd ugyanazon év júliusában kinevezte az első plébánosát, Szász Jánost, akinek vezetésével megkezdődött a templom és a plébáni és a kántori lakás építése. A templom tehát nem egy már kész város mellé került, egy közösségnek az igényére, egy fejlődő közösség igényére válaszolt, és ezereje hozta létre. A templom előtti időszakban, ahogy Esperes úr is mondta, az itteni kápolnában vagy a Mikovák kápolnájában is lehetett hitvilág életet élni, de fontos volt, hogy templomunk legyen. Az 1916-os tűzvészben a plébánia épülete is leégett, és az egyházi levéltár jelentős része megsemmisült. Mégis újjáépítették. Ez talán az egyik legfontosabb üzenet. Egy közösség nem attól erős, hogy soha nem éri veszteség, hanem attól, hogy képes újjáépíteni azt, ami fontos számára. Ma a Szentkereszt plébánia már nem ugyanazt a város szolgálja, mint 1751-ben. Csíkszereda sokszorosára nőtt, megváltozott az életünk, a közösségek működőképessége is. De az igény ugyanaz maradt. Legyenek helyek és közösségek, amelyek összekötnek bennünket. Egy város nem csak az utakból, épületekből, intézményekből és beruházásokból áll, egy várost a közösségnek kell működtetni, és a közösséget tartanak össze. A közösségek egyik legfontosabb mozgatórugója pedig a hit. A jubileum nem csak visszatekintés és hálaadás. A kérdés az is, hogy mi az, amit tovább adunk hagyadéknak generációinknak, akik utánunk jönnek. 275 éve ezelőtt más emberek kezdték el építeni ezt a szent helyet, a templomot, és ezt a közösséget. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy legyen, amit továbbadnunk azoknak, akik utánunk jönnek. Ma 275 évre tekintünk vissza, de valójában a következő 275 évért imádkozunk és adunk hálát. Azért, hogy legyen közösség, amely tovább viszi mindazt, amit szép ajándékként elődeinktől kaptunk. Dicsőtessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen! Köszönjük szépen, polgármester úr, a gondolatokat. Tisztelettel és szeretettel kérem fel Tobos Melinda Hargita megye menedzser asszonyát, hogy tartsa meg ünnepi beszédét, gondolatait ossza meg velünk.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelt püspök urak, tisztelt esperes urak, tisztelt főtisztelendő atyák, tisztelt előjárók, tisztelt ünneplő közösség! Öröm számomra, hogy Hargita megye tanácsa nevében ünnepelhetek önökkel. 275 év, hát azt kimondani is sok. Nemzedékek születtek, nőttek fel, családok élete, örömei és nehézségei voltak csatlakozva ehhez a plébániához. Voltak keresztelők, első áldozások, lakodalmak, esküvők és búcsúzások is. És mindemellett ez a plébánia megmaradt egy biztos pontnak, ahova jó volt hazatérni, ahol együtt lehetett imádkozni, ahol hálát lehetett adni, és ahonnan erőt lehetett meríteni. Éppen ezért szép az idei jubileum jelmondata, 275 év hitben együtt. Mert egy közösséget nem csak a falak, az épületek, az évszámok, hanem leginkább az emberek építenek. Azok az emberek, akik nemzedékről nemzedékre átörökítik az értéket, a hitet, az összetartást és az egymás iránti felelősséget. Azt gondolom, különös jelentőséggel bír az is, hogy éppen a Márton Áron emlékévben ünnepelünk együtt. Hiszen az ő öröksége is ezt mondja, hogy a hit az nem csak egy erő, amit meg kell őriznünk, hanem egy olyan erő, amit a mindennapi döntéseinkben és az egymáshoz való viszonyulásunkban is meg kell élnünk és használnunk kell. Én bízom abban, hogy a mai napon nem csak az elmúlt 275 évet ünnepeljük, hanem számos olyan előttünk álló esztendőt, amikor is ez a plébánia továbbiakban is kapaszkodót jelent a közösségünknek. Isten áldja mindazok munkáját, akik szolgálják, akik építik és tovább viszik közösségeinket, és Isten éltesse a Szent Kereszt plébániát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindenki, ámen!
1: Köszönjük szépen! Tisztelettel és szeretettel kérem Gyombolai Péter, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulát, hogy ossza meg gondolatait jelenlévőkkel.
5: Főtisztelendő püspökatyák, esperes atyák, lelkipásztor atyák, világi méltóságok, tisztelt megjelent vendégek, tisztelt ünneplő közösség. Ünnepelni annyit tesz, mint észrevenni a kegyelmet az idő folyamában. A mai ünnep kiváló alkalom arra, hogy önökkel együtt mi is hálát adjunk az elmúlt 275 év isteni kegyelmének gyümölcseiért. Legyünk hát hálásak a két templomért, amelyek az Úr gondoskodó szeretetének köszönhetően ma méltó otthont nyújtanak a Szent Kereszt plébánia közösségének. Őszinte köszönet illeti a plébánia egykori és jelenlegi lelkipásztorait, akik egykor igent mondtak a hívó szóra, önzetlen szolgálatuk során tudással, élettel, lélekkel töltötték és töltik meg ma is a közösséget. Meghatározó ajándék az egyház község tagjai számára, hogy mellettük állnak életük legfelemelőbb és legnehezebb pillanataiban egyaránt. A bennük munkálkodó kegyelem révén képesek arra, hogy fáradhatatlanul hirdessék az örömhírt, Isten vigasztalását és reményét hozzák el a hívek számára. Ünnepelni annyit tesz, mint észrevenni a kegyelmet az idő folyamában. 275 évvel ezelőtt egy magot vetettek el ezen a földön, amelyből mára terebélyes védelmet adó fa nőtt. De ez a fa csak akkor marad élő, mintha a gyökereiből táplálkozva minden ága, minden egyes híve új hajtásokat hoz. Ez a jubileum valójában mindannyiunkhoz szól. Emlékeztet arra, hogy az egyház élő test, amelyben mindenkinek megvan a maga elhívása. A pápai iránymutatásokkal összhangban a világi hívek aktív közösség építő jelenléte és tanúságtétele nélkül ez a plébánia is csupán puszta intézmény maradna. Azt teszi valóban élővé, ha a plébániai közösség tagjai a hagyományos és aktív hitéleten túl feladatot vállalnak a közösség szolgálatában. Önzetlenül támogatják egymást, és a hétköznapokban is szilárdan megmaradnak a hit útján. Kedves ünneplő testvérek, kívánom, hogy a 275 éves múlt iránti tisztelet adjon bátorságot a jelen feladataihoz és a jövő formálásához. Legyen áldott az Úr neve. Dicsértessék Jézus Krisztus!
4: Mindenki, ámen!
1: Köszönjük szépen! És akinek sikerült bejutni a templomba, az láthatta, hogy az oltárunk más színben tündököl. Ebben közreműködő volt az ENC Géza díjas Mihály Ferenc farrestaurátor, aki restaurálta a főoltárt. Kérem szépen jöjjön, és a felismeréseit az oltárral kapcsolatban röviden néhány gondolatban ossza meg velünk.
6: Tisztelt egyházi elöljárók, tisztelt világi elöljárók, tisztelt búcsús résztvevők. Néhány gondolatot az oltárról és az oltár restaurálásáról szeretnék megosztani önöknek. A szerencsésen fennmaradt 1759-es kanonika vizitáció arról számol be, hogy épülőben van a főoltár és két mellékoltár. Két év múlva, 1761-ben a kanonika vizitációban olvashatjuk, hogy elkészült már, használatban van a főoltár és a mellékoltáruk. A megrendelő bizonyára, mint elhangzott az egyházközség, a helybéliek lehettek. A készítőmesterért kicsit távolabb kellett menni. Abban az időben Erdélynek a keleti része nem igazán bővelkedett olyan műhelyekkel, műhelykörökkel, amely ilyen oltár, ilyen műalkotás létrehozásához szükséges. Egy ilyen műalkotáshoz egy jó céhes iskolázottságú három szakember, három műhelyre van szükség. Elsősorban egy asztalosra, aki elkészíti az oltárnak a szerkezetét, a tartóvázát, egy jó szobrászra, aki elkészíti a szobrokat, a faragványokat, és egy képíróra, ahogy akkor nevezték, a festőre, aki megaranyozza, megezüstözi, megfesti ezt a szépítményt. Nem tévedünk sokat bizonyára, ha a készítőkört, azt Brassó a száz körben keressük, és az akkortájt egyik legtöbbet foglalkoztatott képíróval számolunk, a Nürnbergből ide származott Josephus Martinus Mohr nevű képíróra, aki Elmésen Székelyföldön Szerecsen Józsefnek kereszteltek el, és így szerepel a históriákban. Mint említettem, kell egy asztalos, akinek egy jó felszereltsége van, aki fenyőfából megcsinálja ezt a szerkezetet. Kell egy szobrász, akinek a nevét nem ismerjük még jelen pillanatban, de egy jó iskolázottságú, aki a kecses mozdulatú szobrokat megfaragja. Kimondottan érdekes a Máriának is, Jánosnak a testtartása, ahogy szorongatják a kendőt, a keszkenőt, amiben a könnyeiket fölfogják, amely nagyon finom mozdulatokkal, nagyon jó kvalitással készült. És harmadszorban, amint említettem, kell egy képíró, aki az elkészült szerkezetet megfesti, megaranyozza. Ő festette az olomzati utolsó vacsora vászonra festett képet is, és ő borította az egész építményt először aranyban és ezüstben. Az az érdekesség, hogy ezek a nagyon vékonyra vert, valódi arany és ezüstlapok az építménynek mintegy felét borítják. És azután jött a díszítő festés, ahol az egyszerű, olcsóbb fenyőfából készült szerkezetet a nemes márványnak a formájára festik és aranyozzák. Maga az oltárnak a Szent Keresztjéről is néhány gondolatot megejtenék. Érdekessége, hogy a 18. századi Szentkereszt tiszteletnek az elterjedésében és megerősödésében egy érdekes erdélyi kuriózum is van. Rabutin tábornok Szebenből, mikor Bécsben visszatér, magával visz egy csodálatos, csodatévő Szentkeresztet, Nagy-Szebenből Bécsbe, ami a csodával határos módon, több legenda is van, hogy hogy marad fönt, fönnmarad, és elviszi Bécsben, az akkori trinitárius templomban állítatja fel, és akkor a tiszteletnek örvend ez a csodatevő kereszt, hogy hamarosan kiadvány születik a keresztről, és maga a császári család többször látogatja, adományokat tesz ennek a Szent Keresztnek. Kiadvány születik róla, és sok másolat készül, amely szintén csodatevőként terjed szét a birodalom különböző részeire. Erdélyből talán csak kettőt említenék, két nagyon fontosat, a kolozsvári ferences templomban őrzött kornis keresztet, és a másik nagyon szép, amely Gyulafehérvárra, trinitárius kolostorba, templomba kerül, a rend feloszlatását követően pedig a nyárádremetei templomnak adományozzák. Tehát érdekes, hogy egy Erdélyből kikerült csodatevő keresztek a másolatai visszaszivárognak, visszakerülnek, és bizonyára ezt a mestert is illette annak a kompozíciója, a dicsvénnyel körülvett csodálatos Szent Kereszt. Ez az oltár most nagyon szép tündöklő, de nem azért, mert a mi munkánk, a restaurátor munka volt jó vagy kitűnő, és az sem, hanem két dolognak köszönhetjük a szépségét. Annak köszönhetjük, hogy maga az alkotók nagyon jó készítéstechnikával, tudással bírtak, és a második, hogy az idők folyamán a többszöri felújításkor rákerült 6-8 rétegű átfestés csodásan megőrizte eredeti színvilágát. Amit mi most látunk az oltáron, ez 97-98%-ban a barokk színvilág, a barokk festés. Erről le lett hámozva az a 6-8 rétegű átfestés, amit a különböző korokban hordtak föl. Bizonyára önökben is megfogalmazódik a kérdés, ha ez ilyen szép volt, miért festették át? Azért, mert mindenkorban az emberek tudásuk, anyagi lehetőségük szerint próbálják szépíteni, jobbítani az adott templomot, az adott berendezést. Természetesen idővel sokszor kritikával fogadjuk, más szemléletek fogalmazódnak meg. Majdnem biztos, hogy a mi munkánkat is fogják legalább annyira kritizálni, ahogy mi szeretjük az elődeink munkáját. Visszatérve egy picit a javításokra, tehát ezt több rétegben átfestették, főleg a 18. században jön egy olyan szemlélet, ahol egy kicsit elegük lesz a díszes, sokat díszített tarka-barka világból, és azt mondják, hogy egy egyszerű puritánok polgári belsőre törekednek. Ekkor történik Erdély valamennyi templomában az egyszínűre mázolás, padokat, oltárokat, berendezéseket próbálnak egyszerűbbre, polgáribbra. És azután pedig többször megpróbálják felújítani. Maga a restauráláskor nem történt több minden, mindezeket a rétegeket lehámoztuk, igyekeztük az eredeti színvilágot konzerválni, megőrizni, és reméljük, hogy még sokat szolgál ebben a templomban ez az oltár. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen! Tisztelettel és szeretettel felkérem Darvas Kozma József Esperes urat, plébánosunk plébánosát, hogy röviden a jövőbeli üzenetét mondja el.
7: Ünneplő testvéreim, ma megálltunk egy pillanatra. Szükséges ez. Tekintettünk vissza a múltra is, a megtett útra, amelyet közösségünk előttünk járó nemzedékei bejártak. Aki látta a kiállítást, sok mindennel új szembesült. Az egyházi és polgári vezetők jelenléte az egykori és a jelenlegi lelkipásztoroknak a találkozása, hiszen 34-en vagyunk, akik itt káplánokként dolgoztunk, és a Doájén nem tudott eljönni, mert fizikailag az ereje nem engedte, Jakab Gábor szeretettel üdvözli a megjelenteket. Ő 1962 és 65 között szolgált itt Szeredában. Hát ez már 60 év fölött van, ugye? Hát ilyen fiatal társaság is van. A csíkszeredai származású papok és szerzetesek, őket is meghívtam, jelenlétüket köszönöm, hogy a plébánia történetét az biztos, hogy nem lehet csupán évszámokkal, s eseményekkel elmondani, a történethez arcok tartoznak, a ti arcaitok. Ezért hívtalak meg. Azoknak az arcai, akik imádkoztak, akik a híveket látogatták, a betegeket, akik a hittanúrát, az üldöztetés, tiltás ellenére is megtartották. Azoké, akik itt szolgáltak, azoké, akik építettek és áldoztak, még ha deszka templomot is, mert abban a Jóisten hidegéből télen annyit vett be mindenki, amennyit akart. És volt ott meleg is, izzadtunk is, meg arról is lehetett tudni, hogy templomba volt valaki vasárnap, mert a fényes cipője poros volt, mert a homok, a por, ugye a száraz földről, hát bekente. Azoké az arca, akik gyermekeiket hitre nevelték és elhozták. És itt elmondom, hogy a kórusnak külső feljárója volt, mert az osztrákok idejében az egyházi törvénykönyv tiltotta, hogy fegyverrel a templom megszentelt földjére nem lehet bejönni. Ezért a Székelyföldön is kórus feljárót építettek, hogy tudják, ugye a fegyveres osztrák rendőrök hallgatni, hogy a pap lázít, vagy nem lázít. Utána Antal József plébános alatt, a harangláb alatt, a torony alatt belülről vágtak ajtót, mert a szemközti házból fotózták azokat, akik templomba jöttek. Tehát az állami módszer változott, a technika is, igen, de most már nem az osztrákok ugye akarták tudni, hogy mit hirdet a pap, hanem mások, vagy ki jár a templomba. Ezért vágták azt a meredek, ugye lépcsővel, mint érdekességet mondtam el. Azoknak az arca is ide tartozik, akik Isten hívását nagy lelkűen elfogadták, s azok is, akik csendben, talán senki által észre nem véve, de hűségesen tették a dolgukat Isten szőlőjében. Ezért különösen szép és jelentős az emlékfal, itt a kerítésnél vannak ezek a vakablakok, jobban mondva belső ugye terek, amiben megjelenítettük 1751-től a plébánosok nevét, ki mettől meddig szolgált 38-an, és utána a segédlelkészek, várlelkész, segédlelkész, 93 név és évszám, de ott van Csíkszereda fiai, akik az Úr szőlőjében, mint szerzetesek vagy papok 1600-as évektől beálltak. Hát megláthatjuk, és többen már amikor föltettük kedden a neveket, akkor egy hölgy megállapította, hogy neki három rokona is szerepel ott a papok között. Hát legyen ez egy ilyen presszeminárium, hogy értsük mi ezt a kifejezést, hogy a családok frissítsék fel, hogy az ő nemzetségükből is ugye az Úr szólított, nem annyira elesettek. Az emlékezés azonban nem azt jelenti, hogy csupán visszanézünk. A keresztény ember emlékezete mindig reménnyel telített. A Szent Kereszt oltalma alatt eltelt 275 év, ezért nem csak múlt, hanem ígéret is. Ígéret arra, hogy a következő nemzedékek is megtalálják majd ebben a közösségben az Istennel való találkozás helyét. Hogy lesznek gyermekek, akik az angyalkert óvodából, vagy más óvodából eljönnek a templomba, és az evangéliumot meghallgatják. Lesznek fiatalok, akik itt keresik majd hivatásukat, és életüknek az értelmét. Lesznek családok, akik idehozzák örömeiket és terheiket, és lesznek idősek, akik imádságukkal továbbra is hordozzák majd a plébánia és az egész város életét. 275 évforduló, tehát egyszerre hálaadás, emlékezés és küldetés. Hálaadás Istennek mindazért, amit ez a közösség az elmúlt évszázadokban kapott. Emlékezés mindazokra, akik előttünk jártak. Kettő már itt van előttünk a templom földjébe. Az első és a harmadik plébános. Akik előttünk jártak, s akiknek hitéből mi is merítettünk, és küldetés azok számára, akik ma élnek, hogy a ránk bízott örökséget továbbadjuk. Emlékkönyvet adtunk ki, s alapjai most lezárulnak, de a történet nem ér véget. Tovább írják majd azok, akik holnap ugyanebben a templomba lépnek be, ugyan ennél az oltárnál imádkoznak, ugyanazt a keresztet szemlélik, és az Úr testét magukhoz veszik. Ezért a jubileum végén nem búcsúzunk, hanem tovább indulunk. 275 év után is együtt, hittel, reménnyel, szeretettel. És mindenek előtt továbbra is a Szent Kereszt oltalma alatt, megfontolva tiszteletre méltó Márton Áronnak az intését, minden nép annyit ér, amennyi értéket magából ki tud termelni, s addig él, ameddig életét saját erejével tudja táplálni. Adja Isten, hogy amikor majd egy újabb nemzedék tekint vissza erre a korra, azt mondhassa rólunk is, hűségesen őrizték Szent István örökségét, s azt az eszményt, amelyet a magyar nép egére tűzött, hogy őrizzük meg anyanyelvünket, hitünket, kultúránkat, és mi megőriztük, s szeretettel gyarapítottuk, s továbbadtuk, amit ránk bíztak, majd adják az utódok is tovább. Szent Kereszt, reménységünk jele, maradj oltalmunk, és vezess bennünket a jövőbe. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Köszönjük szépen Esperes úrnak gondolatait, üzenetét. További programunk az áldás után himnuszaink eléneklését követjük. Utána majd kivonulunk, és az Esperes úr által említett emlékfalat püspökeink meg fogják áldani. Meg is lehet ezt tekinteni. És a Szentmise és az emlékfal megáldása után örökös szentségimádási napunk fog folytatódni egészen 6 óráig, 6 órától fél hétig csendes szentségimádás, fél héttől a Gaudete kórus vesperást vezet, és 7 órától lesz az esti búcsúnak a megünneplése itt a Szent Kereszt templomban. Búcsún vagyunk, búcsú elnyerése szükséges imádságukat most felállva együtt közösen elimádkozzuk a Szent Atya szándékára. Hiszek egy Istenben.

0: hiszem a katolikus anyaszentek háza, a szentek közösségét, a bűnök sárgálát, a testőben áldását, és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
0: szenteltes

0: szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária,
0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
1: Isten fizessen mindenkinek mindent, dicsőtessék Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

Kedves hallgatóink, jubileumi ünnepi szentmisét közvetítettünk a Szentkereszt plébánia 275. Jubileumi éve alkalmából a csíkszeredai Szentkereszt plébánia templomból, melyet excellenciás és főtisztelendő Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatott be, koncelebrált excellenciás és főtisztelendő Tamás József nyugalmazott püspökatya, ugyanakkor a környező plébániák papsága a kántori szolgálatot Bakos Mihály Károly vezetésével a környéken szolgáló kántorok látták el. Köszönjük, hogy a mai délelőtten, déli órákban is a Mária Rádióval tartottak. Ha tehetik, továbbra is maradjanak velünk. Mindenkinek egy áldott szép napot kívánva búcsúzom a helyszínről. A mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, pontos idő 12 óra és 57 perc. Hamarosan az ima szándékokat fogadom innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, mivel a tegnap 13-a volt, és a fatimai jelenésekre emlékezünk, így ma 13 óra 15 perctől a rózsafűzért fogjuk a Mária Rádió magyar családjával imádkozni. 14 órától Jézus az élet kenyere, az élet kenyere közösség műsora fog elhangzani ismétlésben, majd 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával, ezt követően a medzsugorjei üzenetet hallják, 14 óra és 40 perctől az ima szándékokat fogadom, majd az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk innen a stúdióból. 15 óra 20 perctől a Remény Szavai című műsorunkat hallják Karácson Tibor atya szerkesztésében, 16 órától az igéző hangzik el, majd a napkatekézisével jelentkezik László Rezső, csikcsicsói plébános. 16 óra és 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát ismételjük meg, 17 órától ima szándékokat fogadok, majd az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból. 18 órától Nagyváradról a Katalin telepi templomból közvetítünk szentmisét, és 19 órától ismét Csíkszeredából, a Szentkereszt templomból közvetítünk szintén búcsús szentmisét. Este 9 órától a kiáltást közvetítjük, a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját, majd a békerózsa füzérét és a hivatásokért is imádkozunk. 9 óra és 25 perckor várjuk Önöket Bajcsi Tiborral az Effatta Nyíj Meg adásunkkal. Az esti imák után Szilágyi László kollégám műsorát hallják, hallgassuk az Örömhír címmel 22 óra és 10 perctől, majd az Életre Növelőt és a Vatikáni Rádió friss magyar nyelvű adását. Én nagyon rövid időre most búcsúzom Önöktől, hamarosan fogadom az Önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Kedves hallgatóink, amint az imént is említettem, rózsafüzér imára készülünk, hiszen a 13. fatimai jelenésekre emlékezünk, és így összefogunk a 4 magyar nyelvű Mária Rádió, és együtt imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, a Mária Rádió nagy családjáért, a rádiók fennmaradásáért. Imádkozunk az egységért, azért, hogy teljesítse a Mária Rádió a küldetését, az evangélium szavai eljussanak minden emberhez, hogy az örömhírt befogadják az emberek a szívükbe. A szokott módon hívhatnak és írhatnak 0259 420 555 vagy 0359 420 555. Lehetőség van írni is nekünk, 0758 420 555 az SMS számunk, illetve a honlapunkra is írhatnak www.mariaradio.ro címre, ezen belül az ima szándék gombra kattintva. Arra kérem a kedves betelefonáló hallgatókat, hogy a háttérben ne feledjék el lehalkítani, illetve lekapcsolni a telefont. Köszönöm szépen, és már is van valaki a vonalban. Haló! Szeretettel köszöntöm!
1: Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt a rózsafűzért önökkel imádkozó fél szeretném ajánlani, hallabul a kapott kegyelmek itt a boldogságú szűzanyának és a mennyi atyának továbbá kérem. A szűzanyi oltalmat az ő közben járása, a gyermeke megészségét, az ő gyógyulásait, a munkahely megmaradásait, a kollégáit, főnökeiét. Elhűncülem lelkidvért, ennek itt a Mária Rádió nagy közösségéért, de fontos szándékért is. Szeretetét, békéért a családunkban. Isten vizesse mindenki segíti, már dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Maradjon velünk az imában is. Egy hűséges hallgató Felcsikról írja, a rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom hálából a gyermekeimért, az új tanévért, mindegyiknek szándékára, igaz barátok találásáért, minden gyermekem tanulásáért, tanáraikért, tanítókért, munkahelyeinkért, hálából a férjemmel imádkozunk, és minden rokonért. Egy édesanyja írja Székely udvarhelyről, hálából ajánlom fel a mai imákat gyermekeimért, és azért, hogy vigyázol rájuk, és imádkozom önmagamért, Jézusom, bízom benned. Önökkel együtt imádkozom a gonosz távozásáért a családunkból, Istenem, bízom benned, hogy meghallgatod imáimat. Egy mindennapos hallgató írta. Egy édesanyja így ír, a heti rózsafűzéreket, szentmiséket fölajánlom hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékokért, testi-lelki nyugalomért, gyógyulásért, külföldön élő gyermekemért. Jézusom, bízom benned, köszönöm szépen. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a szent rózsafüzért, az egész napi miséket, szent rózsafüzéreket felajánlom a drága családomnak, testi, lelki, egészségi békességet adjon a Jóisten köztük, szeretetet, s egy fontos szándékra, s egy hosszú útra indulok, hogy a Jóisten véj, a szűzanya védjen meg, s oltalmazzon meg, segjen el, Szőke falvára, és a meghultjainknak örök nyugodalmat, és a Mária Rádiónak sok segítő kegyelmet. Isten vizesse, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, köszönjük, hogy velünk imádkozik. Bízva a közös ima erejében, imádkozzunk házasságomért, lelki nyugalmamért, fiamnak jó barátokért és jó tanulásért, kapcsolataim javulásáért. Felajánlom a heti imáimat, hálából a kapott kegyelmekért, családomnak testi-lelki egészségéért, édesapám lelke üdvéért, egy külföldi hallgató írta. A heti imákat, rózsafüzéreket felajánlom munkahelyi problémám megoldásáért, szeretteimért, a Jóisten vezessen is legyen meg az ő akarata. Szlovákiából írták. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Mindörökké, amen.
2: Nekem együtt szeretném felajánlani és imádkozni a mai nap szép ünnepért, ami véged nekünk fogadott búcsonapunk volt. Sajnos most nem. Felajánlom hálából mindenkit, minden a Mária Rádió hallgatóiért, élők és voltakért, és mindenkinek a szándéka, és az én saját szándékom szerint. Csertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen, köszönjük a hívását. Imádkozzunk a halottainkért és a családért, valamint több fontos szándékért. Magukkal együtt imádkozva minden nap a szent rózsafűzéreket, imákat felajánlom a családom egészségért, kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, két lányom fontos szándékáért, önökért, betegekért. Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom fiam gyógyulásáért. És telefonálót köszöntök, illetve nem köszöntöm, mert nem sikerült kapcsolni. Próbálkozzon a kedves telefonáló. Ezt a rózsafűzért felajánlom a szent és a szentmiséket testvéremért, Imre gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned. A mai rózsafűzéreket felajánlom a hitben való megerősödésért, családom minden tagjáért, lányom pálya és párválasztásáért, vizsgái sikeréért, fiam és férjem életéért, anyagi gondunk megoldásáért, egy nagyon fontos szándékért, Jézusom, bízom benned, Csíkszeredából írta egy mindennapos hallgató. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Halló.
0: Élőadásban van, szeretettel köszöntöm.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Önökkel imádkozva szeretném felajánlani ezt a Szent Rózsafűzést, a Szent Miséket a szűzanyának, hálából a kapott kegyermekért, beteg a testvérem, kérem a szűzanyát, adjon neki erőt a betegség elviseléséhez. Jézusom, bízom benned. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozunk. Felajánlom a rózsafűzért, az unokáimért, drága Jézusom, áld meg őket, add kegyelmedet, vezesd őket a te utadon, a te ösvényeiden, köszönöm Jézusom, légy áldott mindörökké. Amen. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a Jóisten segítségéért, hogy mindig velünk van, védelmez, oltalmaz mindannyiunkat, hitért, szeretetért, lelki békért, bűneink bocsánatáért és hibáinkért. Jézusom, bízom, remélek te benned. Köszönöm szépen. A rossz akaratú emberekért, hogy térjenek ízhez, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért hálából ajánlom fel a mai napomért, Magdi írta Mári falváról. A mai imát a pápáért, papjainkért, a Mária Rádió dolgozóiért, betegekért, gyermekeim testi-lelki gyógyulásáért és több fontos szándékra ajánlom, és imádkozom anyagi jobbulásért a családban. Isten fizesse, egy kedves hallgató ima kérése. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Halló?
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, kedves Anikó.
4: Anikó vagyok Brassóból, és felszeretném én is ajánlani a rózsafűzét, a Sándor testvérem családjait, mert körúton van, és a szüleimét, édesanyám és édesapámnak a lelke üdvét, és magikét, hálát adok a Jóistennek és a szűzanyának, hogy vannak meg. Ma is meghallgattam két gyönyörű szép szemisét. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam. A Jóisten áldja meg a munkájukat, a szűzanya legyen meg. Köszönöm szépen, hogy bejutottam.
0: Mi is köszönjük szépen a hívásodat, köszönjük, hogy hűséges hallgatója vagy a rádiónak. További áldott szép napot kívánok. A heti imákat és a szentmiséket felajánlom az irigy és rossz akaratú emberekért és az ellenségekért, ellenségeinkért, Isten fizesse. Minden imád szentmisét felajánlok elhunyt szeretteimért, és minden rokonomért nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, Udvarhelyről írták. A mai nap minden imáját felajánlom az egész családért, testi, lelki gyógyulásért. Köszönöm. Halló, igen, Hello. Itt a Mária Rádió élőadásban van.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Ezt a rózsafüzért hálából ajánlom az Úr Jézusnak, minden megsegítő kegyelemért, saját magam testi lelki gyógyulásomért, családomért, szomszédjaimért, jótevőimért, Isten fizesse, bejutottam és meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Felajánlom a rózsafüzért hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, áldásért, a gyermekeim munkájára, szeretetért, békességért, egyetértésért a családban. Egy édesanyja írta. Mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik. Hidegségről egy hűséges hallgató írta. Halló, itt a Mária Rádió.
6: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Ezt a Szent Lózsaolvasót fel szeretném ajánlani, betegségem gyógyulásáért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Gyógyulást kívánunk, és ezért imádkozunk. Ezt a rózsafüzért felajánlom Sámuelért, aki 8 éves, az ő teljes gyógyulásáért. Köszönöm. Ezt a rózsafüzért felajánlom egy társért. Ezt a rózsafüzért és minden imát, szentmisét felajánlok hálából családomért, egészségért, Anna néniért. Erőt, egészséget és gyógyulást kívánok neki. Jézusom, bízom benned. Halló, itt a Mária Rádió.
7: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
7: Én is az egész napi rózsafüzés, a szentmise hallgatását felajánlom minden jó szándékú emberé, a fiatalságé, hogy legyenek imádságos lelkületesek.
0: Nagyon szépen köszönjük, együtt fogunk imádkozni. Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő. Hívjuk Önöket, hogyha tehetik, imádkozzunk együtt a Mária Rádióért és minden felajánlott szándékért.

0: Ave Maria. Imádkozzánk velünk együtt a rózsafűzért, itt a Mária Rádióban.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! A négy magyar nyelvű Mária Rádió közösen imádkozza az örvendetes rózsafűzért, kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
2: Amen. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által.
2: Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és a jövendő örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Méhedben gyermeket fogansz, a Szentlélek száll rád. Az idők teljességében Isten elküldte Gábor arkangyalt Názaret városába, az öröktől fogva kiválasztott Szűz Máriához. Az Úr angyala köszöntötte őt, s hirdette neki a megváltó születését. Mária igennel válaszolt az angyal szavára, és méhébe fogadta Szentlélektől szent fiát.
4: Szia János, visszaszámolok. 3.
5: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafűzér második titka, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet, amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Én is, mint Mária, szeretnék másokat szolgálni. Ki az, akinek a mai napon segíteni tudok? Te veled, Mária, az öröm látogat el Erzsébethez. Kérlek, segíts nekem, hogy én is örömet hozhassak mások életébe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Ott tartózkodások alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. Nem vagyunk már soha többé egyedül, mert Isten belépett az életünkbe, és velünk az Isten Emmanuel. Aki igazán szeret, az nem fél. Soha sem érzi magát egyedül, mert magányát betölti az Isten. Rámer hagyatkozni Isten irántunk való, tékozló szeretetére, mert az csupa kegyelem, irgalom és igazság. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Simeon a halált is békességgel várja, mert megtapasztalta Isten gondoskodó szeretetét. Éle bennem ez a béke, amikor halálomra gondolok. A szűzanya engedelmesen bemutatta a kis Jézust a templomban. Tudok-e engedelmeskedni? Meghallom-e, ha nekem szólnak, ha tőlem kérnek valamit? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szőz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak, a gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy szülei tudták volna. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is. Nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messze kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tévegő testvérünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsa fűzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőn ezt szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülőszű,

0: kisekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentse meg minket az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedelzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában. Amen. Amen. Az elhangzott örvendetes rózsafűzért az első tizedet Felvidékről, a második, harmadik, negyedik tizedet Magyarországról, az ötödik tizedet délvidéki stúdióból közvetítettük. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Örömünkre szolgál, hogy egyre többen szeretik és hallgatják műsorainkat. Határon és tengeren túli hallgatóink számára is lehetőséget biztosítunk az Erdélyi Mária Rádió támogatására. Kattintsanak a www.mariaradio.ro honlapunkra, azon belül pedig az online adományozás gombra, menüpontra. Itt minden információt megtalálnak. Köszönjük, hogy imájával és adományával támogatja rádiónkat, hisz a jókedvű adakozót szereti az Isten.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Illés Izabella vagyok. Köszönthetem a hallgatókat az Élet Kenyere közösség házából. Mai műsorunkban velünk vannak
1: Veronika,
2: Mária Zsuzsanna nővér,
3: László testvér,
0: akiket nagy szeretettel köszöntök. Mai műsorunkban a megszentelt életről fogunk beszélgetni, és a műsor elején Veronikát kérném, hogy vezesse fel mai műsorunkat.
1: Ahogy arról korábbi műsorokban már volt szó, az Élet Kenyere közösségnek egyik alapvető hivatása, hogy népben élünk, vagyis különböző életállapotú hívek élnek egy fedél alatt egy közösséghez tartozóan. Beszéltünk már a családokról, házaspárokról, beszéltünk az egyedülállókról, és akkor ma eljött az idő, hogy az Istennek szentelt életet élőkről is szót ejtsünk. Ők azok a közösségünkben, akik habitust viselnek, hasonlóan a szerzetesekhez, akik a testvér Jézust jelenítik meg közöttünk, de ugyanakkor ide tartoznak a papok is, közösségünkhöz tartozó papok, akik a liturgiának és a szentségeknek az emberei, akik mindig elérhetőek. Valamint vannak még remeték, akik mindenkiért küzdenek az imádságban, és úgynevezett zarándok testvérek is, akiknek az a hivatásuk, hogy a világ végére is elmenjenek, és hirdessék az evangéliumot olyan helyeken, ahova esetleg az egyháznak az intézményei nem érnek el. A legelső műsorban volt talán szó arról, hogy a közösségünk az hívek társulása, vagyis nem szerzetes rend, és ez sokszor azok, akikkel találkozunk, problémát okoz, hogy akkor hogy van ez? Most szerzetesek, nem szerzetesek, fogadalmat tesznek, ugye hármas fogadalmat tesznek a megszentelt életűek szegénységre, engedelmességre és az Isten országáért vállalt tisztaságra vagy szüzességre. Akkor hogy is van ez? Az 1960-as, 70-es években kezdődött az egyházban egy olyan megújulás, ami szétfeszítette az addigi struktúrákat, tehát olyan közösségek születtek, amikben mindenkinek helye volt. Tehát nem volt már ez a szétválasztás, hogy van papság, van papi közösség esetleg, van szerzetes rend, és vannak külön a házaspárok, meg valahol még egyedülállóak, hanem egy közösségbe gyűltek, az ősegyháznak a mintájára, ahol szintén ugye egy közösségben élt mindenféle életállapotú keresztény, és az egyház fölismerte ennek az ajándékát és a gyümölcseit, úgyhogy 1988-ban a Christi Fidelis Laici kezdetű enciklikában ezt megemlíti, és lehetővé teszi, hogy világiak, illetve egyházmegyés papok is fogadalmakkal elkötelezzék magukat. Ebből felolvasom a vonatkozó pontot, mert ez mindenki számára érdekes lehet. Ez az 56. pont. A különböző világi hivatások alcímet viseli. Az egyház változatos gazdagsága minden életállapotban megmutatkozik. Így a világi életállapotban különböző hivatások rejlenek, vagyis az egyes világi hívők lelki és apostoli útjai. A közös világi hivatáson belül sajátos világi hivatások fakadnak. Ezen a területen megemlíthetjük azt a lelki tapasztalatot, amely nemrég érett be az egyházban a különböző formájú világi intézmények révén. A világi Krisztus hívők, sőt, papok számára is megnyílt a lehetőség, az evangéliumi tisztaság, szegénység, engedelmesség tanácsának vállalására, fogadalmak vagy ígéretek által, ugyanakkor megtartva saját világi vagy klerikusi állapotukat. Amint a szinódusi atyák megjegyezték, a Szentlélek az önátadás más formáit is fölkelti, melyekkel olyan személyek, akik teljesen a világi állapotban maradnak, Istennek adják magukat. A Szent Lelket nem lehet beszorítani törvények közé, ezt ismerte föl az egyház, és nekünk a közösségben ez azért fontos, mert a szerzetesekre az egyházban más törvények vonatkoznak. Például klauzúrás a házuk, vagyis vannak olyan részek, ahova nem mehet be akárki, sőt, igazából senki, különleges kivételektől eltekintve. Viszont a mi közösségünk éppen arról ismerhető fel, hogy a világban van. Ugye beszéltünk a szegényekkel való együttélésről, a befogadásról, ez nem megvalósítható egy szerzetesi életformában. Ott nem lehet az, hogy a szegényt beengedjük a házunkba, akár a szomszéd szobába, sőt van olyan, hogy egy szobába ugye többen is alszanak, ez nem lehetséges. Tehát fontos, hogy megőrizzük a szabadságunkat ezen a téren, és tudjunk nyitott házként működni.
0: Már beszéltünk erről, de biztos vannak olyan hallgatók, akik nem tudják, hogy ti milyen életállapotot választottatok, és miért ezt választottátok, és mit jelent számotokra ebben élni, ebben keresni az Urat.
2: Mária Zsuzsanna nővér vagyok, ahogy a nevem is mutatja, nevemhez hozzátartozik az, hogy nővér, vagyis testvére lenni mindenkinek. Én a megszentelt életet választottam a közösségem belül. Annak idején, a 90-es években nekem nagy erővel határozta meg az életemet, hogy van ilyen közösség, hogy akármilyen életállapot helyet kaphat benne. Nekem akkor, mint fiatal lánynak, aki még kerestem a helyemet, vagy a hivatásomat is, nagyon fontos volt, hogy bármi lehetek. Tehát, hogy lehetek, választhatom azt, hogy családot alapítok, választhatom azt, hogy nővér leszek, elköteleződöm egyedülállóként, teljesen az Úrnak, hogy ez a személyes hivatás, ez nem változtat azon, hogy melyik családhoz, melyik közösséghez tartozom. Tehát, hogy én ezt óriási szabadságként éltem meg, hogy ha én itt elköteleződöm, akkor nem jelenti azt, hogy én feltétlenül nővér kell legyek, mint több szerzetes közösségben voltam én is. Volt 3 nővér Váradon, egy Málersdorfi Ferences nővér, egy orsolyás és egy Jézus szíve népleány. Hát mikor kerestem a helyemet, mindig azt kerestem, hogy vajon melyikőjükhöz kéne hasonlítanom nekem. Mind a 3 nagyon elkötelezetten, nagyon másképpen élte meg ugye a hivatását, és mind a 3 vonzó volt a maga nemében. Ami nagyon tetszett nekem, és talán ez vonzott a legjobban, hogy mivel egyedül maradtak a kommunizmus viszontagságai miatt, az üldözés miatt, ez volt az egyetlen túlélési forma, hogy állandóan nyitott volt az ajtajuk, tehát hogy akármelyikhez mehettem, akármikor szinte, tehát hogy mindig fogadtak, tehát hogy ez a hozzáférhetőség volt. És azt hiszem, hogy ez, hogy testvérnek lenni, ez azt jelenti, hogy mindig ugyanazon a szinten maradok, mint a másik, és mindig elérhető leszek. Soha nem kerülök fölé.
0: László testvér?
3: László testvér vagyok. Én azt szeretném elmondani először is, hogy az én hivatásom az Élet Kenyere közösségbe nem érthető azok nélkül, az előzmények nélkül, amik átalakították az én életemet még évtizedekkel ezelőtt. Az 1970-es, 80-as években egy olyan nagy lelki megújulás volt, Magyarországon, amelyben én kellem megtalálni a helyemet. Azelőtt mindig magányos voltam, és szomorú volt egyedül menni templomba, és amikor találkoztam ezzel a megújulással, akkor ott a sok fiatal, sok lelkes ember, gitáros énekkar, és nagy lelkesedés, ez magával vont engem. És akkor az Isten kapcsolatom egészen átalakult, egyéni filozofálgatásból átalakult egy közösségi Isten kapcsolattá. Akkor még üldözték a kis közösségeket, mert diktatúra volt, de mi titokban összejártunk, és találkoztunk, és együtt imádkoztunk, és énekeltünk, és ez lelkesített minket, és templomban volt egy pap, aki nagyon bátran beszélt, nem sokára el is helyezték aztán, és megszerveződött a Caritas. Egy idő után én lettem a Caritas vezető, ez nem a hivatalos Caritas volt, mert volt egy hivatalos Caritas is, ami az egyházmegyében jegyezve volt, de miénk az abszolút nem hivatalos volt, viszont sokan működtek benne. A fiatalok közül 10-20-an is eljöttek, amikor elmentünk szegényeket segíteni, vagy mozgássérülteket elvinni valahova, programokat szervezni számukra. Tehát egy olyan hitet éltem meg, ami nem egy befelé forduló, csupán előírt imádságokból álló hit, hanem egy olyan hitet, ami kapcsolat az emberek között. Kis közösségeink voltak, amikkel titokban találkoztunk, mert akkor még üldözték ezeket. Az evangéliumot olvastuk, és megbeszéltük azt, hogy mi hogy valósíthatjuk meg azt, amit Jézus mondott. Erre építettük föl az életünket. És ez egy olyan gyönyörű cél volt, hogy az embert mindig vitte előre, hogy akkor hogy lehetne ezt még jobban csinálni. Aztán jött a rendszerváltás, amikor már szabadok voltak a kis közösségek, sőt más közösségek is létesülhettek, akkor már együtt élő közösségek is létesülhettek Magyarországon, és ezek egyike volt az életkenyere, amellyel kapcsolatba kerültem, és így ilyen előzmények között beléptem az életkenyere közösségbe, ahol szintén fontos a szegények segítése, fontos az egyszerűség, szegénység, azok az eszmények, amiket én még korábban tanultam, és úgy éreztem, hogy ezt az életkenyerében tudom leginkább megvalósítani, egy olyan Isten kapcsolatban élni, ami nem egy szokványos templomba járás, vagy szokványos imádkozások, hanem egy olyan Isten kapcsolat, hogy én megpróbálom azt tenni, amit Jézus kér tőlem.
0: Mit jelent László testvérnek a megszentelt életben élni, és miért emellett döntött?
3: Hát azért döntöttem emellett, egyrészt, mert már nem voltam olyan fiatal, és nem kötöttem házasságot addig, tehát egyedülálló voltam, és úgy éreztem, hogy ezeket az eszményeket, amikről beszéltem, legjobban egy ilyen közösségben, mint megszentelt életű testvér tudom megvalósítani. Úgy éreztem, hogy erre az életállapotra hív engem Isten, és ez egy teljességet ad. Teljesen Istennek tudom adni az életemet ebben.
0: Veronika, te miért ezt az állapotot az életállapotot választottad, amit választottál?
1: Nekem kicsit kacifántosabb az utam, mert hát megtérésem után rögtön én úgy voltam vele, hogy én mindent oda akarok adni Istennek, és ugye ennek klasszikus formája a nőknek az, hogy szerzetesek lesznek, Úgyhogy én is látogattam szerzetes rendeket, kerestem azt, hogy melyik lenne az, amelyikben azt a hasonlóan Lászlóhoz, amit eszményt felfedeztem az evangéliumban, azt megélhetném. Aztán találkoztam én is az Élet Kenyere közösséggel, és az volt bennem, hogy na, ebben a közösségben az alapok jó helyen vannak. Tehát, hogy innen elindulva lehet valamit kezdeni ezzel, tehát hogy találkozik azzal, amit én fölismertem. És mivel ugye akkor még úgy gondoltam, hogy csak szerzetesként lehet mindent odaadni az Úrnak, el is indultam ezen az úton, tehát én úgy léptem be, hogy már pedig én majd nővér leszek. Aztán nem nagyon lehetett akkor ilyet, éppen a közösségnek egy nehéz időszaka volt, főleg egyházjogi szempontból, úgyhogy nem lehetett fogadalmakat tenni. Beöltözésem az megvolt 2013-ban, tehát fogadalom nélkül ugye előbb beöltözés megvolt, és fokozatosan az Úr arra vezetett, hogy nekem nem ez az utam, tehát nem ez az Istennek szentelt élet az, amiben én leginkább megélhetem az ő követését, úgyhogy 3 év után kértem, hogy akkor nem ezt az utat folytatnám, de ugyanúgy a közösségben, ahogy Mária Zsuzsanna nővér mondta, tehát hogy a közösségi hivatásunk az megelőzi az életállapotot. Tehát az, hogy milyen életformát szeretnénk élni, az még előtte van. Úgyhogy levetettem a habitust, és amikor fogadalmat tettem a közösségben, akkor én egyedülállóként tettem, tehát nem megszentelt életű egyedülállóként, vagyis kettős fogadalmat tettem, tehát nem tettem fogadalmat az Isten országáért vállalt tisztaságra. Azért döntöttem így, több ok is van, de talán a legfontosabb, hogy úgy érzem, hogy az a tanúságtétel, amit én adhatok, az közelebb áll az emberekhez. Ugyanis előtte többször hallottam, hogy hát persze ti ezt élitek, mert szerzetesek vagytok. De én, aki a világban vagyok, én, aki dolgozok, vagy akinek családja van, hát ezt nem lehet. Tehát én itt vagyok, ugyanúgy egyszerű világi vagyok, mint bárki a templomból, és azt mondom nekik, hogy de lehet. Tehát lehet komolyabb keresztény életet, lehet többet adni az Úrnak, lehet elköteleződni, lehet fejlődni a hitben, hogy ez nem papi vagy szerzetesi privilégium, hanem az Úr mindenkit arra hívott a keresztségben, hogy hozzá hasonlóvá váljunk. Mindenkinek az a hivatása, hogy Krisztusivá, Krisztussá váljon. Nincs fölmentés.
0: Lassan műsoridőnk végéhez közeledünk. Arra kérnélek benneteket, hogy azok, akik keresik az útjukat, vagy talán gondolkodnak azon, hogy a megszentelt életet válasszák, mi az, ami segíthet nekik ezen az úton? És mivel tudnátok bátorítani őket? Miért jó a megszentelt életet választani?
2: Hát én nem tudatosan választottam, hanem tehát ha Isten megragadja az ember szívét, annyira el tudja szeretni egy ilyen minden logikát nélkülöző útra is, ne mondjam őrültségre, mint a megszentelt élet, bár ez ilyen nagyon szépen hangzik, de nem ez a természetes, tehát az a természetes, ha valakinek családja van, gyermekei vannak, és ebbe az irányba irányítja az életét. Az, hogy valaki megszentelt életet választja, az egy rendkívüli valami. Tehát úgy gondolom, hogy van a rendes út és a rendkívüli, és nagyon sokan szeretnének rendkívüliek lenni, tehát, hogy ehhez csak Isten szerelme, tehát, hogy nem az egyén, tehát nem elég az, hogy én akarom, és minden áron keresztül viszem, mert amikor nehézségek lesznek, csak ez az elszeretettségnek a tudata, ez segített rajta.
3: Én is valami ehhez hasonlót szeretnék mondani, nem az a lényeg, hogy az embernek mi az életállapota, hogy nős, házas, családos, vagy egyedülálló, megszentelt életű, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy minél jobban Istennek adjuk magunkat, és amilyen formában én Istennek tudom adni magamat a legjobban, az az igazi. A legtöbb ember családosként tudja legjobban Istennek adni magát. Az én életem meg úgy alakult, hogy én egyedülállóként, illetve megszentelt életüként tudom Istennek adni magamat. Mindig az evangélium legyen előttünk, amit Jézus mondott, amit Jézus tanított, hogy ilyenek legyünk, olyanok legyünk, mindig az legyen a cél. Ne a világi céljaink legyenek az elsők, hanem az evangélium megvalósítása, a hit, a szegénység, az odaadottság, szegények segítése, az eszmények megvalósítása, az a cél. A életállapot az mellékes, az kialakul egyik embernél így, másiknál úgy.
0: De aki esetleg nem a megszentelt életet választaná, hanem másképpen szeretné Jézusnak adni az életét, közelebb lenni hozzá, Veronika, mivel bátorítanád őket?
1: Azt gondolom, hogy ők is nagyon közel lesznek Krisztushoz. Nem nagyon lehet itt bátorítani. Tehát amit László elmondott, az evangéliumot kell érni. Akárhol vagyunk. Én talán azt tenném hozzá, hogy nem érdemes túl sokat foglalkozni a kérdéssel, és bánkódni, vagy vágyakozni valamire, ami úgysem lesz. Például nagyon konkrét példával, tehát valaki házasságot szeretne, nagyon úgy érzi, hogy ő ebben élhetné meg a teljességét a keresztény életének, de nem talál házastársat. Nem gondolom, hogy 40 fölött még akkor azon kellene agyalnia, vagy hogy jaj, akkor holva mehetnék, hogy lehetne. Lehet, hogy az Úr azt üzené, hogy te ebben maradsz, te egyedül maradsz. De velem sosem leszel egyedül. És ezt nem csak a megszentelt életűeknek mondja, hanem mindenkinek. Velem sosem leszel egyedül. Bízzuk rá ezt a kérdést is.
0: Akkor ezen gondolattal búcsúzzunk a kedves hallgatóktól, hogy bármilyen életállapotban is vannak a kedves hallgatók, bármilyen élethelyzetben, azt üzeni az Úr, hogy velem sosem leszel egyedül. Nincsenek egyedül a kedves hallgatók, mert ott, ahol éppen vannak, amiben éppen vannak, az Úr ott van önökkel, és kérjük az Úr áldását, segítségét életük minden helyzetében. Köszönjük, hogy mai műsorunkban is velünk voltak, köszönjük figyelmüket.
1: Veronika,
2: Mária Zsuzsanna nővér,
3: László testvér
0: és Illés Izabella. Az Élet kenyere közösség műsorát hallhatták. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nehemiás könyvénél a 9. fejezet első 3 vers soránál tartunk, és ott hagytuk abba, hogy miről is, vagy mi, hogy jutottunk ki a sátán fogságából, a bűnből, a bűn Egyiptomából. Tehát ez miről beszél nekünk ez a szentírási rész, hogy Jézus Krisztus meghalt, az Isten báránya meghalt a mi bűneinkért, és a vérén váltott meg minket, hogy az öldöklő angyal, hogy Isten haragja el ne pusztítson minket. És vajon emlékezünk-e arra, hogy Jézus Krisztus meg is vásárolt az ő vére által? Nem csak, hogy megváltott a haláltól, hanem meg van írva, nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma? Az a nagy ár, amit Krisztus a kereszten fizetett értünk, hogy kiszabaduljunk a jelen való gonosz világból, kiszabaduljunk a sátán uralma alól, hogy átvigyen minket Isten az ő országába. Megértjük-e, hogy nem a magatokéi vagytok, mert mi áron? Tehát szóval, ha olvasuk a Szentírást, így jönnek át a mi életünkbe is elő mélységek, olyanok, amit eddig nem is gondoltunk, hogy bűnök. Úgy tekintünk magunkra, hogy amink van, ez az enyém. És azt írja le a Szentírás, hogy mit van, amit nem úgy kaptál. Tehát ez a tied, még magad sem vagy a magadé. Tehát Isten hűsége és kegyelme, aztán a 12. verstől fogjuk olvasni, hogy a felhőnek oszlopában vezette őket, és a 13. vers elejében azt olvasok, hogy a Sínai hegyre szállt le, és megszólalt. A 15. versben pedig kenyeret az égből adtál neki készségükben, vizet a kősziklából szomjúságuk ellen. Vagyis Isten az ő népét felhő oszlopban és tűzoszlopban szólt haszájuk, égből adott kenyeret és a kősziklából vizet. Tehát azt a népet, amelyikről tudjuk, hogy az igéből és a következő versekben olvasunk is róla, állandóan csak lázongtak ellenem, és ezt a lázadozó népet Isten nem hagyta el. Minden napot volt a felhő oszlop és tűzoszlop, hogy vezesse őket. Minden reggel harmadszállás után leszállt a manna az égből, a lázadó népnek és a kősziklából fakadt a víz. És az igében azt olvassuk, hogy ez a kőszikla Krisztus volt, aki követte őket, ott volt velük Krisztus, és a lázadó népnek adott enni és inni. És úgy olvastuk a 21. versben, hogy 40 esztendeig tápláltad őket a pusztában. Nem volt fogyatkozásuk, ruháik el nem gyűjtöttek, és lábaik sem dagadtak meg. És a nép mit csinált? Mert ilyeneket olvastunk, hogy megkeményítették nyagukat, és arratták fejüket, hogy visszatérnek a rabságukba, hogy visszamennek Egyiptomba. Sőt, még borjuképet is csináltak maguknak, és ezt mondták, ez a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból, és nagy bosszúsággal illettek téged. És akkor itt jön egy nagy fordulat, amit megértettek szintén az igéből, és te nagy irgalmasságodban nem hagytad el őket a pusztában, és a te jó lelkedet adtad nekik, hogy őket oktassad. 17. vers végén ugye azt olvasuk, hogy te a bűnbocsánatnak az Istene vagy, könyörülő és irgalmas, hosszantűrő és nagy kegyelmességű, és el nem hagytad őket. Tehát akinek az ige bűnbánatot fakaszt a szívében, az nem csak azt érti meg, hogy mennyire bűnös, és minél jobban ismeri Isten igéjét, minél jobban belevilágít Isten világossága szívbe, nem csak annál jobban ismeri meg, hogy bűnös, hanem egy másik dolgot is megismer, hogy milyen nagy az Isten kegyelme, mennyire irgalmas Isten. És mi azt akár, hogy mondjuk így szavakkal, Isten milyen szerető és irgalmas, ez csak szó marad addig, amíg az ember szívébe világosság nem gyúl, hogy mennyire, de mennyire bűnös, mennyire elvetemült, mennyire makacs, mennyire nincs benne semmi jó. Amikor átéli ezt az ember, amikor már magamat is úgy ítélem, hogy méltó vagyok a halálra, én már nem tudnék magamnak megbocsátani, én már annyi bűnt követtem el. És valaki mesélte, hogy visszaemlékszett arra, amikor megtért, és rászakadtak a bűnei, és ott volt egy olyan helyzetben, amikor úgy gondolta, hogy itt már csak a halál következhet, annyira bűnös. És akkor azt mondta Istennek, hogy igen, én már nem kegyelmeznék magamnak, annyira bűnös vagyok, nem érdemlek semmi kegyelmet, és ekkor jön Istennek a szeretete. És mennyi időnek kellett eltelnie, amíg ebben a mélységes gyászban, mondja tovább az illető, amiben belekerültem, amikor láttam a bűneimet,
Végre felfoghattam azt is, hogy Isten kegyelmes Isten is, irgalmas Isten, nem hagy el. Isten éppen az ilyen bűnbánó szívekhez hajul le. Tehát az igazi bűnbánatban ezt is megérti az ember, hogy Isten szeret, mert kétféle szomorúság van. Arról van szó, hogy Isten szerinti szomorúság és a világ szerinti szomorúság. Az Isten, a világ szerinti szomorúság olyan, hogy az ember rádöbben, hogy elrontotta az egész életét, és ha Isten szerint szomorodik meg valaki, az isteni szomorúság, úgymond a világ, ez az ige hatására szomorodik meg valaki, akkor nem csak azt látja, hogy mennyire bűnös, nem csak azt látja meg, hogy tévedés volt az egész élete, azt is meglátja, hogy Isten szerető Isten, kegyelmes Isten, bűnt megbocsátó Isten, Krisztusban hozzám lehajló Isten, meglátja Krisztus szeretetét, Krisztus erejét, Isten nagy-nagy irgalmasságát, és akkor az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez. Kedves Máre Rádió hallgatók, következő műsorunkban egy újabb szentírási részt veszünk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, tudom, hogy jelen vagyok az életetekben és a szívetekben. Érzem szereteteteket, hallom imáitokat, és továbbítom azokat fiamnak. De gyermekeim, édesanyai szeretetemmel jelen szeretnék lenni minden gyermekem életében. Szeretném minden gyermekemet magam köré gyűjteni édesanyai palástom alá. Ezért arra hívlak és kérlek benneteket, szeretetem apostolai, hogy segítsetek nekem. Gyermekeim, fiam kimondta a mi atyánk szavait, mi atyánk, aki a szívünkben és mindenütt jelen van, mert szeretne megtanítani benneteket szavakkal és érzésekkel imádkozni. Arra vágyik, hogy mindig egyre jobbak legyetek, hogy éljétek az irgalmas szeretetet, amely imádság és másokért hozott határtalan áldozat. Gyermekeim, adjátok fiamnak a fele barát iránti szereteteteket, a vígasztalás szavait, az együttérzést és az igazságosság cselekedeteit. Szeretetem apostolai, mindazt, amit másoknak adtok, fiam ajándékként fogadja. Én is veletek vagyok, mert fiam arra vágyik, hogy szeretetem, mint fénysugár életre keltse lelketeket, és segítsen nektek a béke és az örök boldogság keresésében. Ezért, gyermekeim, szeressétek egymást. Legyetek egyek fiamban, legyetek Isten gyermekei, akik mindannyian együtt, teljes, nyitott és tiszta szívvel mondják a mi atyánkot. És ne féljetek! Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. január 2-ai üzenetet hallották.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk, az ima szándékokat fogadjuk a következő közel 20 percben, hiszen 14 óra és 42 perc a pontos idő. Köszöntik Önöket
1: Kovács Emese
0: és Görgényi Tünde.
1: Hamarosan az Irgalmasság rózsafüzérét fogjuk elimádkozni, amelyet felajánlunk a háborúk megszűnéséért és azoknak minden következményéért, a békért, Leó pápáért, püspökökért, papokért, keresztények közötti egységért, a katolikus anyaszentegyházunkért, felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi-lelki betegért és a szenvedélybetegekért, imádkozunk a magányosan élőkért, akiket a szeretteik elhagytak, imádkozunk a keresztény családokért, az úton lévőkért és a fiatalokért, hogy megismerjék Krisztus önzetlen szeretetét. Hálával imádkozunk minden önkéntesünkért és támogatunkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységüket. Továbbá az elhunyt önkénteseink, családtagjaink, barátaink lelki üdvért is imádkozunk.
0: A szokott módon hívhatnak minket a kedves hallgatók 0259 420 555 vagy 0359 420 555. Küldhetnek üzenetben is imakérést, imaszándékot a 0758 420 555-ös SMS számra vagy honlapunkra a www.mariaradio.ro címre, és ezen belül az imaszándék gombra kattintva.
1: És már is van egy telefonálunk. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel. Halló, itt a Mária Rádió. Élőadásban van a kedves betelefonáló, csak nem...
2: Halló.
1: Igen, itt a Mária Rádió.
2: Halló.
1: A háttérben a rádiót megkérjük kikapcsolni, mert visszhangzik.
2: Kicsértesék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörök. Igen, nagyon jól halljuk.
2: Nem hallok semmit.
1: Mi nagyon jól halljuk.
2: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus. A rózsatűzét, a szemmisét elajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, a látásomért, a család békességért, az egész halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, 3 éve, hogy itt hagyott bennünket. Az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a gonosz emberekért.
1: Köszönjük, hogy hívott minket, áldott.
2: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Rózsafüzért felajánlom a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, magam bűnéért. Köszönöm.
1: Rózsafüzért felajánlom fontos szándékokért. Köszönöm az imákat.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom fiamért, jó gyógyulásért, munkahelyen való, jó teljesítésért, lányom családjáért, férjemért, egészségért. Köszönöm.
1: Mindennapi imá. Hálából az egész családért, esti lelki gyógyulásért, Istenem könyörülj rajtunk.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
3: Halló, igen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Mai rózsafüzéretet felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségét, békességét, szeretetét, testi lelki gyógyulásunkért, halottaim lelki küdvéért, 3 nagyon fontos szándékok. Köszönöm szépen, meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását.
1: Egy újabb üzenet érkezett. Gyimesből kérem Márton Áron püspök közbenjárását. Betegségem jobbulásáért, Jézuson bízom benned, és még felajánlom az elhalt papjainkért, világ békéért, Erzsébet imádkozik.
0: A heti szentmiséket, szent rózsafüzéreket felajánlom a családomért.
1: Ezt az imát felajánlom férjem gyógyulásáért, Jézusom, hallgass meg kérésem, gyógyíts meg őt. Egy mindennapos hallgató imádkozik.
0: Rózsafüzért felajánlom égi édesanyánknak hálából a közbenjárásért, a családom testi, lelki ajándékaiért, halottaim békés nyugodalmáért.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom családomért. És újabb hallgató van a vonalban, itt a Mária Rádió.
2: Kérdezzük a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Mindegy is tereptál, köszöntöm Önöket, hogy beállgass, hogy anyag szívesen megaldálkak munkájukat, és felajánlom, hogy beállgass, hogy anyám szeretném megköszönni, köszönöm fiának, hogy gyönyörű szép, egész napi, minden napi szentmiséket, imákat, a jó Isten pillesse meg a papbácsikot, segélye, őrezze meg mindjárt, betegségtől, boltól, és felajánlom a családjaimért, a gyermekeimért, unokáimért, a testvéreimért, a családjukkal együtt, a szomszédjaimért, a sok betegért, a Jóisten adjunk, segítjük a gyermek, gyógyulat, a betegeknek, a halottaknak örökni bizalmat. Isten tudással, jó már, és segélye meg Önöket, és Isten tudással.
1: Köszönjük szépen, hogy hívott minket, egy áldott szép napot kívánunk.
0: Ezt a rózsafüzért és a mindennapi imákat felajánlom testvérem lelke üdvéért, Tankó Györgyért, aki hirtelenséggel távozott a túlvilágba. Kérem a Jóistent, hogy segítsen hazahozni drága halottunk testét a szülőföldjére. Testvére imádkozik érte.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom magam és párom egészségért, lelki békéért, bűneink bocsánatáért, hitért, szeretteimért, halottaimért, és hogy a Jóisten vezéreljen utunkon.
0: Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafüzét felszeretném. Ezt a rózsafüzét felszeretném ajánlani a családomét, gyermekeimét, unokáimét, a férjem kórházban van, egészségét, a gyógyulásait, édesanyám egészségét, és a család egész halottjai, kicsétessék a Jézus Krisztus, tisztelmosoltam bírókára, Isten fizessen meghallgatott. Kellene szép délután kívánok.
0: Köszönjük szépen, Glári néni, együtt fogunk imádkozni.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom a mennyei atya és az Úr Jézus dicsőségére, hálából mindenért, Magdi Mári falváról.
0: Mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, hidegségről írták.
1: És érkeztek e-mailek is, rózsafüzéreket és szentmiséket felajánlom hálából a gyermekeimért, az új tanévért, mindenkinek a szándékaira. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
4: Hello.
1: Élőadásban van.
4: Hello.
1: Igen, itt a Mária Rádió.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
4: Önökkel imádkozva ezt a rózsafüzért felajánlom. A felsorolt szándékokért, a hét kezdetén előttem álló gondjaim megoldásáért igazságosan, a jó orvosi eredményekért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a békéért, önökkel imádkozva a közös ima reményében, Isten fizesse, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Köszönjük, hogy hívott minket.
0: Rózsafüzért felajánlom hálából, Isten fizesse, egy hallgató írta.
1: Rózsafüzért önökkel imádkozom, felajánlom önökért, fájdalmaim enyhülésért, családi békéért. Csíksomjói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával a közös halottaim lelkük üdvéért. Imádkozik egy kedves hallgató.
0: Minden imád, szent misét, rózsafüzéreket felajánlok hálából, családomért, egészségért, Anna néniért, erőt, egészséget, gyógyulást kívánok neki. Jézusom, bízom benned.
1: S újabb hallgatót köszöntünk szeretettel.
0: Közben megszakadt. De ha itt van a kedves hallgató, egy másik hallgató, akkor...
5: Halló?
1: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
5: Igen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Hallgatjuk, igen.
5: Krisztus, szeretném felajánlani estet az áldott Szent Rózsafüzér imát minden betegét.
1: Együtt fogunk imádkozni. Köszönjük szépen.
5: Fogadd el az imámat.
1: Köszönjük szépen, hogy hívott minket.
0: Az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom drága szüleimért, a férjemért, testvéremért, sógornőmért és az anyusomékért. Adj, Uram, örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Teréz írta Alfaluból.

0: és kérem a Szent Szűzanya megsegítő kegyelmét. Köszönöm.
1: Mai rózsafüzét felajánlom a házasságomért, békért és a férjem lelkért, hogy tudjon megtérni, Istenem, hallgass meg imánkat. És újabb hallgató van a vonalban, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Azt a rózsafűzét felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, a látásom javulásért, a gonosz távozásáért, Mária Rádió munkatársért, önkéntesét hallgatóért, és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Köszönjük, hogy hívott minket, áldott szép napot kívánunk.
0: Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért imádkozom, azért, hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint. Egy édesanyja a kérése volt.
1: Az irgalmaság rózsafüzét felajánlom családom testi-lelki gyógyulásáért, bűneink bocsánatáért, hitünk megerősödéséért, minden gondunk megoldásáért, Szűzanya szándékáért, világ békéért, Tünde imádkozik.
0: Halló, itt a Mária Rádió. Élőadásban van a kedves hallgató.
3: Kértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Rózsafüzét felajánlom, hálából a kapott kegyermekét, az egészségét javulásáért, hatalmi lelki üdvéjét, és minden betegét. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk az imában is.
1: Rózsafüzét felajánlom a rossz akaratú emberekért, Jézusom, bízom benned.
0: Ezt az imát felajánlom unokám gyógyulásáért, kérve a Szűzanya közbeni járását.
1: Rózsafüzét felajánlom hálából minden kegyelemért a hozzám tartozó betegekért és a hozzám tartozó halottakért. És újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, itt a Mária Rádió.
4: Hello.
1: Élőadásban van. Igen, nagyon jól halljuk.
4: Szia, rádió hallgató, Erzsébet bányáról. Ezt az irgalmasság rózsafüzérit felajánlom a családunkban a békességért, a szeretetért, minden élő tagjának az egészségért, a jóttevőimért, amelyik segítenek rajtam, mert nagyon fájnak a lábaim, viszerintre tiszteletúr egészségért, tevékenységéért, a Mária Rádió felmaradásáért, és a jó akaratú emberekért a földön a háború megszűnéséért. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Köszönjük, hogy velünk imádkozik. Áldott szép napot kívánunk.
0: A Szűzanya közbenjárását kérem kisunokám egészségéért, egészséges növekedéséért, egy nagymama írta.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom lelki békéért.
0: A mai rózsafüzért és minden imádságot felajánlom gyógyulásomért, férjem egészségéért, hogy alakuljon jól a fiam élete. Köszönöm, egy édesanyja írta.
1: Itt a Mária Rádió, élőadásban van a kedves betelefonáló.
5: Ügyetessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves műsorvezetőket. Ezt a rózsafűzért felszettem ajánlani a kapott kegyelmekért, a Jóatya és Mária segítségéért, elhunyt szüleim, nagyszüleim, barátom, ismerőseim lelki üdvéért, a kezem gyógyulásáért, egy egészséges unokáért, a Mária Rádió nagy családjáért, hogy legyen, kit hallgassak, hiszen önökkel vagyok egész nap, a világ békéért, és minden elhagyottért, hogy találják meg Istenbe a vigasztalást és a megbékélést. Köszönöm, meghallgattak egy állandó hallgató után a Misi Zimántól. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Mindennapos hallgató Gyimásből írja, imádkozzunk együtt egy súlyos epilepsziás kislányért.
1: Felajánlom a rózsafüzért és a nap minden imádságát, gyermekem műtét utáni felgyógyulásáért. Köszönöm a Jóistennek, hogy szerencsésen túlesett. Kérlek, Istenem, adj neki erőt, test és lelki gyógyulást. Drága Szűzanyánk, segíts nekünk.

0: tudunk imádkozni egy édesanyja kérése.
1: Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké,
2: amen. Ezt az irgalmasság rózsafüzét fel szeretném ajánlani gyermekeim gyógyulásáért. A fiamért, ki Londonban várja gyógyulását, lányomért, aki nagyváradi kórházban várja gyógyulását, és állából az eddig kapott kegyelmekért. Köszönöm szépen.
1: Mi is köszönjük a hívását, együtt imádkozunk önnel gyermekei gyógyulásáért.
0: Imád szeretnék kérni a családunk körüli konfliktusok megszűnéséért, békéért, az igazság kiderülésért. Kérem a Szent Szűzanya megsegítő kegyelmét.
1: Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő. 5 órakor majd lehetőség van hívni bennünket. Addig is meghívjuk önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Az irgalmasság rózsafüzérét itt a Sepsi Szent Györgyi stúdióban a jelenlévő önkéntesekkel fogjuk imádkozni. A mikrofonnál
0: Kovács Emese
1: és Görgényi Tünde fogadta az önök hívásait.
0: Dicsőtessék Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzán érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom,
1: bízom benned,
3: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Kedves hallgatóknak köszönjük, hogy bekapcsolódtak az imába. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy ma délután két szentmisét fogunk közvetíteni. Délután 6 órától Nagyváradról a Katalin telepi templomból, és 7 órától Csíkszeredából a Szent Kereszt templomból búcsús szentmisét fogunk közvetíteni, ezért néhány adás elmarad. Köszönjük megértésüket, és további jó rádiózást kívánunk. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Boldog remény, visszatérsz majd, nem hagysz árván ide lent. Hamarosan új éneked zeng majd ajkunk odafent. Szívünk tiszta kívánsága lesz életünk boldogsága. Ott már nem lesz nyomorúság, nem lesz sírás, fájdalom. Krisztus áldott közelsége a legdrágább nyugalom. A szívekben boldogság, az örökké valóság. Imádattal énekel majd Isten minden gyermeke, Krisztus vérén megváltott nép, hívők boldog serege. Ennél nagyobb öröm nincs, amit ő ad, drága kincs.

mert ahogy egy testben több tagunk van, és minden tagnak más a szerepe, sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak, és a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek. Olvashatjuk a rómaiakhoz írt levél 12. fejezet 4 és 5-6-os vers soraiban. De néha úgy tűnik, mintha egyáltalán nem lennének talentumaim, mintha nem lennék képes segíteni senkinek, vagy bármi fontosat tenni. Pió atya így bátorít, ne szórd el magjaidat mások kertjébe, hanem műveld meg a sajátodat. Ne vágy arra, hogy más legyél, mint aki vagy. Arra összpontosíts, hogy tökéletesítsd magad, és hordozd a kicsi és nagy kereszteket, amelyekkel a mennybe vezető utadon találkozol. És hidd el nekem, hogy a lelkéletben ez a legfontosabb, de egyben a legkevésbé megértett tanács. Mindenki a saját ízlése szerint szeret. Kevesen élnek azonban kötelességük és az Úr akarata szerint. Ebből adódik az a szomorú helyzet, hogy sokan elindulnak a tökéletesség útján, de kevesen érnek fel a csúcsra. Segíts, Uram, hogy értékelni tudjam, amit Te adtál nekem. Talentumokat, függetlenül attól, hogy milyen kicsik vagy kevesek. Családot és barátokat, legyenek akármilyen közel vagy távol. Anyagi javakat, függetlenül attól, hogy mennyire sokat vagy keveset. De legfőképpen kérlek, segíts, hogy megbecsüljem állandó jelenlétedet és szeretetedet.

Elfáradtunk. Barta Sándor verse. Még távol a csúcs, még nagyon messze. Kötfoszlányok és felhők vette messzi csúcs. Hollom léptekkel, kőnehéz szívekkel araszolunk felé. És míg magunknak bíztaton suttogunk menni, menni kell. Egyre ritkábban emeljük fel tekintetünk, s megadón valljuk be. Tovább már egy lépést sem tehetünk. Mert oly távol még a csúcs, olyan sokat kell addig még küzdeni. Öregszünk, gyengülünk, s homályosuló szemünk már nem egészen tisztán látja a célt. Azt a messzi célt. Ami talán már nem is a célunk, amiért már nem is olyan jó küzdeni, amit már nem is annyira akarunk, s amivel már nem is érdemes időt tölteni. Így araszolunk töpörödött lelki csúcsokon, míg vérszomjas kárőrvendő Lucifert szolgáló angyalok fülünkbe súgják. Ó nem, nem a csúcsokon, ott lent van igazán az élet, ott alant lehet mindent megtalálni, a völgyben, a húspatakok mentén. Széltől védetten ott kell neked pihenni. Nincsenek ott gondok, és nem kell küzdeni. Ó, hagyd de bárgyú vágyat a folyton felemelkedését, hisz úgyis túl messze a csúcs. Valóban messze van. Verejték hull alá homlokunkról, ahogy botrányköveket kerülgetve lépkedünk. Mindenféle szél csapdossa arcunk, mennyire nehéz, de más nem tehetünk. Könyörgünk, kérünk, imáinkkal döngetjük égi ajtajaid, Istenünk. Ó, segíts, segíts magasba jutni, oda a csúcsok közelébe, fel, minél fennebb, hogy egykor majd trónod elébe ajánlhasson a néped. Ha szélverten szakadtan is, de győzelemmel, s feltelve tőled áradó örök életet adó kegyelemmel. Ó, ha látjuk már a célt, akkor nincs is oly távol. A távol is közel van. És nem a kötvátyol, nem a kísértő, látható, hallható csupán, hanem látni téged, érezni a lényed, tudni azt, hogy mellettünk harcolsz, s megfogni erős átszegzett kezed, s úgy indulni újra meg újra el a távoli csúcsok felé. A menny felé.

Tömeg gyűlt Jézus köré, hogy hallgassák. És meggyógyultak, akiket tisztátalan lelkek kínoztak. Az egész tömeg arra törekedett, hogy megérinthesse, mert erő áradt belőle, és mindenkit meggyógyított. De vajon Isten még mindig gyógyítja a testet, az elmét és a lelket? Pió atya így bátorít, soha nem maradj távol az isteni bárány szent lakomájától, mert semmi sem erősíti meg jobban a lelket, mint maga a lelkek királya. Nincsennél erősebb orvosság. Ó, atyám, azt nem kérhetem, hogy vedd el Jézust közülünk, hiszen hogyan élhetnék én gyengeségemben és erőtelségemben az eukarisztia vétele nélkül? Hogyan tudnék megfelelni a kérésnek, amelyet fiad a mi nevünkben tett? Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ha nem kaphatok erőre a szeplőtelen testből, legyünk mindig bátrak, és ha valami lelki fásultság tör ránk, fussunk Jézus lábaihoz az oltári szentségben, és a mennyei illatszerekbe burkolózva kétségtelenül visszanyerjük erőnket. Add meg nekem, Uram, hogy az eukarisztiában fogadjam gyógyító érintésedet.

vőlegény barátja csak ott áll mellette, és szívből örül, a vőlegény hangját hallva. Ez az örömöm most teljes lett. Mégis a vágyaim gyakran az egész lelkemet betöltik hangos kiáltásaikkal. Még Isten, a mi vőlegényünk csak halkan suttog. Hogyan tanulhatom meg meghallani az ő hangját? Jézus szeret téged. Azt akarja, hogy teljesen az övé legyél. Ne tekints másra, és ne hagyd, hogy a lelkedben bármi más helyet kapjon. Csak ő. Akaratodat egyesítsd vele, hogy semmi se állhasson közéd és Isten közé. Ne gondolj arra, mire nem vagy képes, hanem csak arra, amire képes vagy. És tedd azt jól a vőlegény szerelméért. Már mindent Istenbe helyeztél. Öltsd magadra mi megfeszített Urunkat, Jézus Krisztust. Szeresd őt szenvedéseidben. És miközben ezen gondolkodsz, mondj el minél több fohászt. Lelked, Isteni jegyesed karjaiban van, mint a csecsemő édesanyja karjában. Ezért hát nyugodtan alhatsz, mert a mennyei jegyes úton az úton vezet, amely számodra a legjobb. Uram, bocsásd meg, hogy inkább magamra hallgattam, mint rád. Vedd át az életem felett az irányítást, és segíts, hogy mindig meghalljam és kövessem a te hangodat.

Könyörgés alkonyatkor Makovej János. Miste nem leszáll az alkony. Elől a nappali forró elégedetlenkedés. Csönd lesz végre, ismét itt a földön, ahol a békesség oly kevés. Istenem, leszáll az alkony, s lelkünkben végigre meg a hűs varázs. Amikor minden sebünk naponta gyötör, ég és eleven parázs. Csöndes alkonyatkor, Uram, hozzád emelem könyörgő jajszavam. Hűs alkonyatkor összetörve e csöndben színed elé vetem magam. Két szemem nem lát téged, s két kezem fáradtan most nem tapint. De érzem, te benne vagy a csöndben, ha a nap utolsó sugara int. Érzem, itt lehetsz oly közel, hogy elérhet sóvárgó, érted vágyó szívem, hogy újra kelhet a föld porából, s az égre nézhet fel, beléd vetett hitem. Amikor bús lelkemet is eléri hűs alkonyatkor hatalmas Isten közelséget, ó, én jó Uram, adj nekem, adj mindörökre hűs alkonyati békességet. Ha ez alkonyatkor most újra felhangzana a gyönyörű emberkereső szavad, hadd lenne boldog válaszom. Jövök, Uram, Éden útja már egészen szabad. Legyen végre embermilliók édene átoktól, bűntől megszabadult tudat. Add, drága mennyei atyám, ismerjem, bírjam, hirdessem ezt az utat. Istenem, ha leszáll az alkony, és elül a nappali forró elégedetlenkedés, csönd lesz már szívemben is, béke, aki te vagy, ez már nem kevés.

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Gyakran mégis megpróbálom egyedül viselni a rám rótt terheket, és kudarcot vallok. Pió atya így bátorít: kérem Jézust, hogy engedje meg, hogy az őt őszinte és tiszta szívvel szerető lelkekkel együtt te is egyre jobban értékeld az ő szeretetteljes hívását. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Az isteni mester gyengéd meghívása vigasztaljon ebben a próbatételben. A Jézus által oly szívesen küldött szenvedéseket ismerjük meg úgy, mintha örökké együtt kellene velük élnünk. Így, amikor a legkevésbé számítasz rá, Jézus, aki nem bírja elviselni, a sokáig szenvedj, megszabadít tőlük. Eljön, hogy levegye rólad a terheket, és vigaszt nyújtson, új bátorságot oltva lelkedbe. Amikor választottjai vállára keresztet helyez, megerősíti lelküket, hogy a terhet viselve vele együtt emelkedjenek fel. Uram, segíts, hogy mindig hozzád forduljak, ha terhek nyomják a vállam, felismervén, hogy te vagy. Elveszed őket, vagy erőt adsz, hogy elviseljem őket.

Szorult helyzetükben az Úrhoz kiáltottak, és megmentette őket minden félelmüktől. A vihart szellővé szelídítette, és a tenger hullámai elcsitultak. De hogyan engedhetem meg Istennek, hogy szétárassza bennem nyugalmát, ha az emberek és a helyzetek vihart kavarnak az életemben? Gondolatainkat fordítsuk a mennyország igazi hazánk felé, amelynek a földi világ csak fakóképe. És igyekezzünk isteni segítséggel minden vidám és nehéz helyzetben megőrizni az elégedettséget és a nyugalmat, ahogyan az a derűs Názáret igaz híveihez illik. Figyeljünk oda éberen a legkisebb zavarra is, és amint a csüggedés jeleit tapasztaljuk magunkon, gyermeki bizalommal és teljes odaadással forduljunk újból Istenhez. Ha lelkünkben mindig megőrizzük a békét és a nyugalmat, nagyot tépünk előre Isten útjain. Ha azonban elveszítjük a békét, az örök életért tett minden erőfeszítésünk csak kevés, vagy semennyi gyümölcsöt nem hoz. Uram, segíts, hogy mindig hozzád forduljak és engedjem, hogy helyreállítsd bennem a nyugalmat még akkor is, amikor viharok tombolnak körülöttem.

Dévényi Erika, aggódó szív. Az aggodalom olyan, mint a hintaszék, csak indulsz, de az út végére sosem érsz. És míg a hintaszékben legalább tiéd a nyugalom, addig békéd elvész, szorítja az aggodalom. Hiába félted a gyermeket, hogy rossz útra lép, nem aggodalmad óvja az útkereszteződést, remegő kézzel engeded el az útra kelőt. Pedig nem a félelmed, mi megvédi őt. Aggódva nézed a vihar felhőket, pedig az nem védi meg óvó tetődet. Hiába kerülöd így az ördög tüzét, az aggodalom nem olt, csak belülről tép. Az aggodalom szilánkjai összerakódnak. A ma terhével egységet alkotnak, s kész lesz egy olyan hatalmas teher, amelyet szíved már nem bírhat el. Nem tudod, mit hoz a jövő, mi az, mit kapsz, hisz emberi léted erre nem adhat választ, s ha aggódsz, mert azt féled, rossz lesz élted, csak azért lehet, mert kevés a hited. Legyen előtted Péter példája, az aggodalom őt is megtalálta. Amint a vízen hitét kezdte feledni, tanító példaként elkezdett süllyedni. Isten igéje válaszol neked, megnyugtat téged, ha hűen figyeled, azt mondja, ne aggódja a holnapért. A holnap majd aggódik magáért. Az égi madarak sem vetnek, aratnak, mégis az Úr kegyelmében laknak. A mezei liliomok sem varnak ruhákat, az Úr akaratából mégis pompáznak. Ne akarj már akkor átkelni a hídon, amikor még nem is tudsz a folyóról. És ha már látod a folyót, akkor se félj. Isten szárnyokat adna, ha leesnél. Hited legyen ernyő, de ne te döntsd el, hogy esőtől vagy naptól védjen. Isten teremtette az esőt és a napot, áldásként adja neked, mit alkotott. Életünk minden holnapja előbb Istennel találkozik. Tud, hogy az Úr szeret téged, ne aggódjon a szív. Hidd, hogy az utadat mindig a béke vigyázza, melyen a pásztor elől megy, és a bárányok utána.

0: hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Keressétek Istent, és élni fog lelketek. Ez a Zsoltár rész számomra nagyon fontos szerepet tölt be a mostani életemben, mivel azt látom a világban, hogy nagyon sok ember elfordul az Istentől, nagyon sok fiatal nem foglalkozik a saját lelkével, nem értik azt, hogy miért fontos az, hogy a jó Istennel foglalkozzunk, vagy miért fontos az, hogy a mi lelkünkkel foglalkozzunk. Mindig keresik a fiatalok az élvezeteket, keresik azt, hogy teljesen maximalizáljuk ki a mát, és a fiataloknak az élete egyik napról a másikra telik a legtöbbjének. Viszont ez a Zsoltár vers arra világít rá, hogy akkor fogjuk megőrizni a lelkünket, akkor fog élni a mi halhatatlan lelkünk, amit a Teremtés könyvében az Isten elmond, hogy ezt ő adja nekünk, az ő éltető lelke él bennünk, hogyha keresni fogjuk az Istent, hogyha egy picit is foglalkozunk vele. A gimnazistáimnak mindig hozom ezt a Zsoltár verset, és azt mondom mindig nekik, hogy nem muszáj nektek már most rögtön hatalmas megtérésben templomba járni, és folyamatosan minden nap órák hosszát imádkozni, csak törekedjetek arra, hogy minden nap az elején gondoljatok Istenre. Én a saját napomban is mindig keresem az Istent. Keresem a szertartásainkban, keresem a természetben. Egy-egy sétáláskor keresem a lágy szellőben, ahogy a Szentírás is mondja. Nekem is ezért fontos, hogy keressem az Istent, mert meggyőződésem, hogy akkor fog az én lelkem is élni az örök boldogságban és a mennyországban, hogyha minden nap keresem az Istent. Hogyha minden nap foglalkozok vele és törődök az Isten kapcsolatommal.
1: Mosztocki Sándor, görögkatolikus lelkipásztori kisegítő gondolatait hallották.

Nagy szeretettel köszöntlek benneteket a katekézis mai műsorában, amikor az előzőek folytatásaként az életünket szemléljük a Jóisten szemszögéből. Azt mondja a Jakab levél 4.14, mert micsoda a ti életetek, vagy hogy a költő fogalmaz, nem olyannak látjuk a dolgokat, amilyenek, hanem olyanok, amilyenek mi vagyunk. Életünk aszerint alakul, hogy milyen képünk van róla. Életünk folyását nagyban befolyásolja az életről alkotott definíciónk, meghatározásunk. Ez a szemléletmód kihat arra, ahogy az időnkkel és a pénzünkkel bánunk, ahogy a képességeinket kamatoztatjuk és a kapcsolatainkat megéljük. Kiváló módja mások megismerésének, ha megkérdezzük, mihez hasonlítanád az életedet. Könnyen kiderülhet, hogy ahány ember, annyiféle válasz létezik erre a kérdésre. Én hallottam már olyant, hogy az élet cirkusz, aknamező, hullámvasút, kirakójáték, szimfónia, utazás, tánc. Volt, aki Ringlispielnek nevezte a mondván, egyszer fent, egyszer lent, aztán meg csak körbe-körbe. Olyan is akadt, aki szerint olyan, mint a 10 sebességes kerékpár, amelynek egy csomó sebesség fokozatát soha nem használjuk. Vagy olyan, mint egy kártyajáték, azokkal a lapokkal kell játszani, amelyeket kiosztottak. Érdemes talán elgondolkodni azon, hogy mi milyen képpel jellemeznénk az életünket. Ez a kép lehet életünk mondván metaforája, amely bennünk él, akár tudatában vagyunk, akár nem. Nem más ez, mint az arról alkotott elképzelésünk, hogy miként működnek a mi dolgaink, és mire számíthatunk az életben. Sokan öltözködésükkel, ékszereikkel, autójukkal, frizurájukkal, automatricákkal vagy éppen tetoválásukkal fejezik ki életük metaforáját, üzenet jellegét. Ez az esetleg meg sem fogalmazott metafora nagyobb hatással van az életünkre, mint gondolnánk. Meghatározza elvárásainkat, értékrendünket, kapcsolatainkat, céljainkat és fontossági sorrendünket. Ha például valaki egy nagy bulinak képzeli az életét, nos számára a szórakozás lesz az elsődleges. Aki versenynek látja, annak a sebesség jelent értéket, és valószínűleg mindig siet valahová. Aki meg maratoni futásnak képzeli, az a kitartást tartja fontosnak, aki pedig harcnak vagy meccsnek, annak a győzelem lesz a lényeg. Te milyennek látod az életet? Meg lehet, hogy hibás metaforára alapozzuk az életünket. Az, hogy betöltsük a tervet, amelyre Isten teremtett, meg kell kérdőjeleznünk az emberi gondolkodásnak a határait, és bibliai metaforákkal kell helyettesítenünk őket. A Biblia azt mondja, hogy ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi a neki tetsző, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A Szentírás 3 képet tár elénk, amelyekből kiderül, hogyan tekint Isten az ember életére. Az élet próbatétel, az élet letét, illetve idéglenes állomáshely. A célok által vezérelt életnek ez a három gondolat az alapja. Az első kettőt részben, a harmadikat majd a következőben fogjuk megvizsgálni.

Az életet nézhetjük tehát úgy, mint próbatételt. Ez a kép az egész Biblián végigvonul számtalan történet alkotó elemeként. Isten újra meg újra próbára teszi az ember jellemét, hitét, engedelmességét, szeretetét, becsületességét és hűségét. A próbatétel, kísértés, megvizsgálás szavak és szinonimáik több mint 200-szor jelennek meg a Szentírásban. Isten próbára tette Ábrahámot, amikor arra kérte, áldozza föl fiát Izsákot. És próbára tette Jákobot is, amikor éveken át kellett dolgoznia, hogy elnyeresse Ráhel kezét. Ádám és Éva elbukott a próbán az Édenkertben, és Dávid is több alkalommal vesztesként végzett az isteni vizsgákon. Azonban számos példát láthatunk arra is, hogy a szentírási szereplők sikeresen álltak ki egy-egy próbatételt. Köztük József, Ruth, Eszter, Dániel. A jellem mindig a próbatételek során fejlődik, illetve mutatkozik meg, s egész életünk próbatételek sorozata. Folyamatosan próba alatt vagyunk. Isten figyeli, hogyan reagálunk a különböző emberekre, nehézségekre, sikerekre, konfliktusokra, betegségekre, csalódásokra, sőt még az időjárásra is. Szemmel tartja még a legapróbb történéseket is, hogyan engedünk előre valakit például, szedünk föl egy szemetet az utcán, vagy mennyire vagyunk kedvesek egy eladóval vagy pincérrel. Bár az összes ránk váró próbatételt nem láthatjuk előre, a Szentírás alapján azért jó néhányat megjósolhatunk. Jönnek majd nagy változások, elhúzódó ígéretek, megoldhatatlan nehézségek, ki nem érdemelt kritikák, s még értelmetlen tragédiák is. Jó magam azt vettem észre, hogy Isten a hitemet nehézségeken keresztül, reménységemet a tulajdonom kezelésen keresztül, szeretetemet pedig az embereken keresztül teszi próbára. Az is fontos próbatétel, hogy mit teszünk olyankor, amikor nem érezzük Isten jelenlétét az életünkben. Időnként ugyanis szándékosan visszahúzódik, és olyankor nem érezzük közelségét. Egy Ezekiás nevű királynak is át kellett esni ezen a próbatételen. A második Krónika 32. fejezetében írja, elhagyta Isten, hogy próbára tegye, és kitudódjék, mi minden van a szívében. Addig igen bensőséges kapcsolatban volt Istennel, ám élete egy kritikus pontján Isten egyedül hagyta egy időre, abból a célból, hogy megvizsgálja jellemét, rámutasson egy gyenge pontjára, és még nagyobb feladatokra készíthesse föl. Amikor megértjük, hogy az életünk nem más, mint próbatétel, akkor rájövünk, hogy semmi sem jelentéktelen. Még a legapróbb mozzanatnak is lehet jelentősége jellemünk fejlődése szempontjából. Minden nap lényeges, és minden másodperc a fejlődés lehetőségét hordozza magában, hogy elmélyítsük jellemünket. Szeressünk valakit, vagy éppen Istenre támaszkodjunk. Bizonyos próbákat elviselhetetlennek érzünk, míg másokat észre sem veszünk, ám mindegyiknek örökkévaló jelentősége van. A jó az egészben az, hogy Isten azt szeretné, ha kiállnánk az élet összes próbatételét, és ezért soha nem engedi, hogy a próbatételek nagyobbak legyenek a kegyelemnél, amelyet elviselésükhöz rendelkezésünkre bocsát. Az 1 Korintus 13 így fogalmaz, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja hozni, készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Minden alkalommal, amikor sikeresen kiállunk egy próbát, Isten megjegyzi és kitalálja, mivel jutalmazom majd meg érte az örökké valóságban. Jakab apostol írja, boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek.

földi életet nézhetjük úgy is, mint egy letétet. Ez a mai második bibliai metaforánk. A földi eltöltendő időnk, erőnk, intelligenciánk, lehetőségeink, kapcsolataink és erőforrásaink mind-mind Istentől kapott ajándék, amelyeket gondjainkra bízott. Gazdái, sáfárai vagyunk mindannak, amit kapunk tőle. A sáfárság fogalmában az elsődleges tényező, hogy a földön mindennek és mindenkinek Isten a tulajdonosa. Az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók, fogalmaz a 24. Zsoltár. Röpke földi tartózkodásunk során valójában semmi nem a mi tulajdonunk, Isten csak kölcsön adja a földet arra az időre, amit itt töltünk. Az övé volt, mielőtt megérkeztünk, és valaki másnak adja majd kölcsön, miután meghalunk. Épp csak élvezhetjük egy kis időre. Isten, amikor Ádámot és Évát megteremtette, gondjaikra bízta az általa teremtett világot, őket nevezte ki birtoka vagyonkezelőinek. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet, uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain és a földön mozgó minden élőlényen. Teremtés könyve, 1. fejezet. Az első feladat tehát, amelyet az ember Istentől kapott, az volt, hogy viselje gondját mindannak, ami Istené, és ezt azóta sem helyezte hatályon kívül. Ma is életfeladatunk része kell, hogy legyen. Bármi legyen is, amit élvezhetünk, letétnek kell tekintenünk, amelyet Isten helyezett el a kezünkbe. A Biblia így ír erről: mit van, amit nem kaptál, ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? 1. Korintusi levél. S minél többet bíz ránk Isten, annál nagyobb felelősségtudatot vár el tőlünk, vagy éppen ebben nevel, növel. Néhány évvel ezelőtt mesélte valaki, hogy egy házas pár felkínálta a lehetőséget, hogy a családjával együtt gyönyörű, tengerre néző házukba nyaraljanak. Ilyen nyaralást soha nem engedhettek volna meg maguknak, úgy, hogy alaposan kiélvezték. Lelkükre kötötték, hogy úgy használjátok, mintha sajátotok lenne, és ezt pedig szó szerint vették. Nagyokat úsztak a medencében, megettek, ami a hüttőben találtak, használták a törölközőket, edényeket, sőt, még az ágyon is ugráltak egy jót. Mindvégig tudták azonban, hogy mindez nem az övék, és ezért különösen is vigyáztak mindenre. Egyszerűen élvezhették a ház előnyeit anélkül, hogy a tulajdonosai lettek volna. A mai világ ezt hangoztatja: ha nem a tiéd, úgysem fogsz vigyázni rá. De a keresztényeknek ennél magasabb mércét kell követniük, mivel Istené, a lehető legjobban kell vigyáznom rá. Ugyan a Szentírás fogalmaz: akikre értéket bíznak, meg kell mutatniuk, hogy érdemesek a bizalomra. 1. Korintusi levél. Jézus gyakran beszélt úgy az életről, mint egy letétről, és számos történettel illusztrálta ezt az Isten által ránk bízott felelősséget. A talentumok példázatában, a Máté evangélium 25. fejezetében egy korabeli vállalkozó a szolgáira bízza a vagyonát, amikor idegenbe utazik. Visszatértekor számvetést készít a szolgákra bízott felelősség figyelembe vételével, és ennek megfelelően meg is jutalmazza őket. Jól van, jó és hű szolgám, a kevésben hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be, urad, ünnepi lakomájára. Mindnyájunk élete végén készül majd számvetés, és annak megfelelően kapunk jutalmat, hogy mennyire jó kezelői voltunk Isten vagyonának, amelyet ránk bízott. Ez pedig nem mást jelent, mint hogy mindennek, amit teszünk, még az egyszerű, mindennapos teendőinknek is örökkévaló jelentőségük van.

Ha mindent letétként kezelünk, Isten három örök jutalmat ígér. Először is dicséretében részesít, majd jól van, ügyes voltál, ezután előléptet, és még többet bíz ránk az örökké valóságban, sokat bízok rád ezután. Ezt követően pedig ünneplést szervez a tiszteletünkre, gyere be Urat ünnepi lakomájára. A legtöbben észre sem veszik, hogy a pénz egyszerre próbatétel és letét Istentől. Az anyagiakat arra használja, hogy próbára tegye bizalmunkat, sokaknak épp a pénz jelenti a legnagyobb próbatételt. Isten figyeli, hogyan bánunk a pénzzel. Ezzel teszteli megbízhatóságunkat. A Biblia azt mondja, ha tehát a hamis mamonon, vagyis a pénzen nem voltatok hűek, kibízza rátok az igazit. Ez nagyon fontos igazság. Isten szerint közvetlen összefüggés van a pénzkezelési szokásaink és lelki életünk minősége között. Az, ahogy a pénzünkkel, a hamis mamonnal bánunk, meghatározza, mennyi lelki áldást az igazit bízhatja ránk. Vajon az, ahogy pénzügyeinket rendezzük, nem jelente éppen most akadályt Isten számára, hogy jobban megáldja az életünket? Ránk lehet-e bízni a lelki kincseket? Jézus azt mondta, akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Az élet próbatétel és letét egyben. Minél többet bíz ránk Isten, annál nagyobb felelősségtudatot vár el tőlünk, hogy fejlődhessünk e téren. Elmélkedhetünk a napokban erről, az életem próbatétel és letét. Aki hű a kevésen, a sokon is hű az. Mi történt velem mostanában, amiről most már tudhatom, hogy Isten próbatétele volt? Mik a legnagyobb dolgok, amelyeket rám bízott Isten?

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória vasárnapi adásunk tartalmából.

Leó pápa jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába.

Leó pápa a jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. 14. Leó táviratot küldött Ricardo di Segni, római főrabbinak a Rosh Hashana, a Jom Kippur és a Szukkot ünnepe alkalmából. Remélem, hogy ezek az ünnepek a mindenható bőséges áldásának alkalmává és az öröm forrásává válnak, írta a pápa Ricardo di Segni római főrabbinak és az egész kedves zsidó közösségnek címzett táviratában a közelgő Rosh Hashana, Jom Kippur és Szukkot ünnepe alkalmából. Rosh Hashana elérkezése hozza magával a békés megújulás ígéretét és egy kedvező új kezdet édességét. Jom Kippur szent csendje legyen a béke és a belső világosság alkalma. Szukkot ünnepe pedig teljen örömmel, hálával és közösségben, írja 14. Leó üzenetében. A pápa ismételten kifejezte saját és az egész egyház nagyrabecsülését, és azt kérte az örökkévalótól, adja meg nekünk, hogy növekedjünk a kölcsönös barátságban, Róma városában és az egész világon. Rosh Hashana, a zsidó új év, az egyik legfontosabb vallási ünnep. Jom Kippur, az engesztelés napja, Szukkotot pedig a sátrak ünnepének nevezik.

Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába. Kedves hallgatóink, következő összeállításunkban Dankó István atyával beszélgetünk, aki a dunai svábok egy csoportjával érkezett zarándoklatra Rómába. Az interjúban a zarándoklat élményeiről, a dunai sváb közösségről, valamint személyes tapasztalatain és papi szolgálatán keresztül hitről, hagyományról és közösségről is szó esik. Hallgassák szeretettel a vele készült beszélgetést!

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Dankó István rogacionista atyát, aki a Dunai Svábok egy zarándok csoportjával érkezett Rómába, München környékéről. Dankó István atya Felvidékről, Szlovákiából származik, és rogacionista. Mutassa be a hallgatóinknak magát, hogy hogy került a Felvidékről München környékére.
1: 2008-ig 11 évig a Kassi Főegyházmegye papjaként működtem Felvidéken, és azután léptem be a rogacionistákhoz, a szerzetes rendbe, amely Magyarországon, Felvidéken még akkor nem létezett, vagy nem voltak tagjai. És hát így, mivel hogy én mindig úgy gondoltam, hogy a német nyelv az fontos, hát mivel hogy rómában tanultam, hát megtanultam olaszul, aztán meg szünidőkben mindig kétszer elmentem tanulni angolul az Egyesült Államokban. Hát úgy, ahogy megtanultam kicsit angolul is, hát gondoltam, megtanult németül is. Hát így aztán, amikor az olaszok főnököm, aki tudott németül, és provinciális lett, azt mondta, hogy akkor menj Németországba, mert még a rendnek nincsen embere Németországban. Hát akkor elküldött engem Németországba, és ott kezdtem tanulni németül.
0: De innen, Rómából?
1: Innen, Rómából.
0: Igen.
1: Itt Rómában voltam káplán egy évig, a rogacionisták templomával, Szent Antal és Annibale templom a Piazza Astia Via Tuscolanában 15 percet gyalog a Lateran Bazilikától, hogy ez a legfontosabb bazilika olyan szempontból, hogy a templomok anyja, Madre de la Chiesa, úgy azt hiszem így nevezik a Laterani Bazilikát. És hát onnan küldtek engem tehát Németországba, és hát már több mint 10 éve vagyok Németországban, ebből másfél évet a München egyházmegyében, azelőtt a Regensburg egyházmegyében voltam. És most ott, a müncheni periférián, mert a külvárosba kerültem káplánnak, ott megismerkedtem egy csoporttal, amelyeket úgy hívnak, hogy Dunai Svábok, és akkor hát, mivel én szeretek zarándokolni, hát így aztán az ajánlat és a kínálat megegyezett. Én felkínáltam nekik, hogyha akarjátok, akkor én szívesen rendezek egy zarándokutat, illetve vezetek egy zarándokutat Rómába, mert jobban tudok olaszul, mint németül. Persze néhány olasz kételkedik ebben, de ezt már rájuk hagyom. De viszont akkor megvalósult ez az út, és most itt vagyunk, körülbelül 16-an, aztán még csatlakoztak hozzánk 5-en Felvidékről, hát így összesen, vagy akkor többen vagyunk, mert 22-en vagyunk összesen mostan.
0: István atya, rogacionista rendről, csak röviden, hogy a hallgatóink is jobban megismerjék.
1: Hát Messinában, Szicíliában alapította Annibale Maria di Francia, jövőre ünnepeljük a halálának 100. évfordulóját, és a fő mondat, amit felfedezett az evangéliumból, úgy hangzik, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, és ez az a rogáte, kérjétek, imperatív parancs, és hát mostan nekünk kell kérni az urát, hogy küldjön munkásokat, de persze nem mondhatjuk, hogy uram, küldjed őket, de engemet hagyd békén, hát nekünk is kell valamit tennünk, hát így aztán nekem is kell valamit tenni, a mennyek országáért, illetve azért, hogy a mennyek országa terjedjen, illetve itt is a földön már kezdjük el építeni az igazságossága, jósága, szeretett országa, béke országát.
0: Igen, ez egy vonzó karizma.
1: Igen.
0: És akkor most egy kicsit részletesebben, ha beszélne a dunai svábokról, tehát svábok, de magyar nyelvűek, tehát akiket kitelepítettek?
1: Így van, hogy hát a svábok, amit én tudok róluk, az azt jelenti tehát, hogy Stuttgart környéke, és hát ott szétszették a házukat, aztán Dunán elérték Romániát területét, most a Szatmár németi és Oradea az magyarul Nagyvárad, akkor ott közte Nagykárem meg Petri ezekből a településekből sokan kitelepültek, hát 89 után főleg, de már kezdte kicsit hamarabb is, mostan mivel hogy ott német svábokként nem igen tudták megtanulni németül, mert a lánymamák nem akarták beszélni az unokák előtt németül, mert féltek a kommunistáktól. Így aztán a gyerekek nem tanultak meg németül, vagy nagyon gyengén. Akkor, amikor kijöttek 89 után, akkor tanultak meg németül. A többnyire német nevű emberekről van szó, de jobban tudnak magyarul, úgy tűnik, vagy tudták. Most talán megint jobban tudnak németül, mert ha 30 év volt ilyenek, már gyerekei azok tökéletesen, és akkor most ilyen csoporttal jöttem, mert ahogy említettem, a német nyelv az egy kicsit nehezebb, mint az előző nyelvek, amit tanultam, így akkor nekem könnyebb magyarul, mint németül még mindig.
0: Tehát akkor ez egy nagyszerű egymásra találás volt ezzel a közösséggel. És most a római zarándoklatukon milyen programok elé néznek?
1: A legnagyobb nehézséget megoldottuk. Első nap meg volt a Szentpéterben reggel 8 órakor egy német mise a müncheni Domkapitulál Ulrich Campe celebráltam misét, én koncelebráltam és részt vettünk, mert itt van az én főnököm is, Esperes Domkapitulár, az azt jelenti, hogy mind a kanonok, 12 van a müncheni érsekségben, és ő az egyik, aki Münchennek az egyik esperese, mert 3 espereség van, az észak-nyugati esperesének az esperese. És én ott vagyok az ő egyházközségében káplán, és hát most úgy alakult, hogy ő is itt van, meg én is, de ő 6 emberrel jött, illetve egy kis csoporttal, én meg egy kicsit nagyobb csoporttal, de úgy véletlenül úgy alakult, hogy mindenképpen ide kerültünk. Na és hát mi ott kezdtük hétfőn reggel a Szentmisével, mert vasárnap este érkeztünk, és aztán meg a Szentpéter bazilika megtekintés után, illetve a Szentmise után elmentünk a Lateráni bazilikába, onnan elmentünk, aztán a Szent Kereszt bazilika, onnan a Santa Maria Maggiore-ba, aztán a következő nap már kicsit lazább volt, már csak a központot néztük, már a Piazza Navona, Pantheon, a Trévikút, meg a spanyol tér, spanyol lépcső, Piazza di Spagna, és aztán ma meg az audiencia, pampai fogadás, ez megint egy ilyen pihenő nap. Azon túl, hogy korán kellett felkérni, korán kellett jönni, hogy jó helyet kapjunk, mert szerencsére volt jó jegyünk. Van egy parto speciale, így mondják, hogy sokan meglepődtek, hogy milyen közel vagyunk a Szentatyához, ami nekem nagy örömre volt. Négy, aztán holnap meg a Szentpált meglátogatjuk. Holnap van még Szentmisénk is, a Villa Mater Redemptorisben vagyunk elszállással, már kihasználom, mint a reklámhelye.
0: Igen, tehát magyar, az egyik magyar zarándokház Rómában, a másik a Szent Istvánház, igen.
1: Nagyon jó. Hát így akkor már mostantól csak oda fogunk menni, valószínűleg, és akkor aztán meg szombaton megyünk haza, még marad akkor péntek, amit még eltöltünk itt, és így azt hiszem, hogy meg leszünk elégedve, illetve hálásak leszünk, hogyha ezt minden így sikerül, hogy elterveztük, és akkor majd meglátjuk, hogy Münchenbe majd találkozunk, hogy ilyen szép emlékeink lesznek Rómára és a Szentatyára főleg, mert mondom, említette, nagyon közel is voltunk hozzá.
0: Igen. És milyen benyomások érték a zarándokokat, és atyának is mi volt a...
1: Hát mondjuk ma azt hiszem, hogy az emberi méltóságról beszélt a Szentatya, amit az első dolog az intelligencia, az értelem emelte ki, a lelkismeret és a szabadságot, tehát ez, erről egyszerűen nem akarok sokat beszélni, mert lehet, hogy többen jobban értenek hozzá, mint én, de számomra ez nagyon fontos dolog, mert hiszen jobb gondolkodni, jobb értelmesen csinál dolgokat, mint értelmetlenül, és jobb a lelkismeret szerint viselkedni, mint anélkül, és a szabadság, azt hiszem, hogy mindenki vágyulik szabadnak lenni, és hát mostán, hogy lehetek én Isten gyermekeként szabad, vagy szabad a kereszténység, milyen szabadságot biztosít számra a Krisztusban vetett hitem? Ez a kérdés. És hogyha erre keresünk a választ, akkor talán jó úton haladunk.
0: Most visszatérve a dunai svábokra, akik ott München környékén élnek, István atyának milyen tapasztalatai vannak a lelkipásztori ellátásuk terén?
1: Hát mivel én egy német plébánián vagyok káplán, hát én direkt, egyenesen a lelki pásztorkodással nem foglalkozok a magyar hívekkel, csak azok, akik ott körülöttem laknak, azokkal szokok én találkozni, de nem rendszeresen, meg

0: Kassa környéki lelkipásztori ellátással, melyek azok a különbségek vagy pozitív tapasztalatok, amik ott Németországban, München környékén ilyen érik?
1: Azt teszem észre, hogy több olyan ember felnőtt, aki felnőtt korában tért meg, kevesebb az, aki gyerekkorától vallásosan nevelő volt, és úgy
0: Németországban.
1: Németországban München periférián igen. lakó emberek, a mi egyház községünkbe tartozók közt sokkal vannak annak, akik nem gyerekkoruktól hitben nőtek fel. Most például 3 fiatalt keresztelt a plébános ez éven, az is egy érdekesség, hogy vannak, akiket érdekel a hit, és jönnek. Persze lehet, hogy azért is jönnek hozzánk, mert a plébános tud kommunikálni jobban, mint mások, ahol nincsen ennyi sok keresztelésre jelentkező fiatal.
0: Igen, ez mondjuk a katolikus egyháznak az egyik legújabb tendenciája, hogy a fiatalok kezdenek visszatérni az egyházba New Yorktól,
1: Párizson keresztül,
0: igen. Ez egy nagyon pozitív jellemző most ebben az időszakban. Tehát akkor a saját plébániáján mit emel neki a mondjuk kihívások közül, és mik azok, amik nagy örömet szereznek a munkájában?
1: A kihívása idősek otthona, mert ott az emberek, megpróbáltunk egyszer leültetni 5-6 embert, hogy beszélgessünk kicsit, az egyik nagyot hall, a másik rosszul lát, a harmadik nem bír sokat ülni, akkor fel kell, akkor nem lehet igazából, mindenki szeret a saját szobájában lenni egyedül, és akkor mindenkit külön kell meglátogatni, és akkor mindenkivel külön kell beszélni, ez egy kicsit igényes dolog, meg aztán az értelmi szintjük is olyan, hogy nem mindig tudjuk, hogy mostan mennyire vagyunk képesek egymást érteni. Hát ez egy komoly dolog. Azon túl mi igyekszünk minden vasárnap délután, és a plébános, minden vasárnap délután menjünk a nyugdíjas házba. Ezzel sose tapasztaltam ilyesmit, mert vasárnap délután az nem a legideálisabb. Vagy ami öröm az, hogy vannak minisztránsok, és azt teszem észre, hogyha a plébános időt szentel, és foglalkozik velük, akkor jönnek és vannak, de anélkül úgy tűnik, hogy máshol nincsenek, és azért, mert időigényes, és energiaigényes, és hát kell nekik szervezni dolgokat. Néha úgy tűnik, hogy sok a kísérő program, és kevesebb a hitoktatás velük kapcsolatban, de azon túl ez mindig jobb, mint semmi, mert valakinek úgy tűnhet, mert nekem is úgy tűnt, hogy hát mindent csináljunk, csak éppen katekézis nem nagyon, de viszont úgy látszik, hogy más lehetőség nincsen, mert hogyha azt akarjuk, hogy az egyházhoz kötődjenek valamilyen módon, akkor meg kell talán módját annak, hogy hogy lehet velük beszélni, és nem lehet azt mondani, hogy mostan így lesz, hogy én mondom, és ha nem, akkor vége, mert akkor vége. Meg kell találni a kommunikációnak a módját, és ez egy kis művészet, meg főleg energia és idő, amit meg kell fektetni. Úgy tűnik nekem.
0: Igen. Atya, a beszélgetés végén 3 évtizedes lelkipásztori tapasztalat, nemzetközi
1: így is lehet
0: lelkipásztori igen, tapasztalatából. Igen. Mit emel neki, hogyha így visszatekint erre az életpályára?
1: Hát, ez jó kérdés. Hát azt hiszem, hogy az, hogy az emberek el kell dönteni, hogy mostan szolgálni akar, vagy uralkodni. El kell dönteni, hogy ráhagyatkozni akar Istenre, vagy ő akar-e megszabni, hogy mi legyen. El kell dönteni, hogy mostan én elfogadom azt az embert, olyannak, amilyen, vagy megpróbálom átalakítani olyannak, aminek én akarom. El kell dönteni, mit akarok, és hát hogyha mostan az a mi feladatunk, hogy legyetek olyan tökéletesek, mint az Isten, akkor a mi tökéletességünk abban kell, hogy el legyen rejtve, amiben el van rejtve az Isten tökéletessége. És az Isten tökéletessége, az Isten nagysága elsősorban abban van, hogy irgalmas. És akkor nekünk is tükrözni kell Isten irgalmasságát, Isten szeretetét, hogyha olyanok kell, hogy legyünk mind az Isten tökéletesek. És hogyha mostan én megpróbálok olyan lenni, hogy akarom tükrözni ezt az irgalmasságot és a jóságot, akkor ezt kell tennem nekem. És hogyha ezt én nem fedezem fel, vagy nem fedeztem fel mostanáig, akkor már ideje, hogy felfedezem, mert csak így van értelme az egésznek.
0: Azt hiszem, hogy ez egy summás zárása a beszélgetésünknek. Dankó István atya, nagyon örültünk a látogatásának, köszönjük szépen a beszélgetést, és hát akkor lelki értékekben gazdag további római zarándoklatot kívánunk.

Dankó István atyával, müncheni káplánnal készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Az ima szándékok fogadásának az ideje van, akik a önök ima kéréseiket fogadják.
1: Gyula Éva
0: és Görgényi Tünde.
1: Kedves hallgatók, ma különleges nap van, hiszen ismét a rózsafűzér imára készülünk, majd az örvendetes rózsafűzér után két szentmisét fogunk közvetíteni, délután 6 órától Nagyváradról, a Katalin telepi templomból, majd este 7 órától Csíkszeredából, a Szent Kereszt felmagasztalása templomból, onnan ismét búcsús szentmise lesz.
0: Mint mondta Tünde, az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk hamarosan, melyet felajánlunk a háborúk megszűnéséért, azoknak következményeiért, a világ békéért, Szentatyánkért, Leópápáért, püspökeinkért és papjainkért, a keresztények közti egységért, katolikus anya szentegyházunkért. Felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi, lelki és szenvedélybetegért. Imádkozunk a magányosokért, az egyedül élőkért, azokért, akiket a szeretteik elhagytak. Imádkozunk a keresztény családokért, az úton levőkért, a fiatalokért, hogy megismerjék Krisztus Urunk önzetlen szeretetét. Ma is hálával imádkozunk önkénteseinkért és támogatóinkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységüket, és imádkozunk elhunyt önkénteseink, családtagjaink, barátaink, szeretteink lelke üdvéért. A kedves hallgatók hívhatnak minket az ismert telefonszámokon, a 0259-420-555, vagy a 0359-420-555-ös számokon. Írhatnak üzenetet a 0758-420-555-ös számra, vagy pedig az interneten keresztül a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándék gombra kattintva hagyhatnak üzenetet. És már is egy kedves hallgatót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló.
0: Szeretettel köszöntjük. Hallgatjuk önt. Élőben van a kedves hallgató.
2: Halló.
0: Halljuk, halljuk. Lehet mondani.
2: Hát a Szent Rózsafűzést el szeretném ajánlani magam is. A gyermekekért. És a halottakért. Már rég meg van a falva, halottak már, sokan vannak. Nem sorolom. A Jóisten nagyon örök nyugdalmat nekik. Háború megszűnését kérem a Jóisten, hogy szűnjön megint már valahogy. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenre amen, köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozunk mindezen szándékokért.
1: Felajánlom a rózsafűzért hálából a Jóistennek a gyermekem sikeres műtétéért. Kérem a gyógyulás kegyelmét továbbra is, és felajánlom elhunyt gyermekem és szeretteim lelke üdvéért, Uram, az örök világosság fényeskedjék nekik, Isten fizesse, egy édesanyja írta.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom drága unokámért, aki külföldön dolgozik, segítsege meg az Úr Jézus Krisztus. A mamája imádkozik érte, Isten fizesse az imákat. Istenem, gyógyíts meg a fiam kezét is.
1: A rózsafűzért felajánlom férjem lelke üdvéért.
0: Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani a gonosz távozásáért a családunkból, és egy fontos szándékért, írja egy kedves hallgatónk, Jézuson bízom benned.
1: A mai rózsafűzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából kapott kegyelmekért. Drága jó édesapa, após nagyapa Szabó József volt Szinervárraljai lakos lelke üdvéért, aki ma 32 éve adta vissza lelki teremtőjének, nyugodjon békében, emléke legyen áldott, fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk rá, és imádkozunk drága jó lelkéért, fia Sanyika, menye Évike és családja.
0: a mai és a héten elhangzó rózsafűzéreket és szentmiséket felajánlom a ma induló művészeti iskola elutazó diákjai és tanárai sikeres útjáért. Örömben és békében éljék meg ezeket a napokat, amit eltöltenek Görögországban a Kórus Fesztiválon. Legyen meg a Jóisten akarata, írja Emilia.
1: Mai rózsafűzért és imád szentmiséket felajánlom elhunyt nagyszülőkért, szüleimért, Gagyi Editért és Márton Editért. Nyugodjanak békében.

0: Egy újabb telefonálót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió. Halló. Szeretettel Halló. Köszöntjük. Halljuk önt.
1: Szerkesztek az ügyvédőszint.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretnék imádkérni a szűzanyához, hogy adjon segítségegyelmet, erőt, egészséget nekem, hogy gyógyulja, kérem a drága Jézusom, hogy hallgassa meg a kérésemet, és az Úrjem egészségét, öcsémnek az egészségét, és adjon az Úr Jézus erőt, egészséget nekem. A húgom egészségét, fia jó Isten, hívja meg minden bajtod a húgomat. Három hírnak az egészségét, hogy a jó Isten segíje, és adjon erős egészséget neki. Édesapámnak, édesanyámnak adjon erős hatalmat, és a gonosz élet távozása, és a rossz emberek végén meg a szüzonynak.
0: Köszönjük szépen a hívását, együtt imádkozunk a betegekért is, és elhunyt szeretteinkért is. Egy mindennapos hallgató írja, imádkozzunk együtt egy súlyos epilepsziás kislányért. Ezt a rózsafűzért és szentmisét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a fontos szándékok ki megoldásáért, testi lelki nyugalomért, gyógyulásért, a külföldön élő gyermekeim, gyermekem és családomért, és az elhunytjaim lelke üdvéért, egy mindennapos hallgatónk írja az imát.
2: Hálából ajánlom fel az imákat a gyermekeimért, hogy vigyázol rájuk, és magamért, Jézusom, bízom benned.
0: Ezt a rózsafűzért és szentmisét felajánlom hálából a gyermekeimért, az új tanévért, mindegyiknek a szándékára, igaz barátok találásáért, minden gyermekemnek a tanulási eredményeiért, tanáraikért, tanítóikért, munkahelyeinkért, hálából a férjemmel, minden rokonomért. Egy hűséges hallgatónk Felcsíkból ajánlja fel ezt a rózsafűzért. Egy kedves hallgatót köszöntünk.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, a Mária Rádió önkéntesért, munkatársáért, hallgatójaért, és a világ békéért, hogy szűnjön meg ez a háború. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Meghívjuk, hogy imádkozzuk együtt az örvendetes rózsafűzért.
2: A rózsafűzért, a szentmiséket felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért. Köszönöm szépen.
0: Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmekért, egy fontos szándékért, gyógyulásomért, egészségemért, a Mária Rádió munkaközösségéért. Isten fizesse az imákat, egy mindennapos hallgatónk írta Csíkszeredából.
2: A rózsafűzért felajánlom a rossz akaratú emberekért, hogy térjenek a jó útra. Jézusom, bízom benned.
0: A heti imákat és rózsafűzéreket felajánlom a munkahelyi problémám megoldásáért, szeretteimért, a jó Isten vezessen, és legyen meg az ő akarata életemben. Egy kedves hallgatónk Szlovákiából írja.
2: Az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékaiért, hálából a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, gyermekeinkért, áldásért, békéért, és egy fontos szándékért, és az összes hívekért.

Bízva a közös ima erejében, imádkozzunk házasságomért, lelki nyugalmamért, fiamnak jó barátokért, jó tanulásért, kapcsolataim javulásáért. Egy kedves hallgatónk külföldről ajánlja fel az imákat ezen szándékokért.

0: Egy kedves hallgatót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Kétessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindereki, amen.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom az én egészségemért, testi-lelki gyógyulásomért, a lábam gyógyulásáért és a gyermekeim családjáért, leányomért, a fiamért, mind a kettőért. A Jóisten adjon nekik erőt, egészséget és békességet és szeretetet a családjukba. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, együtt imádkozunk ezen szándékokért is.
2: Én ezt a rózsafüzért felajánlom azokért, akik váratlanul elhunytak, egy mindennapos hallgató írtam.
0: És egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Halló.
0: Hallgatjuk Önt, szeretettel köszöntjük.
3: Halló.
0: Halljuk a kedves hallgatót, élőben van. Halló. Lehet Halló. Mondani. Lehet mondani Halló. A szándékot.
3: Mária Rádió?
0: Igen, igen. Szeretettel köszöntjük.
3: Ezt a rózsafűzést, a szemlését felállom szüleimért, üdvéért, a férjemért, felállom a unokáimért, gyermekeim, a jósnő segítse, szüzsanat akarja beparásával őket, a világ békéért, a Mária Rádióért, és minden hozzám tartozó testvéremért, dicsértessék a Jézus Jézus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozunk Önnel.
2: És egy utolsó üzenetet is megosztok még Önökkel. Így ír egy kedves hallgató. A rózsafüzért felajánlom szüleim lelkük üdvéért, családomért, testvéremért, Attiláért, anyusomékért. Egy mindennapos hallgató imakérése, ima szándéka volt. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak így a rádió adásán keresztül, és megoszthatták, elmondhatták imakéréseiket, imaszándékaikat. Hívjuk Önöket, hogy ha tehetik, maradjanak velünk, imádkozzuk együtt az örvendetes rózsafüzért, mert itt a Sepsiszentgyörgyi stúdióban a jelenlévő önkéntesekkel fogunk végezni, felajánlva természetesen azokért is, akik nem sikerült, elmondják, vagy nem jutottak be élőadásba. Akik az Önök imakéréseiket, imaszándékaikat fogadták,
0: Gyulai Éva
2: és Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számukra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és te szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Üdvözlégy kegyelemmel teljes, veled van az Úr, áldottabb vagy minden asszonynál. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istenné. Gyermeket fogansz, fiút szűz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Édes Jézus, hálát adunk neked végtelen szeretetedért, kérünk téged áld még igazságérzettel és bátorsággal. Add kegyelmedet, hogy szent akaratodnak zúgolódás nélkül örömmel engedelmeskedjünk mindenkor, és megnyugodjunk isteni végzéseiden. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: uráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.

0: Urajan, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: A

0: Uráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss

0: Madra. Az örvendetes Rózsa füzér második szent titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek. Hangosan felkiáltott: áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Édes Jézus, hálát adunk neked végtelen szeretetedért, kérünk téged áld meg kitartó felebaráti szeretettel, hogy embertársainkat testvéri módon szeressük. Örvendjünk az örvendezőkkel, sírjunk a sírókkal, és szívből megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden nap.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendet és rózsafüzér harmadik szent titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Mária megszült első szülött fiát, befolyálta és jászolba fektette. Pásztorok tanyáztak a vidéken. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala. Ma megszületett megváltótok, Krisztus az Úr. Édes Jézus, hálát adunk neked végtelen szeretetedért, kérünk téged, áldj meg minket, és vezess a lemondás útján. Engedd, hogy a világ javai el ne ragadják szívünket, a szegénység pedig meg ne rendítse benned való bízalmunkot. Jólétben épp úgy, mint szükségben, nyugodjunk meg mindig isteni gondviselésedben. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te lélednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk,

0: urája nemem.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Urája nemém.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss

0: almadra.
1: Az örvendet és rózsafüzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy ott bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva. Édes Jézus, hálát adunk neked végtelen szeretetedért, kérünk téged, áld meg minket és vezess az engedelmesség útján, hogy Isten és az Anya Szent Egyház parancsait mindenkor híven és pontosan megtartsuk, és minden törvényes felsőbbségnek lelkiismeretesen engedelmeskedjünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszony.

0: bennem lén.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: irgalmadra.
1: Az örvendet és rózsafüzér ötödik szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak, a gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt. Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanító közt, hallgatta és kérdezgette őket. Szűzanyánk, aki elvesztett fiadot oly nagy buzgalommal és fájdalommal kerested, megtalálásának örömére kérünk, esd ki számunkra kegyelmet, hogy Jézust mindenkor szívünkben hordjuk, s ha netanál elveszítenénk, mielőbb megtalálhassuk, s neki erényes életünkkel szolgáljunk, mindörökkön, örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: sértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutat, megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk,

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: Anyánk, amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária,

0: tudattal, hogy a szent olvasó felséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafüzér királynője,
0: könyörülj érettünk,
1: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk,
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörögj érettünk,
1: most segíts meg Mária.

0: megidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya.
1: Amen. Istenünk,
0: te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre az ülde.

0: kérjessük. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világba, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen Agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Nagyváradról, a Katalin telepi csodásérmű boldogasszony plébánia templomból. Szentmisét közvetítünk, melyet bemutat Szőke Sándor Lazarista szerzetes. A kántori szolgálatot ellátja Strifler Andrea. Meghívjuk a kedves hallgatókat, lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntök mindenkit, különösen a Mária Rádió hallgatóit a mai szép ünnepünkön, amikor is a Szent Kereszt felmagasztalását ünnepeljük. A mai szentmisénkben fel kell tudnunk tenni egy nagyon fontos kérdést, mit is jelent számomra a kereszt. Az Úr Jézus önként vállalta értünk a kereszt fájdalmát, a kereszt utat és annak következményeit. Az ő kereszt halála és feltámadása, ami örök üdvösségünk záloga. Vajon mi a saját keresztjeinkkel hogy vagyunk? Azt gondolom, újból és újból magunkba tekintve észrevesszük, felfedezzük magunkban, hogy olykor-olykor éppen mi vagyunk a legnagyobb keresztek, saját magunk keresztjeit gyártjuk. A hibáinkkal, a bűneinkkel csak a mi utunkat nehezítjük. Éppen ezért van szükségünk arra, hogy letegyük ezeket a Jóisten elé, a bűneinket valóban, hogy a Jóisten megbocsásson számunkra, megerősítsen bennünket. Ezt tegyük most is, a szentmisénk elején, kérjük a Jóisten irgalmát, szeretetét irántunk. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Jöjjünk. Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget, add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletekkel.
0: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott, az emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, kedves testvéreim, talán ezt az igazságot mindenki elfogadja, hogy ahány ember mind-mind különböző, még az ikertestvérek is valamilyen szinten meg lehet különböztetni őket, talán akár kinézetről is, de a magaviselet, az élet, ahogyan élik az életet. Nem vagyunk tehát egyformák. És azt gondolom, ez igaz a keresztekre is. És most azokra a nehézségekre gondolok, vagy próbatételek, bárhogy is fogalmazzuk meg, amelyekkel Isten megajándékoz bennünket. Egyik sem egyforma, hiszen más és más ember kapja. Pedig milyen gyakran kezdünk el irigykedni azon, hogy a másik embernek sokkal könnyebb a keresztje, mint az enyém. Mert én annyi minden nehézséget kapok Istentől az életembe. De igazából nem tudjuk, hogy a másik emberhez Isten milyen keresztet mért. Hogy mire volt addig felkészülve, és mi az, ami most éppen számára próbatétel. De azt gondolom, ezt az igazságot a saját magunk életéből is tudjuk mondani. Egészen más volt a keresztünk gyermekkorban, fiatal felnőttként, és akár idősebbként. Más és más kereszt az, amelyet megtapasztalunk. Viszont van egy közös mindegyikben, és mindenkinek az életében, hogy Isten ezeket a kereszteket nem véletlenül adja számunkra. Milyenek vagyunk mi emberek, és ez életkortól teljesen független, szeretnénk menekülni minden keresztől. Mert azt érezzük, hogy az Isten bizonyára engem most nem szeret, vagy megfeledkezett rólam, vagy bárhogy is fejezzük ki, de hogy mi nem szeretnénk ezeket a kereszteket az életünkben. Persze, ott van bennünk, hogy úgy szeretnénk elfogadni, gyakorolni ezt az önmegtagadási formát, de hát ki az, aki önként is dalolva mondaná azt, hogy tessék, atyám, itt vagyok, és csinálj velem, amit akarsz. Adj olyan keresztet, amilyet te akarsz, és én elfogadom a kezedből. Azt gondolom, hogy ezt mindegyikünk nagyon is határozottan úgy elutasítaná magától, hogy erre nem vagyok képes. Vagy talán azért, mert még nem vagyok felkészülve, vagy talán azért, mert egyáltalán nem érzem magam, hogy újabb és újabb keresztekkel ajándékozzon meg az Isten. És akkor egy kicsit lépjünk ki önmagunkból, és lépjünk ide az evangéliumi részlet történetéhez. Azt mondja az evangéliumi részlet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És aztán ezzel fejezi be a gondolatot, nem azért jött, nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Krisztusban, kedves testvéreim, mindannyiunk a keresztjeinkre valami negatívumra gondolunk. És az Úr Jézus egyáltalán nem ebből a szempontból látja a keresztet. Épp ellenkezőleg, ő pozitívan fogadja el. Mert azt mondja, ezáltal szerzek mindenkinek üdvösséget. Mit jelent ez? Nem azt jelenti, hogy a keresztnek nem volt súlya. Nem azt jelenti, hogy az Úr Jézusnak nem fájt egyetlen egy pillanat sem, hogy megmenekült minden nehézségtől. Nem ezt jelenti. Hanem túl látott ezeken. És azt mondta, hogy annak megvan a célja, amiért Isten, a mennyei Atya ezt rám mérte. És elfogadja, az Úr Jézus elfogadja azt a keresztet, amelyet a mennyei Atya neki szánt. Mi az alapja ennek? Csak a szeretet. Szeretet a mennyei Atya iránt, és szeretet irántunk, gyarló emberek iránt. Ennyire szeret bennünket az Isten. Krisztusban, kedves testvéreim, azt gondolom, a mai ünnepünk éppen arra hív bennünket, hogy átgondoljuk az életünket. Hogyha Isten képes volt ilyen áldozatot hozni értünk, hogyha képes volt így megmutatni a kereszt által az ő végtelen szeretetét irántunk, akkor én hogyan mutatok szeretetet? Hogyan viszonzom azt a szeretetet, amit kapok az Istentől? Isten gondoskodni akar rólunk, a javunkat akarja. Tanítani akar, tökéletesíteni akar bennünket. Ez azt jelenti, hogy el kell tudjuk fogadni a keresztjeinket. Nem a másik emberével összehasonlítgatni, mert nem ismerjük a másik embert, hanem elfogadni azt, amit én kapok. Nem zúgolódva, nem zsörtölődve, hanem szeretettel. Mert tudom, hogy annak van célja, nem haszontalan. Kérjük az Úr Jézust, a mai ünnepünkön segítsen bennünket megérteni, hogy a keresztnek van értéke mindannyiunk számára, és hogy valóban adjon szeretetet számunkra, hogy ezt tudjuk kifejezni újból és újból válaszolva a kereszt elfogadására.

0: Imádkozzunk, testvéreim, hogy üdvözítőnknek, értünk vállalt kereszt halála szolgáljon minnyájunk üdvösségére. Hogy hívő néped megtisztuljon a bűn minden szent folytjától, szent véred által.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy egyházad pásztorai szent véred által megerősödve példát mutassanak a kereszt türelmes hordozására.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy az államok vezetői áldozatra kész lelkülettel munkálják népük boldogulását.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy a szenvedők és a betegek szent véred erejéből vígasztalást merítsenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy a kereszten kiontott szent véred szabadulást adjon a szenvedő és tisztuló lelkeknek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Kérünk, Urunk, tekints családodra, melyért a te szent fiad Jézus Krisztus vonakodás nélkül a gonoszok kezére adta magát, s vállalta a kereszthalál gyötrelmét, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Krisztusban, kedves testvéreim, ezt a mai szentmisénket élő Mátéért ajánljuk fel. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az

Kérünk, Urunk Istenünk, tisztítson meg minket minden bűnünktől ez az áldozat, mely a kereszt oltárán az egész világ vétkét eltörölte. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te úgy akartad, hogy az emberi nem üdvösségét a keresztfa hozza meg, hogy ahonnét a halál származott, onnan támadjon az élet. A bűn fáján győztes sátánt, a keresztfáján győzze le Urunk Jézus Krisztus. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői, s a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengedjünk.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük te át, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Vincével és Szent Lojzával és Laburé Szent Katalinnal, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általam, ő vele és ő bennem, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében is, add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlítunk a jövőt, hanem csak egy szóval mond, és megnyúlva az világra.

Köszönöm.

Könyörökjünk! Szent asztalodról tápláltál minket, Urunk Jézus Krisztus, kérve kérünk, hogy akiket életadó kereszted által megváltottál, vezesd el azokat a feltámadásokat,

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek és járjatok Krisztus szeretetében.
1: Istennek
0: legyen hála. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretet nyájadra. Úrunk, mint árvák, könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, és boldog szilárd, vértanú

és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságot.

áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló

áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.

Isten kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedései és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

0: szolgákat add meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, érgalmas szűzanya, amen. Ó, bűn nélkül fogantatott szűz Mária,
1: könyörülj életünk, kifogozzád menekülünk.
0: Ó, bűn nélkül fogantatott szűz Mária,
1: könyörülj életünk, kifogozzád menekülünk.
0: Ó, bűn nélkül fogantatott szűz

Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk Nagyváradról, a Katalin telepi csodásérmű boldogasszony plébánia templomból, melyet bemutatott Szőke Sándor, lazarista szerzetes, a kántori szolgálatot ellátta Strifler Andrea. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a nagyváradi Szent Katalin telepi csodás érmű boldogasszony templomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Nagyvárad Románia nyugati kapuja a hegyközdombjai alatt 126 méter tengerszint feletti magasságon terül el a Sebeskörös két partján. Bihar megye közigazgatási központja híres hévizeiről, amelyeket 2100-3000 méter mélyről hoznak a felszínre a gyógyulni vágyó turisták számára, de hasznosítják a lakások és üvegházak fűtésére is. Nagyvárad megalapítása Szent László király nevéhez fűződik, és a 11. századra nyúlik vissza. A város egy öttagú vár köré épült, az idők folyamán magában olvasztotta a környező kisebb településeket is. A város délnyugati részén a 20. század első évtizedében még szántóföld, kavicsbánya és külvárosi apróházak álltak, de a városnak ez a része, amit ma Rogeriusnak hívnak, annak idején a vincés nővérek által Laboré Szent Katalinról kapta a Nagyvárad Katalin telep nevet. Laboré Katalin egy francia parasztházas pár 9. gyermekeként született 1806. május 2-án. Élete a munka, az imádság és a vezekedés volt. Édesanyja halála után egyik nővére belépett a Páli Szent Vince és Marilac Szent Luisa által alapított vincés nővérek rendjébe. Édesapja Katalinnak a kérését, hogy beléphessen ő is a rendbe, több évekig megtagadta, de később Katalin is megkapta az atyai áldást és belépett a vincés nővérek társulatába. Végre 1830 áprilisában novícia lett a vincés nővérek párizsi anyaházában. Ebben az évben a párizsi rendházban megjelent neki a szűzanya, aki egy éremtervét mutatta meg és kérte annak megalkotását, nagy kegyelmet ígérve az éremviselőinek. E látomásai többször megismétlődtek, gyóntató papja azonban elutasítóan viselkedett vele, és csak 1832-ben beszélt a megbízatásról Párizs érsekével. Az érem el is készült, és a sok ima meghallgatás miatt az emberek csodás éremnek nevezték. 1832. június 30-án kibocsátották az első 2000 érmet. Katalin 1876. december 31-én halt meg Párizsban. Teste éppen maradt, és a vincés nővérek párizsi csodás érmű kápolnájában nyugszik. 1933-ban boldogá, 1947. július 27-én pedig szentté avatták. A vincés nővérek 1878-ban érkeztek Váradra, Nogál János kanonok püspök meghívására, és ők kezdték el látogatni élelemmel, segíteni és tanítani a városnak ezen a szélén lévő szegény külvárosi negyedet, az itt lakó gyermekeket és egy kis kápolnát, valamint napközi otthont is építettek. Amint már említettem, a nővérek nevezték el ezt a városrészt Laboré Szent Katalinról, a csodás érem látnokáról. A szeplőtelen Szűz Mária csodás érmének ünnepnapját november 27-ére tette 3. Leó pápa 1894-ben. Fidler István az Egyesített Szatmár Nagyváradi Egyházmegye püspöke 1928-ban kezdeményezte egy templom építését, és ő is szentelte fel a Szent Katalin telepen a csodásérmű szűzanya tiszteletére. A templom és a rendház építésében még nagy szerepe volt Héreghi Narcissa vincés nővérnek, akinek emlékét a templomban márványtábla őrzi, valamint Zelinka János nagyváradi apátkanonok, pápai prelátusnak, akit a templom szentélye alá temettek el. 1940-ben érkeztek a szintén Páli Szent Vince által alapított lazarista szerzetesek a Katalin telepre, és letelepedtek az ottani rendházban, amit a vincés nővérek átadtak nekik. A Katalin telep 1981. október 1-től lett önálló plébánia. Az itt szolgáló lazaristák 1997-ben visszatértek Budapestre, majd 1997-től közel 20 éven át egyházmegyés papok szolgálták a plébániát. 2016-ban a lazaristák magyar tartománynak tagja visszatértek a telepre Böcskei László nagyváradi megyéspüspök egyetértésével. 1934. június 4-én volt a templom alapkövének letétele, az építkezés pedig 1935-ben fejeződött be. A terveket Krausze Tivadar építész készítette, munkatársa Rimanóci Kálmán építész volt, a templom építését pedig Pap Ferenc és Morgós József vezették. A templomot Fidler István püspök szentelte fel 1935. december 8-án a csodásérmű boldogasszony tiszteletére, és a neoromás stílusú templom az országban egyedüliként viseli ezt a titulust. Homlokzatát három torony uralja, a középső torony emelkedik ki magasságában. Torony sisakjuk gula alakú. A hajót és az alacsony szentélyt dongaboltozat fedi, a szentély főoltárának szoborfülkében a csodásérmű szeplőtelen szűzszobra áll. A szobor Münchenbe készült 1933-ban. Az oltárkőben Szent Auctus vértanú erekjéje van, a mellékoltáron az a szentségtartó látható, ami az egykori kápolnában volt. A templomban csak szobrok vannak, ugyanakkor két színes, olmozott üvegablak uralja, amelyeket a budapesti Palka cég készített 1931-ben. A templom orgonája 19. század végéről való romantikus stílusú orgona, amit 1991-ben hoztak ide Németországból. A fából faragott keresztúti stációk

Hát keresztelő Szent János vértanúságának ünnepéhez kapcsolódóan. Az elmúlt években sikerült a Katalin telepi templomot kívülről, belülről felújítani a plébánia épülettel, kerítéssel együtt, ami sok munkát és anyagi befektetést jelentett az egyházközség és a lazarista rend számára. A templom búcsú ünnepe november 27. Az egyház megyében újra illett örökös szentségimádási nap február első vasárnapján van, ugyanakkor minden hónap első vasárnapján is van csendes és vezetett szentségimádás. A nagyváradi Szent Katalin telepi plébánia honlapjáról, valamint más forrásokból vett értékes információk alapján készült a műsor. Szerkesztette Gábor Anna, elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Ünnepélyes jubileumi szentmisét közvetítünk a Csíkszeredai Szent Kereszt plébániatemplomból a 275. jubileum.

év alkalmából. A szentmisét bemutatja excellenciás és főtisztelendő Tamás József nyugalmazott segédpüspök, a kántori szolgálatot Bakos Mihály kántor látja el. Arra hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, kapcsolódjanak bele a szentmisébe.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, ámen.
0: Excellenciás és főtisztelendő püspökatya, kedves paptestvérek, kedves hívek, elől még itt legalább 10-nek, 15-nek van bőven hely, el lehet jönni. A Szent Kereszt oltalma alatt 275 éve hitben együtt búcsús szentmiséket kezdjük itt a csíkszeredai Szent Kereszt templomban. Szentmisénket köszönettel vettük, hogy a Mária Rádió közvetíti, és köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Hálával gondolunk mindazokra, akik előttünk éltek, és hitükkel, áldozatukkal, kitartásukkal őrizték Szereda közösségét. A 14. század végén épült Sarlós Boldogasszony kápolna, majd a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szentelt barokk templomunk falai, tanúi a város történelmének, fejlődésének, a háborúknak, szegénységnek, az idegen uralomnak, valamint a kommunizmus nehéz évtizedeinek. A történelem viharaiban azonban a hit és a közösség megmaradt. Az egri hősök szavait parafrazálva, a templom falak ereje nem a kőben van, hanem a Krisztus hívő emberek lelkében. Vannak helyek, amelyek az emberek hitét, imádságát, reménységét és egymáshoz tartozását szolgálják. És ilyen hely a csíkszeredai Szent Kereszt felmagasztalása, plébánia templom. Évszázadok óta nemzedékek sora lépett be az egykori kápolnájának, templomának ajtaján, örömben és gyászban, ünnepen és hétköznap, erőben és megpróbáltatásban. Gyermekek itt részesültek a keresztség szentségében, fiatalok itt indultak el hivatásuk útján, családok itt adtak hálát, és sokan itt kerestek vígaszt életük nehéz óráiban. A 275 év plébániánk életében elsősorban a hűség története. Hűség Istenhez, hűség Krisztus egyházához, hűség a Szent Kereszthez, és hűség Szent István népéhez, hűség a székely katona nemzethez. A jubileum ezért nem csupán a múltról szól. A háladás és az emlékezés mellett ott van benne a közösség öröme, és a jövő iránti felelőssége is. Hiszen az örökség, amelyet elődeinktől kaptunk, nem azért adatott, hogy csupán megőrizzük, hanem azért, hogy élő hittel tovább adjuk. A jubileumi napok programja is ezt a teljességet fejezték ki. A szentmiségben elhangzó igehirdetés, a szentségimádás csendje, a zarándoklat, a kiállítás és az emlékkönyv mind ugyanarra irányította figyelmünket, arra, hogy amit ma magunkénak vallunk, annak mély gyökerei vannak. Mert a múlt erős gyökér, a jelen s a jövő belőle él. Nem magunkkal kezdődött a történetünk, és nem velünk ér véget. Különös élmény volt tegnap előtt a csíkszentdomokosi Mártonáron nyomába tett zarándokra és a Szépvízi Székely Határőr emlékközpont megtekintése. A 80 fiatallal együtt útra keltünk, 20 kísérővel, és ez azt jelentette, hogy a múlt nem lezárt történelemként áll előttünk, hanem olyan örökségünk, amely kérdéseket tesz fel a jelennek. Mit kezdünk azzal a hittel, amelyet őseink ránk bíztak? milyen egyházat és milyen közösséget adunk majd tovább azoknak, akik utánunk jönnek. A jubileumi háladó szentmise pedig mintegy összefoglalja mindazt, amit a múlt jelent. Azt is, amit ez alkalommal tettünk. A barokk oltár restaurálását ismételten köszönöm Mihály Ferenc Enz Géza díjas farrestaurátornak és munkatársainak. Köszönetet mondok az emlékkönyv szerkesztőjének és a nyomdának, a Hargita megyei tanácsnak is, hogy programunkat támogatta, a fotóművészeknek és a fotókat rendelkezésünkre bocsátó híveknek, a kiállítás létrehozásában segítő személyeknek, és minden támogató ismerősnek, akik hozzájárultak méltó ünneplésünkhöz, nevüket majd megörökítem a História Dómusban. Köszönetet mondok a Jóistennek, az egykori és jelenlegi püspök atyákért, hajdan itt szolgált és szolgáló paptestvérekért, a délelőtti szentmisén 34-en, akik Csíkszeredában voltak egykor káplánok, és a legidősebb, aki 62-től 65-ig volt, fizikai okok miatt, hát 80-on már rég túl van, nem tudott eljönni, de gratulált és köszönetét fejezte ki. Egyházi szolgálatot ellátó személyekért is köszönetet mondok, a szeredai származású papokért és szerzetesekért, nevüket az emlékfalon láthatjuk, olvashatjuk, az egyházi szolgálatot tett kántortanítókért, kántorokért, sekrest és harangozókért, ugyanakkor az irodán végző munkában segítőkért, és minden velünk ünneplőért. Mert egy közösség története akkor él tovább, ha van, aki emlékezik rá, hálával őrzi, és van, aki hittel tovább viszi. 275 év után nem egy fejezetet zárunk le, hanem új lapot nyitunk. Ezt az új lapot együtt írjuk mi, akik ma itt vagyunk, és ti, akik még nem látunk titeket, de utánunk jösszök. A következő éveket és nemzedékeket pedig őrá bízzuk, akinek nincs se kezdete, se vége. Excellenciás püspök atya, Isten hozta, hát eddig is majdnem minden vasárnap szolgál közöttünk, és szeretettel fölkérem, hogy mutassuk be együtt a szentmisét.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Őtisztelendő paptestvérek, szeretett jó hívek, ezzel az ünnepi szentmisével lezárul az az ünnepség sorozat, amelyet tartottunk ezekben a napokban, nem csak előkészületképpen a búcsú ünnepre, hanem erre a jelentőség teljes évfordulóra. Szeretnénk, hogyha nem nyomtalanul tűnnének el ezek a napok életünkből, hanem minden élmény, minden esemény, minden isteni ajándék arra segítene bennünket, hogy alakítsuk, formáljuk életünket, és tegyük minél szebbé, minél jobbá, és úgy éljük meg ezt a közösséget, ahogy Jézus Krisztus azt elvárja igazi tanítványaiként tőlünk. Éppen ezért szeretném ezt a szentmisét fölajánlani azért, hogy amit örököltünk őseinktől, azt tovább tudjuk vinni, és tovább tudjuk adni, és hűségben, szeretetben tudjuk szolgálni Istent és egymást. És hogy a jó Isten elfogadja ebben a szent misében is elmondott imádságainkat, és hogy szeretettel adja kegyelmi ajándékait mindannyiunknak, közösen is kérjünk tőle bocsánatot mindenért, amivel

Olvasmány a Számok könyvéből. Az Egyiptomból való kivonulás idején a választott nép elhagyta a Hór hegyét, és Edom földjét megkerülve a Vörös-tenger felé haladt. A nép azonban belefáradt a vándorlásba, és zúgolódni kezdett Isten és Mózes ellen. Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk itt a pusztában. Nincsen kenyér, nincsen ivóvíz, és unjuk már e semmit érő manna étket is. Az Úr ekkor mérges kígyókat küldött a népre, és ezek megmarták őket, úgyhogy Izrael fiai közül sokan meghaltak. Erre Mózes elé járultak, és így kérlelték őt. Vétkeztünk, lázadoztunk Isten ellen és te ellened. Imádkozzál, hogy a kígyókat vegye el tőlünk az Úr. Mózes tehát közben járt a népért, és az Úr így válaszolt. Csináltass egy rézkígyót, és tűzd ki jelül egy fára. Akit marás ért és rátekint, az életben marad. Csináltatott is Mózes egy rézkígyót, és kitűzte jelül egy fára. Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a rézkígyóra, az életben maradt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje.

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott, az ember fia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az ember fiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözöljön a világ.

főtisztelendő paptestvére, szeretett Jónive. Keresztes Szent János, aki a 16. században élt, és nagy Szent Terézzel együtt karmelita szerzetes rendet megújította, visszatérve az eredeti fogság, eredeti úgynevezett regulához. Keresztes Szent Jánossal kapcsolatban azt írja életrajz írója, hogy azért kapta ezt a keresztes előnevet, mert nagyon tisztelte Jézus Krisztus keresztjét. Úgy ölelte magához Jézus keresztjét, mint ahogy a művészember magához öleli a hegedűjét. A mai búcsú ünnepen, és egyben ezen a jelentőség teljes évfordulón keresztes Szent Jánosnak egy nagyon szép mondatát szeretném idézni, és szeretném ezt a ti szívetekbe, a ti lelketekbe is beleírni. Így hangzik ez a nagyon szép mondása.

Milyen szép mondat. Nem kell nekem Krisztus a kereszt nélkül. Valóban a kereszt össze.

mert ő azért jött közénk a földre, hogy keresse és üdvözítse azt, ami elveszett. Mert a bűnbeesésben az emberiség elveszett. Pedig Isten a maga boldogságára alkotta meg az embert, megosztva vele az ő isteni életét, beleteremtve az életét.

a gonosz sugallt az ő számára, és ezért kiesett az édenkertből, amelynek kapuja bezárult előtte. De ahogy az üdvösség történelme beszél róla, Isten nem taszította el végleg magától az embert, már a bűnbeesés alkalmával kilátásba helyezte a megváltásnak a nagy művét. Azt, hogy Isten újra magához fogja ölelni a bűnbe esett emberiséget, az ő tékozló fiait. Századokon keresztül készítette Isten elő erre a nagyisteni cselekedetre a prófétákon keresztül az embereket.

hangzott, és az is, hogy milyen módon fogja az ő egyszülött fia kiengesztelni értünk és helyettünk a mennyei atyát. És különösképpen Izaiás próféta, mert ő jövendölt a legtöbbet az eljövendő megváltóval kapcsolatban, a fájdalmak férfiának nevezte az eljövendő megváltót. A fájdalmak férfia, aki magára veszi a világnak a bűneit,

megtehette volna, mint ahogy megtette Jézus Krisztus által, ahogy ezt nekünk az evangéliumok

mindent, de vágyai vonzották az ismeretlen felé, és ezért elhagyta az atyai házat. Ismerjük nagyon jól Jézusnak ezt a példabeszédet.

Emlékezve arra, hogy milyen nagy különbség van az atyai háznak a melege és az ismeretlen világnak a sok-sok gonoszsága között, visszavágyott, visszaindult, és megtapasztalta,

ilyen formában is a jó Isten. Hogy miért választotta ezt a módját, számunkra egyelőre ismeretlen. Majd, amikor színről színre fogjuk látni Istent, ahogy Szent Pál apostol olyan szépen magyarázza a mi számunkra, majd akkor válik minden teljesen érthetővé a mi számunkra, és ez is. De biztos, hogy Istennek nevele célja volt mindezzel. Rá akart döbbenteni minket, embereket arra, hogy milyen súlyos dolog a bűn. És a bűnnek milyen súlyos következményei tudnak lenni, és éppen ezért szerette volna és szeretné a jó Isten, hogyha mindez arra ösztönzni az embert, hogy kerülje minél jobban a bűnt, hogy elkerülje a bűnnek súlyos következményeit is. Mert a megátalkodottság az olyan dolog, amely megbocsáthatat.

váltás, azt Isten fülénél fogva nem fogja magához ráncigálni, nem fogja átölelni csak azt, aki mint a tékozló fiú vissza tud térni ő hozzá. Szeretett jó hívek! A zsidó nép történetében érdekes tény az,

És az evangéliumokban olvasunk egy olyan történetet, és nem régen szerepelt a vasárnapi evangéliumban, amikor azt hallottuk, hogy

Péter apostol így szólal meg: ments, Uram, hogy ilyen is történjen veled. Péter apostol is egy olyan megváltót képzelt el Jézus Krisztus személyében, aki nem ismeri a szenvedést, nem ismeri a keresztet, s még inkább a csúfos kereszthalált.

tervei szerint gondolkodol, hanem a magad elképzelése szerint. Szeretett jó hívek, ezért olyan nagy jelentőség keresztes Szent Jánosnak ez a mondatos mondatának első része, nem kell nekem Krisztus a kereszt.

számára milyen fontos. Mert a bűnbeesésnek következményeképpen hordozzuk a keresztet. Azzal, hogy az ember

tartozik a kereszt hordozás. Élni annyi, mint szenvedni, mondja a német mond.

panaszkodhatnék is, szithatnám és káromolhatnám is az Istent, de úgy érzem, hogy ezzel egy cseppet sem válik könnyebbé a magam keresztje. De Jézus Krisztusra tekintek, aki előttem járt, aki hordozta a keresztet, és belőle erőt nyerek, és vele egyesítve kereszt.

amelyre az Úr Jézus is így buzdít az evangéliumban. Aki utánam akar jönni, az vegye fel minden nap keresztjét, és így kövessen engem. És éppen ezért keresztes Szent Jánosnak ez a kijelentése is. Milyen életbe vágó, ami számunkra, nem kell a kereszt nekem.

valljuk azt, amit Jézus Krisztus mond, az én ígam könnyű, az én terhem elviselhető lesz.

jönnek igazi üzeneteként és igazi szép jelmondataként. Fogadjuk szívünkbe keresztes Szent Jánosnak ezt a szép mondatát, és engedjük, hogy

Imádkozzunk testvéreim, hogy üdvözítőnknek értünk vállalt kereszt halála szolgáljon mindannyiunk üdvösségét.

0: hogy hívő néped megtisztuljon a bűn minden szennyfoltjától, szent véred által.
1: Kérünk véget, hallgass mindent.
0: Hogy egyházad pásztorai szent véred által megerősödve példát mutassanak a kereszt türelmes hordozására.
1: Kérünk véget, hallgass mindent.
0: Hogy az államok vezetői áldozatra kész lelkülettel munkálják népünk boldogulását.
1: Kérünk véget, hallgass mindent.
0: Hogy a szenvedők és a betegek szent véred erejéből vigasztalást merítsenek.
1: Kérünk véget, hallgass
0: mindent. Hogy a kereszten kiontott szent véred szabadulást adjon a szenvedő és tisztoló lelkeknek.
1: Kérünk véget, hallgass mindent.
2: Kérünk, Urunk, tekints a ládodra, amelyért a te szent fiad Jézus Krisztus vonakodás nélkül a gonoszok

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére,

valóban szent vagy Isten. Méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi úrunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz minden, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk, te át Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiatnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, meg

Mária üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked,

0: hozottá, hogy elnyerhessük az örökséget, választotta itt a elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, vértanúiddal, s minden szenttel együtt, az ő közben járásukban bízva, reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
1: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben, földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely püspökünket, László segédpüspökét, a jelenlévő József püspököt, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
2: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljon. Jóságos atyánk, vont magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermeket.
3: Elhúnyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon testülünk, Krisztus Urunk által, mert általában szerel minden jóval a világot.

0: meg ki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, ne velük méltó, kájlik unai, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
1: Négy hely lesz áldoztatás, erő középen, Szent József kápolna bejáratánál oldalt, a kórusba és a milleniumi templomba, akik ott vannak, maradjanak bátran ott, mert átmennek áldoztatni.

0: Kedves hívek, ma megálltunk egy pillanatra a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, örökös szentségimádási napunk, és egyben a templomunk búcsúja is, valamint a 275 éve együtt a hitben megünnepeltük plébániánk múltját, jelenét, és kértük Istennek a kegyelmét a jövőre. Visszatekintettünk arra az útra, amelyet közösségünk tagjai előttünk jártak, nemzedékek, akik próbáltak építeni, jövőt teremteni, de akik átélték az első világháború pusztításait, amikor Csíkszeredában 600 épület égett le és rombolták le. A plébánia megsemmisült, kántori harangozóilag megsemmisült. A hívek egyharmada elveszítették hajlékukat, és mikor hazajöttek, csak menekülésből üszkös romokat találtak. Dr. Szekeres József, az akkori plébános, leírja ezt a szomorú állapotot. És így járt Majlát püspök atya, és 1917-ben az első körlevélbe felszólította az egész egyházmegyét, hogy a székelységnek különösen a keleti része, a csíki rész tölgyesik, a legnagyobb szenvedéseket, pusztításokat kellett elviselje, és próbálják a szegénységük ellenére is segíteni. De volt második világháború, volt diktatúra, volt deszkatemplom, sok-sok minden. És ma megemlékeztünk az egykori és jelenlegi lelki pásztorokról. Találkozónk volt a délelőtti ünnepi szentmisén, a csíkszeredai plébánián szolgált papok, a szeredai származású szerzetesek és papok jelenléte mind arról tanúskodik, hogy a plébánia történetét nem lehet csupán évszámokkal és eseményekkel elmondani. A történetek, arcok, történetek mögött arcok vannak, arcok hordozzák a történetet. Azoknak az arcai, akik tudtak imádkozni minden időben ebben a templomban, és ez a templom az elmúlt évszázadokban, amióta létezik, hát mindig a jubileumi évben a búcsú elnyerésnek a temploma volt. Ugyanis a piac, a város ide vonzotta az embereket, és innen indultak, vagy érkeztek a vonatok, autóbuszok, és akkor beléptek a templomba, és itt imádkoztak. Azoknak az arcai, akik itt szolgáltak, azoké, akik építettek és áldoztak, azoké, akik gyermekeiket hitre nevelték, azoké, akik Isten hívását nagy lelkűen elfogadták, és azoké is, akik csendben, talán senki által észre nem véve, de hűségesen tették a dolgukat Isten szőlőjében. Ezért különösen szép és jelentős az emlékfal is, amely 1751-től kezdődően azoknak a papoknak a neve szerepel, akik itt szolgáltak, valamint azoké a szeredai származású papoké és szerzeteseké, akik innen indultak el az Úr szőlőjébe. A nevek mögött életek vannak, hivatások, imádságok, áldozatok, találkozások. Az emlékezés azonban nem azt jelenti, hogy csupán visszanézünk, a keresztény ember emlékezete mindig reménnyel teli. mert minden szent misében megtörténik az anamnézis, az emlékezés, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És Jézus az akkori kereszt áldozatát megjeleníti az oltárunkon. A Szent Kereszt oltalma alatt eltelt 275 év, ezért nem csak a múlt, hanem ígéret is. Ígéret arra, hogy a következő nemzedékek is megtalálják majd ebben a közösségben az Istennel való találkozás helyét, hogy lesznek gyermekek, akár az angyalkertből, vagy más óvodákból, akik itt meghallgathatják Jézus evangéliumát, lesznek fiatalok, akik itt keresik majd hivatásukat és életüknek az értelmét. Lesznek családok, akik idehozzák örömeiket és terheiket, és lesznek idősek, akik ide sántikálnak, akik imádságukkal továbbra is hordozzák majd a plébánia és az egész város életét. A 275 évforduló tehát egyszerre háladás, emlékezés és küldetés. Háladás Istennek mindazért, amit ez a közösség az elmúlt évszázadokban kapott. Emlékezés mindazokra, akik előttünk jártak, s akiknek hitéből mi is meríthetünk. És küldetés azok számára, akik ma élnek, hogy a ránk bízott örökséget továbbadjuk. Emlékkönyvünk lapjai most lezárulnak, de a történet nem ér véget. Tovább írják majd azok, akik holnap ugyanebbe a templomba lépnek be, ugyanahhoz az oltárhoz térdelnek, ugyanazt a keresztet szemlélik, és ugyanabban a közösségben keresik Isten közelségét. És ahogy hallottuk a mai szentbeszédben, nem kell nekem Krisztus kereszt nélkül, és nem kell a kereszt Krisztus nélkül. S a tövisi templom feszületén ez van felírva, aki téged jobban szeret, mint én, azt jobban szeretheted, mint engem. Ki halt meg értünk? Jézus Krisztus meghalt és föltámadt, örök életet szerzett nekünk. A világon nincs más menekvés, nincs már fix pont, csak egyedül Jézus Krisztus, húsvéti misztériuma. Ezért a jubileum végén nem búcsúzunk, hanem tovább indulunk, nem magunkra, hanem Krisztussal. 275 év után is együtt, hittel, reménnyel, szeretettel, és mindenek előtt továbbra is a Szent Kereszt oltalma alatt. Megfontoljuk tiszteletre méltó Márton Áron püspökünknek a figyelmeztetését, minden nép annyit ér, amennyi értéket magából ki tud termelni, s addig él, amíg életét saját erejével tudja táplálni. Értéket kitermelni, itt vannak minisránsaink, tehetségesek, talentumot kaptak, ugye, és ezt ki kell bontakoztatni, és a közösséget táplálni kell. Adja Isten, hogy amikor most bezárul ez a jubileumi készületünk és ünnepünk alkalmával, ez a visszatekintés, hát ez indítson el bennünket. Indítsa el az iskolásokat, a tanárokat, osztályfőnököket, hittanárokat is, hogy amíg a kiállítás tart, akkor Csíkszeredáról és a hívek elmúlt századokban megélt történetéről lássanak, halljanak, és képeket különösen, hogy milyen is volt a múlt, és akkor nyomorúságos körülmények között is volt öröm, és volt szeretet, volt reményük, és dolgoztak, vállalták a keresztet. Miért? Mert Krisztus közöttük volt. Ott, ahol ketten, hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok én is. Legyenek a jövő családjaink, az imádkozó család, közösség, ahol az óvodás gyermeket is megtanítják a mindennapi imádságra, ahol esténként számba veszik az eltelt napot, úgy, ahogy mi most a 275 évre és vissza az 1350-es évekig visszatekintettünk, hát fölmérni, miben tévedtünk, azért bocsánatot kérünk Istentől, embertársainktól, és leginkább a családban. Mert hol vagyunk a legtöbbet? A családban. Ott történik az edény szörgés, ahol mosogatnak. És a családban ott történnek a dolgok, ezért bocsánatot kérni, és elhatározni, hogy holnap ugye Isten segítségével törekszem jobb lenni. Szeretettel gyarapítsuk a közösségeinket, és adjuk tovább az üzenetet, amit Isten ránk bízott, és legyünk hűségesek Szent István hitéhez, és az az eszményhez, amelyet népünk egére tűzött. Vagyis Istenben bízunk, közösségünket szolgáljuk, és ezáltal a jövőnket is építsük. A Szent Kereszt reménységünk jele, maradjon oltalmunk, és vezessen bennünket a jövőben is. Figyelmükbe ajánlom a Krisztus világa szeptemberi számát, és itt egy pedagógusnak az írását emelném ki, most az iskola tanév kezdetén, hogy a gyermekeket hogy is tanítsuk, mit is várjunk el tőlük, de leginkább a szülő el kell engedje a gyermeket, hogy az bontakozzon ki belőle, amit a Jóisten ugye erültetett a kegyelmet. Fogadják a befejező áldást.
1: Szeretett jó hívek, Darvas atya megköszönte, felsorolva szinte mindenkinek mindazt, amit tettek ezekben a napokban, ezért az egyházközségért. Én most ezt nem szeretném megismételni, hanem egyedül csak neki szeretném megköszönni. Nem volt könnyű munka megírni azt a történelmi könyvet Csíkszeredáról, megszervezni az ünnepséget, levezetni az ünnepséget. Nem egyedül tette segítséggel, de ő volt az, aki irányította, vezette, és mindent elgondolt, elképzelt. Ő Isten áldja meg ezért a munkájáért, segítse, hogy továbbra is tudja a csíkszeredai közösséget irányítani és vezetni. Fogadjátok most a Jóisten áldását, hogy minden napjaitokban az kísérje életeteket, küzdelmeiteket, harcaitokat.

0: Az Úr angyala köszönti a boldogságú Szűz Máriát. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miérnek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozz az életünk bűnösökért, most és halálunkkor, amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nékem a te igészeid.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miérnek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja.

0: imádkozzál lérettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltó lehessünk a Krisztus életére.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Isten, lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyalunk

búcsú elnyeréséért is imádkozzunk, hiszen egyházunk fölkínálja mi számunkra ilyen alkalmakkor a teljes búcsú elnyerését. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy,

bocsánat az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, azban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek. Adj, Uram, örök nyugodalmat a meghalt híveknek. Nyugodjanak békében.
1: Az Úr Jézus szemmelébe.
0: Istenünk,
1: te áll, üsvöket, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldöző.

0: kedves hallgatóink, ünnepélyes jubileumi szentmisét közvetítettünk a Csíkszeredai Szentkereszt plébánia templomból fennállásának 275. éve alkalmából, melyet excellenciás és főtisztelendő Tamás József nyugalmazott segédpüspök atya mutatott be. A kántori szolgálatot Bakos Mihály Károly kántor karnagy látta el. Köszönjük, hogy velünk együtt ünnepeltek ebben a szentmisében is. Ha tehetik, továbbra is válasszák társukul az Erdélyi Mária Rádiót. További áldott szép estét kívánva búcsúzom a helyszínről. A mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Köszönöm szépen kedves Lóránd kollégámnak, hogy ott volt a helyszínen is, így a délutáni búcsús szentmisét is közvetíthettük. Kedves hallgatók, hamarosan imára hívjuk Önöket, a kiáltást, ima a nemzetünkért, imát fogjuk elmondani, majd a béke rózsafüzérét végezzük, ezt követően pedig a hivatásokért imádkozunk a kispapokkal. 9 óra és 25 perckor itt a Sepsiszentgyörgyi stúdióban Bajcsi Tiborral együtt várjuk Önöket az Efatta Nyímek című adásunkkal, majd 22 órától a Zsolozsmából a befejező imaórát végezzük, 22 óra és 10 perctől Szilágyi László számít az Önök figyelmére, hallgassuk az Örömhírt című adásával, majd az Életre Növelő műsorunk ismétlését 22 óra 40 perctől hallják, 23 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss magyar nyelvű adása kezdődik. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, holnap szeptember 15-én reggel 8 órától közvetítünk szentmisét Nagyváradról, a Szent József templomból, délután 6 órától pedig Nagyváradról, a Katalin telepi templomból. Mindannyiuknak jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
2: Az

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai evangéliumról szeretnék egy pár gondolatot megosztani önökkel. A János evangélium a 3. fejezet 13-17-es vers sorairól. Ez pedig így szól. Senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki a mennyből jött le, az emberfia. Ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az emberfiának is felemelkednie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne veszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai evangélium egyik legszebb és legismertebb mondata hangzik el Jézus ajkáról, hogy Isten úgy szerette a világot. Ezt a mondatot talán hallottuk, könnyen megszokottá válik, pedig ha igazán megállunk előtte, akkor felfedezzük benne az egész keresztény hit szívét, vagyis, hogy Isten szeret. Nem azt mondja az evangélium, hogy Isten azért adta a fiát, mert a világ tökéletes volt, nem azért, mert az emberek mindig hűségesek voltak hozzá, nem azért, mert mindenki jó és igaz életet élt, hanem azért, mert szükségünk volt a megváltásra. Tehát Isten nem egy hibátlan világot szeretett meg. Isten ezt a világot szerette meg. A bűnökkel, a gyengeségekkel, a tévedéseinkkel, sebeinkkel együtt. És ez egy nagyon fontos számunkra, mert sokszor azt gondoljuk, hogy majd akkor leszek szerethető, ha jobb ember leszek. Majd akkor fordulok Istenhez, ha rendbe tettem az életemet. Majd akkor imádkozom, ha méltó leszek rá. Az evangélium azonban más mond. Isten nem azért szeret, mert tökéletes vagyok. Azért tudok változni, mert Isten szeret. Ez a szeretet nem puszta érzés. Isten szeretete cselekvő szeretet, fiát adta. És milyen különös szó, hogy adta. Isten nem valamit adott nekünk, hanem valakit. Jézust adta, aki eljött közénk, aki megérintette a leprást, aki felemelte a bűnöst, aki megsíratta Lázárt, aki megbocsátott Péternek, aki a kereszten azokért is imádkozott, akik megölték, és végül odaadta önmagát. A kereszt ezért nem Isten vereségének jele, hanem Isten szeretetének legmélyebb jele. Nézzünk fel a keresztre. Ott nem egy távoli Isten van. Ott az az Isten van, aki annyira közel akart kerülni hozzánk, hogy magára vette emberi életünk minden fájdalmát. A kereszt azt mondja nekünk, nem vagy egyedül. Amikor szenvedsz, ő veled van, amikor sírsz, ő látja könnyeidet, amikor elbuksz, ő nem fordul el tőled, amikor azt gondolod, hogy nincs tovább, ő azt mondja, én veled vagyok. Jézus a pusztában a részkígyóhoz hasonlítja saját felmagasztalását, hogy amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell fölemelni az emberfiát is. Tehát az ószövetségi történetben a halálos kígyómarás után az embernek csak fel kellett tekintenie a felemelt gyerre, és életben maradt. És milyen szép kép ez a mi életünkre. Mi is sokszor meg vagyunk marva az élet által. Megsebez bennünket egy szó, egy csalódás, egy árulás, egy betegség, egy halál, egy elrontott döntés, egy bűn, amelyet évek óta hordozunk. És ilyenkor az ember lehajtja a fejét. Jézus azonban azt mondja, nézz fel. Nézz fel a keresztre, ne csak a sebeidet nézd, ne csak a múltadat nézd, ne csak azt nézd, amit elveszítettél, nézz fel Krisztusra, mert a kereszt fölött nem a halál mondja ki az utolsó szót, hanem a szeretet.
1: Mai ima szándékunk, Urunk, újíts meg bennünket, gondolkodásmódunkban, hitünkben, szeretetünkben, hogy senkit el ne ítéljünk, hanem felemeljük a bajban lévő testvéreinket. Segíts bennünket, hogy a te irgalmas szereteteddel viszonyuljunk embertársainkhoz, akik tévedtek, de helyesen ítéljük meg önmagunkat, és a te tükrödben lássuk meg a mi cselekedeteinket és embertársaink cselekedeteit.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk, Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Jézusom, lelkek isteni pásztora, ki apostolaidat meghívtad, és a lelkek halászaivá tetted őket. Vondd magadhoz a buzgó és nemes ifjú lelkeket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújított papjaidnak keze által áldozatodat oltárainkon. Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék titokzatos testedet, az egyházat. Add, hogy egyházad a föld sója, és a világ világossága legyen. Amen.

Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Nyissátok meg szíveteket, lelketeket az Úrnak.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót az Efatta Nyímek című adásunkban. A mai adás szerkesztői újra
1: Bajcsi Tibor
0: és Görgényi Tünde, amint már megszokhatták a kedves hallgatók. Jó néhány éve, két hetente jelentkezünk az Efatta Nyímek adásunkkal. Ez a 149. adásunk éppen. Tibor itt mondta, hogy a következő adást pezsgővel fogjuk megünnepelni. Nem tudom, hogy így élőben, de jobb, ha józanok online maradunk.
1: Online, és akkor nem árt.
0: Úgy van. Vagy alkoholmentes pezsgővel. Kedves hallgatók, azoknak mondjuk el, akik most hallgatnak bennünket először, hogy minden adásunk, ami eddig elhangzott, a Mária Rádió honlapján a hangtárban megtalálható, fel vannak töltve, kedves kolléganőm jó voltából vissza lehet hallgatni őket. Mai adásunkban egy érdekes témát kaptam, ugyanis pénteken voltam egy előadáson, és hát a szemem megakadt egy kártyán, jobban mondva egy kártyának a hátlapján.
1: Tarot kártya volt?
0: Nem. Azon nagyon megakadt volna. Nem, ez egy beszélgető kártya, egy szakember hozta, ugye a pszichológusok szoktak ilyen beszélgető kártyákat hozni, és kiosztott mindenkinek, akik jelen voltak, egy kártyát. Hát én is elolvastam, ami üzenet volt. Fel is tűnt, hogy mindenkinek milyen érdekes, ilyen buzdító üzenete volt, hogy mintha te már vagy valaki, és akkor ahogy megfordítottam a kártyát, illetve mások voltak, akik fordítva tették le a földre a kártyát, megláttam egy jelt, nem hagyott békén az a jel, tudtam, hogy valamilyen okkult erőnek a okkult erőt képvisel, illetve szimbolizál, nem volt időm utána nézni. És elkezdtem imádkozni, hogy Uram, kérlek, mutasd meg, hol keressem, hogy, és kinyitottam egy könyvet, nagyon érdekes volt, és pont ott volt az a jel. Tehát úgy tudtam, hogy köszönöm, Uram, ez biztos, hogy te akarod felhívni a figyelmemet, és akkor elolvastam, hogy tulajdonképpen mit is képvisel, hát most így nem tudom megmutatni a kedves hallgatóknak, de körül tudom írni, és biztos, hogy találkoztak vele, egy teli hold, egy fogyó hold és egy új hold. Így összeragasztva, tehát egy kör és két hát ilyen kifliszerű rajz.
1: Igen, a két C-bet egymásra szemben
0: van. Igen, és ezt és igen, tehát olyan ártatlannak tűnik, mert hát egy ilyen beszélgetős kártyán most mi olyan gond, viszont ez a jel a Vika kultuszban hármas hold, és egy ilyen hármas istennőt képvisel, és a Vika, az tudjuk, vagy legalábbis sokat olvastam én, hogy ez ilyen boszorkánysággal foglalkozik, tehát, hogy igen, hogy nem is éppen olyan ártatlan ez a jel. Nagyon sokan amúgy tetoválják is magukra, meg ékszerként is hordozzák, mert hogy létezik ez úgy, mint egy ékszer.
1: Karperece, nyakláncok.
0: Igen. De hogy a reinkarnációt és az újjászületést is jelképezi, tehát hogy nem annyira ártatlan ez a szimbólum, mondjam úgy. És azon gondolkoztam, hogy ismét előhozzuk ezt a témát, bár sokszor beszéltünk már ilyen témákról, és a kedves hallgatóknak úgy fel is elevenítem, hogy akik akár a honlapon is vissza akarják hallgatni, a 77. adásban beszéltünk a parapszichológiáról, a gyerekjogáról, a 117. adásban arról beszéltünk, hogy miért terjed az okkultizmus még az egyházban is. A 124. adásban pedig ilyen technikákról beszéltünk, meg amulettekről, akkor emlékszem, hogy valaki mutatta nekem, hogy mit kapott Görögországból egy ilyen hamza kezet, vagy hamza tenyeret, ami egy ilyen szem van benne, és nagyon sokan ajándékba hozzák, akik külföldön vannak, mert hogy szerencsét hoz, és megvéd a rossztól, meg na, vannak ilyen hát ígéretek. Aztán érdemes visszahallgatni a 139., 140. és 141. adást, ahol a szektákról beszéltünk. És akkor térjünk vissza a mi szimbólumunkhoz, illetve úgy, ahogy néztem ezt a jelt, ezt a hármas holdat, amúgy úgy is nevezik, hogy a hármas hold, és egy ilyen pogány szimbólum, ami három istennőt jelképez, úgy eszembe jutott, hogy keresztényeknél láttam például a béke jelet. Ugye van, az ékszerben is használják, pólókon is, most már abból is lesz tetoválás, és hogy sokan nem tudják, hogy az annak milyen jel eredete van, hogy az is egy ilyen okkult jel, hogy a kereszt megtörve, tehát hogy a sötétség uralkodni akar, nyilván nem tud, de hogy uralkodni akar Krisztus győzelme felett, mert hogy ugye a béke jel az egy kör, és egy ilyen, hát három vonal, meg egy, viszont van egy másik feltételezés is, mint hogyha egy tyúknak a lába lenne, és az ugye a vudu vallásban van szerepe, úgyhogy érdemes odafigyelni, főleg a szülőknek, amikor a gyerekeiknek akár ruhát vesznek, vagy hát ezek egyszerű dolgokon is rajta vannak. És az az én kérdésem, hogy van-e ezeknek valamilyen befolyásuk, hogyha csak így ilyen ártatlanul, tudatlanul valaki diszkén hordja? Igen, igen.
1: Roppant érdekes, hogy ezt a témát választottad.
0: Igen? Miért?
1: Azért, mert ma van a Szent Kereszt felmagasztalása.
0: Igen, igen.
1: Ott van az Ószövetségben, amikor a zsidó nép megátalkodik, ugye, és Isten mérges kígyókat bocsájt a táborra.
0: Igen.
1: Majd megijednek, amikor a halál megjelenik, és Mózeshez folyamodnak, hogy valamit csináljon. És Mózes bűnbánó lélekkel megy az Isten elé, és elmondja, hogy milyen problémával küzdködnek, és mi lenne a megoldás. És Isten egy szimbólumot hoz, mégpedig len egy oszlopra egy részkígyót helyeznek. Tudjuk, hogy az oszlop az valószínű fából volt, a részkígyó részből.
0: Igen.
1: Tehát nem élő valami, nem semmi, csak egy jel.
0: De aki valami felnézett?
1: Egy jel. És akkora erő töltötte be ezt a jelt, hogy aki ránézett, a méregtől feloldódott, vagyis nem halt meg a kígyó harapásra.
0: Igen.
1: Igen. Tehát azt jelenti, hogy ezek bizonyos jeleknek komoly töltete van. Természetesen ezek lehetnek áldott jelek, vagy átkozott jelek. Pál apostol írja Timoteushoz írt levélben, hogy a lélek világosan állítja, hogy az utolsó időkben sokan eltének az igaz hittől, egyesek sátáni tanításra hallgatva, mások megtévesztő szellemekre.
0: Így van.
1: Ez a kategória, amiről beszélt, ez a megtévesztő szellemeknek a birodalmát képviseli. Sok olyan jel van, amit valóban, ahogy mondod, ártatlanul, közömbösen.
0: Igen.
1: Tehát nemrég kérdezte meg egy kedves anyuka, hogy hát mi az, hogy mi az a nagy baj, hogyha ő ilyen olajokat használ a családba, a gyerekeknél.
0: Hát attól függ, hogy milyen olaj. Azok között igen is van.
1: Igen, ez a csodaszerekről van szó.
0: Ja, igen.
1: Azokra. De
0: feltöltött olajokról.
1: Igen.
0: A doterás
1: olajokról, igen.
0: Igen, ott a csakrát is meg kell nyitni, hogy az olaj jobban hasson.
1: Igen. És úgy csodálkoztam, mert elég buzgó vallásos, hogy nem fogja fel. De sajnos nagyon sok helyen nem fogjuk fel a dolgok lényegét. Ami abból áll, hogy maga Isten a világ teremtője, aki saját hasonlatosságára és képmására teremtette az embert, Viszont a démoni buzításra, hazugságra az ember az Isten igazságtól elszakadt, és igazat adott a sátáni hazugságra, aminek következtében az Isten gyermekség megtörött. Vagyis ez volt a bűn, hogy az Isten igazságot hamisságra cserélem fel. Na most ahhoz, hogy az emberiség ne vesszen el és megmenekítse, ehhez megváltott küldet az ő fiában számunkra, hogy aki benne hisz, annak örök élete legyen. Na most ezek a jelvények, ezek a csodatevő olajak, ezek a különböző tápszerek, meg mindenek, meg ilyen csodás dolgok, meg különböző energiatöltetű eljárások, praktikák, mindenek. Igen. Ezeknek az a rendeltetése, ez amúgy az Antikrisztus szellemének a megnyilvánulási formái, és az a rendeltetésük, hogy a megváltásról a figyelmet eltereljék magáról Krisztusról, és egy ilyen tárgynak, egy ilyen jelvénynek, egy eseménynek adjanak hatalmat.
0: És olyan gyors megoldást kínálnak.
1: Igen, így van, és érdekes, hogy ezeknek a szellemi képviselői valamennyire tudnak is munkálkodni, hogy az ember jónak találja és megfelelőnek. Ez egy darabig szokott működni, csak utána összejön a lényeg. Hogy mondjak példát?
0: Igen, akartam.
1: Egy alkalommal mondani. egy idős bácsihoz jártam segíteni neki, le volt szegény, úgy ilyen részleges bénulása volt, és ezen kívül volt egy komoly emésztési zavara is. A vékony és vastag, az illekulális billentyűnél volt egy probléma, amit nem tudtak megoldani, úgymond. És egyik alkalommal, amikor mentem, akkor mondta, hogy nagy örömmel, hogy Tibor, meg van oldva a dolog. Én nagyon megerültem, és mondtam, tessék mondani, hogy akkor hogy sikerült, mit csinált. Rögtön a kezemben nyomott egy körülbelül egy olyan új névastagságú könyvet, és mondta, hogy ebben van leírva.
0: Igen.
1: Úgy kezdtem már mosolyogni, majd a kezembe vettem a könyvet, hogy nézzem át, és úgy beleolvastam, nem olvastam át egészen, de beleolvastam, és ahogy mondod, nagyon szép ígéretek voltak benne.
0: És példák, gyors ígéretek?
1: Hát igen, hogy... példák és mindenek, ugye? És elmondta ez a bácsi, hogy itt vannak a tubusok, olyan körülbelül 15 centi magas és 3-4 centi átmérőjű ilyen nem is tudom, üvegeske, vagy műanyag volt. És elmondta, hogy ezeknek az a tulajdonságuk, ezeknek a pasztillátnak minden nap egyet kell bevenni, és annyit kell bevegyen az ember, ahány 10 éves. Ő már 70 éves volt,
0: és
1: meg volt mind a 7 tubus vásárolva.
0: Hát a 7 a Bibliában is az így.
1: Hogy mennyibe került ez, azt úgy most nem tudnám pontosan elmondani, de akkor tudom, hogy nagyon kemény összeg volt.
0: Ezeknek mindig ára van.
1: És mondtam, kérdezte, mi a véleményem, mondtam, nem szólok bele, mert nem nekem a... Ez, hogyha ön ezt így elfogadta, Isten segélye. Körülbelül úgy nem is tudom, hányadik tubusnál volt, negyediknél, ötödiknél. Mentem, és nem találtam otthon. Érdeklődtem a rokonságnál, és mondták, hogy hát be kellett vinni a sürgősségre, mert rosszul lett. És gondoltam, hogy biztos, hogy valami, egy vérzés valamihez hasonló. És kiderült, hogy ezeknek a csodaszereknek a következményeként lett rosszul. Érdekesek ezek az ígéretek meg minden, és hogy ráhangolódunk.
0: Igen,
1: a furcsaság az, hogy nem hangolódunk arra, amit maga Isten adott Krisztusban,
0: igen,
1: és nem is kéne megfizetni, úgymond. Egyetlen dolgot kéne tenni, hogy hitet érjünk.
0: Mi bánatot tartsunk először is.
1: Annélkül nem tudsz hitet érni.
0: Igen, de ezek pont elföldelik ezt a bűnbánatot. Ezek mindig azt mondják, hogy jaj, te egy Isten vagy, te jó vagy, te szép vagy, te fényhordozó vagy. Hát, hogy ezt így el...
1: Isteni szikra.
0: Igen, igen, igen.
1: Isten különöt kiválasztatja.
0: Igen, tehát, hogy ezekben is ilyen titkos tanúkat ígérnek, tehát kivétel nélkül mindenhol, hát ugye az antropozófia, meg ezek, tehát ezek az a lényegük, hogy ilyen titkos tanúk, mint hogyha csak neked, csak most felfedik.
1: Na ez az, és nem szabad tovább mondani.
0: Igen, igen.
1: De hogy valaki megtudja, mert megtelik a varázs eleje.
0: Igen. Viszont ugye mondja a Szentírás, hogy a hamis krisztusok, hamis proféták támadnak, nagy jeleket, csodákat művelnek, és hogyha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. Hát akkor azt jelenti,
1: sajnos,
0: hogy...
1: Sajnos, hogy igaz, ez azért működik így, mert ezek mögötte egy egész komoly szellemi hadsereg van, és akik ezt manipulálják.
0: Igen, és szerinted azért tudnak bennünket becsapni, mert nincs bennünk alázat? Mert hogy a mai embernek az alázat, nem is tudom, hogy...
1: Azért tudnak becsapni,
0: igen?
1: Mert kicsi hitűek vagyunk. Tehát a mi hitünk nincs megszilárdulva a megváltásban,
0: igen?
1: Hanem mellette még egy pár dolgot keresünk.
0: Tehát folyton keresünk valamit.
1: Igen, ilyen babonás dolgokat, meg minden, éppen beszéltem egy futballista edzővel, és mondtam, hogy bocsáss meg, de ott láttam babonaságokat nálatok, az nem jó, tehát nem... Hát igen, azt mondja, hogy az egyiknek, mint tudom én, fehér cipel, a másiknak egyik barna, a másik piros, a másiknak nem tudom milyen majót vett fel, mert a múltkor is aval nyertek. Tehát ilyen babonás kötelékek vannak. Tehát az ember keresi azt, amire teremtve volt, a boldogságot. A furcsaság az, hogy nem azon keresztül keres, és nem azon keresztül veszi át, amelyel Isten megáldott bennünket díjmentesen, csak az igenünk kell rá, hanem ő azt megszerzi, ő azt megvásárolja, ő elmegy, visszaemlékszem, egy nagyon buzgó vallásos embert ismertem meg, attól lett buzgó vallásos, mert és sajnos, hogy egy ilyen átkos erő beszállt az életébe, családi életébe, és elég kemény dolgokat műveltett abban a családban, ott megkezdve a testvéreiket, meg minden, és ő elindult, hogy ezt megoldja.
0: Ezt az átkos erőnek, a felszabadulást?
1: Igen. És minden híresebb ilyen zarándok helyre elment. Milyen? Egészen Guadalupe-ig is.
0: Nem is itt van.
1: Nem. Nem. Tehát Lourdes Fatima, ezek közel voltak itt, meg az
0: olasz hát azok sincsenek nagyon közel, Szentfel, de így ilyen. Van. Közel van Csíksomlyó.
1: Ahhoz képest. Igen. És nem láttam változást rajta. Ott helyszínen valamivel nyugodtabb volt. Viszont ahogy hazaért, minden visszaállt a régibe. Utoljára, amikor beszéltem vele, akkor egy kicsivel több volt a panasza, mint az előző években.
0: Több volt a panasza?
1: Igen. Ez mennyi nyilvánulásokra.
0: Tehát jobban zaklatták, azt kell érteni?
1: Igen, így van. Attól panaszkodott.
0: De akkor valahol bejárásuk volt.
1: És megkértem, ha egyszer beengedted, annak automatikus a bejárások.
0: Jó, értem.
1: És megkértem, hogy jöjjenek el a feleségével, mert egyedül ezt nem lehet így megoldani, úgy látom. El is jöttek, majd meghallgattam mind a kettőt. Nem szóltam közben, csak figyeltem őket, hogy nyilvánulnak meg ezek az erők. És minden második vagy harmadik mondatukban vádolták egymást. Aztán, amikor ugye betelt a pohár a vádaskodásra, akkor mondtam, hogy én örülök, hogy ilyen buzgó vallás, mert tényleg mind a ketten csupa jó szándékú emberek, segítenek azon kívül szegényeket, meg mindent, tehát teljesen jó szándékok. És mondtam, hogy nézzék, az a helyzet, hogy ezzel a magatartással nem tudnak ellenállni azoknak az erőknek, mindegy, hogy hová mennek, amelyek befolyásolják önöket. Ha valójában szabadok szeretnének lenni, akkor arra fogom megkérni, hogy itt most, hogyha most akarják kezdeni, hogyha nem, akkor bárhova menhetnek nyugodtan, itt most velem együtt ismerjék fel, hogy egymást bántogassák, vádolják. Efelőtt tartsanak bűnbánatot, majd megdorgáljuk ezeket az erőket, és utána megváltoznak a dolgok. Főleg a feleség az rögtön elfogadta, hogy ő is így lássa, hogy ezt így kéne csinálni. Meg is tettük ezeket a folyamatokat, hogy imád foglaltuk, hogy minden áldást kértem, és utána megkértem, adjanak hálát. Öröm volt hallgatni, ahogy hálát adtak, külön-külön. És úgy látszott, hogy örülnek egymásnak, tehát hogy úgy megvolt a szabadság. Majd másnap felhívtam, hogy hogy vannak, és kiderült, mert több borás utat kellett menjenek hazáig, és kiderült, hogy körülbelül egy olyan 2 óra múlva elindultak, már összevesztek.
0: Tehát azt jelenti...
1: Minden mellett, hogy ígéretet tettek, minden mellett, hogy áldást kértünk, szabad akaratból megtörték azt a magatartást, mert Isten megáldotta, hogy ezek az erők ne tudjanak visszatérni. De úgy látszik, olyan intenzitással jöttek ezek az erők, hogy képtelenek voltak ellenállni.
0: De ne haragudj, megszakítalak, csak azért, hogy, tehát, hogy amikor én veszekszem, akkor pont a gőgösségemet, mert hogy az én igazamat keresem, nem?
1: Általában igen, vagy vádolom a másikat.
0: Vagy uralkodni akarok fölötte.
1: Tehát
0: ez azt jelenti, hogy olyan erős késztetéssel jöttek, igen, hogy képtelenek voltak szabad akaratból ellenállni? Tehát van ilyen?
1: Így van. Így van. Tehát a kitartás hiányzott náluk, hogy azt, amire ígéretet tettek, és amire áldást is kaptak, és 2 óráig minden rendben ment, tehát el is mondta utána a nő, ugye, hogy teljesen másképpen ment el az úton, nem volt ez a erre vigyás, arra figyelsz, nem tudom, gázos, tehát nem volt ilyen közös akció, hanem egyszerűen valamin keresztül, egy megjegyzése, vagy valamin keresztül, amit kihasznált a gonosz, és akkor a másik reagált rá, és abban be volt fejezve a...
0: És akkor ilyenkor fizikai fájdalmak is vannak, vagy jöhetnek, vagy itt társulnak?
1: Itt vannak, tehát ez volt a nagy problémája, hogy egy ilyen fizikai...
0: És megoldást találtatok-e végül, vagy?
1: Megoldást megtaláltuk, csak rövid volt.
0: De utána még?
1: Utána nem volt alkalom.
0: Ja, értem. És akkor, tehát ugye azt mondja Jézus, hogyha valahonnan egy ilyen sötét erő elmegy, elmegy puszta helyen bolyong, és visszatér.
1: Nyugalmat keres magának, és akkor, mivel nem talál, ha visszatér, még egyszer oda visszatér.
0: Akkor rosszabb lesz, ugye?
1: Sajnos ez a valósága. Így van.
0: De akkor mi a teendő?
1: Tehát itt van a teendő, hogy ez az éberség, hogy ugye most ezekről a jelekkel kezdtük, hogy ne engedjük meg. Egy anyuka mondta el éppen a mai napon, hogy annyira rendes fia volt, annyira jó gyermek volt, minisztrál templomban járó katolikus gyermek, és nem tudom, hányadik osztályba oda tette a tanárnője, hogy a Harry Pottert olvassa ki angolul, az angol tanárnő.
0: Na tessék.
1: És amire befejezte, teljesen elfordult családtól, mindentől, egészen belekerült egy csomó butaságba. Úgyhogy, hogy tényleg.
0: Pont a Harry Pottert.
1: De
0: annyi angol nyelvű szép irodalmi igen, mű de, van, hát
1: de
0: most...
1: Ez a menő most ezt ajánlta.
0: Igaz, igen.
1: Igen, és akkor nézzük, hogy ezek a dolgok minél jobban terjednek.
0: Nagyon.
1: Minél szélesebb körbe ezek mozognak, és most ez van, ugye, tehát ha megnézzük a Európába, most láttam egy dokumentumfilmet, azt hiszem Liverpoolról, egy ilyen éjszakai filmezés volt, hogy mik vannak ott a városban, és azt mondtam, hogy nem jó, hogy elhiggyem. hanem dokumentumfilmon, azt mondtam, hogy ezt valaki megcsinálta. A kábítószertől kinyúlt, szédült, kábult fiatalok, hát nagyon olyan furcsán éreztem magam utána, hogy tényleg a nyugati világban ennyire sikeres ez a démoni erő?
0: Hát, hogy
1: ennyire tönkreteszi a normális életet? És hogyha, most nem akarom, nem politikai szempontból mondom, ugye, de láttuk, hogy Magyarországra, amikor ők ellenálltak a bizonyos ilyen ördögi dolgoknak, egy neműek házassága, meg ezek hasonló, ugye akkor az egész Nyugat-Európa rájuk támadt, és kemény vádaskodásokat ott.
0: Így van.
1: Visszaemlékszem, és Svédországban egy riporter járt, és kérdezte, mi a vélemény a Magyarországról, és mondta, hogy Isten ments, ott ördögi dolgok vannak. Tehát ott, ahol az Isten igazsága, tehát a házasság egy nő és férfi között kell legyen, ahol azt megtudja, arra minden, az egész Nyugat-Európa rátámad. Hát olyan erővel jönnek ezek a sötét erők, hogy és nálunk is az országban is már eléggé kezdtek úgy működni, ugye? Hogy nagyon meg kell fogozni, hogy ennek ellenálljon az ember.
0: Ne haragudj, de most már, ha műsoridőnk lejár,

0: szentesültünk Jézus Krisztus által.
1: Akkor, a lélek erejében.
0: A lélek erejében, hát akkor szemetekhez ne forduljunk. Ezt felismerjük, hogy
1: nem
0: minden
1: kéne, igen.
0: Kegyelemben.
1: Igen, és azért, hogy az egyház is kicsit józanabbul, határozottabbul kéne viszonyuljon ezekhez a dolgokhoz.
0: Erre, ezért imádkozzunk, még egy perc van.
1: Atyánk Istenünk, Szent Fiad nevében hozzád kiáltunk. Kérünk, küld a bölcsesség lelkét, Uram, minden keresztény közösségbe, hogy ne a világ szelleme, hanem Isten igazsága töltse be a benned való kiteljesedésre. Ne engedd, Uram, hogy se divat, se szokás, se dicsőségvágy becsapjon bennünket, hogy valójában ne Krisztus hordozók legyünk, hanem különböző szellemi erőket szolgáljunk. Jöjj segítségünkre, Uram! Áld meg egyházaink vezetőit, hogy világosan lássanak, és bölcsen vezessenek. És a szabadság, amely Krisztusban alászállt a földre, legyen mindannyiunk része az ő nevében. Amen.
0: Amen. Nagyon szépen köszönöm, hogy a mai este is segítettél előbbre jutni ezekben az útvesztőkben. Két hét múlva találkozunk, várjuk vissza a kedves hallgatókat. A mai adás szerkesztői búcsúznak önöktől.
1: Bajcsi Tibor
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

nagy fénysugára lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallhat.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek vall a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk, találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virasszon veled, örködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
1: Védelmezünk, tekints le ránk, igázz le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szent Léleknek is veled, zengjen dicséret szüntelen. Amen. Uram, te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy.

0: Fordulj hozzám, és hallgass meg, Uram, mert gyámoltalan és szegény vagyok.
1: Védj oltalmadba, mert neked élek. Szabadíts meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik.
0: Könyörülj rajtam, Uram, látod, egész nap hozzád kiáltok.
1: Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem hozzád emelem, Uram.
0: Mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik hozzád kiáltanak.
1: Imádságomat hallgass meg, Uram. Könyörgésem szavára figyelj.
0: Szorongatásom napján hozzád kiáltok, mivel te meghallgatsz engem.
1: Az istenek között nincs hozzád hasonló, Uram, és műveidhez semmi sem fogható.
0: Térjen hozzád minden nemzet, melyet csak alkottál, boruljanak le előtted, Uram, és magasztalják nevedet.
1: Mert nagy vagy, és csodákat művelsz. Te vagy Isten egyes egyedül.
0: Mutasd meg nekem utadat, Uram, hogy igazságod szerint járjak.
1: Tedd egyszerűvé szívemet, hogy félje nevedet.
0: Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és nevedet dicsőítem mindörökké.
1: Mert annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentesz.
0: Istenem, kevélyek kelnek fel ellenem, hatalmaskodok serege törvesztemre, de nem számolnak veled.
1: Pedig te, Uram, irgalmas és jóságos Isten vagy. Hosszantűrő, könyörülő és hűséges.
0: Tekints rám és szánj meg engem, adj erőt szolgádnak, és szabadítsd meg szolgálod fiát.
1: Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hogy lássák gyűlölőim és szégyenkezzenek. Mert te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy.
1: Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választod néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Üdvözlégy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya, élet, édesség, reménycsillag áldunk. Most kérve kérlel Évának számüzött népe, hozzád sohajtozunk sírva és zokogva, síralmaink völgye mélyén. Hallgass meg hát, égi közben járunk, kegyes anyánk, két szemed áldott sugarát, fordítsd reánk végre, és Jézust mutasd nekünk, méhet szent gyümölcsét, hogy őt e szemkivetés múltán lássuk. Ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Média Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A 6. fejezethez kezdtünk hozzá az elmúlt alkalommal, és a diakónusok kiválasztásával, felszentelésével foglalkoztunk az első 7 versben, most a 8. verssel folytatom. István kegyelemmel és erővel eltelve nagy csodákat és jeleket művelt a nép körében. Ez a kijelentés, hogy István kegyelemmel és erővel volt telve, nagy csodákat és jeleket tett a nép között, ez hangsúlyozza István és Jézus közötti hasonlóságot. Jézus gyermekkorában kegyelemben növekedett, és kegyelemmel beszélt a názáreti prédikációjában, és csodákat és jeleket tett. Ezeken a párhuzamokon keresztül Lukács megmutatja, hogy Jézus életének mintája a Szentlélek által megismétlődik a tanítványai életében. István tevékenysége is hasonlít az apostolok csodáira, valamint Mózes csodáira és jeleire, amik a kivonuláskor történtek. A 9. és a 10. verseket olvasom. Erre a libertinusok, cireneiek, alexandriaiak, kilikiaiak és ázsiaiak zsinagógáiból némelyek ellene támadtak, és vitatkozni kezdtek Istvánnal, de bölcsességével és a lélekkel szemben, amellyel beszélt, nem tudtak ellenállni. Úgy tűnik, István a prédikációit elsősorban a hozzá hasonló hellenisztikus, tehát a görög környezetből származó zsidókra összpontosította. Az libertinusok zsinagógája Izraelen kívülről érkezett zsidókból állt, cireneiekből, alexandriaiekből, valamint Jeruzsálembe költözött kilikiai és ázsiai emberekből. Ezek a hellenisztikus környezetből érkezett görög nyelven beszélő zsidók, akár csak István maga is, valószínűleg inkább görögül olvasták a Bibliát, nem héberül. Néhányuk reakciója agresszív volt, előre léptek és vitába szálltak Istvánnal. Azonban, ahogyan Jézus megígérte tanítványainak a Lukács evangélium 12.12-ben, azt mondta a Szentlélek, abban a pillanatban meg fogja tanítani nektek, mit kell mondanotok, és a 21.15-ben, mert én magam adok nektek olyan beszédbeli bölcsességet, amelynek ellen minden ellenfeletek tehetetlen lesz, és nem tud majd ellenállni vagy megcáfolni titeket. Hát Jézus megígérte a tanítványainak, hogy nem tudnak ellenállni annak a bölcsességnek és a léleknek, amelyel beszélt. Hát ez beteljesedett István szolgálata által. Következő 2 verset olvasom. Erre embereket fogadtak fel, hogy állítsák. Hallottuk, amint káromló szavakkal illette Mózest és az Istent. Felizgatták a népet, a papokat és az írástudókat, úgyhogy rárontottak, megragadták és a főtanács elé hurcolták. Amikor a hellenisztikus zsidók belefáradtak a vitába Istvánnal, látták, hogy nem tudják megcáfolni, mert nincs hogy, tehát olyan úgy tudott érvelni, és olyan bölcsen beszélt, hogy nem találtak fogást rajta a beszédben, akkor más módszerekhez folyamodtak, hamis tanukat béreltek fel, pontosan úgy, ahogyan Jézus perében is történt ez a dolog. Rávettek néhány embert, hogy Istvánt azzal vádolják, hogy káromló szavakat mondott Mózes és Isten ellen. Jézus ellen is Isten káromlási vádakat emeltek. Végül is ez volt az a vád, ami alapján el is ítélték, az Isten káromlási vád alapján, amikor ő nem volt hajlandó tagadni, hogy ő az Isten fia. Ezekkel a hamis vádakkal István ellenfelei felhergelték a népet, a véneket és az írástudókat. Így sikerült áthidalniuk azt a szakadékot a közönséges zsidók és vezetői között, amely korábban többször is meghiúsította a Sanhedrin korábbi erőfeszítéseit az apostolok bebörtönzésére. Hát a nép pártolta ugye az apostolokat. Elfogták őt, végül Istvánt, a szó azt jelenti, hogy erőszakos letartóztatásban volt része, és a nagy tanács elé állították. Így az egyik hellenista, akit az apostolok nemrég szenteltek fel, ugyanazt a sorsot éli át, mint ők. A zsidó vezetés elé idézik bíróságra. Tehát ugyanaz a fő tanács elé kerül István, mint az apostolok nem sokkal ezelőtt. Következő 2 vers így hangzik. Ott hamis tanukat szólaltattak meg,
akik állították, ez az ember folyvást a szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk, amint mondta, az a názáreti Jézus romba dönti ezt a helyet, és megváltoztatja a Mózestől ránk hagyott szokásokat. A hamis tanúk kétféle hamis vádat hoztak fel, az egyiket István ellen, a másikat pedig Jézusra vonatkozó állításokat is tartalmazott. Az István ellen felhozott vádak súlyosak. Ez az ember nem szűnik meg a szent hely és a törvény ellen szólni, vagyis azzal vádolják, hogy káromlást követel a két nagy zsidó intézmény, a templom, amelyet a szent helynek neveznek, és a másik a Mózes törvény ellen. Az apostolok cselekedetei később bemutatja, mit mond valójában István a templomról és a törvényről, a Sanhedrin előtt tartott védőbeszédében, hamarosan oda is eljutunk. Itt az István ellen felhozott vádakat kiegészítik a Jézus ellen felhozott vádak, nevezetesen az, hogy István azt is állította, ez a Jézus, a názáreti el fogja pusztítani ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes ránk hagyott. Ez a vád nagyon hasonlít ahhoz a hamis állításhoz, amely Jézus saját perében hangzott el. Hallottuk, hogy azt mondta, elpusztítom ezt a kézzel épített templomot, és három napon belül felépítek egy másikat, amelyet nem kézzel építenek. Ez hangzott el Jézus perében. A 15. verssel folytatom, a főtanács tagjai mind őt figyelték, és olyannak találták arcát, mintha angyalé volna. Mielőtt István megkezdte volna védekezését, a Sanhedrin tagjai mindannyian figyelmesen ránéztek, ahogyan a zsinagógában levők is Jézusra néztek, Lukács evangéliuma 4. fejezetében, amielőtt beszédet tartott Názáretben. Pál ugyanazt a kifejezést használja arra, amikor az izraeliták Mózes ragyogó arcára néztek. Itt Isten beavatkozása István érdekében abban nyilvánul meg, hogy arca olyan volt, mint egy angyali. Vagyis az arca úgy ragyogott, ahogy az angyali arcokat elképzelték. István ragyogó arca Mózest idézi fel, mielőtt az lejött a Sínai hegyről, valamint Jézust, amikor a színe változáskor Mózessel és Illéssel beszélt. Ahogy Mózes arca ragyogott, miután meglátta Istent, úgy ragyogott István arca is, amikor meglátta a megdicsőült emberfiát. Még mielőtt István megkezdhetné védekezését a hamis vádakkal szemben, Isten csendben tanúskodik mellette azzal, hogy mennyei dicsőséget tükröz az arcára. Itt az üldöztetéssel kapcsolatban az újonnan felszentelt István erőteljes tanúságtétele emlékeztet bennünket arra, hogy a keresztény szolgálatban elért sikerek, különösen a hitvédelme során, a kívülállók támadásai ellen, az ellenfelek frusztrációjához, haragjához, sőt, üldöztetéshez is vezethetnek. Éppen az a Szentlélek által megadott legyőzhetetlenség, amellyel István vitáival szembeszállt ellenfeleivel adott okot arra, hogy üldözzék őt, és végül megkövezéssel vértanú halált haljon. István tele volt kegyelemmel és erővel, bölcsességgel és Szentlélekkel, amelyekre szüksége volt ahhoz, hogy bátorságot nyerjen az evangélium hirdetéséhez, akkor is, ha az az életébe kerül. Ahogyan mi is imádkozunk azért, hogy a Szentlélek sikert hozzon szolgálatainkban, utánozzuk István és a proféták hajlandóságát is arra, hogy elutasítsák őket éppen a profétai szolgálatuk miatt. Jézus tanításai és István példája, aki az első tanú volt, aki érte halt meg, egyaránt emlékeztetnek bennünket arra, hogy a Szentlélek a hatalommal és a bölcsességgel együtt azt a bátorságot is megadja nekünk, hogy Krisztust utánozva méltósággal viseljük el az üldözést. Hát röviden összefoglalva, aki az eke szarvára teszi a kezét, tehát elkezd Jézusról tanúskodni, az ő igéjét hirdetni, a pakliban fel kell vállalja azt is, hogy az üldöztetés is akár az osztály része lehet, talán még végső esetben a vértanúság is. István ezen hosszú beszéde, ami ezután következik, a 7. fejezetben rávilágít arra, hogy az üldöztetés egyre nagyobb szerepet játszik az evangélium terjedésében. Istvánt a hellenisztikus zsidók azzal vádolják, hogy Mózes, a templom, a törvény és még Isten ellen is beszélt. Válaszul István összefoglalja Izrael történetét Ábrahámtól kezdve. Ez a történet István ellenfeleinek már jól ismert,
de az általa elmesélt változat tele van tipológiai utalásokkal és nyomokkal a jelen értelmezéséhez. Tehát úgy adja elő a régmúlt történetet, hogy azzal utal a jelenlegi helyzetre is. A 7. fejezethez vágunk bele most akkor. A főpap megkérdezte, valóban így áll a dolog? Erre válaszol így beszélt, testvérek és atyák, hallgassatok meg. A dicsőség Istene megjelent atyánknak Ábrahámnak, amikor még Mezopotámiában élt, mielőtt még Háránban letelepedett volna, és így szólt hozzá, hagyd itt földedet és rokonságodat, s menj arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Így kezdi el István a beszédét. Az István ellen felhozott hamis vádak után a főpap bíróként eljárva megkérdezi, így van-e ez. István védekezését pozitív hangnemben kezdi egy rövid retorikai kísérlettel, hogy elnyerje hallgatói jó indulatát. Zsidó testvéreiként elismeri a köztük levő rokonságot és a közös vallási örökséget azzal, hogy testvéreimnek és atyáimnak szólítja őket, és befogadó módon hivatkozik Ábrahám atyánkra. Bár a helyszín és a bevezető megjegyzések egy bírósági vádak elleni védőbeszédre utalnak, a beszéd inkább a bibliai üttörténet áttekintése, mint Jézus történetének alapja. Nincsen válasz az István ellen felhozott konkrét vádakra. Ez a bibliai hagyományba illeszkedik, amely az üdvösség történet összefoglalását tartalmazza. István beszámolóját egy szokatlan címmel kezdi, amellyel Ábrahámnak megjelent Istenre utal, a dicsőség Istene. Ez a kifejezés a Szentírásban máshol csak a 29. Zsoltár 3. versében található meg. A dicsőség Istene az Úr mennydörög a nagy vizek felett. Isten dicsősége az ő szentségének és fenségének látható megnyilvánulása nagyszerű cselekedetei révén. Isten megjelent Ábrahámnak, amikor a szülővárosában a mezopotámiai Úrban tartózkodott a mai Irak területén. István bibliai történelemből szóló beszámolójának egyes részletei kissé eltérnek a Teremtés könyvében szereplőktől. Amaz Isten által Ábrahámnak adott meghívás jelentő megbízatás lényegében megegyezik a Teremtés könyve 12.1-ben leírtakkal, ott ezt olvasuk, menj ki a te földedről és a te nemzetségedtől arra a földre, amelyet mutatok neked. Azzal, hogy Ábrahámnak azt parancsolta, induljon el, anélkül, hogy tudná, hová kell mennie, Isten radikális bizalmat és ráhagyatkozást kért tőle. 4. versen folytatom. Erre elvándorolt Káldea földjére, és Háránba ment lakni. Innen atya halála után erre a földre vezette az Isten, amelyen most laktok. Ábrahám engedelmeskedett Istennek, amikor elhagyta azt a földet, ahol élt. István lerövidíti a történetet és a kádeusok földjéről Háránba való költözést, amelyet Ábrahám atya, Terah vitt végbe, Istennek Ábrahámhoz intézett közvetlen parancsához csatolja, annak tulajdonítja. Miután Terah Háránban meghalt, Isten arra késztette Ábrahámot, hogy vándoroljon el tovább Kánaán földjére. Az 5. verset olvasom, örökségképpen nem adott neki még egy talpalatnyi földet sem, de megígérte, hogy birtokul adja majd neki, és ha meghal utódainak, jó lehet, akkor még nem volt gyermeke. Isten azonban Ábrahámot idegenként hagyta azon a földön. Ábrahám még odaérkezése után sem birtokolta a földet. Inkább Isten továbbra is próbára tette a hitét. Nem adott neki örökséget abban, csupán azt az ígéretet, hogy azt neki és utódainak birtokul adja majd. Ábrahám hite még szélsőségesebb próbának volt kitéve, hiszen Isten ígéretének idején gyermektelen volt, és nem volt reménye arra, hogy Sárától utódai szülessenek. A 6. verssel folytatom, azt is megmondta Isten, hogy utódai idegen földön hazátlanul bolyonganak majd, szolgaságba vetik, és 400 esztendeig sanyargatják őket. Isten Ábrahámnak tett ígéretei a távoli jövőre vonatkoztak, és magukban foglalták az utódai számára addig várható nehéz körülményekről szóló jóslatokat is. Isten előre megmondta, hogy Ábrahám utódai nem csupán idegenek lesznek egy számukra idegen földön, hanem ott 400 évig rabszolgaságban és elnyomás alatt fognak élni. Csak ezek után a nehézségekkel teli évszázadok után kapják meg az ígért örökségüket Izrael földjén.
ahogy a zsoltáros kijelenti Istennek, ezer év a te szemedben, mint a letűnt tegnapi nap. Isten üdvözítő terve és hosszú időtartamok alatt bontakozik ki. A hetedik vers így hangzik: a nép fölött azonban, amelynek rabszolgái lesznek, ítéletet tartok, mondta az Úr. Ők meg kivonulnak, és ezen a helyen nekem fognak szolgálni. Isten továbbá megígérte, hogy ítéletet hoz arra a nemzetre, amely rabszolgává tette őket, Egyiptomra, és utána az izraeliták kijönnek, és ezen a helyen imádni fognak engem. Ez a mondat egyesíti Isten Ábrahámnak tett ígéretét a Mózesnek később tett ígéretével, ahol ez a hely már a Sínai hegyet jelenti. De István és hallgatói számára ez a hely kifejezetten a jeruzsálemi templomra is utalhatott. Lukács evangéliuma hangsúlyozza, hogy Jézusban, még több évszázaddal később Isten beteljesítette azt az ígéretét, hogy Ábrahám leszármazottai szabadon, az elnyomóktól való félelem nélkül imádják majd őt. Az elnyomók, akikkel Jézus és követői egyaránt szembesültek, nem csupán emberi üldözők, hanem szellemi ellenségek is, a sátán és az ő csatlósai. A szerző azzal érvel, hogy a Lukács evangéliumában és az apostolok cselekedeteiben Jézus és követői által elért szabadulás rabságból elsősorban egy eszkatológiai és kozmikus győzelem a sátán és rabsága fölött. Tehát míg Mózes konkrétan egy fizikai rabszolgaságból vezette ki a zsidó népet, a Jézus által hozott szabadulás lelki rabságból való szabadulás. Így Jézus evangéliumi szolgálatának, valamint tanítványai, apostolok cselekedeteiben megjelenő szolgálatának nagy része abból áll, hogy sok embert megszabadítanak a démoni elnyomás szorításából. Pál később kijelenti, hogy azért küldték őt a pogányokhoz, hogy azok elforduljanak a sátán hatalmától Istenhez. A nyolcadik verset olvasom, aztán adta neki a körülmetélés szövetségét. Így született neki Izsák, és a nyolcadik nap körül is metélte. Ugyanígy Izsák is Jákobot, Jákob meg a 12 pátriárkát. Isten megerősítette ígéreteit azzal, hogy Ábrahámnak megadta a körülmetélés szövetségét, vagyis azt a szövetséget, amelynek látható jeleként az izraelita férfiak körülmetélése szolgált. Isten ígéretei akkor kezdtek beteljesülni, amikor Ábrahám és Sára gyermektelensége és előre haladott kora ellenére Ábrahám Izsák apja lett. A szövetséghez hűen Ábrahám a 8. napon körülmetélte őt. Utódai is megtartották ezt a szövetséget, Izsák ugyanezt tette a fiával Jákobbal, Jákob pedig a 12 fiával, az ősatyákkal. És a 9. verstől a 12. olvasom tovább: a pátriárkák irigységből eladták Józsefet Egyiptomba, de az Isten vele volt. Minden viszontagságán átsegítette, sőt, kegyelté tette, és bölcsességgel tüntette ki Egyiptom királya a fáraó előtt, úgyhogy az megtette Egyiptom és egész háza kormányzójává. Akkor éhínség és nagy nyomor támadt egész Egyiptomban meg Kánoánban, úgyhogy atyáink sem találtak élelmet. Amikor Jákob meghallotta, hogy Egyiptomban van gabona, akkor elküldte először atyáinkat. István, Isten üdvözítő cselekedeteiről szóló áttekintésének egyik különösen jelentős fejezete József története, akit féltékeny testvérei, a többi ősatyák eladtak rabszolgának Egyiptomba. József története rávilágít arra, hogy Isten hogyan használta fel a testvérei által Józsefnek okozott gonoszságot arra, hogy éhínségből megmentse éppen azokat a testvéreket. Ez egyértelműen előrevetíti Krisztus szenvedését, amelyben Isten a Jézusnak okozott sokkal nagyobb gonoszságot használta fel arra, hogy sokkal nagyobb üdvösséget hozzon épp azoknak az embereknek, akik megölték őt. Bár József súlyosan szenvedett testvérei keze által, Isten felhasználta bűnüket arra, hogy olyan helyzetbe hozza őt, ahonnan másokat, sőt testvéreit és azok családjait is megmenthette. József szorult helyzetében Isten vele volt, és megmentette őt minden szenvedésétől. Azzal, hogy kegyelmet és bölcsességet adott neki a fáraó előtt, Isten elérte, hogy József legyen Egyiptom és a fáraó egész háztartásának vezetője. Ő lett a kormányzó, vagyis a miniszterelnök, aki felelős volt az élelmiszeradagok elosztásáért egész Egyiptomot és Kánoán sújtó éhínség idején. Amikor a zsidók ősei nem találtak élelmet, és az éhezés fenyegette őket, Jákob fiait Egyiptomba küldte gabonát vásárolni.
Ezen az első látogatáson a testvérek nem ismerték fel Józsefet. István arra utal, hogy hasonló módon Jézus zsidó testvérei sem ismerték fel őt, mármint Jézust az első látogatáskor, amikor nyilvános szolgálata során találkoztak vele. Péter pünkösdi beszéde az apostolok cselekedetei második fejezetében azt mesélte el, hogy Isten hogyan győzte le Jézus meggyilkolását a József történethez hasonló cselekménymenettel. Bár Jézust saját népe adta át a rómaiaknak, hogy keresztre feszítsék, Isten megmentette őt a halálból, nem úgy, hogy megkímélte a haláltól, hanem úgy, hogy feltámasztotta őt a halálból. Isten feltámasztotta Jézust, hogy elküldhesse tanítványait megmenteni éppen azt a népet, akik átadták őt a rómaiaknak, valamint az egész emberiséget megmentette az ő szenvedése, halála és feltámadása által. Tehát József egyértelműen Jézus előképe ebben a történetben. Itt István ige hirdetéséről beszélünk. Tovább folytatom a következő néhány verssel. Második útjuk alkalmával József fölfedte testvérei előtt kilétét, és így a fáraó előtt is kitudódott József származása. József aztán odavitette atyát, Jákobot és egész rokonságát, összesen 75 szemét. Jákob így Egyiptomba költözött, ott is halt meg, és atyáink szintén. Szikembe szállították, és abban a sírban temették el őket, amelyet Ábrahám ezüstpénzen vett meg a szikemi Hámor fiaitól. A második alkalom József testvéreinek második egyiptomi útjára utal, amelynek célja élelmiszerellátmány beszerzése volt. Ezúttal József felfedte kilétét testvérei előtt, és József családja is ismerté vált a fáraó előtt. István ismét nyomokat ad hallgatóinak a jelen idő értelmezéséhez. A hallgatóknak lehetőségük nyílik egy második találkozásra Jézussal, amely az ő jelenlétén keresztül valósul meg a Szentlélek által a tanítványokban, miközben azok az evangélium hirdetése révén ismertetik őt. Igen, itt egy kis zárójel, Jézus az új József. Bár József történetét az új szövetségben csak ritkán említik, József mégis az egyik legszembetűnőbb bibliai előképe Jézusnak. Jézushoz hasonlóan József is az apja által szeretett fiú volt, akit azonban testvérei, Izrael többi gyermeke irigyeltek. Előre megjósolta jövőbeli dicsőségét, apja elküldte, és addig kereste testvéreit, míg meg nem találta őket. Jézus ellen összeesküvést szőttek, közeli ismerősei elárulták, levetkőztették, megalázták, és ezüstpénzért eladták. 30 éves volt, amikor megkezdte életművét. Szolgává lett, kísértésnek volt kivéve, de nem vétkezett. Hamisan vádolták, megmondta előre a jövőt, titkokat fedett fel. Magas rangra emelték, megbocsátott testvéreinek, kenyeret adott az éhező világnak, és mindenki megváltójává lett. József elküldött apjáért, Jákobért, hogy az egész családját, a 75 embert hozza magával Egyiptomba. Teremtés könyve, és a kivonulás könyve Héber szövege csak 70 embert említ, de a görög fordítás 75-öt jelöl meg, talán azért, mert beleszámítja József Egyiptomban született unokáit és dédunokáit is. Miután letelepedtek ott, Jákob meghalt, és visszavitték Szikembe, az Ábrahám által megvásárolt sírba. Egy kis összefoglalás magunk számára. Az évszázadok során Ábrahámot Isten gondviselésébe és vezetésébe vetett hit erőteljes példaképeként tartották számon. Ábrahám lenyűgöző válasza Isten kihívást jelentő hívására az oka annak, hogy mind a zsidók, mind a keresztények körében a hit példaképévé vált. Isten nem csak azt kérte Ábrahámtól, hogy hajlandó legyen elhagyni hazáját és rokonait, hanem azt is, hogy ismeretlen cél felé induljon el, bízva abban, hogy az út során Isten útmutatást ad majd neki az országba, amelyet majd megmutatok neked. A keresztény lelkiségben Ábrahám elhívása a Teremtés könyve 12. fejezetében így az Isten elhívásának való alávetettség alapvető modelljévé, példájává vált, amelyben bizalommal válaszolunk arra, hogy a Szentlélek végigvezet minket azon az úton, amelynek végén egy olyan jövő vár ránk, amelyet csak Isten ismer. Például a mennyasszony és a vőlegény esküjükben megfogadják, hogy hűségesek lesznek egymáshoz jóban, rosszban, gazdagságban, szegénységben, betegségben
és egészségben, míg a halál el nem választ minket. Ábrahámhoz hasonlóan a keresztény házastársak nem csak egymásra, hanem annak az Istennek a gondviselésére is rábízzák magukat, aki őket egy ismeretlen földre és közös jövőbe vezeti. Lám, sokféle tanulságot le lehet vonni István beszédéből, de azt hiszem mára elég lesz, innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szilágyi Erzsébet vagyok, az életre növelő műsorvezetője, állandó beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára. Két héttel ezelőtt az önismeretről, önbizalomról, önbecsülésről beszéltünk, amely téma úgy jártuk körbe, hogy hogyan lehet ezt életkori sajátosságnak megfelelően visszatükrözni tulajdonképpen a felnövekvő generációnak. Mit tehetünk egy-egy életkorban, mi az, amit nem tehetünk meg, és mi az, ami alapvetően tükörből épül fel, tehát papolhatunk és beszélhetünk nagyon sok mindenről, ha nem tapasztalja meg és hitelesen nem közvetítjük feléje ezt a kérdéskört, akkor egészen bizonyos, hogy nem fog célhoz érni, és felnő úgy, hogy a legfontosabb hiányzik a talpa alól, hogy ismeri saját magát, hogy van önbecsülése, hogy ki tud állni, hogy meg tudja védeni magát, és nagyon-nagyon sok minden társul még hozzá. Nem beszéltünk a múltkor arról, hogy ez egy genetikus kérdés-e. Kérdezem most.
1: Igen, éppen ez benne a talán jó is, hogy nem. Tehát egyértelműen nem a genetika dönt, sok mindenre természetesen vannak hajlamaink, és ezt érezhetjük is, hogy van, akinek ez vagy az könnyebben megy, akár ezen a területen is, de messze menőkig bizonyított ma már az, hogy nem ettől függ. Tehát az, hogy megállapítottuk a múltkor is, ez a, talán az egyik legnagyobb iránytű ennek az egész önbecsülésnek a kinevelődésében, hogy tükörből épül, tehát tanuljuk. A másik szemében, akinek én láthatom magam, ahogy megmutatja ezt a környezetem, a számomra fontos felnőttek, azok, akik szeretnek, elfogadnak, de közben korlátaimat is azért visszatükrözik, de mindig, hogy a léted értékes. Ez annyira nem genetikai tulajdonság, hogy egy nagyon érdekes esetet említ az egyik amerikai génkutató, idegkutató James Fallon, aki kifejezetten genetikai nyomokat keresett ebben a tekintetben is, és másban is, tehát hogy például öröklődnek-e destruktív hajlamok, tehát destruktív tulajdonság, tehát egy terrorista az akkor rányomja a bélegét, jön így lesz, agresszív lesz a gyereke, stb. És idegrendszeri nyomokat kerestek. És ez úgy még egyéb agyi betegségek, problémáknak ugyanígy, hogy ez genetikus-e. És ez úgy zajlik, hogy agymetszeteket készítenek, és persze ezek kódolva vannak, és megfigyelik azt, hogy például van-e olyan visszatérő mintázat, ami agresszív viselkedésre hajlamosít. És azt mondja, egyik reggel megyek be az irodába, vagy hát ebbe a laboratóriumba, és ott ugye a falon ott vannak egymás mellett ezek az agymetszetek, és ott kiszúrok egyet, hogy na, ez biztos, hát ha ez nem sorozatgyilkos, akkor senki. Mert ennek mindene valóban olyan, mint egy sorozatgyilkos. Én na, leveszem, feltöröm a kódot, szóval rám vigyorog a valóság, a saját agyam. A saját agyam. A saját agyamat nézem, és azt mondja, hihetetlenül elgondolkoztató volt számomra, hogy itt vagyok, elismert tudósként, kiegyensúlyozott családi életet élek egy sorozatgyilkos agyával. Tehát akkor ez mi? És azt mondja, hogy valóban azóta nagyon-nagyon megfordult a nézete, mert nagyon sok minden genetikai meghatározottságnak gondolt az előtt. És azt mondja, megfordultam. Az igaz, és azt visszatudtam pörgetni is, hogy például nagyon tudtam akarni mindig is. Tehát kisgyerekkorom óta rendkívül erős akarattal bírtam, de azt mondja, a szüleim és a környezetem tulajdonképpen ezt a nagy akaratot egy nagyon jó csatornába terelték be. Így is fejezi be a riportot, vagy az interjút, hogy szerettek, és ez megvédett. Tehát, hogy felhasználták, tehát volt ott valóban, tehát genetikában van nyilvánvaló hajlamosság, de egyáltalán nem dönti el, tehát vannak alvógének, ugye ezt így tudjuk, és ugye nagyon nagyfokú a génplaszticitás. Nagyon különös az például, ahogy nyilatkozik Benedek Tibor, ugye a vízilabdázó bajnok, hogy azt mondja, hogy sosem volt különösen jó labdaérzékem, sosem fociztam, kosaraztam jól, nem dobtam különösen nagyot a labdával, ma már ennél is kisebbeket dobok. Nem vagyok kifejezetten erős, sem okos, nem úszom túlságosan jól, mondja ő, és a vízfekvésem teljesen átlagos. Gyerekkoromban 11-szer szúrták fel a fülemet, ugyanannyiszor tiltott el az orvos az úszodától. Magasságomat nézve ma már kicsinek számítok a csapattársak közt, súlyra viszont 15 éve elértem a 100 kilót. Szépen beszélni se tudtam, középiskolai eredményeim nem voltak jók, sose gondoltam, hogy mondataim hatással vannak másokra. A katonaságtól gerincsérv miatt felmentést kaptam, azóta már porckoronos vagy, stb. 16 éve csuklószorítóval tudok csak játszani, nem tudok a kézfejemre támaszkodni. Először 2005-ben voltak szív problémáik, stb. Ha mégis legvégül össze kellene foglalnom a sikereim, akkor hát talán csak annyit mondhatnék, és ő is ezt mondja, elég jól tudtam akarni. De látszik az, hogy tulajdonképpen nem azon múlik, hogy minden adottságom megvan-e, hanem nyilvánvaló, és ezt érdemes is lenne az ilyen embereknél megnézni, és mindenhol meg is lehet látni, hogy volt mögötte olyan ember, aki azt tükrözte, hogy képes vagy rá. Hogy gyere, próbáljuk meg, képes vagy rá. Nézzük meg, lehet tévedni, lehet újból kezdeni, lehet valami, és lehet, hogy ráharap egy valamire, és akkor akár az egyébként nem annyira szerencsés adottságokat is felülmúlja egy valami. Tehát ilyet nagyon sokat látunk, hogy nem a legtehetségesebbnek tartott tanítványok, vagy gyerekünk, vagy munkatársunk egyszerűen fölülemelkedik, és olyanokat is felülmúl, akiknek ugyanazon a területen sokkal nagyobb adottságai lehettek volna. És itt érdemes áttérnünk arra, hogy melyek azok a kicsik, mert ezek nagyon apró, nagyon hétköznapi eszközök, mert ugye azt mondtuk, hogy tükörből épül. Tehát milyen tükörre van szüksége egy egészséges személyiségnek ahhoz, hogy ez ilyen apránként szépen magáról kialakíthatja azt a képet, hogy igen, nem vagyok tökéletes, nyilván Benedek Tibor is rájött, hogy nem vagyok az, aminek lehet, hogy álmodtam magam, de lehet, hogy sok mindenben nagyon jó tudok lenni. Értékes vagyok. És ezeket az apró eszközöket érdemes azért sokszor felidéznünk magunkban, mert közösségben élünk, hál' Istennek, családban élünk, hál' Istennek, vagy például akár osztályban, vagy hát egy baráti körben, vagy ilyen jellegű közösségekben is, hogy sokan sok kis tükröt tudunk tartani. Tehát lehet, hogy egyikünk erről az oldalról, a másikunk arról az oldalról tükröz, és ez lassan összeáll az emberbe, ilyen mozaikszerűen, egy ilyen kaleidoszkópszerűen szépen összeáll, hogy ki vagyok én. És ez pontosan, és ez is a felemelő is, meg a döbbenetes is benne, hogy az fog összeállni, aminek tükröznek engem. És nem az, hogy mi van bennem, és ez nagy felelősség is.
0: Óriási felelősség. Óriási. Szülőnek, pedagógusnak, mindenkinek, igen, aki a gyerek közelében
1: tehát
0: van.
1: Tehát ugye szép az, ahogy Pilinszky is mondja, ugye jónak láttál, és jó lettem. Tehát nem azért szeretlek, mert már jó vagy, hanem hogy jó legyél. Nem azért, mert már hibátlan vagy, hanem hogy fejlődjél. Tehát és ez, de ez visszafelé is működik. Tehát, hogyha valakit semminek néznek, az semmivé válik. Tehát ez és ezért szoktuk mondani, hogy azt öntözd, amit növelni szeretnél. Tehát, hogy mindenkiben megvannak ezek a csírák, amelyek fel tudnak növekedni, de csak akkor, hogyha találunk olyan embert, embereket folyamatosan, tehát nem elég egyszer, amelyik valósan ezeket a csírákat tudják öntözni. Például ugye itt van ez a közös beszélgetés, a közös megoldás keresés, tehát egyáltalán a beszélgetés. Ha valakivel beszélgetnek, annyira felemelő, mert azt érezheti át, hogy nekem is van értelmes mondani valóm, és ezt érdemes meghallgatni. És ez kisgyerekeknek is már fontos, annyira szeretnek a kisgyerekek beszélni.
0: Nagyon. Hadd mondjam el.
1: És akkor abból tulajdonképpen azt szívja be, és azt issza, hogy nem csak, hogy most éppen, hogy pont elmondta, hanem, hogy téged ez érdekelt. És hogy én tudtam olyat mondani, aminek te örülsz, vagy amire te válaszolsz, vagy amit te is fontosnak tartasz, vagy jónak, vagy akár viccesnek, vagy bármilyennek. És ugyanígy megy tovább, és a serdülő gyerekek is mennyire szeretnek beszélgetni. Jó, nem mindig a szüleikkel, de úgy is, hogyha nem arról van szó, hogy látod, fiam, ezt így kellett volna, hanem egyszerűen az élet dolgairól nagyon szeretnek beszélgetni, és nem csak azért, hogy tudjanak, vagy megtudjanak valamit, hanem azért, hogy magukról megtudjanak valamit. Tehát, hogy ezt a tükröt így fürkészik, hogy te milyennek látsz, hogy te mire bólogatsz, hogy te mire nem bólogatsz, és mire, na most ez a közös megoldás keresés nagyon felemelő. Tehát ezt például, és ezt akármikor csinálhatjuk.
0: Hát a kamasz gyerek az nem akkor fog beszélgetni, amikor én akarom, hanem amikor ő. És hogy erre nagyon oda kell figyelni, hogy amikor megnyílik legyen, akkor eldobni mindent, és odafigyelni rá.
1: Igen, és ez mennyi oldalról segítheti őt, tehát akkor meghallja, akkor tényleg, de főleg, hogy magáról megtud egy valamit, és ezt szépen lassan beépítgeti. Még egy nagyon fontos, hogy a kicsi gyereknek sok utasítás kell, sok tanács, sok szabály. Ugye ebbe elkezdünk működni, ne nyúj oda, ne menj oda, ezt csináld, azt csináld, jó, jó, jó. De beleragadunk ebbe, és ez például nagyon nagy veszély éppen az önbecsülésre, hogy ahogy növekszik, ahogy egy kicsit már önállóbb is lehetne, ahogy egy kicsit már ügyesebb is lehetne, még mindig bennem, majd én megcsinálom. Vagy megmondom, hogy ezt így. Jobbról, balra, balról, jobbra, igen, ezt odahúz, ezt amoda, jaj, ezt nem így, ezt. És ez mindig azt sugallja, hogy te ezt úgyse tudod. Most ez teljesen igaz, hogy lehet, hogy én ezt jobban megcsinálnám, vagy akár gyorsabban is, akár ügyesebben is. Lehet, hogy előre látom, hogy jaj, le fogja sodorni, jaj, nem lesz kész, jaj, elúszik vele, és ez persze lehet, hogy mind igaz. De jobb lenne, ha mégiscsak kapna erre lehetőséget, hogy ő ezt kipróbálhassa maga, rájöhessen, és ne kapja meg a végén azt, hogy ugye megmondtam. Mert akkor megint visszavesszük a felelősséget. Tehát azt mondjuk, hogy egyre kevesebb utasítás, egyre kevesebb tanács, és hogyha felnőttel, például felnőtt munkatársakkal, vagy házastársunkkal, vagy például akár egy kicsit már felnőttebb gyerekünkkel szembe kerülünk, akkor biztos, hogy nagyon kell vigyázni arra, hogy inkább csak ha kéri, mert az, hogyha utasítunk, előírunk, beszabályozunk nagyon erősen, az például ebbe az önbecslésébe is nagyon visszavetheti.
0: Nagyon-nagyon szűk a mesdjéje annak, eltaláljuk azt, hogy ne dicsérjük túl,
1: igen,
0: mert ez is most napjainknak egy jelensége, igen, hogy agyon dicsérjük azt is, ami nem.
1: Igen.
0: Másik szélsőség, hogy sose dicsérjük meg, igen, soha nem kap a gyerek visszajelzést. Tehát hol van ennek az a szűk mesdjéje?
1: Nekem legalábbis nagyon sokat segített az, hogy ha valaki valamiért erőfeszítést tett, azt vegyük észre. Tehát nem azt mondom, hogy rögtön dicsérjük fel az égig. Lehet, hogy ez nem volt nagyon nagy erőfeszítés, de mondjuk azért erőfeszítés volt. Tehát, hogy az az észrevétel, hogy aha, jó van, na, ez sikerült. Mert ezt meg lehet ismételni, az erőfeszítést. De mondjuk az eredménnyel már óvatosan bánnék, lehet, hogy nem tett érte erőfeszítést, lehet, hogy véletlenül úgy jött ki. Lehet, hogy nem, szóval mindegy, és azt nem lehet megismételni, az eredményt. Nem biztos, hogy visszajön. Tehát azzal óvatosan bánni. És nagyon óvatosan bánni azokkal a frázisokkal, éppen amit mondasz, amit úgy megszok, jaj, nagyon ügyes vagy, jaj, csodálatos vagy, jaj, a legjobb, jaj, fantasztikus, jaj, nem is gondol. Szóval rászokunk erre is, mint ahogy arra is rá lehet szokni, hogy nem mondjuk ki. Tehát az is egy szokásnak a vége, hallottam ilyen tanárról is, hogy hát nem, hogy is van, hogy azt mondta, hogy nem szidom, és ez legyen neki elég, tehát ez elég dicséret neki.
0: Ez nem az,
1: mert hiába tesz egy erőfeszítést, arra nem kap egy megerősítést. Tehát az, hogy ha valamiért egy erőfeszítést tett, még akkor is, hogyha ez egy viszonylag elvárható dolog volt, és tényleg nem ez a fölmagasztalás, nem ez az állandóan tényleg
0: borzasztó, és nagyon káros.
1: Erre nagyon rátesz például tényleg valóban a közösségi média, mert tulajdonképpen majdnem ilyen kötelességszerűen, hogyha megjelenik ott egy hír, akkor, hogyha egy ismerőse van valakinek, akkor azonnal lájkolni kell. Most a lájkolás az a tetszésemet fejezi ki. Hát most az, hogy feltette, hogy kiskutyámnak ebédet adtam, hát ez nem érdemli meg. De hogyha nem teszi meg, ezt látjuk ugye a gyerekeken is már, jaj, hát nem is lájkolta. De szóval ebből is szokást csináltunk, hogy ha kell, ha nem, de ezt ugye a valóságban is megtesszük, hogy már is, már fiatal anyáknál látom ezt. Nagyon egyrészt nekem legalábbis nagyon visszatetsző is, de nagyon ártalmas is, mert az a gyerek, az folyamatosan azt hiszi, hogy csodálatos, remek, fölülmúlhatatlan, zseniális, nem tudom micsoda. Szóval ez biztos, hogy nem tesz jót, mert ha egyszer majd azt szeretné, hogy meg akarok erősíteni egy jó kis erőfeszítést, már nem tudod fokozni. Tehát erre a gyerekek is rájönnek, hogy ez egy ja persze, mert csak mondod. Tehát itt azt gondolom, hogy itt a mesdje.
0: Kinek van nagyobb szerepe ebbe a tükörbe? A szülőnek, pedagógusnak, hittanárnak, nagyszülőnek, hogy áll ez össze, ez a kaleidoszkóp, amiről beszéltél, hogy a sok-sok visszajelzés, igen. És a kinek milyen a fajsúly ebben?
1: A feltétel nélkül szerető felnőtt, talán így irányba ez jó, kisgyerekeknél mindenek előtt ott a szülő. Mindenek előtt, tehát akármilyen, sajnos, vagy hál' Istennek,
0: igen.
1: Tehát akármilyen tehát azt is mindenképpen azt figyelő, hogy na és anya, mit szól hozzá? Na és apa, hogy nézett? És ez még a kisiskolás korban is nagyon jelentős. Ott belépnek a tanítók, ott is, ha a feltétel nélkül szerető felnőtt helyzetébe be tud állni.

0: Lája, bár fáj neki a kortárs visszajelzés, mert ugye ott hamar kicsúszik, szóval a gyerekek azért durvák is tudnak lenni.
1: Nagyon.
0: És ez nagyon fáj, és ez nagyon romboló is, és akkor rendkívül fontos, hogy van-e olyan kötődésed, de érzelemmel is, és sok tapasztalattal, és sok együttléttel van megpecsételt kötődése egy-egy felnőttel, aki ezt kiegyensúlyozza, vagy akinek elismeri mondani ezeket a fájdalmait, mert ott még egyszer belenéz egy másik tükörbe, és ott elhiszi azt, hogy nem vagyok ilyen ócska, nem vagyok hülye, nem vagyok ilyen elfogadhatatlanul, nem tudom, bármilyen, aminen a kortárs esetleg megpecsíteni. Szóval itt a kisiskolás korban, jó is, hogy feltetted ezt a kérdést, itt nagyon ügyelnünk kell, mert a gyerekek érzéketlenek erre, és hihetetlenül erősen bele tudnak menni
1: egymásba.
0: És sajnos ilyen a közeg, hogy sokat tanulnak, hát a felnőtteiktől sajnálom, de így ki kell mondani, hogy egyszerűen megengednek maguknak sokkal több durvaságot, sokkal több tiszteletlenséget, sokkal több bántást. Régen is ilyenek voltak azért a gyerekek, tehát ezt lehet mondani, de legalább a környezet ezt nem támogatta. Most, hogyha belenézünk akár a politikusi világba, már pedig hallanak híreket, hallanak ezt, azt látnak, nem tudom, meg a felnőttek világában, és olyan könnyen kicsúszik legelítélőbb, a leglekezelőbb bántás, hogy gyakorlatilag ilyen a környezet, ezt lehet. Tehát ezt a felnőttjeik is megengedhetik maguknak, és ők is megengedik maguknak. Tehát azért mondom, hogy korábban, régebben, egy régebbi kultúrában is a gyerekek veszélyesek voltak ilyen értelemben egymásra, de legalább érezhették azt, hogy ez elítélendő. Tehát azért ez nem olyan hétköznapi dolog, hogy hát mindenki megengedheti magának. Ma nem. Tehát ma ez belefér, és hogyha ott a felnőtt közeg nincs jó kapcsolatban velük, vagy nem védi meg őket ilyen értelemben, akár az ő tükrével is, vagy a beszélgetéssel, vagy az ellensúlyozásával is, hogy vagy éppen azzal, mert ugye sokszor külsődleges dolog, hogy milyen ronda vörös haja van. És hogyha neki van egy olyan felnőttje, azt mondja, hogy aki
1: ez olyan egyedi, annyira
0: szép, és én mindig szerettem a vörös hajukat, és én sajnáltam is, hogy nekem nincs vörös haj. És ez fontos, ez nagyon nagy súllyal bír. És akkor megyünk ugye az életkorban fölfelé, természetesen ugye a serdülőkorban nagyon erősen belép a kortárs csoport, de még mindig fontosak a tekintélyen rendelkező felnőttek. Itt most a bábák, a külsők, tehát itt a tanárok, a nevelők, egy ilyen előjáró, egy olyan, akire felnéz, akit egy lelkész, egy valaki, egy edző is akár lehet. Tehát azok a felnőttek, de nagyon erősen figyeli a kortárs csoportnak a tükrét. Ezért tényleg nagyon nem mindegy, hogy milyen közösségbe tartoznak. Mert ott is a kortárs csoportban tehát jól le tudja már magát mérni, ez most nem a kis serdülő, hanem már mondjuk a 16-17 éves, jól le tudja magát mérni, hogy aha, ebben jó vagyok, ebben nem annyira, ebben jobb a Juli, de onnan azért ellesek egy-két fogást, vagy valamit. Vagy hogyha megjegyzést tesznek, kicsit ki tud állni már magáért, kicsit meg tudják beszélni, kicsit oda tud fordulni, tehát azért itt már egy jobban kézbe tudja magát venni, vagy tud tanácsot kérni a számára fontos felnőttől. És hát a felnőtteknél pedig a fontos kapcsolataim tükre azok, amik fontosak. Szintén megint nem mindegy, hogy van-e közösségem, akik befogadnak, elfogadnak, és akiknél számíthatok azért tükörre is a korlátaimmal kapcsolatban, de így is elfogadóan tükröznek. És hát a legszorosabb kapcsolataim, tehát itt most nagyon érdekes, hogy az Isten kapcsolatom hogy alakult ki. Hogy milyennek látom magam az Isten szemével, tehát hogy el tudom-e azt fogadni, hogy Isten jónak lát, és kedvesnek lát, vagy, de mégis igényesen szeret. És ugye házastárs, anyós, após, tehát ezek a legközelebbi kapcsolatok, sajnos ebben nagyon aktívan, vagy nagyon erősen belelépnek a munkahelyi kapcsolatok, már mint a főnök a munkahelyen. Szóval miután olyan nagyon nagy súlya van a munkahelyi életnek.
1: Hát annyi időt töltünk ott.
0: Hogy ez is nagyon komoly, vagy hogyha a közeli munkatársainkkal nincs jó kapcsolatunk, az nagyon meg tudja mérgezni, illetve nagyon fel tud emelni. Hogyha van?
1: mikorra alakult

0: ki. Például egy hívő családba felnövő gyerekbe, hogy nem is a szülő, nem is a, hogy van egy krisztusi értékrend. Most volt a múlt héten a 8 boldogság.
1: Hát igen.
0: Fölnövekedünk a 8 boldogság, és azt tükröződik-e vissza, amikor magamat elhelyezem valahol, ebbe a koordináta rendszerbe. Hogy nagyon fontos a kortárs csoport, a szülő, a tekintély, a testvér, a tanár, a minden fontos visszajelzés. Mikorra érik meg az emberbe, mert azért mondjuk ki, hogy ez egy élethosszig tartó folyamat, tehát ez nem olyan, hogy na, meg tudjuk határozni, mikortól van már önbecsülésünk, de mikor mondhatjuk azt, hogy valakinek az értékrendje, mondjuk, és önmagát a Krisztushoz kezdi mérni, mint abszolútum, és mint olyan érték, amit hát szeretnek ma nagyon gyakran ugye devalválni, és szeretnek mindent relativizálni.
1: Igen. Hát azért ez egy nagyon hosszú érési folyamat is, meg tanulási folyamat is. Ha megvoltak ezek a tükrök, és azért itt ez egy kiszolgáltatottság is, akkor juthatunk el oda, ugye talán emlegettük már a múltkori alkalommal is, hogy az lenne a cél, hogy mások megítélésétől függetlenül el tudjam magam helyezni abban az értékvilágban, ami számomra érték, és ahhoz mérjem magam, és ehhez, ennek nekünk nagyon-nagyon nagy áldás az, hogy mi egy személlyel tudunk kapcsolódni a hitünkben, tehát, hogy azt mondjuk, hogy Jézussal kapcsolódva, vele kialakítva egy személyes kapcsolatot, az ő, tehát vagy Istennel is ugyanígy, tehát az ő szeme visszatükröződésében helyezem el magamat. Na most ehhez ugye először mindenképpen szükség van, tehát a természetesre épül a természet fölötti, tehát azért is mondtuk, hogyha ez megvolt, ez sokáig megvolt, ez sokáig sokoldalúan, sokféle kicsi eszközzel kaptam ilyen jellegű tükröket, amelyeket beépítettem magamba, és lassan már belülről irányít, és nem számít az, most így jó értelemben, nem számít, hogy mit mond az elöljárom, nem számít, hogy mit mond, vagy nem így számít, tudom, kinek hiszek, tehát gyakorlatilag tudom hova tenni ezeket az esetleg akár nem kellemes tükröket is, vagy torsz tükröket is akár, mert belül tiszta a tükröm. Na most, mert úgy, tehát Istennel szemben kialakul, vagy Istennel kapcsolatban kialakul egy intimitás, itt belelép egy ilyen új kapcsolódási rendszer. Tehát az az intimitás ugye az, hogy nagyon közel tudok kerülni, nagyon meg tudok nyílni, és nagyon kapcsolatban tudok maradni. Na most ez az intimitás is képesség, ez is nevelhető, meg hát nevelendő, és hogyha másokkal, tehát a természetes életemben nem alakult ki ez, hogy vannak intimitást hordozó, igénylő kapcsolódásaim, akkor nem alakul ki az Isten kapcsolattal, Istennel szemben sem. Ha viszont van itt mire támaszkodni, akkor azért az érett felnőtt korban megszületik ennek a magja, maradjunk el ennyiben, ennek a magja, amit azért mindig ápolni kell. Mint ahogy minden intim kapcsolatot is mindig ápolni kell. Tehát megszülethet ez, tényleg így mondjuk, hogy a felnőtté érett emberben, és hát hogyha ez valakinek 31 éves korára már kialakulóban van, akkor örülhet, ha később, akkor később, ha legkésőbb, akkor legkésőbb, tehát ez már ugye egyéni életutaktól függ, de ha ez kialakult, akkor számíthat arra, de ápolni kell. Tehát megint csak visszafordulhat, bedugulhat, leállhat, megkeseredhet, tehát, de ki is bontakozhat. Tehát, hogyha ezt ápoljuk, és megmarad az élő eleven Isten kapcsolatunk, akkor nap mint nap elé tudunk állni, és keresgélhetjük azt, hogy ki vagyok én a te szemedben.
0: Uram.
1: Igen. És akkor meg fog jelenni ennek a szépsége, hogy gyermekem vagy, meg fog jelenni annak, mint az énekek énekében, az a fajta, tényleg, ahogy mondja Bulád atya, hogy őrülten szeret Isten, tehát, vagy szerelmesen szeret Isten, tehát ennek a hőfoka is megjelenhet, és bizony megjelenhet az érzékeny lelkiismeret is, hogy hát persze így is szeretlek, hát ugye nem azért szeretlek, mert szent vagy, hanem hogy szent legyél. Tehát, és van ebbe egy ilyen kihívás is.
0: Hát igen, ahhoz, hogy önismeret legyen, oda kell figyelni a lelkiismeret hangjára. Egyre kevesebbet beszélünk sajnos a lelkiismeretről, pedig egy olyan biztos iránytű, vagy irányjelző, ami minden emberben megszólal. Hogy lehet ezt sem túl lihegve, mert van, akinek olyan bűntudata van folyamatosan, tehát hogy odafigyelni erre a finom belső hangra, mert azt azért el is lehet nyomni.
1: Abszolút. Meg el lehet ferdíteni, éppen például azokkal a dicséretekkel is, vagy éppen azzal, hogy soha nem dicsérünk, és elég legyen ez neki, mert akkor állandóan beköltözik, hogy még nem elég jó, még hát mit kell ahhoz csinálni, hogy legalább bólogassanak, tehát valami. Tehát mind a két véglettel torzítani lehet ezt a lelkiismeretet. A lelkiismeretnek a hát ugye nevelődése körülbelül a kisiskolás korban válik nagyon-nagyon aktuálissá. Előtte is persze természetesen csinálunk érte valamit, de ott inkább tényleg a minta és a környezet. De kisiskolás kortól az már egy aktív dolog, hogy úgy mérlegelek, hogy ez úgy összhangban van-e azzal az értékrenddel, és azzal az értékkel, vagy azzal a kialakulóban lévő, például Istenhez kapcsolódáson, mit szólna ehhez Jézus? Tehát ezt nyugodtan játszogathatják gyerekek, nem is olyan kicsi játék, ezt később is megtehetjük. Tehát, hogy ennek az elevenségét élezni, tehát a legkülönbözőbb élethelyzetekben újra és újra feltenni ezt a kérdést. Vagy akár például a hála. Nagyon sokat segít a hála. Mert abban a tekintetben észleljük magunkat, hogy miért vagyunk hálásak, hol kaptuk meg azt a pozitív tükröt, amiből merítünk arra, hogy na, ez a terület még nem annyira nagyon jó. Tehát azt hiszem, hogy akár segíthet a művészet, a beszélgetés, a baráti kapcsolatok, mert ott azért akár csak egy szemrándulásba észreveszünk, hogy tehát ez mi volt, na. És akkor az ember ezt el tudja fogadni, tehát olyan kapcsolatban tudja elfogadni, ahol a kapcsolat maga a pozitív tükörrel is rendelkezik. És akkor azért finomodik ez a dolog, és azt hiszem, hogy erre is az érvényes, hogy ha nem nézünk szembe minden nap, hát ugyanaz, mint a természetes emberi kapcsolataink, hogyha nem ápoljuk azt a barátságot, akkor az elanyhul, ha azt a szerelmet, az elanyhul. Tehát ugyanígy a lelkiismerettel való érintkezésnek a finomságát is, de nem csak hogy a mit nem tettem jól, hanem hogy mi volt jó, vagy mi volt megajándékozó, mi volt sokkal jobb, mint amire gondoltam, vagy amiért én tettem volna, és mégiscsak. Tehát egyszerűen azt az összekacsintást így a gondviselővel, hogy hát azért ezt köszi, szóval azért ez nagyon jól jött ez a segítség, és ezek fontosak, mert ebben átélhetjük azt, hogy szeret. Tehát szeret mindennel együtt, mindennek ellenére, és ezért én is szívesen teszek, hogy valahogy tényleg egyre jobban tudjunk kapcsolódni.
0: Hát legyen ez akkor a mai zárszó. Önök az Életre Növelő műsorát hallották. Dr. Pécsi Rita volt a beszélgető partnerem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen. Az Atya...

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén. A 71 éves Leó pápa köszöntése. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében. Leó pápa úrangyala imája és felhívása. A Szent Atya kirógráf rendelete a Vatikáni Apostoli Levéltár és Könyvtár új helyiségeiről. Leó pápa az Apostoli Levéltárban és Könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Isten áldja Szent Atyánkat, 14. Leó pápát. 71 éve, 1955. szeptember 14-én született Robert Francis Prevost Chicagóban, és immár közel másfél éve vezeti Péter utódaként Istennek rábízott nyáját. Szolgálatának egyik meghatározó vonása ágostorrendi szerzetesi mi voltához kötődik, hiszen magáénak vallja az alapító Szent Ágoston püspök fáradozását az egységért, amelyét az észak-afrikai főpásztor az 5. század elején oly sokat írt és buzgolkodott, hogy benne, az egyben, az atya egyetlenében mi keresztények egyek legyünk. Másik alapvonása a perui missziós tapasztalat, szolgáló papként és püspökként. Meglátta és hálásan felismerte az ottani lakók egyszerű és nagyon mély nyitott szívű emberségét. Ezekkel a karizmákkal akarja most Isten népe egységét és lelki gazdagságát szolgálni. Hálásan köszönjük a szolgálatát és kérjük, áld meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében, Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében 14. Leó pápa arra buzdított, hogy mindig bocsássunk meg, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést. A megbocsátás szabaddá teszi és előzi a legsűrűbb felhőket is, hiánya pedig konfliktusokat okoz, szétzúzza az emberi kapcsolatokat, tönkreteszi a családokat, háborúkat szít. A Szent Atya a Vatikáni Apostoli Palotában lévő dolgozó szobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Beszéde végén azért fohászkodott Máriához, hogy segítsen nekünk mindig megbocsátani, és kitartó bátorsággal terjesszük annak a szeretetnek a békés és gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet és lefegyverez minden haragot. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok, kezdte beszédét Leó pápa, majd kifejtette, hogy a vasárnapi evangéliumi szakasz a keresztény élet egyik alapvető értékéről, a megbocsátásról szól.
1: De un valore fondamentale della vita cristiana. Il perdono.
0: Jézus ezt a megbocsátást tanította és tanúskodott róla egészen a keresztig, ahol üldözőjéért az atyához imádkozott, a mindannyiunk által ismert szavakkal, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A mai szakaszban Péter éppen erről a témáról kérdi a mestert a következő szavakkal, Uram, ha a testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Szavai nagy lelkű szívről tanúskodnak, a 7 szám ugyanis a Bibliában a teljesség szimbóluma. A 7-szer megbocsátani azt jelenti, hogy rendkívül nagy lelkűen bocsátunk meg. Jézus válasza azonban ennél tovább megy. Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer, vagyis minden határon túl, mérték nélkül.
1: Oltre ogni limite, senza misura.
0: Magyarázta katekézisében Leó pápa. Majd arra mutatott rá, hogy az üdvözítő egy példabeszéddel teszi még jobban érthetővé tanítását. Egy szolgáról szól, aki olyan hatalmas adóssága tartozott urának, ami gyakorlatilag kifizethetetlen volt. Bár puszta könyörületből elengedték neki tartozását, ő azonban nem tanúsított ugyanolyan irgalmat egy társával szemben, ezért ura megromlásba részesítette és súlyosan megbüntette. Ezekkel a szavakkal Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy az ajándék és a megbocsátás képezik létezésünk alapját. Mindent Isten adott nekünk puszta szeretetből, és egyikünk sem mondhatja magáról, hogy tökéletesen viszonozza ezt a hatalmas jóságot. Éppen ezért az ingyenesség, amely magának az életünknek is a forrása, egyben az együttélés legjobb szabálya. Ezt nap mint nap megtapasztaljuk. A megbocsátás nélkülözhetetlen,
1: il perdono è indispensabile,
0: és ha hiányzik, nem élhetünk békében. Előbb-utóbb a szívekben és az emberek között konfliktusok, vádaskodások, harag és bosszú születnek, amelyek tönkreteszik a kapcsolatokat, szétszakítják a családokat, háborúkat robbantanak ki. Leó pápa hangsúlyozta, hogy csak a megbocsátás szabadít fel, és hozza vissza a világosságot még ott is, ahol az ember anyagi és erkölcsi szegénysége egy pillanatra elhomályosította a látóhatárt, és bizonytalanná tette az utat. A megbocsátás akárcsak a kedvező szél. Előzi még a legsűrűbb felhőket is, még nem újra meglátjuk a napot. A Szent Atya utalt Szent Péter példájára, hiszen ő maga is többször megtapasztalta ezt életében. Erre különösen akkor kerül sor, amikor, miután szenvedése idején megtagadta és elhagyta Jézust, a tópartján találkozott a feltámadottal, aki egyetlen kérdést intézett hozzá. Simon.
1: Mi ami?
0: Szeretsz engem? És amelyhez kapcsolódott egy felhívás. Kövess engem. Éppen úgy, mint kezdetben, első találkozásuk napján, mintha szinte semmi sem történt volna. És ez a felejtős, gyógyító szeretet pecsételi majd meg Péter, az apostolok közül az első számára az ő küldetését. Beszéde végén Leó pápa arra kérte Szűz Máriát, az irgalmasság anyját,
1: Madre di misericordia,
0: hogy segítsen nekünk megbocsátani mindig, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést, és segítsen, hogy bátran és állatatosan terjesszük annak a szeretetnek a békés gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet, és lefegyverez minden haragot.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa először angolul, majd olaszul emlékezett meg az Egyesült Államokban 25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadásokról.
1: The September 11th terrorist attack.
0: A pápa angol nyelven mondta el, hogy ezúttal is imádkozik mindazokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik továbbra is hordozzák a tragikus nap sebeit. Miközben napjainkban is sok testvérünket konfliktus és erőszak sújtja, arra hívok mindenkit. Imádkozzunk azért, hogy az Úr adja meg a világnak a béke ajándékát, hangzott a Szent Atya felhívása. Ezután a pápa olasz nyelven emlékeztette a New York-i világkereskedelmi központ ellen elkövetett merényletre. A 25 évvel ezelőtti tragikus esemény emléke arra indít bennünket, hogy megújítsuk a béke melletti elkötelezettségünket mindenek előtt az imádság révén, amelyet Szűz Mária közben járására bízunk.
1: Affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
0: Leó pápa kirográf rendelete a Vatikáni Apostoli Levéltár és Könyvtár új helységeiről. A Szent Atya 2026. szeptember 14-én kézzel aláírt úgynevezett kirográf rendeletét tette közé hétfőn délben a Szentszék sajtóirodája, amelyben 14. Leó pápa elrendeli, hogy a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár megnövekedett tárolási igényeinek megfelelően új tereket alakítsanak ki. Mint hogy a közelmúltban erre alkalmas lehetőséget találtak Vatikán városon belül, így nem szükséges az építkezést a korábbi szándék szerint a lateráni extraterritoriális területre átvinni. A pápa kirográf rendeletének szövege. A Szentszék bibliográfiai örökségének jelentős gyarapodása, valamint intézményei dokumentumának megjelenése miatt az elmúlt évtizedekben elégtelenné vált a Vatikáni Apostoli Levéltárban és a Vatikáni Apostoli Könyvtárban rendelkezésre álló terek száma. Az új tárolóhelyek iránti igény megfelelő kielégítésére elődöm Ferenc pápa a Laterán extraterritoriális területét jelölte meg alkalmas helyként. Az elmúlt hónapokban azonban eddig ismeretlen lehetőségek adottak új terek létrehozására a Vatikán város állam területén belül, amelyek kétségtelenül számosokból erőnyösebbek a már kijelölt megoldásnál. Ezért azzal a szándékkal, hogy tanúsítsam elődeim évszázados gondoskodását az apostoli szék adminisztratív és kulturális emlékezetét őrző és védő intézmények iránt, Miután megszereztem a megfelelő információkat és szakértői véleményeket, ezzel a kirográffal elrendelem, hogy az úgynevezett autóparkoló szökőkút területét és környező területeit a csatolt tervrajzban feltüntetett határok szerint a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár számára jelöljék ki. Elrendelem továbbá egy új épület építését a legmodernebb építészeti és technológiai elveknek megfelelően a hatályos jogszabályok betartásával, amely elsősorban a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár igényeinek kielégítését szolgálja. A tereket arányosan kell elosztani a két intézmény között, még egy másik részét a Vatikánvárosi Állam egyéb szolgáltatásai számára kell fenntartani. E munka elvégzéséhez a Vatikánváros Állam kormányzósága teljes egyetértésben jár el a Vatikáni Apostoli Levéltárral és a Vatikáni Apostoli Könyvtárral, fedezve az állami szolgáltatásokra kijelölt helyiségek költségeit, kivéve a parkoló és az új parkoló áthelyezését az Apostoli Levéltár és Könyvtár terhére. Továbbá a levéltár és könyvtár helyiségeinek építéséhez, valamint ezen erőforrások hatékony kezeléséhez szükséges pénzügyi források biztosítása érdekében meghatározom, hogy a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár, mint alapító és működtető szervezetek létrehozzanak egy vatikáni intézményi alapítványt. Ezt az alapítványt a 2022. december 5-én kiadott a Római Kúria intézményi jogi személyeiről szóló motu proprióban foglalt jogi és működési normák jegyében kell irányítani majd. Az új épület felépítéséig a Vatikáni Apostoli Könyvtár továbbra is a pápai római nagyszemináriumban jelenleg elfoglalt raktárhelyiségeket használja. Elrendelem, hogy ez a kirográf azonnali, teljes és állandó hatállyal bírjon, tekintet nélkül minden ellentétes rendelkezésre, még ha az külön említést is érdemel, és az Osservatore Romano folyóiratban jelenjen meg. Kelt a Vatikánban 2026. szeptember 14-én, pápaságon második évében, 14. Leó pápa. Leó pápa az apostoli levéltárban és könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Aqua. Katasztrófa és csoda címmel kiállítás nyílt szeptember 14-én az apostoli levéltár és az apostoli könyvtár területén, amelyet 14. Leó pápa hétfőn délelőtt meglátogatott és megnyitotta a kiállítást. Pápaként először látogatom meg az apostoli könyvtárat, elődeim nyomdokaiba lépve. Szeretném, ha ez a pápa közelségének a levéltár és könyvtár küldetése iránti elismerésnek a jele legyen, amelyek a kultúra fejlődését és terjesztését szolgálják az egyház és az egész emberiség javára. Kezdte a kiállítás megnyitó beszédét a Szent Atya. A Predicate Evangelium apostoli konstitúcióra hivatkozott, amely kimondja, hogy a két intézmény küldetése magában foglalja az egyetemes egyház kormányzásával kapcsolatos törvények és dokumentumok megőrzését, fenntartását és tanulmányozását, valamint a tudományos és művészeti örökség összegyűjtését és megőrzését, és annak elérhetővé tételét az igazságot kereső tudósok számára.
2: Kericserkono la verità.
0: Amikor mi egy könyvtárra gondolunk, azt egy csendes és békés helynek képzeljük el. Valóban a könyvek hallgatnak és csendet kérnek. Mégis, ha egy könyv egyfelől nyugalmat hoz, másfelől nyugtalanságot kelt, mert táplálja a vágyat és bátorságot ad a továbbkeresésre. Szent Ágoston a jelképe ennek a dinamikának, emelte ki nagy példaképét Leó pápa. Élettel eltelve és a benne működő hatalmas erőktől gyötörve, ő éveken át kétségbe esett kiáltásokat hallatott, ahogyan ő maga írja, míg meg nem hallotta egy gyermek hangját, amely ezt énekelte: vedd és olvasd, vedd és olvasd.
2: Prendi e leggi.
0: Azonnal elbetett könyvet egy barátja kezéből, Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, és olvasta. Akkor, mint egy a bizonyosság fénye áradt a szívembe, és a kétség minden sötétsége elillant. Vajja. A kétség eloszlott, de a vágy nem, amely még erősebbé vált, és arra késztette, hogy felfedezze a Szentírás tágosságát. Ő maga többször is beszél erről, amikor azt mondja, hogy gondosan tanulmányozta a bibliai könyvek különböző kéziratait, mint kérdőjel hajolt föléjük, hogy megtalálja a legjobb szöveget. A Szentírás, amely megérintette Ágostont, volt ugyanaz a könyv, amely megnyitotta a lelkét. Kedves barátaim, szólt a pápa a vatikáni könyvtárosokhoz és levéltárosokhoz. Ti Péter utódjának könyvei megőrzésével, tanulmányozásával és a tudósok számára való elérhetővé tételével segítitek az egyházat és az emberiséget, hogy elérjék a vágy mélységeit. Enélkül egyébként minden eltávolodik az élő Istentől, az igazság és a szeretet forrásától. A pápa könyvtárának a leírására egy metaforát használt. Az apostoli könyvtár olyan, mint egy szív.
2: La biblioteca apostolica è un cuore.
0: A dobogó szív pedig az élet szimbóluma. És két ellentétes mozgásból áll, egy összehúzódásból és egy elernyedésből, egy központ felé irányuló mozgásból és egy a periféria felé indulóból. Az apostoli könyvtár, mint egy szív, szintén életben marad, ha megőrzi ezt a kettős, szisztolés és diasztolés mozgást. A szisztolés mozgás kapcsán a pápa megjegyezte. Bárcsak az apostoli könyvtár továbbra is a diszkréció, a csend, a tisztelet és a gondoskodás helye maradna, és annak szinte szerzetesi légköre idézze a megváltó parancsát, ha valaki építeni vagy harcolni akar, előbb üljön le és tanuljon, vessen számot. Az apostoli könyvtár belső élete is attól az egyedülálló, felbecsülhetetlen értékű kincstől függ, amelyet őriz. Amíg egyrészt helyes megkönnyíteni a hozzáférést a kincsek tanulmányozásához, többek között digitalizálás és online hozzáférés révén, másrészt meg kell őrizni és ösztönözni kell azt az ősi szokást is, hogy személyesen is ellátogatunk a könyvtárba. Mert ez nem csupán egy könyvtár, hanem egy olyan légkör, amelyet a kapcsolatok, a csere és az eszmék megosztása teremt. Miként a szívnek, úgy a könyvtárnak is van diasztoli oldala, folytatta a pápa rámutatva, hogy most éppen a 13.

0: másokkal. Azelőtt történt, hogy ez a gyakorlat egyetemesen közös értékké vált volna. Ezzel a megközelítéssel az apostoli könyvtár az egyház ősi és mindig megújuló kulturális nyitottságáról tanúskodik. A ma megnyílt kiállítási ciklus is ezt erősíti meg. Ennek a kulturális nyitottságnak a jele az a tapintatos diplomácia is, amely nyitott utat talál a vatikáni levéltáris könyvtár dokumentumai és könyvei között, amely egyike a megbékélés nyitott útjainak, amelyről a Magnifica Humanitas Enciklika is beszél. Ezért a pápa arra kérte a vatikáni könyvtár és levéltár munkatársait, hogy műveljék továbbra is ezt a szellemet. Legyenek hűségesek a múlthoz és a jövőhöz, használjanak a munkájukhoz megfelelő nyelvezetet és eszközöket, és találjanak folyamatosan új utakat a megbékélés felé.
1: Trovate nuovi varchi di riconciliazione.
0: Zárta a kiállítás megnyitó beszédét 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, él egy órától pedig a nap katekézisének ismétlését hallhatják. Az útravalót követően éjjel 2 órától Barsi Balázs Ferences atya egy szép emlékedését sugározzuk, 2:30-kor pedig Boldizsár Ferenc atya Dicsérjétek az Urat című műsorra lesz hallható. Éjjel 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd György Alfréd atya Gyógyító jelenlét című műsorra következik. 4 órától egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk Önöket. 5:40-kor a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Csíksomlyói stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért, a Mária rá.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat, közösen imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, a békéért a Mária Rádió munkatársaival. Amikor ma az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, emlékezzünk meg a világ sokféle kihívásáról. Többek között a spanyolországi árvízről, amely nem csak a természeti katasztrófákra, hanem az elhatalmasodó félelemre és szenvedésre is rávilágít. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy a békére való nyitottság egyesítse a nemzeteket, és hozzon gyógyulást mindazok számára, akik háború és szenvedés közepette élnek. A titkok által merítsünk erőt a hitünkből, hogy képesek legyünk visszatérni a béke és a szeretet világába. Kezdjük el együtt ezt az imádságos utat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Első szent titok, akit te szent szűz a szent élektől fogantál. A fogantatás egy csodálatos pillanatot örökít meg, amelyben Isten szeretete és kegyelme megnyilvánul a világ számára. Ez a titok nem csupán a megtestesülés csodáját jelenti, hanem azt a mély üzenetet is, hogy az Isten által hozott élet mindig reményt hoz, még a legnehezebb időkben is. Most, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megváltoztatták, érezzük a természet hatalmát és az emberi élet törékenységét. Az áradó víz, amely elmosta az otthonokat, rávilágít arra, hogy milyen gyorsan elveszíthetjük mindazt, amit fontosnak tartunk. Az ilyen tragédiák közepette a világban keresett béke különösen értékes és sürgető feladattá válik. Az árvizek nem csupán természeti katasztrófák, hanem a közösségek összetartásának próbái is, ahol emberek összefognak, hogy támogassák egymást a szenvedés idején. Álljunk meg egy pillanatra és kérjük Máriát, hogy segítsen a békére és a szeretetre törekednünk. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akik elvesztették otthonaikat, és akik a háború következtében kénytelenek elviselni a fájdalmat.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Második szentitok. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Ez a titok a szeretet, a támogatás és az összetartozás szép példája. Mária, aki Jézus életének hordozója, nem csak a saját örömére érkezik, hanem hogy megossza a csodát, amely benne fogant. Ez a találkozás a hit és a remény ünnepe, amelyben a két nő együtt örül a gyümölcsöző életnek, és kölcsönösen erősítik egymást. Ma, amikor az árvizek sokak életét tönkretették, a közösség összefogása és a másik iránti szeretet különösen fontos. Az áradások nyomán sok család veszítette el otthonát, és a szenvedés közepette a békére és támogatásra van szükség. Mária példáját követve, nekünk is feladatunk, hogy keressük a módját, miként segíthetünk másokon, és hogyan táplálhatjuk a reményt a szívükben. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Legyünk mi is a remény hírnökei, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a béke megteremtésére törekszenek. Mária látogatása Erzsébetnél emlékeztesse minket arra, hogy a közösség és a szeretet ereje képes áttörni a legnehezebb időkben is, és hogy együtt mindig erősebbek vagyunk.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Harmadik szentitok, akit te szent Szűz a világra szültél. Jézus születése a remény és az új élet csodáját hordozza magában. Abban a pillanatban, amikor Mária életet adott a világ megváltójának, a sötétségben világosság gyúlt. Ma, amikor a spanyolországi árvizek otthonokat mostak el, és sokan elvesztették mindazt, ami számukra fontos volt, különösen szükség van a békére és a reményre. A hirtelen jött áradások, amely felforgatták a családok és közösségek életét, a világunk törékenységére és kiszolgáltatottságára utalnak. A szenvedés közepette a közösség összefogása és a szeretet gyakorlása elengedhetetlen. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akiknek életét árvizek vagy háborúk keserítik meg. Kérjük Máriát, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel, szeretettel és együttérzéssel éljünk, és hogy a béke és a remény üzenetével járjuk a világot. Jézus születése az élet és a szeretet csodáját hozta el mindannyiunk számára.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Negyedik szent titok, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál. Ez a titok a hit, a tisztelet és a közösség szép példája. Ez a szent cselekedet nem csak Jézus megváltói küldetésének elismerése, hanem a hagyományok és a családi értékek fontosságát is hangsúlyozza. Mária és József tudták, hogy Jézus nem csupán az ő gyermekük, hanem az emberiség megváltója is. Ma, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megkeserítették, különösen fontos, hogy templomaink csendjében fohászkodjunk értük. Az áradások következtében sokan elvesztették otthonaikat és a jövőbe vetett hitüket. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükségünk. Ahogyan Mária és József a templomban bemutatták Jézust, úgy nekünk is feladatunk, hogy képviseljük a reményt és a békét a világban. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy felismerjük a szent pillanatokat életünkben, és hogy minden nap a béke és a szeretet hírnökei legyünk. Legyünk mi is azok, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a közösség érdekében együtt dolgoznak, hogy a világot szebbé és élhetőbbé tegyék.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ötödik szentitok, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál. Az, hogy Szűz Mária és Szent József megtalálják Jézust a templomban, a keresés, az öröm és a megértés szép példája. Ma a spanyolországi árvizek nyomán sokan keresik a reményt és a biztonságot, miután otthonaik és életük egy része elúszott. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükség, mint ahogyan Mária és József is összefogtak, hogy megtalálják fiukat. Az ő keresésük az élet igazi értékeinek felfedezésére is ösztönöz minket. Kérjük Mária és József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy ne adjuk fel a keresést, és hogy mindig törekedjünk meglátni a jót és a szépet, még a legnehezebb körülmények között is. Legyünk a béke és a szeretet hírnökei, és segítsünk másoknak is megtalálni a reményt a sötétségben.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Ahogy elmélkedtünk az örvendetes rózsafűzér titkain, arra is ráeszméltünk, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb tervnek, ahol a szeretet, a remény és a béke ereje összeköt minket. A természeti katasztrófák okozta fájdalom és veszteség a világ törékenységére mutat rá, és hogy a szenvedés közepette mindennél fontosabb a közösség és a támogatás. A mi feladatunk, hogy a szeretet és az együttérzés útján járjunk, hogy emlékeztessük egymást a reményre még akkor is, amikor a világ zűrzavara körülöttünk tombol. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket a béke és az összefogás hirdetésében. Legyünk mi is a fény hírnökei, akik a sötétségben reményt hoznak, és akik a szeretet erejével alakítják a jövőt. Az ő példájuk és a mi közös imáink által képesek lehetünk egy olyan világot teremteni, ahol a béke és az egység uralkodik. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy belekapcsolódtak ebbe az imába, amelyben a békéért, az egységért, a reményért imádkoztunk együtt, közösen. Isten áldása legyen mindannyiunkon, családjainkon. Köszönjük, hogy velünk voltak, együtt imádkozhattunk, további jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: a rádió egy fénysugár a lelkednek.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Aki a fölséges védelmében lakik, aki a mindenható árnyékában él, az így beszél az Úrhoz, te vagy a váram és a menedékem, Istenem, benned bízom. Ő szabadít ki az életedre törő vadász csapdájából, szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre lesz, hűsége a védő pajzsod. Úgy érzem, hogy minden napot van az életemben, ha jó Istennek az irgalma. Meg történnek velem olyan csodák, például, hogy múltkor fizettem be a csekket a postán, és random oda jött hozzám egy ismeretlen hölgy, látta, hogy magam alatt vagyok, és akkor elkezdte nekem mondani, hogy olvassam a 91. Zsoltárt. Soha nem olvastam még. De gondolom, ezek a dolgok azért nem véletlenek. Hazamentem, elolvastam, és rájöttem, hogy aki az Isten oltalma alatt lakik, annak minden sikerül. Megoltalmazza mindentől. Ha valakit a sátán elcsábít és megkötöz, a Jóisten képes arra, hogy ebből a csapdából ki tudjunk szabadulni. Nincs az a reménytelen helyzet, amivel a Jóisten ne tudna minket kiszabadítani. Amióta hallottam a 91. Zsoltárt, azóta minden nap tanulmányozom.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Táncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

0: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyel hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is, amelyeket a

Drága gyermekek, ma arra hívlak benneteket, hogy még többet imádkozzatok, addig, amíg a szívetekben nem érzitek a megbocsátás szentségét. A családokban szentségnek kell lennie, mert gyermekeim, a világnak nincs jövője szeretet és szentség nélkül, mert szentségben és örömben adjátok magatokat a Teremtő Istennek, aki mérhetetlen szeretettel szeret benneteket. Ezért küld engem hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. január 25-ei üzenetet hallottikei üzenetet.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, a Hiszek Egynek a hitágazatait vesszük, ezen belül pedig az első az Isten, egy legfőbb lény létezése. Tehát már a teremtett dolgokból kitűnik, hogy van egy legfőbb lény, olvashatjuk Szent Pálnál a Rómaiakhoz írt levélben, vagy a Bölcsesség könyvében. Szent Pál azt mondja, hogy Isten láthatatlan lényege a teremtett dolgok által lesz megismerhetővé és láthatóvá. A teremtmények szépségéből következtethetünk teremtőjükre. Az egy igaz Istent a teremtett dolgokból a természetes értelem segítségével biztosan megismerhetjük. Nincs igaza Immanuel Kantnak, a königsbergi bölcselőnek, amikor azt állítja, hogy Isten létezését sem felismerni, sem bebizonyítani nem lehet. Az ember lelkét nem láthatjuk, azonban az ember értelmes cselekedetekből következtethetünk a lélek létezésére. Hasonlóan következtethetünk Isten műveiből is az Isten létezésére. Az ég csillagai, valamint a föld és annak teremtményei nem keletkezhettek önmaguktól. Továbbá az ég csillagai nem mozoghatnak pályájukon saját erejükből. Már az égiek létezése is Isten létezésére enged következtetni. Az arab a homokban, mi a hóban levő lábnyomokból következtethetünk valakire. Hasonló módon következtethetünk az égi testekből Isten létezésére. A csillagok éppen olyan kevésbé keletkezhettek maguktól, mint ahogy egy város nem épülhet magától. Kirchner Atanász csillagász, akinek barátja Isten létében kételkedett, szép földgömböt készítetett és állítatott fel szobájában. Mikor barátja kérdezősködött a földgömb eredetéről, a csillagász így felelt, magától lett. Mikor pedig barátja erre kinevette, így szólt, könnyebb ennek a kis földgömbnek magától léteznie, mint ama nagynak odafenn. Tehát a gyertya nem gyúl meg magától, s meggyújtva néhány óra múlva ismét kialszik. Az égen gyönyörű fénnyel világít a nap, s fényéből évezredek óta semmit sem veszített. A fellegtelen éjszakán millió és millió világot látunk fejünk fölött. Kicsoda gyújtotta ki mindezeket, kitartja fenn a csodálatos fényüket. A zsoltáros így kiált fel, az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő kezei alkotmányát hirdeti az égboltozat. Newton a nagy csillagász mindannyiszor mélyen meghajtotta fejét, és levette kalapját, valahányszor Isten nevét csak kimondani is hallhatta. A földi élőlények létezése is Isten létezésére enged következtetni, mert élőlény csak élőlénytől származhatik. Az élettelen természet nem adhat életet, mert neki sincs, amint hogy ezért talért sem adhat, akinek magának nincs. Tehát az első élőlénynek, tehát egy más élőtől kellett a világra származnia. Azért kiált fel Jobb, kérdezz csak meg a barmokat, és megtanítanak téged, az égi madarakat, és megjelenítik neked. Szólj a földnek, és megfelel neked. És elbeszélik a tengerhalai. Ki nem tudja, hogy ezeket mind az Úr keze alkotta. A mérhetetlen világ tehát könyv, amelyben Isten megmérhetetlen dicsőségéről olvasunk. Tehát a világon levő bámulatos rendből szintén egy kiváló rendezőre kell következtetnünk. Legelőször az égboltozaton levő csodálatra méltó rendből kell egy rendezőre következtetni. Ha a tengeri hajó biztosan evez a kikötő felé, nem kételkedünk benne, hogy ügyes kormányos irányítja azt. A mindenségben levő fönséges rendből is éppen így következtethetjük, hogy végtelenül bölcs lény vezeti mindezt. Azt állítani, hogy az ég csillagai maguktól járják be pályájukat, éppen olyan esztelenség, mint azt mondani, hogy a hajó Európa valamely kikötőjéből magától indul ki, magától vitorlázik a föld körül, és tér vissza a kikötőbe. Azért mondta már Cicero,
A csillagos eget szemlélve belátjuk, hogy rendkívül jeles értelmű lény irányítja a világ mindenséget. Földünkön is a legszebb rendet látjuk. A nappal és éjjel, valamint a négy évszak váltakozása, a legkisebb állat, növény, főképpen pedig az emberi test, amely Szent Vazó szerint, mint egy külön kis világot, mikrokoszmoszt képez, a berendezésében nyilvánuló szép rend rendkívül jeles értelmű rendezőre enged következtetni. Gondoljunk csak például a szem, a fül, a szív, az egész idegrendszer, az emésztési szervek bámulatos felépítése. Ez a mesteri felépítés nem jöhetett létre magától. Már a legkisebb ház is értelmes építőmestért, a legegyszerűbb óra is ügyes órást tételez fel. Tehát valamely műnek, például a Szentírásnak betűi sem rendeződhettek össze maguktól. Annál kevésbé keletkezhetett a mindenségben uralkodó szép rend önmagától. Egyes emberek és egész népek életsorsa is bizonyítja, hogy van egy magasabb lény, amely az életsorsokat irányítja. Figyeljük meg csak egyes embereknek, például egyiptomi Józsefnek az élete történetét. Joggal mondhatta ő a testvéreinek, hogy ti gonoszat gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra fordította. Na, figyeljük meg az egyházi üldözőknek a sorsát. Gondoljunk például Napóleon sorsára, akivel éppen úgy bántak el, ahogy ő bánt Hetedik Pius pápával. Egyes Isten tagadók és Isten káromlók hirtelen bűnhődése szintén Isten létét bizonyítja. Egy Whitney neve istentelen tudós Baltimore-ban azzal akarta barátai előtt kézzel fogatóan bebizonyítani, hogy nincs Isten, hogy felszólította a mindenhatót, végezzen vele azonnal, ha valóban létezik. Az Isten káromlók következő pillanatban holtan rogyott össze. A nagy szükségben történt ima meghallgatások, különösen pedig a hirtelen beteg gyógyulások, amelyek kegyhelyeken, főképpen a boldogságos szűz közbenjárására történnek, hasonlóképpen Isten létezését bizonyítják. Harmadik, az egyes népek életsorsa szintén sok szívlelésre ad alkalmat. Ugye a zsidó nép Krisztus után 70-ben egészen úgy bűnhődött, amint azt az üdvözítő előre megmondta. A büntető ítéletet a húsvétkor és a római katonák hajtották végre. Mintegy 300 kereszt állott a Kálvária hegy tövében, amelyeken naponta mintegy 500 zsidó szenvedett. A fénykép fényképezőt feltételez fel, az e fajta bűnhődések is, amelyek oly tökéletes másai az előbb elkövetett bűnöknek, szükségszerűen egy magasabb lényre engednek következtetni. Csak is egy ilyen irányíthatja olyan feltűnő egybehangzással az eseményeknek a forgatagát. Tehát az emberbe beoltott erkölcsi törvény is Isten léte mellett bizonyít. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Tovább megyünk a mai katekézisünkben. A hit, hiszek egynek a hit ágazataival, és ezen belül is az Isten létezését kezdtük el. És ott, itt folytatnám, az emberbe beoltott erkölcsi törvény is Isten léte mellett bizonyít. Minden ember érzi bensejében, hogy a rossz cselekedetektől tartózkodnia kell. Aki ezen a benső szózaton túlteszi magát, nyugtalanságot és félelmet érez. Aki engedelmeskedik szavának, békét és nyugalmat. Sokan inkább életüket áldozták fel, sem hogy lelkiismeretüknek eme benső parancs ellen védsenek. Kell tehát, hogy legyen egy az ember felett álló lény, aki ezt az erkölcsi törvényt beírt a lelkünkbe. Már a pogányok rájöttek erre, így a híres római szónok és államférfiú Cicero ezt mondta, hogy minden bölcs megegyezik abban, hogy miszerint az erkölcsi törvényt nem ember találta ki és oltotta a szívekbe, hanem egy örök lény, akinek parancsai és tilalmai az egész világon uralkodnak. A földnek valamennyi népe bensőleg meg van győződve egy legfőbb lény létezéséről. A földnek valamennyi népénél, még azoknál is, amelyek majdnem állatias életmódot folytatnak, egy vagy több istenség tiszteletét találjuk. Találunk városokat kőfalak, király, betű, pénz, törvények nélkül, de templom, imádság, áldozat nélkül város nem találunk. Amiben pedig minden ember természeténél fogva megegyezik, annak igaznak kell lennie. Isten létezésének tudata ugyanis nem látszaton alapul, hanem a benső öntudat szüleménye. Az a tudat, hogy Isten létezik, minden embernél bizonyos értelemben tudni élik, erre a tudatra minden ember nagy könnyűséggel rájöhet. Tehát a kinyilatkoztatás is bizonyítja egy legfőbb lény létezését. Isten többször és sokféle módon beszélt az emberekhez. Többször és sokféle módon ismertette meg magát velük. Mózesnek az égő csipkebokorban jelent meg. Ábrahám, Izsák és Jákob istenének nevezte magát, és az összes teremtett lényektől való megkülönböztetésül az egyedül létezőnek mondotta magát. Így szólott, én vagyok, aki vagyok. A sínai törvényhozás alkalmával pedig ezt mondta Isten, én vagyok a te urad Istened. Idegen isteneid ne legyenek, én előttem ne imádd azokat és ne tiszteld. Azon felül Isten saját létezésének bebizonyítására sok csodát is művelt. Így a Kármel hegyén a 450 Baal pap hiába könyörgött egész nap saját képzett isteneihez, hogy küldjenek tüzet az égből és gyújtsák meg áldozatjaikat. Mikor azonban este Illés proféta Istenhez könyörgött tűzét az égből, kérelme azonnal teljesült. Azokkal a csodákkal is, amelyeket Isten a babiloni fogság idejében művelt, kinyilvánította a pogányok előtt az ő létezését. Tehát aki Isten létét tagadja, az esztelen. A Szentírás mondja, hogy mondja az esztelen a szívében, nincs Isten. Tehát ha valaki azt mondaná, hogy házak, városok maguktól keletkeznek, azokat eszelősnek tartanánk. Így áll a dolog ebben a kérdésben is. Tehát az Isten tagadónak a tébolyodottak házában a helye. Az Isten tagadók olyan emberek, akik látván látnak, és mégsem látnak, és halva hallanak, és mégsem értenek. Tehát olvashatjuk Márk evangéliumában. Az igazi nagy bölcselők, természettudósok és csillagászok túlnyomó része mélyen Isten hívő volt az ó és újabb korban egyaránt. Gondoljunk csak ezt Szokrátészre, Plátonra, Arisztotelészre, Kopernikusz, Galilei, Newton, Kepler, Ampère, Pasteur, stb. Tehát dr. Dennert egyik könyvében, amelynek a címe a természettudósok vallása, bebizonyítja, hogy a legnagyobb természettudósok 92%-a hitt Istenben. Gladstone, a hírneves angol államférfi, 1898-ban halt meg, ő kijelentette, hogy életében 60 kiváló tudóssal volt alkalma beszélgetnie, és ezek közül 55-nél mély vallásos meggyőződést tapasztalt.
A másik öt is nagyra becsülte a vallást. Csupán a kevélyek lesznek Isten tagadókká, ugyanis a kevély nem akar urat ismerni maga fölött, továbbá mások előtt felvilágosodottnak akar látszani. Kevésségének büntetéseként ezután ostobává lesz. Magukat bölcselőknek mondván bolondokká lettek, olvashatjuk a rómaiakhoz írt levélben. A gonosz életű emberek is Isten tagadókká szoktak lenni. A bűnös ugyanis szeretné, ha nem volna Isten, hogy így a büntetést elkerülje. Amit az ember szeretne, szívesen elhiszi. Szent Ágoston találóan mondja, csak az tagadja Isten létezését, akinek haszna volna abból, ha valóban nem létezne Isten. Kényelmes emberek is könnyen lesznek Isten tagadókká. Istent imádni és neki engedelmeskedni fáradtságot és önmegtagadást jelent, ellenben Istent letagadni és vele nem törődni könnyű és fáradtságba sem kerül. Úgy vagyunk ezzel, mint a resteskedéssel, ez sokkal könnyebb, mint a komoly munka. Tehát az Isten tagadók jobb meggyőződésük ellen beszélnek. Nem beszélnének ugyanis annyit Istenről, és nem tagadnák annyira létezését, ha nem félnének mégis tőle, és nem kételkednének saját állításukban. Egy Isten tagadó lelkében sincs igazi megelégedettség. Nincs békejük az istenteleneknek. Rajtuk igazolódnak Szent Ágoston szavai, nyugtalan a mi szívünk mindaddig, míg te benned meg nem nyugszik. Mennyi Isten tagadó hívja segítségül Istent nagy veszély idején, nem egy közülük pedig meg is tért halálos ágyán. Maga Volter is paputásó vágott halála előtt. Isten majd szavakon fogja a bűnbánat nélkül elhaló Isten tagadókat. Számukra nem lesz kegyes Isten, és nem lesz szükség. És nem lesz nekik üdvösség. Mindazok, akik téged elhagynak, megszégyenülnek, a tőled eltávozók a porba íratnak. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, a második hitágazatot vesszük, az Isten lényegeit. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Akik tiszta szívvel élnek, azok sosem félnek. Nincs helye szívükben bántó irigységnek, pusztító haragnak, lelki fordulásnak. Csupán az életet megszépítő társnak.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Genovai Szent Katalin. Katalin 1447. áprilisában született Genovában. Apja a hatalmas Giacomo dei Fieschi 1438-1439-ben Nápoly alkirálya volt, de Katalin születése előtt meghalt. Anyja, a genovai nemes nevelte föl Katalint 4 testvérével együtt. Katalin élete a Liguri köztársaság történetének legviharosabb szakaszára esett. A Fieschi és az Adorno család háborúban állt egymással. A lakosságot igen megviselték a háborúk, a drágaság és a járvány. Mindezek ellenére Genovában gazdag és eleven humanista kultúra virágzott. Részben családi, részben politikai okból már 16 évesen férjhez adták, Giuliano Adornohoz, aki akkor a Scio sziget kormányzója volt. Katalin külső szépségének megfelelt gazdag lelki élete. 12 éves korától az imádságnak szentelte magát, s a szenvedő Krisztus iránti szeretet és részvét mind mélyebben megragadta. Férje igen nehéz természetű ember volt, aki miatt annyit szenvedett, hogy alig bírta elviselni az életet. Katalin magába zárkózott, menekült a világ embereinek társaságától, de úgy tűnt belső világában sem talál békét. Szomorúság vett rajta erőt, mely elviselhetetlen volt számára, anélkül, hogy tudta volna, mit is akar. És akkor megoldást keresve Katalin megkísérelte, hogy úgy tegyen, mint mások. De ebben a világ felé forduló életében sem találta meg a békét. Csaknem a kétségbeesés határáig jutott el, amikor 1473-ban Szent Benedek ünnepének vigíliáján a bencések nagy patrónusához fordult segítségért. Másnap nővére tanácsára, aki már jó ideje a Madonna delle Grazie kolostorban élt, elment a nővérek gyóntatójához. Alig térdelt le a gyónáshoz, váratlanul végtelen Isten szeretet ragadta meg, kicsinységének, hibáinak és Isten jóságának belső szemlélésével. Csak nem eszméletét vesztette az élménytől, mely izzó szeretettel formálta meg lelkében az elhatározást, soha többé a világot, soha többé a bűnt. Néhány hónappal ezután férje Giuliano is megtért. Katalinnal együtt letelepedett a Pammatonnei kórház egyik melléképületében, s a betegek és szegények szolgálatának szentelték magukat. Katalin megtérését 4 éves vezeklés követte. Gyakran gyónt és minden nap szent áldozáshoz járult. Az 1477-től 1499-ig tartó második korszakot az jellemezte, hogy nem volt külső lelki vezetője. Csak belső sugallat vezette. A tiszta szeretet átformálta és teljesen másoknak, fele barátainak a szolgálatára indította. Ezt a mozzanatot így írta le a lelki párbeszédben. Sohasem akarom, mondja a lélek, hogy választhass. Mindig mások akaratát kell tenned. Ezzel formállak majd mindenféle jámbor tevékenységben. Nem kell látnod, hogy mi szükséges és mi nem, mert a tetszés és nem tetszés minden rendetlen indulatát ki szeretném kapcsolni benned. Meg akarlak tisztítani minden tökéletlenségtől. És nem szeretném, hogy valaha tétlenkedj, akár tetszésből, akár nem tetszésből. Olyannak kell lenned, mintha meghaltál volna. Mindezt pedig a gyakorlati tevékenységben szeretném véghez vinni benned, olyan próbákban, amelyeket én jónak látok. 1489-ben a Pammatonnai kórház vezetőjévé választották. 8 évig maradt ebben a szolgálatban, amikor 1497-ben meghalt a férje Giuliano. Élete harmadik szakasza 1499-ben kezdődött. Befejeződtek szigorú böjtjei, lelki vezetője lett Cattaneo Marabotto, aki megírta az életrajzát és lelki üzeneteit is közvetítette felénk. Tanítványok csoportja sereg lett köréje, papok, szerzetesek és világiak, s általuk kórházak, közhasznú zálogházak, oratóriumok, jámboregyesületek kötődtek hozzá. Ez a tisztulás korszaka volt, a nagy misztikus próbatételeké, a betegségeké, amelyek Katalint 1506-tól kínozták és haláláig kísérték. 1510. szeptember 14-én Genovában halt meg. Katalin számára Isten a szeretet volt, a tiszta, egyszerű szeretet, és erre a szeretetre ő is szeretettel válaszolt. Szeretetem oka, mondta gyakran, nem más, mint a szeretet, egyedül, az isteni szeretet. Ami az igazi szeretet, nem is lehet más. Minden más esetben beszennyezné az önszeretet, amely mindig az igazi szeretet ellentéte. Romlatlan testét Genovában őrzik.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. Nem az út hosszával kell mérni az életet, hanem a fákkal, amelyeket az út mentén ültettünk, mondta Perlaki Lajos.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

Szent Ágostonnal most így kezdem ezt a beszédet, valamikor egy jó 1500 évvel ezelőtt mondta. Mi külsőleg beszélünk, az Úr belsőleg éli. Hogy mit halljatok, arról mi gondoskodunk. De hogy mit gondoltok, egyedül csak ő ismeri, aki gondolataitokat is látja. Ő épít, ő figyelmeztet, ő fenyeget, ő nyitja meg értelmeteket a hitre, érzésvilágotokat. De mi is dolgozunk, mint az ő munkatársai. Szent Ágoston a belső figyelemre hívja fel a figyelmünket. Mennyiszer hallottuk már az Úr Jézusnak ezt a példabeszédét, hogy a mennyek országa hasonló a magvetőhöz. A magot ő vetette lelkünkbe, de vajon mit jelent az, hogy útszélre esett? Azt mondja, ha hallgatjuk ugyan a mennyek országára szóltunk tanítást, de nem értünk, akkor a gonosz élet elragadja, mert ez olyan, mint az útszélre esett mag. Tehát a lényeges, hogy nem értik. A másik, hogy a gonosz élet kiszedi. Tehát egyrészt mi vagyunk a hibások, másrészt a hibánból a gonosz lélek profitál. Nagyon nagy probléma van az értés. Testvérek, Isten Jézus Krisztus által üzen, az értelmünkre szólt, azért az nem egyetlen szín, a sokkal magasabb. Mégis mindenki megérteni. Tessék elmondani, hogy azzal van baj, hogy a kereszténységben nincs továbbképzés. Hát utoljára 50-60 évvel ezelőtt gyerekkorában tanult hittan. És aztán templomban saját igény se hallott, nem olvasott. Hát az nem csoda, hogy még azt is, amit valamikor tanult, azt is kiszedi a gonosz lélek a lelkéből. A megértésnél csírázik a mag. Ez az első. Amikor én valamit megértettem a predikációból, akkor az azt jelenti, hogy elkezdődött a csírázás. Azt már a gonosz ideg nem verte ki, mert az iszére esett, ami még nem csirázik, az amit az elvesztett pénz. Ez az már nem tartozik senki, ez azt elviszem. Gyerekkorunkban valószínűleg veletek is előfordult hazaérve a kis miséről, ugye a 8-as mise tele volt gyerekekkel, megkérdezte legtöbbször a nagypapa, na mit prédikált az ösperikén? És hát nem tudtuk elmondani. Hát akkor nem figyeltünk. De ugyanígy azt is megkérdezték, hogy mit tanultál ma az iskolában? Ez egy rendkívüli bölcs dolog volt. Tehát, hogy egyáltalán megértettél valamit,

Azt mondja az Úr Jézus, aki csak hallgatja mennyek országáról tanítást, de nem érti, az olyan, mint az útszére szólt mag, semmi haszna nincs benne. Hát igen, éppen ezt kell megérteni, hogy a mennyek országáról szóló tanítás. Az Úr Jézus zsidó módon, ha lehet, akkor kikerülj az Isten nevét. Erre azért vigyázzunk. Egy dolog, ami mindig felháborít nekem. A keresztény ember azt gondolja, hogy káromkodtam. Hát harapjál a nyelvén. Hát kicsoda az az Isten. Jézus korában még pozitívesen szól szabad kimondani Isten nevét. Minden kitaláltak, hogy elfedjék. Adj, hogy adassék. Vagyis, hogy Isten adja. Vagy azt mondták, hogy az örökké van. Vagy azt mondták, hogy a név. Tehát a Máté, az az ősi Jézusi kerintetés, Lukács már lefordítja a görögöknek, hogy Isten országa, mert nem érteni, nem zsidó. A mennyek országa az azt jelenti, hogy Isten országa. És itt következik a következő értési probléma. Tehát erre mennék még papok, meg hittanárok, meg szülők, hogy olvassunk utána. Jézusnak egyetlen mondani valója van, hogy vele elérkezett az Isten országa. Hát mi ez? Rossz fordítás. Nem ország, hanem országlás, uralkodás. Egy folyamat. Ahogy talán tavaly is mondtam, hogy nézem a karasztember vetését. Most nem azt jelenti, hogy azt a föld darabot nézem a vetést, hanem azt, ahogyan vet. Isten uralkodása Jézusban érkezett el, mert végre van a földön egy ember, a Názáreti, akiben Isten egészen Istennel, éjjel és nappal, kamaszkorban is fölnőttek, lakodalomban is a templomban, a poros Názáretben, és akkor, amikor izzadtan dolgozik, végre van egy ember, akiben Isten, Isten lehet, egészen szeretheti. Nem olyan, hogy néha imádkozik. Nem olyan, hogy hát néha templomba jön. Hanem folyamatos. Tehát az Isten ország azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolat. Ezt hozta el Jézus. Ezt se Mohamed nem tudja megadni. Se Buddha, se Konfuszius, senki. Mert senki sem jött az Istentől. Csak a Názáreti. Ezért mondja, én fölülről való vagyok, ti alulról való vagytok. Testvérek, olvasunk is kell, annyira megdöbbentett engem legalább két hónappal ezelőtt, rátaláltam 16. Benedek egyik könyvében, Jakob Neusner. Ez egy ma is élő, remélem él még, zsidó ortodox rabbi. És becsületesen gyönyörű könyvet írt, hát csak idézetekben ismerem még, arra, hogy a rabbi beszélgetett a názáreti Jézusra. Beleképzeli magát a 2000 évvel ezelőtti zsidó tömegbe, ő is zsidó. És most hallgatja, hogy mit prédikál a názáreti. És olyanokat hall meg, amire nekünk fogalmunk sincs. Fogalmunk sincs. Amikor azt mondja a hegyi beszéd, a első beszéd, hogy a régieknek mondta ott, vagyis a régieknek mondta Isten, én pedig mondom nektek. A régieknek mondta ott, hogy ne törj házasra, én pedig mondom, aki már ilyen szemmel néz a nőre, az már házasságot ad vele. A régieknek mondta ott, hogy ne ölj, én pedig mondom nektek, hogy aki haragot tart, az már gyilkos. Egyébként a Máté evangéliumban ott van, de nem merik lefordítani, a hallgató zsidó tömeg, az úgy van lefordítva, hogy megjelenítő, nem igaz, megjelenítő. És ez a zsidó rabbi azt mondja, hát ki ez a Názáreti? Vagy amikor azt mondja, hogy jöjjetek hozzám mindjárt, mert én fáradtak vagytok. És szerint vagyok, és alázatos szív, és nyugalmat talál lelketek. Nem tudjuk azt, hogy mi ez a nyugalom. A görög szó megmondja, szombati nyugalmat tartok. A zsidó vallásnak írja Jakob Neusner, a lényeg az, hogy szombaton
nem szabad mozogni se. Otthon ül a család. De nem az a lényege, hogy ne dolgozzunk, hanem ahogyan Isten megpihent a hetedik napon, hát ez persze szimbolikus, tehát befejeződött a teremtés, most az ember is arra hívja, hogy te is hagyd abba a munkádat, vagyis egy nagy ígéret van, hogy Isten létmódjából ad az embernek. Az állatnak nincs sábbátja, nincs szombatja. Azokat nem kell megbüntetni, hogy futkosnak. A növényeknek sincs. Tehát a zsidó embernek az, hogy szombaton ott ülnek, és az ortodox zsidóknál ezért nincs vállás. Mert péntek estőtől szombatig ott ülnek egy szobában. Tévéség. És azt mondja Neissner, hogy Jézus most azt mondja, hogy én adom meg nektek a szombati nyugalmat, vagyis Isten létmódjába belevezetlek benneteket. És tényleg, ezután a jelenet után, amikor Jézus azt mondja, hogy én adom meg nektek a szombati nyugalmat, az apostolok halászokat szednek, mert éhesek, morzsolják. És rászólnak a farizeusok, hogy mit tesznek a te tanítványai, dolgoznak, mert ez dolgozás. Erre azt mondja, hogy az ember fia ura a szombatnak is. És erre megint Neissner, ez a rabbi azt mondja. Nem igaz az, amikor sok püspök is pap is prédikál, hogy a liberális Jézus, hogy ő a szombatot úgy feloldotta, nem kell azt komolyan venni. Nem igaz. A korabeli zsidó rabbi között is volt szigorú, és volt liberálisabb. Hanem Jakob Neissner megérti. Mi az, hogy ura a szombatnak is? És akkor odafordul Jakob Neissner képzeletbe a 2000 évvel ezelőtti zsidóhoz, mellette te, Krisztus követő zsidó, kicsoda neked az ember fia? Tényleg ura a szombatnak? Jézus Isten? De nem mondja ez a rabbi, hogy Jézus károkodott, és nem mondja azt, hogy megbolondult, mert ott vannak a csodái. De azt mondja, én maradok az örök Izraelbe. De az ő fülében van. Hát tudja ezt egy katolikus, hogy nem egy vallás követett, hogy Isten emberré, hogy értünk meghalt és föltámadt. Hát az hogy történhet meg, hogy három napra a temetése után, majd egy hétre egy zsidó ember, a Tamás apostol, mikor Jézus megjelenik neki, föltámadott testében leborul, én Uram, én Istenem! Hát ez egy iszonyatos károkodás zsidó szempontból. Hát ember lát és Isten van, mert megértette a kicsoda Jézus. Hogy Isten három személy, nincs egyedül. És hogy elküldte a másik isteni szemét és emberét. És mit hozott el Jézus? Ezt a kapcsolatot az Istennel. Amióta ember van a Földön, mindig vallásos volt az ember. Mindig. És mindig áldozatot mutatott be, hogy érezte, hogy bűnös, és hogy lenne visszaállítani az Istennel való kapcsolatot. Persze sose sikerült. Jézus azt mondja, most elérkezett az Istennel való kapcsolat. Ha hiszel bennem, bűneid bocsánatot nyernek, te is Isten jelentkezel. Ez a keresztelés. Erről is Szent Pál, hogy a Szent Lelket elnyertük. Ez az a ma, ami csirázik bennünk. Jézusban jelen van az Isten országa, vagyis az Istennel való kapcsolat. Ő ezt hozta. A zsidó vallás is csak ígéret volt, hogy eljön a Messiás, akkor majd minden tudunkra, majd az ember felhoz a végső tudást. És most eljött. Ebbe a személyes kapcsolatba való belépés, ez a mennyek, hogy ezért mondja, hogy nem jön el látható módon. És milyen
milyen aljas dolog, hogy Jézust azzal vádolják, hogy egy országot akart alapítani a császár területén. Hát tudták, hogy Pilátus tudta, hogy nem fegyverkezett Jézus. Pilátus ezért meg akarta menteni. Kicsavarták ezt a gondolatot, hogy Isten országa. Tehát a császár országa alatt ő akar egy magán zsidó országot, aminek ő lesz a király. Mikor Nikodémus elmegy hozzá az egyetemi tanár éjszaka, ezzel a kérdéssel, hogy mi az az Isten ország, azt várjuk. Az egy zsidó világot alap, amiben pogányok is bejöhetnek. Mi az, mikor jön el? Azt mondja, újjá kell születni. Hát hogy születhetek, mi jönnek a rendben? A Szentlélek által. Ebben bele kell születni, ez egy Istennel való kapcsolat. Mint hogy anyánk mélyéből kiszakadva, bele születünk az emberiség életébe. Ugyanúgy a szívünk, a lelkünk az, ahol azt mondod, hogy én, az a keresztség pillanatában és a hittel, az bele ez burkolva Jézus Isten életével, hogy nincs halál. Ezért mondja, hogy Isten országa bennetek van, de legyen köztetek, hogy úgy viselkedjetek. Jézus csak erről beszél, hogy eljött az Atyával való kapcsolat, hogy általam most be lehet lépni. És kedves testvérek, hát ezt jelenti. Most egész héten azért ezt gondoljuk meg. A kereszténység az az örök Atyafiú Szentlélekkel, a végtelen teremtő Istennel tényleges kapcsolat. Szinte biológiai kapcsolat. Beleszülettünk. Na most, ha itt élünk, akkor az események maradnak olyan, amilyen betegség, halál, elhagyta a férjem, feleségem, munkanélküli, mit tudom én. Ez az élet, de nem ott élek, hanem ebben a kapcsolatban. És én még nézek rá. Most temettem egy nagyszerű férfi, Komáromi Jánost, aztán hagyják nekem a kettő ferences pap. Ott álltak mellettem. Világi rendi, harmadik rendi testvér, hirtelen halt meg szent életekért. És a város majomba volt értelmi se, mert nem fértünk volna be pesti ferences templomba. Én budai templomban testvér. Ha láttátok volna azokat a 30-40 éves fiatal embereket, nőket, itt három gyerek, itt két gyerek, egy új Magyarország! És mind áldoztak! Ezek kapcsolatban vannak az Istennel. Nem úgy, hogy egyszer eljövök a misébe. Mondok egy mi atyánkot. Ég és föld el fog mullani, eltemetnek minket. De az énünk, a lelkünk igenis meg van mentve, mert Istenben kell élni. Amíg ezt nem érted, nem érdemes templomba járni. Az egész egy homokra épített semmi vallásoskodás. Élő kapcsolat az élő Istennel. Olyan megrendítő volt számomra, a múlt héten Giuliano Szent Veronika, egy ferences nővér, 1600-as évek közepén született, írja. Ma megnyújt a fájdalom kezemben, lábamon, szívemben, és a csapásokkal és kínokkal teljes, drágalátos éjszakát átvészeltem, hála Istennek, viselte Jézus sebét. De óriási fényt kaptam, az első bűneim ismerete. És a miattuk való fájdalom, aggódó vágy a lelkek megmentésére, az a vágy, hogy értük véremet, életemet felajánljam. Igen, nagy bizalom Isten irgalmára. A második hatás abban állt, hogy elhagyatottnak éreztem magam, mint aki elmerült a kísértések tengerébe. Mit gondoltok? A szentek azok mindig jól érezték magukat, nem? Póklókat jártak meg. Alig várták, hogy ezt érezzék, hogy kimondhassák, hogy akkor is szeretlek Istenem, mert te ott vagy. És nem menekültek italhoz, kábítószerhez, testi gyönyörökhöz,
hogy azt a belső sötétséget, ami az Isten helye, azt valahogy kipótolják. És mindjárt azt a tisztos érzést is tapasztaltam, hogy teljesen nyugodt vagyok. És nagy békát mondtál rajtam. Isten akaratába erősen megtöpereztem. Végül a harmadik hatás ilyen forma volt, amikor belsőleg ördögi gyötrelmek avartak meg. A szentek szívében milyen ördögi gyötrelmek? Lehet, hogy szemérmetlen kísértése, testiség, kiussál, és nem egyezik bele. Fölgeteges küzdelem. És külsőleg másoknak rendelkezésre álltam, hivatásom érdekében ide-oda szaladgáltam, hol ezzel, hol azzal voltam elfoglalva, mégis mindent elvégeztem. Tökéletesen. Mindez leginkább a fontosabb cselekedetek közben történik velem, mint például a szentségek vételében, imádságban és az egymás közt folytatott lelki beszélgetésben. Érzem, hogy nagyon nevelt vagyok, szám ez teljesen érzéketlen, de nem vár pofákra, és nem teszi tönkre a családnak, meg a szerzetes közösségnek a hangulatát, hanem viseli Jézus szenvedését. És azt is, hogy így tovább lehetetlen élnem. És ebben az állapotban gyógytatóhoz mennem, elközsékol idő nem tűnik számomra. Van, aki mindig a paphoz az utkos. Minek? Ezt egyedül pedig viselni. Gyógy meg, ha mondtam. De nem arra való a pap, hogy Isten helyettesítse. Nem megyek. Ennek ellenére alig, hogy a legkisebb mértékben is felfogom szívemben ezen erőnek a működését, már is mintha kivolnék cserébe, új erőre kapok, hogy bármilyen vagy is a szárazság, ez egy kifejezés. A lelki szárazság azt jelenti, hogy nem tud imádkozni. Na most, hogy a szentek nem tudtak imádkozni, amivel szentek ez éveken át nem tudta egy miattákat úgy elmondani, hogy odafigyelt volna. És ezért mit csinál? Ezért mindig imádkozott. Szüntelen abban volt, hogy ez a világ elmúlik. Hogy Istenem, itt vagy. Ez a szárazság, ez a berzenkedés, vagy érzéketlenség, bármilyen nehéz is a munka, könnyűvé válik nekem. Minden Isten dicsőségére teszek.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Kedves hallgatók, Père François Potez, az öröm súlya papnak lenni napjainkban című könyvét olvasom műsoraimban, és elmélkedünk a papi identitásról, a papi áldozatról, a papi tisztaságról, a papi feladatokról. Egy paptárs írja a paptársának ezt a könyvet, és egy idős papa fiatal paptársának bátorítólag, eligazításul adja ezt a könyvet. Kihívást jelent a papnak lenni, és a nehéz időkben a papság sokak számára gyanussá vált, írja a könyv magyarázatául. Ezért a rendkívüli feladattal megbízott férfiaknak nem ritkán lelki-szellemi támadások keresztüzében kell végezniük szolgálatukat. François Potez atya, a párizsi Szent Philippe du Roule papja ebben a könyvben, amely elnyerte a 2023-as franciaországi vallásos irodalmi díjat, reményt hoz a paptestvérek számára, de megerősít bennünket, híveket is hivatásunkban, emlékeztetve annak csodálatos örömére és komolyságára. Személyes, szívhez szóló levelek formájában szólít meg minden lelkipásztort, a papot, aki a komoly, újongás, az irgalmasság és az imádság embere, a papot, aki atya, pásztor, vőlegény, s egyúttal a szeplőtelen szűz fia és az egyház fia is. De ezen a könyvön keresztül megszólítja a híveket is. E sorokat olvasva laikus testvéreimnek lehetőségük lenne jobban megismerni a papjuk életét, sőt talán ösztönözni őket, hogy némi megértéssel, irgalmas jóindulattal viseltessenek azok iránt, a teljesen átlagos férfiak iránt, akiket Isten arra választott ki, hogy egészen különleges kegyelmek hordozói legyenek, írja Père François Potez atya a könyvének magyarázatául. Nagyon hálás vagyok ezért a könyvért, most már a második könyvet olvasom a papság témájában. Ha emlékeznek a hívek, a tavaly a Robert Szará bíboros Mindörökké elmélkedések a papságról című könyvet olvastam. Amikor meglátják a papok a kezemben ezeket a könyveket, akkor azt kérdik, hogy hol vetted. Nagyon nehéz hozzájutni ezekhez a speciális irodalomhoz, a speciális könyvekhez, de nagyon sok erőt és táplálékot adtak, lelki és szellemi megerősítést, hogy a papságomat tudatosabban tudjam vállalni és megélni. Úgyhogy nagyon ajánlom a paptestvéreknek is, híveknek is ezeknek a könyveknek a beszerzését. Nagyon jól biblikusan, egzegétikailag is megalapozott elmélkedéseket tartalmaznak, és nagyon jó eligazítóak. Annyi mindenben felvilágosítást adnak, amit úgy éreztem, hogy valami van, de nem tudtam megmagyarázni. Például a múlt adásomban is olvastuk ezt a kapuzárási pánik, hogy a pap életében 40-41 évesen, vagy attól felfele kezdődik ez, hogy jaj, hát már nem jön úgy a visszajelzés a hívektől, már nem vagyunk annyira fiatalok, már nem vagyunk annyira tevékenyek, és akkor jaj, az életemet megmenteni, az életet továbbadni, és akkor mi legyen az életemmel, és nagyon sok pap ilyenkor elveszíti az öntudatát, vagy a hivatás tudatát, és akkor kezd kapcsolatok felé tekintgetni, legyen ez baráti kapcsolat vagy párkapcsolat, és lesz egy elhajlás a hivatásában, ami sokszor abban tetőzik ki, hogy a hivatását is feladja a pap, kilép a papságból, megnősül, gyerekeket vállal. És kedves testvérek, a múlt adásomban is olvastam, hogy mekkora nagy öröm papnak lenni, és mekkora megtiszteltetés, milyen nagy elhívás, és mennyi örömöt hordozhat ez a lemondással való élet. Hogy mik a papnak az örömei. És ha tisztaságról elmélkedtünk legutóbb, míg a házastársak is megélik egymás felé a tisztaságot és a mértékletességet, a pap Père François Potez atya azt mondja, hogy a tisztaság a mértékletesség leánya. Tehát az önmegtartóztatás az igenis a tisztasághoz vezet, ami féken tartja a vágyat. Míg a házastársi tisztaság a természetes vágyakat moderálja,
A papi tisztaság a természetfelettieket célozza. És legutóbb a paptestvéremmel beszélve mondtam neki ezt, ami megmaradt bennem a könyvből, a kapuzárási pánik, meg a cölibátusnak az értékei, és ki volt fakadva, és el volt keseredve a paptestvér, és mondom, hogy ez nekem is kihívás. Én nem azért írtam dolgozatot a nőtlenségről, a papi nőtlenségről, mert hát olyan szimpatikus téma volt, hanem nekem is ez gondom volt, meg akartam érteni. És mondta, igen, mert te két dolgozatot is írtál erről. Mondom, igen, kellett foglalkozzak a témával, hogy megértsem és megszeressem a papi nőtlenséget. Most értem, tudom, érzem, hogy mi az. Ugyanúgy fáj a lemondás, ugyanúgy érzem a magányt, sokszor az ürességet, vagy hogy nincs kivel megosztani, nincs kiért cselekedni, hogyha hívek elzárkóznak, vagy elutasítóak. De ugyanúgy a felajánlásom az érvényes Jézus felé, és újból meg tudok újulni ebben az odaadottságban. Ez nagy érték ez. És nem szabad összetéveszteni a tisztaságot az önsanyargatással, írja François Potez atya. Ezentúl ne csak vizet igyál, idézi Szent Pált, az első Timóteus levél 5. fejezet 23-as verset. Az élvezet mindig jó, ahogy Arisztotelész állítja, idézőjelben a cselekvés szépsége, annak dísze. A szexualitás területén ez valamiképpen az első szint. Fontos az élvezet, Isten akarata szerint való. Egyszerűen nem lehet itt megtorpanni, mert sohasem ez a végső cél. A papnak nem szabad alapból minden élvezetet elutasítania, azonban nem is állhat meg náluk. Olyan ez, mint az érzékiség és a szexualitás kapcsolata. Ha az érzékiség magába zárul, úgy, hogy a szexualitásban nem tölti be Istentől rendelt feladatát, akkor bujaságra vezet. Az élvezetek olyan hajszolásába, amely a szexualitást eltorzítja, pontosan azért, mert már nem valódi céljára irányul. Miben nyilvánulhat meg a pap bujasága? Ugyanolyan jól tudod, mint én, írja Benoit paptestvérének, Père François Potez atya, ugyanolyan jól tudod, mint én, alapvetően személyfüggő, de valamennyire mégis mindannyiunknál ugyanaz. A díszes öltözékek, a prédikáció, a liturgikus ének, a szép könyvek, a pásztorbot és a mitra. De talán még ennél is ravaszabb módon a munkában, az apostolkodásban, az irányításban és a hatalomban. Meg persze természetesen, mint mindenki más esetében, a túlzott érzelmességben és érzékenységben. Még a szeretett szolgálat is eltorzulhat, ha közben saját remélt jutalmunkra gondolunk, és nem annak a személynek a szeretete adja az indítatást, akit segítünk. Még egyszer, nem az élvezet vagy a kellemes dolgok elutasításáról van szó. A kellemes nem feltétlenül rossz. Különben megöljük az étvágyat, elszakítunk egy belső mozgatórugót, és olyan papjaink lesznek, akiknek nincs semmi vágyuk. Általánosságban igaz, hogy sohasem szabad lábbal tiporni az érzelmeket. Meg kell tanulnunk felajánlani őket, túllépni rajtuk anélkül, hogy sublimálnánk őket, mert ez kísértés lehet. Ismerek olyan paptestvért, aki elutasítja például a közössége nő tagjait, hogy nehogy elcsábuljon, ő ezzel próbál védekezni, hogy nem is tart kapcsolatot velük. Az ördögöt látja bennük, vagy nem tudom, hogy mire tudnám hasonlítani, de úgy elzárkozik előlük, nem áll szóba velük, vagy lesüti a szemét, nem néz rájuk. Ez is már egy beteges félelem, hogy jaj, nehogy elcsábuljak. Ennek a papnak persze az édesanyja, ő egy szent. Ő így szeret az édesanyjáról is elmélkedni, mint a szüzanyáról, hogy ő az Istennek a szép ajándéka, aki vállalja az életet, aki által élet van. Tehát a nőkre nem néz rá, de
dicsérni, dicsérje az édesanyákat, meg hogy mekkora áldozatot vállalnak, és milyen figyelmesek, és mennyi jót tesznek a családnak, az ékei, a teher hordozói, de közben nincs egy egészséges kapcsolata egy nővel. És itt nem a szexuális kapcsolatot értem, akárcsak a cölibátusban is a nőtlenség nem csak a szexualitást hordozza, hanem valami többletet, valami úgymond meghatározó jelleget hordoz az, hogy most egy pap nőtlen, az nem azt jelenti, hogy na, lemondott a nőkről, hanem miért nőtlen? Azért, mert teljes mértékben Isten szolgálatára adja magát. Hogy együgyű lesz, idézőjelbe, együgye van, csak a Krisztus ügye. És itt tesz be aztán a kapuzárási pánik, vagy az életemet mentsem meg, vagy kire hagyjam a vagyonomat, vagy mit tudom még, milyen kérdései lehetnek egy embernek időskorára. Itt jön majd az a lépés, hogy akkor most család, vagy közösség. Hál' Istennek, hogy én 16 éve úgy vagyok pap, hogy a nevem sehova sincs felírva, de mindig beépítettem a vagyonomat a közösségbe. Mindig ott hagytam. Mentem egy új közösségbe, ott is a kapott javaimmal szolgáltam őket, visszaadtam a közösségnek. És nálam nincs akkor ilyen, hogy jaj, most a nyugdíjra gyűjtünk, vagy egy hátra gyűjtünk, azt a házat is fenn kell tartani, állandóan kell tatarozni, javítani, akkor a szívem már abban a házba dobog. És így pedig tudom, hogy mindig a közösségekért megtettem, amit megtehettem. Van olyan paptestvér, aki ki van ábrándulva, vagy na, az idős paptestvére senki nem foglalkozik, senkinek nincs gondjára, ez sem igaz. Amelyik paptestvér olyan még időskorában is tud nyitani a hívek felé, vagy a hívek látogatják őt, mert szeretetet kapnak tőle. Nem bezárkozik, nem megkeseredik, hanem mindig tud szeretettel lenni a környezete iránt. Valósággal vágyunk ilyen idős papok társaságára, én papként biztosan keresem az ő társaságukat, akiben békesség van, megelégedettség, nem zúgolódás, kiábrándultság, hanem akiben elfogadta a sorsát, és aki tud élni ezzel a, hát úgymond sorsával, úgymond helyzetével, hogy elesett, kell vezetni, de nem azt mondja, hogy jó lenne meghalni. Úgy isszák, hallgatják a szavát az ilyen idős papnak, a hívek, mert ez hiteles pap. Ez nem szabadulni akar a nehézségek elől, nem a kényelmet választja, hanem mindig azt, hogy hol tud a javára lenni a híveknek. És nagyon-nagyon fontos ez, hogy odafentelődés, hogy hol dobog egy papnak a szíve. Lehet bezárulni is. Említettem a múlt adásomban egy paptestvérem nagyon jó tanácsát. Mindig tanulok én még a fiatalabb paptestvérektől is, de már az előttem levő paptestvérekkel is sokat állok szóba. És azt mondja egy jó helyen, jó állásban levő paptestvér, hogy én szívesen átadom bárkinek ezt a helyet. Nem ragaszkodok hozzá. Itt vagyok x éve, jól érzem magam. De ha valakinek kell, én szívesen átadom, legyen része másnak is a jóban. És hát az egészséges gondolkodás. Nem az, hogy jaj, félek, nehogy egy gyengébb plébániára helyezzenek, ahol megint kezdhetem előről a javítást, vagy ahol megint a közösséget kell formáljam, meg kell ismerjek új embereket, vagy a költözések nehézsége, hogy jaj, most ennyi dolgot átköltöztessek. Milyen szabad tud lenni az a pap, akinek kevese van? Az egyszerűen csak összepakol, átmegy a következő plébániára. Na, ez a szabadság és a tisztaságnak egy megmutatkozása, hogy tudok-e szabad lenni a dolgaimtól. Persze ez könnyű így elmondani, de amikor költöztem, én is úgy költöztem, hogy egyik plébániáról, mikor kezdőpapként kellett költözzek, egy mikróbusszal át tudtam költözni, pár dísznövényem volt, még bútoraim sem voltak, könyveim sem voltak annyira. Aztán a hónapok alatt annyi könyvet vettem, meg annyi irodalmat beszereztem, hogy ugye olyan a könyv nekünk, mint a könyvesnek a malteres kanál, hogy mi azzal dolgozunk, tehát mi a tudást nem a kicsi ujjunkból szívjuk, hanem olvasunk, tanulunk, képezzük magunkat. És hát most annyi könyvem van, hogy már egy nagy kocsival kellett költözzek, vagy
több kis kocsival, mert közben gyűlte egy-egy tárgy még, egy bicikli, egy motorbicikli, mit tudom, ami gyűl a pap életébe, vagy egy bútor, amihez ragaszkodik, ami sajátja, nem a plébánia részére vette. Na, sok mindent összegyűjt az ember, de ennek majd van egy visszaütője is, amikor idős lesz, akkor hova teszi ezeket a dolgokat? Be kell költözzön egy kis bérlakásba, és oda nem férnek be a bútora is a könyvei, akkor el kell osztogassa, majd látja, hogy ebek 30-adjára jut a dolgai, a sok könyv, amiért annyi pénzt, vagyonokat fizetett, talán elkallódnak, elégetik, eltüzelik, vagy valahol tönkre mennek, egy dohos pincébe vagy csűrbe. Na hát térjünk vissza ide a papnak a tisztaságára, hogy az apostolkodás, irányítás, hatalom, hogy mennyi mindenben ez a, hát úgymond a papi bujaság megnyilatkozhat, nem csak a szexualitásban, hanem a díszes frázisokban, a díszes öltözékekben, prédikáció, liturgikus cselekvésekben. Nézzük ezt is, amikor kikerül az új pap, a fiatal pap, akkor szeret olyan nagy ceremóniával misézni, hogy füstölő, különféle tömjéneszések a szentmise alatt, hogy minél ünnepélyesebb, díszesebb legyen az a szentmise. Emlékszem az egykori papomnak a titkárnője mondta, hogy emlékszel, amikor a teológiáról hazajöttél, Ferikás, mondtad, hogy nem így kell misézni, és így kell misézni, és nem így kell hittanórát, úgy kell hittanórát tartani, mindenben úgy blamáltad a papbácsit. És akkor ugye én is, hogy a teológián megtanultam szépen a szentmisének az ünnepélyessé tételét, a füstölést, meg a vonulásokat, és akkor kezdtem én is ezt bevezetni, begyakorolni ott a szülőfalumba. Na, nem azt mondom, hogy nem kell lesz, de ne vigyük túlzásba. Híveket kell emelni, de sokszor az egyszerűség az többet jelent. Még egyszer, mondja Père François atya, még egyszer, nem az élvezet vagy a kellemes dolgok elutasításáról van szó. A kellemes nem feltétlenül rossz. Különben megöljük az étvágyat, elszakítunk egy belső mozgatórugót, és olyan papjaink lesznek, akiknek nincs semmi vágyuk. Általánosságban igaz, hogy sosem szabad lábbal tiporni az érzelmeket. Meg kell tanulnunk felajánlani őket, túllépni rajtuk annélkül, hogy sublimálnánk őket, mert ez kísértés lehet. Menjünk messzebbre. A vágyaknak olyan örömökre kell vezetniük, amelyek a pap természet felettihez kapcsolódó cselekedeteiből fakadnak. Áldoztatás, haldoklók kísérése, fiatalok házassági felkészítése, bűnbocsátás. Szóval lényegében minden cselekedet, ami a papsághoz tartozik. De vigyázat! Attól, hogy természet feletti az öröm, még nem lesz kevésbé emberi, sőt nagyon is a testi valóság része, nem kell angyalt játszanunk. Ebben a perspektívában mindaz, ami kellemes, megmarad csupán eszköznek, olyan segítségnek, amely akaratunknak a reális, jóban való megnyugvásához vezet. Ez engem arra a történetre emlékeztet, mondja Père François atya, amit a Le Mans-i püspök, Monsignor Le Sceau mesélt. Két apácával, egy fiatallal és egy régebb óta fiatallal készült riport a tévében. Feltették nekik a kérdést először az egyiknek, majd a másiknak. Önnek nem hiányzik az emberi szerelem, a szexualitás, meg minden ilyesmi? A fiatalabb szépen, de kissé konvencionális módon válaszolt, Jézus a vőlegényem, ő olyan jó. És így tovább. Ez persze mind igaz, de azért inkább mese habbal, írja az író, és eléggé elcsépelt. Következett az idősebb nővér, aki kérdéssel válaszolt. Maga még soha nem tapasztalta meg az Úr örömét? Jött a felelet? Hát nem. Maga még soha nem tapasztalta meg az Úr örömét? Hát nem. Mire az apáca lecsapta a magas labdát, és nem hiányzik? Tökéletes riposzt, tökéletes válasz. Szeretném, hogy biztos legyél benne, a tisztaság sohasem a vágy csonkolása, a vágynak hevesnek kell maradnia.
Amikor arról beszélünk, hogy a tisztaság mérsékli a vágyat, az valójában azt jelenti, hogy helyes irányba igazítja, mint amikor a lövészeten célra tartjuk a fegyvert. Másképpen mondva, a tisztaság megszelidíti, kanalizálja a vágyat. Ami pedig a papi tisztaságot illeti, az a vágynak ad egy másik, nem földi formát, átitatva erénnyel, hisz a természet feletti élethez tartozik. Isten adja ezt a beléoltott erényt, amit ugyanakkor el kell fogadni, és gondozni is szükséges. Újra mondom, még mielőtt erről az átitatott tisztaságról beszélnénk, a tisztaság emberi erényének kell gyökeret vernie bennünk. És ez igaz bármely életállapotra, a családra is. Sokáig azt hittem, a tisztaság csak a szerzeteseknek és a megszentelt életűeknek nehéz. Később aztán sok házaspárt kísérve észrevettem, hogy a tisztaság mindenki számára igazi küzdelem. Nem kevésbé nehéz a házasoknak, mint másoknak. Következő alcímünk: a pap elővigyázatos tartózkodása. Tisztaság, mértékletesség, óvatosság. Erről beszéltem az előző adásomban is, hogy hogyan tartózkodik egy pap. Amikor, ugye ott a példa szerint Père François Potez atya, amikor már 14 éves lesz a kis hölgy, a kisasszony, akkor elkezdi magázni. A fiúkat továbbra is tegezi, de a hölgyeket magázza. És megkérdezték, hogy miért van ez a különbségtétel, miért tesz így különbséget, hogy miért nem tegezi őket is, mint a fiúkat. Azt válaszolja, éppen azért, mert a lányokkal nem úgy bánunk, mint a fiúkkal. És ezt elfogadják a kis hölgyek, és ez a pap továbbra is gyakorolja ezt, attól függetlenül, hogy mások ezt másképp csinálják. De abban biztos vagyok, mondja, hogy ez a legkönnyebb módja annak, hogy eloszlassunk sok kétértelműséget. A lélek készséges, de a test gyönge, idézi a nőkkel kapcsolatba. Nincs semmi oka, hogy a papokat úgy általában kevesebb kísértés érje, mint másokat, különösen szexualitás terén. Talán kezdetben tömjéneznek, rajonganak érted, de aztán egyik napról a másikra váratlanul egyedül maradsz. Oly sok papot ismerünk, akik 40 évesen szerelembe esnek, és egyszer csak egy nő karjai közt találjuk őket. Igaz, a test elleni vétkek, amelyek javarész gyöngeségből, esendőségből fakadnak, alapvetően nem olyan súlyosak, mint a lélek bűnei, gőg, hiúság, irigység, stb. Ugyanakkor mégsem maradnak azok, mert nagyon komoly bűnök gyökerévé válhatnak, és menthetetlen helyzeteket eredményezhetnek. Ahogy öregszem, írja Père François Potez atya Benoît paptestvérének, ahogy öregszem, egyre engedékenyebb leszek a test elleni bűnökkel szemben. Magyarázatként írja, itt nem olyan bűnökre gondolok, amelyek pervers elhajlások következményei, mert azok ellen a leghatározottabban fel kell lépni. Esetünkben már nem a gyengeség területén járunk, hanem a lélek vétségeinél. Aki bűnös szemmel másra néz, lélekben már vétkezett. Bár nem feltétlenül végzetes autóval árokba borulni, azért vigyázat, előfordulhat. Ha azonban szokásunkká válik a figyelmetlen, óvatlan vezetés, az könnyen katasztrófához vezethet. Beszélnem kellene most arról, hogy legyünk óvatosak a nézéssel, az érintéssel, a levelezéssel, a közösségi hálóval és az internettel, és így tovább. Szólnom kellene általában a diszkrécióról, a mértéktartásról. Nagyon sok párkapcsolati drámát látunk fiatal és kevésbé fiatal házaspároknál, s ez ugyanígy áll a papokra is. Senki sincs védelemben, senki sincs burokban. A hűtlenség nem egyenlő azzal, hogy lefekszünk valakivel, ami nyilvánvalóan helytelen. Már az is annak számít, ha szabad teret engedünk itt-ott egy nem igazán megfelelő kapcsolatnak, például munkatársal vagy önkéntessel, egy pajzán kifejezésnek, viccnek, stb. Kezdetben nem aggódunk, nem látunk benne semmi rosszat. Azonban az intimitás kötelékei lassacskán egyre szorosabbá, míg nem feloldhatatlanná válnak. És
előfordul, hogy túl későn vesszük ezt észre. Krisztusban szeretett kedves testvérek, Pér François Potez atya ajánlja II. János Pál levelét, a családoknak a nőkről írt levelét 1995-ben. Pápának szokása volt minden év nagy csütörtökén üzenetet küldeni a papoknak. A levelet, amelyről beszél a Pér François Potez atya, a nők világkonferenciája előtt fogalmazta meg, ugyanazon év szeptemberében Pekingben került sor az ENSZ égisze alatt. A pápa ebben egy csodálatos elmélkedést vázol fel. Témájának kiinduló pontja az a kapcsolat, amit maga Jézus tartott fenn a nőkkel. Szeretné idézni az egész levelet, annyira szép és lenyűgöző, de most csak egy mondatot hoz, hogy kedvet csináljon a híveknek az olvasáshoz. A nő és a pap közötti kapcsolat két alapvető dimenziója, az anya és a nővér viszonya. És ha már egyszer itt tartok, II. János Pálhoz hasonlóan ajánlja, olvass el a nők méltóságáról és hivatásáról szóló Mulieris Dignitatem kezdetű apostoli buzdítást, 1988. augusztus 15-ét keltezett levelét. Talán egyik a legszebb szövegeknek, amelyeket Szent II. János Páltól kaptunk. Kedves testvérek, ennyi fért a mai adásomban, a pap tisztaságáról elmélkedtünk. Ajánlom, buzdítom a híveket, hogy tegyünk azért, hogy a papjaink szent életűek legyenek, imádságosak legyenek. Azt szoktam mondani, hogy védjük meg a papunkat, szóljunk rá arra a nőre, aki behálózza vagy környékezi, hogy hagyj béke a papunknak, keresd mást, találj, annyi vénlegény van még, ne akard a papot megnősíteni. Kedves testvérek, imádkozzunk a papjainkért. Olyan sokan imádkoznak értem, és hálás vagyok értük. Hát a Jóisten tartsa meg önöket is. Kívánok jó munkabírást, jó gyakorlást a tisztaság terén. Tudjunk Isten dicsőségére lenni és tenni. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsorát hallották.